0: hogy vajon mi lehet bennük, mit gondolnak, hiszen nem tudják elmondani sokszor, hogy a viselkedésükről úgy gondoltam, hogy nagyon őszinte, hogyha ő mosolyog, akkor az úgy van. Ha megsimogat, akkor az úgy van, ha pedig valamiért belekapaszkodik a ruhámba, mert nem tetszem valamiért, akkor az is úgy van. Tehát, hogy egy nagyon tiszta, őszinte világ, és 5 testvérem van, és azt gondoltam, hogy hát akik olyanok, mint ő, tehát csúnyán mondva normális gyerekekkel, biztos bárki tud, sokkal nagyobb kihívás lehet olyan gyerekekkel foglalkozni, akik máshogyan működnek. És akkor én már a harmadik gimitől célirányosan biológia magyar fakultációt választottam, azért, mert tudtam, hogy az akkor még egyedüli Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolára ebből a 2 tárgyból kell majd felvételizni. Próbáltak eltéríteni, a szüleim nagyon támogatták, mert azt gondolták, hogy azt a harcos, lázadó énemet, azt valami jó ügy mögé tudom fordítani akkor, hogyha én a fogyatékosság ügyben, a gyógypedagógia területén fogok elhelyezkedni, vagy tanulni. Az osztályfőnökömnek nem tetszett, mert azt gondolta, hogy egy értelmes lány nem mehet a fogyatékos emberek közé, és az 5 éves érettségi találkozóra már úgy mentem vissza, mint főiskolai tanársegéd, de csak a 25 éves érettségi találkozón mondta azt a volt osztályfőnököm, hogy jól döntöttem. Akkor már tudományos fokozatom is volt. Soha egy percig nem bántam meg. Természetesen nem úgy terveztem, hogy egyetemi docens leszek, vagy oktató leszek, de ez a családom másik ágából valószínű, ahol az anyai nagypapám tanárember volt. Valahogy jött az is, hogy amit én megtanultam, megtapasztaltam, azt szerettem volna továbbadni. És elég hamar hívtak vissza az akkor még főiskolára, ami aztán 2000-ben csatlakozott az ELTE-hez, mint kar, de ameddig a gyerekem meg nem született, addig én folyamatosan voltam a terepen is, tehát másod-harmadállásban, hiszen akkor is nehéz volt egy tanársegédnek egyedüli fizetésből megélni, és aztán különböző súlyosan fogyatékos emberek nappali intézményébe, bentlakásos intézménybe, rövid ideig a mozgásjavító iskolában óraadóként, tehát folyamatosan ott voltam a terepen is.
1: Gyógypedagógia, ez egy hatalmas nagy halmaz. Mi tartozik ide? Mik az ágai? Tehát amikor azt hallom, hogy gyógypedagógia, akkor mire gondolhatok, hogy mi tartozik ide?
0: Önmagában véve a gyógypedagógia az először is egy komplex embertudomány, ahogy Mesterházi Zsuzsa volt tanárom, nagyon szépen megfogalmazta több helyen is, mert hogy egyszerre foglalkozik az emberi létezésnek a biológiai, ha úgy tetszik, orvosi, humánbiológiai, pedagógiai, pszichológiai, de társadalmi, szociális vonatkozásaival is, tehát az alapozásban, már a képzés alapozásában is ezek a tudományágok kiegészülve még nyelvtudománnyal, jogtudománnyal, művészetpedagógiai, művészetterápiás alapokkal, tehát egy nagyon széles alapú tudományág. A gyakorlatban viszont egy nagyon konkrétan behatárolható tevékenység, a gyógypedagógiai tevékenység, ami nem kötődik, bár pedagógia szerepel a nevében, de nem kötődik kizárólag a gyermekkorú személyekhez, hiszen a fogyatékos kisgyermekekből fogyatékos iskolások, majd később fogyatékos felnőttek válnak. Jelen pillanatban mondhatjuk úgy is, hogy van egy fogyatékosság specifikus elágazódása, mégpedig 8 irányba. Lehetne akár több is, de most ennyi van. Ide tartoznak a tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott személyek, ők az enyhén értelmi fogyatékos, vagy középsúlyos fokban értelmi fogyatékos, vagy akár súlyos fokban értelmi fogyatékos személyek. Látássérült, hallássérült személyek, mind külön-külön szakirányokként, elvégezhető képzésként, az autizmus spektrum pedagógiája, a pszichopedagógia, viselkedési figyelem és tanulási zavarokkal foglalkozó ág, a logopédia, a beszédfogyatékossággal és az egyéb logopédiai segítséget igénylő személyekkel foglalkozik, illetve az én szűkebb hazám, a szomatopedagógia, ami a mozgáskorlátozott személyek gyógypedagógiáját jelenti. és életkori behatárolás nélkül, tehát a legkorábbi életkortól, a korai fejlesztéstől kezdve, egészen a felnőtt, vagy akár az idős korig, mindegyik szakirány foglalkozik gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel.
1: És úgy képzelem, hogy egy nagyon élő tudományról van szó, hiszen annyi minden változik a tudományban is, de ahogy felsoroltad az ágazatokat is, hogy van ennek egy biológiai része, van ennek egy pedagógiai része, pszichológiai része, társadalmi része, na hát ez mind-mind-mind változik az idők során. Egy nagyon szép évforduló volt az idén, ez a 125 éves évforduló, ha jól olvastam, akkor ez a nemzetközi és a magyar oktatásra is vonatkozik, tehát még azt is mondhatom, hogy nagyon modernek voltunk 125 évvel ezelőtt, hogy együtt akkor ez a, na teljesen konkrétan fogalmazok, hogy a hallgatókat is nem vigyen tévútra, tehát ez a gyógypedagógia felsőfokú oktatásának az ünnepe, tehát hogy akkor indult el valami, vagy akkor kezdődött valami.
0: Igen, egészen konkrétan, bár a gyógypedagógiai intézmények már az 1800-as évek elején indultak, 1802-ben Váczott például a siketek számára, akkor még más volt a nomenklatúra, de az, hogy felső fokon szakembereket képezzünk, akármilyen fogyatékossággal élő személyek megsegítésére, támogatására, amit gyógypedagógiának nevezünk ma is, ez 1900-ban nem Budapesten, hanem Váczott, de Magyarországon indult először a világon.
1: Ó, tehát, hogy először a világon.
0: Igen.
1: Hát, ó, most akkor egy kicsit büszkeség öntött el, hogy igen, ez szerintem egy nagyon nagy dolog.
0: Ennek ünnepeljük idén a 125. éves évfordulóját, sokféle esemény, rendezvény van, még lesz is több is. De
1: meg is érdemli ez a nagy dolog, hogy sok.
0: Tulajdonképpen ez a 125. tanévünk már, és most volt április 13-án egy úgynevezett séta, ahol a Bethlen téri épületből, ahol 1956 és 2000 között működött az akkor még főiskola, onnan szépen szó szerint, gyalog, elsétáltunk a jelenlegi kampuszunkra, ami az Elte Váci Gusztáv gyógypedagógiai kar, és most az Ecseri úton található, és voltak 80 fölötti, volt kollégáink is, gyógypedagógus kollégák, oktató kollégák, és ott voltak az első, másod, harmadéves hallgatóink is velünk, és aztán ott volt mindenféle vicces és komoly esemény még a továbbiakban. Éppen tegnap estére készült el az első kis verziója annak a filmnek, amit egy filmes ember csinált nekünk útközben, tehát drónfelvételekkel, mert az udvaron felálltunk B125 formátumban, és az fölülről mutatott jól. Lehetett fényképezkedni Bárci Gusztáv hangvillájával, aki azzal ellenőrizte, hogy valakinek csak a fülével van baj, vagy pedig a hangok feldolgozásával a központi idegrendszerében, mert hogyha a kortikális, ahogy ő hívja, tehát agykérgisiketség, amit ő írt le, és nemzetközileg is nagyon neves gyógypedagógus volt, és a 53-tól volt 64-ig a főigazgatója a főiskolának, és 75-be vettük fel a nevét, tehát annak meg 50 éve, tehát ezt hangvillával ellenőrizte, hogy a csontokon keresztül eljut-e a hallóközpontba a hang. Mert akkor valóban a fül környékén van a baj. Ha központilag, akkor ott máshogyan kell, ott máshogyan kell majd az oktatást meg, vagy a beszéd tanítást, mert hogy ő is beszédet is tanított a hallássérült embereknek, mert meg lehet tanítani. Nem csak a jeleléssel tudnak kommunikálni a hallássérült emberek, hanem akkor is meg tud valaki tanulni beszélni, ha ő maga nem hall, de hogy ezt az agykérgi halássérülést, ezt végül is ő írta le.
1: 125 évvel ezelőtt milyen ágai voltak még? Arra szeretnék utalni, vagy azt szeretném kihozni ebből, hogy változik az élet, változik a tudomány, egyre több mindenre rá lát, értelmezni tud, vagy bizonyítékot talál, és most így megütötte a fülemet ugye a viselkedéssel foglalkozó része a gyógypedagógiának, ami gondolom azért nem volt benne az alapításkor. Tehát, hogy egy picit a változást, ha megmutatnád nekünk, hogy bővült ez a spektrum.
0: Legelőször egy, mondhatnánk így modern szóval all-inclusive gyógypedagógus képzés folyt egészen 1968-ig, 1900-tól. Először csak néptanítóknak ilyen két éves, mondhatnánk, posztgraduális képzés, tehát hogy diploma utáni képzés, hát ha diploma, akkor ugye néptanító, akkor diplomás képzés volt, tehát egy ilyen ráképzés, plusz kiegészítő képzés.
1: Van ami kettő. Szemléletbővülés, vagy eszköz?
0: Nem, ott is
1: vagy...
0: kifejezetten módszertani eszköztár. Elsősorban, hát ugye ismerjük jól a szépirodalomból, Móra Ferenctől, hogy a népiskolákban, igen, ott voltak a különböző fogyatékossággal élő gyerekek, bár, ahogy mondtam, már 100 évvel korábban is, tehát ha a lesérülteknek, azt hiszem 1825-ben alakult a látássérültek első iskolája, ők most 200 évesek, 1875 környékén értelmi fogyatékosoknak bentlakásos intézet, ahol próbálkoztak oktatással is. Tehát ezek voltak tulajdonképpen az első alapágak, hogy látás, hallássérülés, mozgáskorlátozottság, értelmi fogyatékosság és beszédfogyatékosság, hibás beszédűeknek hívták régen, de 68-ig mindenre fel lett készítve, aztán elég hamar, egy-két évtizeden belül egyébként 4 éves önálló képzéssé vált, hogy nem kellett előtte más pedagógiai szakon képzést megszerezni, vagy diplomát szerezni, hanem itt már akkor ez egy önálló főiskolai szintű oklevél lett. 68-tól egy rövid ideig, egy pár évig háromszakos volt a képzés, ez azt jelentette, hogy az értelmi fogyatékosokra vonatkozó szak az kötelező volt, és mellette a látássérült, hallássérült, vagy a logopédia szakból, akkor még nem így hívták, de a logopédia szakból 2 kellett választani, és persze folyamatosan bővült a tudástár, sőt, differenciálódtak is ezek a szakirányok, mert a hallássérülteken belül külön szétágazott a siketek, oktatási módszertana és a nagyot hallóké, vagy ugyanígy a látássérülteknél a vakok és a gyengénlátók. Úgyhogy ez megint folyamatosan növelte azt a tudásanyagot, amit egy-egy szaknak meg kellett tanulni, és aztán jó sokáig végül is a 70-es évek elejétől 90, illetve 2006-ig kétszakos volt a képzés, most is kétszakos a képzés, ott volt egy rövid időszak, pár év, amikor csak egy szakot lehetett elvégezni, de most megint 2 lehet, mégpedig tulajdonképpen bármilyen párosításban, tehát már nem kötelező az értelmi fogyatékossággal foglalkozó szak. Menet közben 92-ben az is 2 vált, és lett az úgynevezett tanulásban akadályozottak pedagógiája, ami az enyhén értelmi fogyatékosokat jelenti, és egyébként a súlyos tanulási zavar, tehát ahol a tanulásban probléma van, de nem azért, mert intellektuális képességzavar lenne.
1: Ez az, amit SNI-vel jelölnek most, vagy ez egy másik történet?
0: Az SNI az egy jogi kategória.
1: Aha.
0: Sajátos nevelési igényt jelent, ebbe mindenki beletartozik. Akit én most úgy fogalmaztam, hogy fogyatékosság, hogy felsoroltam a 8 szakirányt, tehát a sajátos nevelési igény beletartozik a látássérült, hallássérült, beszédfogyatékos, az intellektuális képességzavar, a köznevelési törvényben még értelmi fogyatékosságnak hívja bármilyen foka, a mozgáskorlátozottság, az autizmus, az egyéb pszichés fejlődési zavar, ami alatt 3 alcsoport található, súlyos tanulási zavar, a súlyos figyelemzavar és a súlyos magatartásszabályozási zavar, illetve bármilyen többszöröződés, tehát 2-3 fogyatékosság esetén halmozott fogyatékosságnak hívjuk ezt, és a köznevelési törvény is így hívja, ők mind-mind-mind egy egységes köznevelési kategóriába sajátos nevelési igény alá sorolódnak. Ami a köznevelési értelmezésben azt jelenti, hogy többletjogok illetik meg őket, illetve különleges bánásmód illeti meg őket, egészen kicsi életkortól kezdve, tehát akár korai fejlesztés területén is. Csak a köznevelési törvény ezt 2003-ban találta ki, hogy fogyatékos gyermek tanuló helyett sajátos nevelési igényű gyermeket és tanulót mond. A szükséglet egyébként jobb lenne, hiszen ezeknek a gyermekeknek és tanulóknak szükségük van speciális támogatásra. Ahhoz, hogy a tanulmányaikban boldoguljanak, akár többségi iskolába járnak, együtt nevelődnek a többi gyermekkel, tanulóval, akár külön nevelésben vesznek részt, ami a speciális iskolákat jelenti, ahova csak egy szakértői vélemény birtokában sajátos nevelési igény megállapítása esetén lehet járni. Tehát a szakértői bizottság az igényjogosultságot állapítja már meg, és nem a fogyatékosságot.
1: Hallgatlak, Eszter, és egyszerűen zsong a fejem. Azért, és ám, mert hogy hihetetlenül sokrétű ez a dolog, amiről itt most beszélgetünk. Adott egy lélek, egy élet, aki valamilyen csomaggal megérkezik. Nem illik bele a nagy társadalomba, mármint ezt nem jól fogalmaztam, más, mint a körülötte lévő többi. Ehhez kapcsolódik mondjuk egy fejlesztés, de ez a lélek egy családban van. Tehát ott már van egy kis közösség, akiknek ezt a helyzetet valamilyen módon meg kell élni, és az életüket ehhez igazítva elfogadni, hogy teljes életet lehet így is élni. Utána jönnek az ellátórendszerek, amelyek hogyan alkalmazkodnak ehhez a mássághoz. Akár egy óvoda, egy iskola, egy napközi, egy hitbeli közösségben egy kis közösség. És akkor utána még ott a társadalmunk is, hogy éppen milyen kulturális szinten éli meg azt a vagy ad egy közhangulatot, vagy egy viszonyulást ehhez a helyzethez. És akkor még csak egy oktatásról beszéltünk, de te már a köznevelési törvényt említetted, amit teljesen valid, hiszen abban is kell gondolkoznotok. Tehát, hogy és akkor mellette még a többi rendszerhez is, gondolom, valamilyen módon kapcsoljátok a tudományotokat, a szakembereiteket, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokrétű dolgot érintő tevékenységről beszélünk.
0: Igen. Pluszba, körkörösen, spirálisan minden érint mindent. Mert azt, hogy egy család hogy tud megbirkózni azzal, hogy született egy gyermeke, amelyik máshogyan működik, mint a többi. Vagy mint a többi gyerek. Tehát nem biztos, hogy a családban van sok gyerek, de az is előfordul. Ismertem egy lelkész családot, ott 17 gyerek volt, és a 13. Down-szindrómás lett, és teljesen jól beilleszkedett a családba, de nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy milyen a széles társadalmi közeg.
1: Igen, igen.
0: És vannak országok, ahol nem zajlott le az a folyamat, ami nálunk is lezajlott, meg sok más országban is, hogy megpróbáltuk kivenni a fogyatékos embereket a társadalomból. Nagyanyáink még elmesél, de még a szüleink is még mesélhetik, hogy úgymond minden falunak megvolt a maga bolondja. Aki valószínűleg egy értelmi fogyatékos ember volt, nem úgy működött, mint a többi, hát járt valamennyit az iskolába, nem tudjuk, hogy megtanult-e írni, olvasni, de eltartotta a közösség. Akkor is, ha mondjuk a szülei már nem tudták, hogy apróbb kis feladatokat adtak neki, ellátta, idős néninél leszette az almát, és akkor kapott egy ebédet. Ezt is szép irodalomból ismerünk, ilyen figurákat, akik tagjai voltak a társadalomnak. És aztán jött egy mozgalom, ami igen, a szocialista és kommunista kultúrában is úgy nézett ki, hogy mi már nem bántottuk őket, voltak olyan kultúrák, igen, és a náci birodalom idején, ahol ők haszontalan és nem is ember kategóriába sorolt emberek voltak. A szocializmus, kommunizmus idején, amin mi is átmentünk, ott hát ők nem nagyon illeszkedtek a szocialista-kommunista embereszményhez. És akkor őket elkülönítettük. A második világháború után magas kerítés mögött államosított kastélyokba beköltöztették őket, és kilettek szakítva a társadalomból. Ráadásul nem is természetes, hogyha egy tömegben van ilyen sok. Az olyan nagyon ijesztő.
1: És az is ijesztő, hogy nem csak ők a társadalomból, hanem a társadalomtól elvették azt a lehetőséget, hogy együtt tudjanak élni ezzel.
0: Igen, igen, igen. Mert hogy
1: őket elvették.
0: Láthatatlanná tettük, és több generáció, tehát szerintem már a szüleim is úgy nőttek fel, hogy véletlenszerűen lehet, hogy előfordult. De én nem nagyon emlékszem, hogy az iskola környékén lett volna. Gyülekezetben ott volt két fiatal ember is, aki értelmi fogyatékos volt, tehát ők jártak hétvégén a templomba, istentiszteletre, mert az egyik ott lakott a városban, pedagógusak voltak a szülei, és megpróbálták a többségi általános iskolába őt végig valahogy segíteni, gyógypedagógiai támogatás nélkül, így a szülőkre tekintettel, nagyon ügyes színjátszó volt például, de igazából lettek másodlagosan komoly viselkedési nehézségei pont abból, hogy ő is észrevette, hogy nem ért mindent, amit ott tanítanak. Mert hogy egy, hát ilyen középsúlyos, vagy enyhe értelmi fogyatékosság környékén lehetett. Volt egy korombeli fiú, aki, hát már mind bácsik, aki viszont egy középsős értelmi fogyatékosok iskolájába járt hétvégén, abszolút az ő képességeinek és lehetőségeinek megfelelő oktatásban vett részt. Hétvégeken jött haza, akkor mindig sokat segített a nagypapának a lovak körül, meg a kertbe, meg a földeken, és egy nagyon kiegyensúlyozott fiatalember volt, egy szerető, befogadó családban, de az ő számára nem volt a városban iskola, mert csak enyhe fogyatékosok számára volt iskola, és ő ugye helyén volt azzal, hogy a képességeinek megfelelő oktatásban részesült. A másik fiú is most már teljesen okés, mert érdekes módon, tehát ő akkor így a fiatal korában azért sokszor volt elégedetlen, hangos, néha voltak ilyen támadó jellegű kitörés, én nem bántott soha senkit, mert hogy valahogy érezte, hogy az elvárások, azok nem illeszkednek az ő képességeihez. És aztán, hogy felnőtt lett, talált munkát, ilyen szociális ételkihordásban láttam még sokszor, mikor főiskolás voltam, és sokszor voltam otthon, hogy ilyen kocsikísérő lett. Tehát ő szállt ki, és vitte be a ilyen-olyan néninek az udvarba, a kis ételhordóba az ebédet, akik ilyen szociális étkeztetésben részesültek, idős emberek. És akkor úgy megtalálta a helyét ő is. Nekem pozitív élmény volt a Tatai Református gyülekezetben, hogy ezt a két fiút, ezt teljesen tulajdonképpen befogadtuk, tehát az egyik mindig ő szedte le az énekszámokat, ilyen kis fallapocskákon voltak, ugye kirakva, és akkor istentisztelet végén leszettük, hogy a jövő héten majd fel kell tenni az újat, vagy ha volt valami a templomkertbe, tavaszi nagy rendezés, gerebjézés, fűnyírás, mindig jöttek segíteni, és akkor teljesen férfi munkaerőként ők ebben részt vettek, tehát ugyanolyan egyenrangú tagok voltak, de hogy több generáció nőtt fel úgy, és azért aztán most elég nehéz ez a bizonyos visszaintegrálás, amit meg befolyásolnak azok a minták, amiket a felnövekvő generáció, aki egyébként, hiszen már több mint 30-35 éve integrálunk, elárulom, hogy korábban is volt integráció, mert hogy a gyógypedagógiai iskolák száma az sose volt elegendő ahhoz, hogy mindenki abba járjon, és ezért voltak, ezt úgy hívták, hogy hideg integráció, tehát hogy ott voltak, mondjuk főleg a látáshallássérült, vagy a mozgáskorlátozott fiatalok, mert az értelmi fogyatékos, vagy intellektuális képességzavarral élő tanulók számára sokkal több iskola volt elérhető, akár napi bejárással is, vagy bent laktak hétközben, de mozgásjavító iskola csak 3 volt, látáshallássérültek számára is sokkal kevesebb iskola volt, és aki az intellektuális képességeit tekintve bírta az általános iskolai tantervet, együtt tudott haladni, tudott teljesíteni, ő általában úgymond integráltan nevelkedett. Most ezt már mi is próbáljuk, mert hogy közel 70%-kal tanulóknak most is integrációban van. Ott ülnek, szanaszét, kisfalutól kezdve a nagyvárosig, mindenféle iskolákban az országban, és most már foglalkozunk mi is azzal, hogy hogyan lehet őket ott, helyben megtámogatni. A nemzetközi elvárás az lenne, hogy mindenki a helyi általános iskolába tanul, az iskoláknak úgy át kellene alakítani a saját szemléletüket, vagy az intézményeknek, mert ez vonatkozik a bölcsödékre, óvodákra is. Ők egyébként könnyebben befogadják a sajátos nevelési igényű, vagy speciális szükségletű fogyatékos kisgyermekeket, mert ott még nincsen olyan követelményrendszer, mint az iskolába. Hogy az, egy-egy osztályfokon mit kell már tudni, tehát ez az nincs az óvodában, meg az iskolában.
1: Számít az, hogy milyen korán kerülnek közösségbe. Nem biztos, hogy jó szakszavakat használok, hogy javíts ki, hogyha valamit rosszul mondok, de hogy az általános közösségbe, hogyha minél hamarabb be tudnak kerülni a fogyatékkal élők, akkor ez jelent valamit, tehát hogy a fejlődésük szempontjából ez előnyös, vagy sem?
0: Általánosságban azt mondanám, hogy igen. Uh-huh. Mert mindannyiunknak szüksége van, tehát ez akárki, akármilyen pedagógiát tanul, mert akármilyen pedagógus akar lenni, megtanulja, hogy a közösségnek, a kortárs közösségnek milyen fejlesztő hatása van. De elég, ha csak gondolunk először is egy nagy családra, ahol van 6 gyerek, mint a sajátomban volt, és a legnagyobb 9 éves volt, amikor a legkisebb született. Az a legkisebb akkor még semmit se tudott, amikor megszületett, de ott volt előtte 5 másik minta, különböző életkorú, különböző érdeklődésű. Én mindig mondtam a legkisebb öcsémnek, tehát, hogy nem csak a szüleinktől, meg az iskolába tanult, hanem az 5 nagyobbtól is. És hogyha a zene ügybe érdeklődött, akkor tudta, hogy a húgomhoz kell menni, ha a történelmi dolgok, akkor a bátyámhoz, ha meg a fizika, akkor meg az egyik öcsémhez. Mert hogy érzékeltetett, bárki tudott neki segíteni, bárkitől tudott tanulni. És mindig mondtam, hogy neked volt a legkönnyebb dolgot, hiszen ott volt 5 nagy tesó, akitől tudtál tanulni. Ugyanígy egy közösségbe is, hát nagyon-nagyon sokfélék vagyunk, sokféle társadalmi, kulturális, családi háttérből érkezünk, a közösségben az egymástól tanulás, hát a kisgyerekek is, van, aki azt mondja, hogy majomkodnak, úgy utánozzák egymást. Igen, és tanulnak egymástól. És az emberi szocializálódáshoz hozzátartozik az, hogy közösségben van. Feloldódtak igazából azok a nagy közösségek, a nagy családok, ahol 3, akár 4 generáció is együtt élt, és ott volt sok-sok kortárs is, hiszen az unokatestvérek is ott egy portán, vagy egy utcában éltek ugyanazon a településen. Ez felbomlott, és eléggé ugye mikro családok jöttek létre, hogy egy darabig 2 generáció, aztán most azt tartjuk normálisnak, hogy 20 évesen a fiatal leválik, aztán megalapítja a saját családját. Ennél fogva szerintem még fontosabb az, hogy nagyobb közösségben is létezzen az eltérő fejlődésű, vagy később akár sajátos nevelési igényűnek mondott gyermek, és ez a nagyobb közösség szempontjából is nagyon fontos, hogy ők lássák, hogy különbözőek vagyunk. Vannak az iskolák között is ilyen nagyon menő elitiskolák, meg hát ilyen kerületi. Én őszintén megmondom, hogy a gyerekemet azért irattam egy sima kerületi iskola, pont azért, nem zseni, nem kimagasló, de egy okos, ügyes fiú. Pont azért, hogy megtanulja, hogy vannak, akik lassabban működnek, mint ő. És hogy azt megtanulja kivárni. Hogy nem egy, úgymond versenyistálóba, ne egy versenyistálóba járjon, ahol mindenki nagyon pörög és nagyon megy előre, mert ott nem biztos, hogy egy ilyen válogatott elit társaságba, mert nem biztos, hogy megtanulja, és nem lesz toleráns, ha mondjuk egy régen, amikor még számlával írták a boltba a számlát, és hát azt a bolti eladó lassabban írja, mint ahogy ő azt elvárná. Tehát, hogy legyen toleráns azzal, hogy az emberek különbözők. És utaltam a családi hagyományokra, és ez egy nagyon izgalmas dolog, mert én is 35 éve vagyok a szakmában, hogy azt várnám, hogy egy 30-35 éve, tehát én pont egy ilyen integrációs kutatásból írtam az első szakdolgozatomat 90-ben, És azóta már egyre tudatosabb ez az együttnevelés a többségi intézményekben, és azt várnánk, hogy az a nemzedék, aki azóta felnőtt, ő, akinek már saját élménye van arról, hogy lehet, hogy van egy társam, akit ki kell tolni a kerekesszékkel az udvarra, mert egyébként kerekesszékkel közlekedik, de ettől még nagyon jó fej, és tök jó humora van, és vágja a matekot, vagy tök jól beszél angolul, és osztálytársam. Vagy, hogy volt az oviba egy autizmussal élő társam, aki hát olyan furcsa volt, hogy úgy visszahúzódott sokszor, de már közben nagyon nagyra nőtt, mert ott maradt még az óvodába 7 évesen is, mert még nem találtak neki iskolát, nagyon keveset beszélt, akkor is sokszor ugyanazokat mondta, de azért ki lehetett vele jönni, de néha úgy el kellett neki vonulnia, és akkor tudtuk, hogy ő neki most kell egy kis pihenés, vagy nyugalom, vagy csend. És hogy ezek az emberek, én azt vártam, hogy a gyereküknek már ezt a tapasztalatot adják tovább, és valamiért nagyon furcsa, de nem jön meg az áttörés, mert amikor, és ezt szintén fogyatékos gyereket nevelő édesanyáktól hallottam, akik már viszik ki, és viszik a játszótérre, és mondjuk egy súlyos fogyatékosság, az látszik, messziről is látszik, és akkor egyszer csak azt hallja egy ilyen 30-as édesanyától, hogy ne menj oda hozzá, mert nyomorék. És ez az édesanya már együtt nevelkedett fogyatékos gyerekekkel, tanulók osztálytársakkal, akár a középiskolába is, óvodába, általános iskolába, mert az, hogy 70% integráltan tanul, mindenhova jut. És ő neki viszont, amikor édesanya lesz, akkor bejön a saját anyai mintája, aki meg a nagymamától hallotta. És hogy ez öröklődik, és a saját élmény nem tudja mintakövetést letörni. Vagy csak nagyon lassan. Tehát én türelmetlen ember vagyok, és arra számítottam, hogy ha már meg lesz saját élmény, akkor már könnyebb a befogadás a később életkorban, mert ez vonatkozik a munkahelyekre, egy felnőtt lakóközösségre, hogyha egy társasházba oda költözik egy lakásba 3 fogyatékos ember, mert egy támogatott lakhatás jön létre, hogy a felnőtteknek egy normalizált élethelyzet lenne. Ezt a normalizációt nem én találtam ki, hanem a skandinávok a 60-as években, akik azt mondják, hogy nekik is ugyanolyan életkörülményeket kell teremteni, mint bárki másnak. És az elért hozzánk is abban, hogy a felnőtt korban támogatott lakhatásban kellene nekik lakni. Ez azt jelenti, hogy egy 17 lakásos társasházban, 2 vagy 3 lakásban saját döntésük és választásuk alapján egyedül általában nem szoktak, de 2, 3, 4 társal együtt laknak fogyatékos emberek, és ez a közösség számára normális.
1: Hát akkor ez az apró lépések, most így magamat is próbálom figyelni, hogy mi lehet az, ami mozgatja esetleg a távolságtartást, vagy a rácsodálkozást, de nem közeledést. Talán egy ismeretlenség, hogy nem a kiszámíthatatlanság számomra, mert nem az a működési forma, nem tudom kiszámítani előre, ezért félek tőle. Tehát mi lehetne talán arra érzékenyedés, hogy kíváncsi legyek, hogy befogadjam, akár ha nem is keresem, de hogyha elém kerül, akkor meghallgassam, megnézzem, megfigyeljem azokat a helyzeteket, vagy akár anyagokat, vagy lehetőségeket, ahol ilyen együttműködéssel, együttéléssel találkozhatok.
0: Hallgatóimnak mindig azt mondom, hogy szerintem egy gyógypedagógus legeslegfontosabb tulajdonsága persze a tudás és a felkészültség, meg a kíváncsiság. Kíváncsi vagyok arra, hogy ő milyen. Jó, nem baj, ha van egy olyan alapattitűd, hogy egyébként ember és kész. És hogy az emberi létezésnek, ezt ugye ilyen szakszavakkal szokták mondani, hogy nagy a diverzitása. A zsenik pont úgy kilógnak.
1: Így van.
0: Az a felső része. Az emberi, mondjuk, ha csak az intellektust nézzük, van egy ilyen Gauss-görbe szerinti eloszlás, hogy a többség az ott van így, úgymond a normál övezetben. És vannak, akik lefele lógnak ki, vannak, akik fölfele. De ez ugye akármelyik képességünket érintheti, mert öregszünk, és már én se látok jól közelre. Idősödünk, egyre hosszabban élünk, jönnek a mozgásszervi problémáink, ami már akadályozni fog bizony, akár a mindennapos működésünkben, mindennapos rutinunkban, és akkor azzal meg kell birkóznunk, vagy segítséget kell kérnünk, vagy ugyanúgy a hallásunk is romolhat. Tehát ahogy egyre hosszabban élünk, lehet saját élményünk is erről, de hogyha alapvetően abból indulunk ki, hogy mindenki az emberi létezésnek ezen a nagyon széles spektrumán létezik, de hogy amúgy meg tök érdekes, hogyha valaki máshogy működik, mint én. Tehát nekem pont ez volt az alapmotiváció, hogy vajon ő mit gondol, hogyan érez, hogyan tapasztalja meg a világot, akkor, hogyha már ott a Dunalmás intézetben halássérült is volt, siket ember is volt, vak gyerek is volt, súlyos mozgáskorlátozott, hogy tapasztalja meg a világot, hogy amiket csinál, azt miért csinálja, amik ilyen furcsaságok, hogy ütögeti a fejét. Később megtanultam persze, hogy azért, mert ingert keres, mert az embernek alapvető szükséglete, hogy megfelelő ingerek érjék a világból, és ha ott az ember fekszik egy ágyba, egy rácsos ágyba, akkor nem tud más milyen ingerekhez jutni, mert nem történt vele semmi. Igazából, mert akkor ez még az egészségügyhöz tartozott ez az intézmény, és nagyon elvétve volt egy-két nagyon elszánt kollega, aki egy ilyen helyre elment dolgozni, és megpróbált valami fajta fejlesztést, nevelés, oktatást csinálni. Tehát, hogy ott van a kíváncsiság, hogy ő ilyen, de hogy alapvetően azért nem baj, hogyha van egy pozitív, nyitott attitűd. Teljesen természetes emberi viselkedés, és ebbe a keresztény kultúrába is vissza mehetünk, csak el kell olvasni az új szövetséget is, mert megkérdezik Jézustól, hogy ki vétkezett, ő vagy az ő szülei, meg hányad iziglen fölfele, és hogy ez az Isten büntetése. És a Jézus azt mondja, hogy sem ő, sem az ő szülei. Magyarul ő fel akarja oldani ezt a gondolatot, hogy egy eltérő, egy furcsa, egy máshogyan működő, fogyatékossággal élő ember, ő az Isten csapása. De valahogy ebből nehezen.
1: Vagy valamilyen büntetés,
0: igen,
1: vagy
0: igen,
1: korábbi
0: igen.
1: bűnök.
0: Igen. De megmondja Jézus, hogy nem, sem ő. De az eltérővel és a furcsasággal máshogy is szembesülünk, és aztán meg lehet tanulni. A fiam 25 éves, és 25 évvel ezelőtt még nem volt ennyi más bőrszínű ember a városban. És annyira előttem van az arca, amikor először a metróban meglátott egy fekete bőrű férfit. Mert hogy nem látott még azelőtt olyat. És volt benne egy riadalom, egy félelem, hogy ez most micsoda. És aztán megbeszéltük, és a fordítottját is átéltem, mert az elmúlt években Kenyában indítottunk egy projektet, Adventista Szeretett Szolgálattal együtt, a Karunk, egy ilyen iskolafejlesztési projektet, kifejezetten az integráció támogatására, mert abban a régióban, ez nem a legszegényebb csücske, délnyugati csücske Kenyának, de ott nincsenek speciális iskolák. Gyógypedagógus képzés van, gyógypedagógusok is vannak, csak oda nem mindig jut. Mint hogy nálunk is vannak olyan régiók, nem mindenhova jut, elegendő, és hogy támogassuk ezeket az iskolákat pontosan a befogadásban. És megéltük azt, hogy ők néztek ránk, a sok-sok-sok 600 gyönyörű szép fekete fiú és lány az iskolába ültek körbe a falat a porba, amikor oda mentünk bemutatkozni, és ők néztek ránk úgy, mint ahogy az én fiam egy fekete férfira itt a metrón. Mert hogy ugyanolyan csodabogarak voltunk. És aztán elkezdtünk egymással kapcsolatba kerülni. Volt olyan település, ahol már láttak fehér embert, de volt olyan település, ahol még a dédszülők se láttak fehér embert. És az nekik pont olyan furcsa volt, mert másmilyen. Félünk tőle. De ha nyitott szívvel, kíváncsisággal fordulunk, akkor mindegy, hogy milyen színű, és mindegy, hogy milyen képességei vannak. És mindegy, hogy állnak a kezei vagy a lábai.
1: Nyitott szívvel, kíváncsisága, talán ez lehet egy végszó is, mert lejárt a műsoridőnk, bár azt hiszem, hogy még nagyon sokat tudtunk volna erről beszélni. Engem nagyon megragadott, amit idéztél, a bibliai idézet, nem is az ismeretlensége miatt, hanem hogy valóban igen, a Biblia is ír erről, Jézus is beszél erről, meg talán az a gondolat van bennem, hogy ki tudja, hogy ki miért született a világra. Tehát ezt nem kérdőjelezzük meg, hogy mert az élet az jön, az élet, minden életnek van értelme. És innentől kezdve akkor a kíváncsiság, a szeretet, az odafigyelés, az odafordulás az, ami a legalapvetőbb.
0: És persze, hát, hogy pedagógia meg pont azért van, hogy a legmodernebb tudomány, tehát az idegtudományoktól kezdve a legmodernebb oktatásmódszertanig most már a digitális kultúra is itt van velünk, mindezzel együtt próbálja meg őket minél jobban támogatni abban, hogy ők a saját életükben kiteljesedhessenek.
1: De számomra nagyon nagy élmény volt Eszter veled beszélgetni, nem is a tartalma, de hogy hallgatni ezt a dinamizmust, hogy belülről jövően minden porcikáddal megtámogatottan, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk a gyógypedagógiáról, szemléletről, szemléletváltásról, változásról beszélgetni.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét, két hét múlva tartsatok újra velünk, viszont hallásra!

0: Életre hangoló. Rádió műsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Kedves hallgatóink! Nyilván jól tudjátok, Lupus atya vagyok. Már fél éve hallhatják hangomat itt a Mária Rádió hullámain, a hittanórák napindító műsorokban. Fiatalabb koromban sokat vitorláztam. Jó volt látni, hogy a szél belekapaszkodik a vitorlába, duzzasztja azt, és gyorsul a hajó. A Mária Rádió is így működik. Ennek a hajónak is szüksége van szélre, szüksége van energiára, hogy tovább tudjon haladni. Szüksége van adományokra, hogy hallgathatóak legyünk, hogy újabb, szebbnél szebb műsorok készüljenek, és legfőképpen, hogy fent tudjuk tartani magunkat, és újabb helyszíneken is hallható legyen a rádiónk. A legkisebb adományt is nagyon köszönjük. Támogatásunk lehetőségeit a honlapunkon megtalálják. A szűzanya csodái közé tartozik, hogy hajónk nagyon sokszor ellenszéllel is küszködve már 20 éve siklik a hullámok fölött.
1: Kedves hallgatók! Minden hónap 4. kedjén Szalka Mihály atya, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon Parák Eszter és Óvári Ferenc mellett Mihály atya vezeti napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Mihály atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Mihály atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Mihály atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

A boldogság titka. Egy kereskedő elküldte fiát minden emberek legbölcsebbikéhez, hogy tudakolja ki tőle a boldogság titkát. A fiú 40 napig vándorolt a sivatagban, míg egy magas hegyen álló pompás várkastélyhoz nem ért. Ott élt a bölcs, akit keresett. Hősünk, ahelyett, hogy egy szent ember talált volna ott, a vár nagy termébe lépve zajos forgatagba csöppent. Kereskedők jöttek és mentek, a sarokban emberek beszélgettek, egy kis zenekar kellemes dallamokat játszott, s egy hatalmas asztalon a vidék legfinomabb ételei sorakoztak. A bölcs mindenkivel beszélgetett egy kicsit, s a fiatalembernek 2 óra hosszat kellett várakoznia, míg rákerült a sor. A bölcs figyelmesen meghallgatta, amikor a vendége előadta jövetelének okát, de azt mondta, hogy éppen nincs ideje arra, hogy a boldogság titkát elmagyarázza. Azt ajánlotta neki, hogy járja körbe a palotát, és 2 óra múlva jöjjön vissza. De szeretnélek valamire megkérni, tette hozzá a bölcs, és a fiatalember kezébe egy kis kanalat adott, amelybe 2 csepp olajat töltött. Fogd ezt a kanalat, és figyelj, hogy útközben ne lötykölt ki az olajat. A fiatalember így járkált föl le a palota lépcsőin, és szemét le sem vette a kis kanáról. 2 óra múltán visszatért a bölcshöz. Nos hát, kérdezte a bölcs, láttad a perzsaszőnyegeket az ebédlőmben? Láttad a kertemet, amelyet a kertészem 10 éven át építetett? Észrevetted a gyönyörű pergameneket a könyvtáramban? A fiatalember szégyenkezve ismerte be, hogy semmit sem látott. Csak azzal törődött, hogy ne lötyintse ki az olajat, amit a bölcs rábízott. Akkor menj vissza, és nézd meg világom csodáit, mondta a bölcs. Nem bízhatsz olyan emberben, akinek a házát nem ismered. A fiatalember már nyugodtabban fogta meg a kis kanalat, és ismét sétára indult a palotában, ezúttal megfigyelve minden művészi alkotást a mennyezeten és a falakon. Látta a kerteket, körös körül a hegyeket, a gyönyörűséges virágokat, felismerte a kifinomult ízlést, amellyel a műalkotásokat méltó módon elhelyezték. Amikor visszament a bölcshöz, részletesen beszámolt neki mindenről, amit látott. De hol van a rád bízott 2 csepp olaj? Kérdezte a bölcs. A fiatalember rápillantott a kanálra, és látta, hogy az olajat kilöttyintette. Nos, ez az egyetlen tanács, amelyet adhatok neked, mondta a bölcsek bölcse. A boldogság titka abban rejlik, hogy lássuk a világ minden szépségét, úgy, hogy közben ne feledkezzünk meg egy pillanatra sem a kanálban lévő 2 csepp olajról.

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi 4, 6-7. verse. Nekem azért fontos ez az ige, mert benne van a hálaadás, hogy a hálaadásból fakadnak az Isten csodái, hogyha mi a hálaadásban visszaemlékszünk arra, hogy eddig hogy hordozott, most hogy van velünk, akkor reménységünk lehet arra nézve, hogy a jövőben is megcselekszi az ő munkáját és csodáit. És ebben az igében ott van az Isten békessége, és nagyon sokszor éltem meg azt, hogy amikor döntéshelyzetbe kerültem, akár hogy mi legyen a munkahelyemmel, mi legyen a párkapcsolattal, mi legyen egy-egy családi élethelyzetben, akkor nagyon sokszor az Isten békessége pecsételte el a döntésünket. Különös emlék számomra, amikor két ingatlan közül kellett választanunk, és nagyon rövid volt a határidő, és elmentünk az egyik mellett, meg a másik mellett, és csak az egyiknél éltem meg azt, hogy egy olyan különös békességet kaptam, és bizonyosságot, hogy az Isten ezzel elpecsételte, hogy melyik az az ingatlan, ami a miénk, amely minden értelmet meghalad, és valóban megőrzött ezekben a döntésekben mindig.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.

0: Irgalmasság órája.
1: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjék a földön utadat, és üdvösségedet az összes nemzetek. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak téged az összes nemzetek.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, Szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Nem hagyod cserben azokat, Uram, akik keresnek téged.
1: A következőket írja Faustin. Mi alatt imádkoztam, e szavakat hallottam. Leányom, örvendezzen szíved, én az Úr veled vagyok. Ne félj semmitől, a szívemben vagy. Ebben a pillanatban felismertem Isten nagy fenségét. Világossá vált előttem, hogy semmi sem hasonlítható Isten megismeréséhez. Néi megismerésének egyetlen pillanatára porszemként tűnik el minden külső nagyság. Az Úr olyan mély békét adott a lelkembe, amit már semmi sem tud elhomályosítani. A körülöttem zajló események egy pillanatra sem tudják elrabolni ezt a békét. Még ha az egész világ összeomlana is, ez sem tudná megzavarni lelkem mélyét és a csendét, ahol Isten lakik. Minden dolog és esemény az Úr lábai előtt hever.
0: Szeretlek, Uram, Istenem, én erősségem, menedékem és sziklaváram, szabadítóm, Te vagy, Uram. Istenem, segítőm, akiben remélek, oltalmazom, pártfogom és üdvöm ereje.

Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Az Úrra hagyatkozik a lelkünk. Ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk.
1: Szent Háromság, egy Isten, örök Atya, köszönöm, hogy megteremtettél minket, családjainkat, embertársainkat és a körülöttünk lévő világot. Köszönjük szépen Szent Fiadat, Jézus Krisztus Urunkat, aki által megváltottál minket. Köszönjük a Szent Lelket, aki által mindig megtisztítasz és megszentelsz bennünket. Köszönjük szépen Szűz Máriát, irgalmas Jézusunk édesanyját, aki igent mondott a te kérésedre. S köszönjük szépen Szent Faustina nővért, aki által az irgalmasságot megismertetted a világgal. Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törté elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Jézusom, szeretlek. Jézusom, szükségem van rád. Amen.

0: Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

mint egy gumilabda. Miután Jézus azt mondta, hogy maradjunk meg szeretetében, hozzáteszi. Ezt azért mondja, hogy az örömünk teljes legyen. Az öröm tehát a szeretet gyümölcse. Az örömöt természetesen nem tudjuk minden pillanatban tudatosan megtapasztalni. Bizonyos időszakokban a szomorúság és a fájdalom lesz úr rá rajtunk. Életed igazi, alapvető tulajdonsága mégis az öröm lehet. A keresztény egy kicsit olyan, mint egy gumilabda, amely minden nyomás után ismét teljesen kigömbölyödik. A keresztény ember minden fájdalmas korszakot vagy tapasztalatot követően ismét megtalálja az igaz örömét. Ha a kertedben kivágod az összes körtefát, nem terem többé körtéd. Ha szíved valamennyi szeretet fáját ledöntöd, nem lesz több örömöd. Az öröm, az igazi öröm gyümölcse csak a szeretet fáján terem meg. Valamennyien óriási tévedést követünk el, amikor magát az örömöt hajszoljuk. A megkaparintott örömöt nem lehet megtartani. A megkaparintott örömöt soha nem lehet tartósítani. Az öröm, akár csak az ajándék, ingyen adódik. A szeretet viszonzásaként. Soha nem tapasztaltad még meg, hogy minél inkább meg akarsz oldani egy bizonyos problémát, annál inkább belekeveredsz. Ha viszont energiáidat mások problémáinak a megoldására fordítod, saját problémáid lassan-lassan maguktól eltűnnek. És akkor igazán boldog leszel. Isten azért olyan tökéletes és boldog és szabad minden problémától, mert soha nem gondol önmagára. És téged úgy teremtett, hogy hozzá légy hasonló.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szentvére.
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

Rádió. Hirdessétek dicsőségét. Síjejenő könnyűzenei evangelizációs műsora.

0: Dicsőség és hála Uram neked! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Igen, egy nagyon szép emléknapra esik most a műsorom. Szent Joachim és Anna, Jézus nagyszüleinek az emléknapja. És hihetetlen ajándék lehetett Jézus számára is a nagyszülő. Magam és a saját tapasztalatunkból tudjuk, oly sokan mondják azt, híres, nagyon nagyszerű papok és püspökök és emberek, barátaim, sokan mondják, hogy milyen sokat jelentett az életükben a nagyszüleik hite, szeretete, a gondoskodása, és én magam is ugyanezt tudom elmondani, és hát hálás szívvel emlékezem én is a nagyszüleimre. Az első ének: Krisztus a jövőnk, múltunk a reményünk, és Krisztus a jövőnk. Talán nem is véletlen, hogy pont ezt a dalt választottam, hiszen a múltunkban ott vannak szüleink, nagyszüleink. Ők építették az életünkbe azokat az ajándékokat, amelyek során mi felismertük hitünk szépségeit, gazdagságát, és arra az útra indultunk, amire ők beállítottak minket. És hát remélem, hogy azért sokan ezt inkább így mondhatják el, és kevesebben mondják azt, hogy semmi jót nem kaptak szüleiktől, nagyszüleiktől. Nagyon kevés lehet az ilyen, de remélem, hogy mi, akik hallgatjuk ezt a rádiót, akkor mi inkább ennek a gazdagságáról tudunk tapasztalatot mondani. Tehát legyen múltunk a reményünk, és az a remény azt jelentette, hogy még megkaptuk a hitet szüleinktől, nagyszüleinktől, és én is így érzem, hogy hálás a szívem mindig, amikor rájuk gondolok, és sokszor úgy elmondogatom magamnak, ha majd egyszer az unokáim, gyerekeim is persze elsősorban, és aztán az unokáim, ha majd így visszagondolnak rám, amikor már én odafent leszek, akkor úgy gondolják, hogy igen, a papa, most már dédpapa is vagyok, a papa az igen, az olyan ember volt, aki szeretett minket, akire jó emlékezni.
1: 2000 éve megszületett, eljött a földre kisgyermekként, eljött közénk. Velünk az Isten, Emmanuel, Emmanuel. Kisgyermekként

hazám útjain megyek. Hát igen, ebben különösen is ajándék a dolog, hogy az én hazám, szűkebb hazám itt volt Angyalföldön, amelyen elindultam az élet útján, itt születtem, és itt éltek nagyszüleim is, édesanyám is, nagyszüleim is. Sok mindent tőlük tanultam, a hitet, a reményt, a bátorítást, biztatást, hiszen egy tönkrement családi életben nevelkedtem fel, de annyi szeretetet kaptam, és olyan mélységes nagy hitet édesanyámtól, nagymamámtól, és édesanyám testvéreitől, nagybácsiktól, nagynéniktől, akik mindent megtettek értünk. És ugyanezt elmondhatja, gondolom, bátyám is, én is, hogy milyen nagy dolog a hitben élő család és a hitben élő emberek közössége, amelyek segítenek, növekednek minket, aztán, ha felnővünk, akkor visszük tovább ezt a csodát, és hiszem, hogy ugyanígy át tudtuk adni, persze a feleségem is ugyanígy, az ő családjában nagyon értékes, nagyszerű család volt az övé is, és hiszük, hogy büszkén mondhatjuk, hogy múltunk a reményünk, mert tőlük kaptuk azt a hitet, azt a bátorítást egy nehéz időszakban. Bizony, nem volt könnyű az az időszak. Kommunista időszak volt, és egyházüldözés. Ahogy szokták visszaemlékezésben mondani az öregebb generáció, a Rákosi korszak, meg a Kádár korszak mindent megtettek a hívő emberek ellen, az egyházunk ellen, és mi túléltük őket. Hálát adunk az Úristennek, sokan persze meghaltak, sok szenvedéssel mentek át, de a lényeg az, hogy él a hit, él az egyház, és a mi hitünk is erős.

következő dal, Ments meg a lelkem. Igen, mert az ember hiába kap szép nevelést, nagyszerű papok segítettek, bátorítottak minket ifjúkorunkban, azért meg kell küzdeni. És az a legbiztosabb, hogyha mi megkapjuk ezt a hitet, és megőrizzük. Tehát ez küzdelem van. Néha sok minden elcsábítana. Az egzisztencia, a továbbtanulások, igen, sok fiatal volt, akit azért találtak meg abban az ifjúsági időben, amelyben én nőttem fel, mert volt hite, mert templomba járt, vagy hittanra. Hát érdekes világ volt ez, de az Úr ott volt velünk, és megmentett minket, megerősített ebben a küzdelemben, és hiszük, hogy így is lesz ezután is. Az én gyerekeim, unokáim életében is, ha bármi történik, erős lesz ez a hit, mert ők úgy látom, hogy már szolgáló emberek. Ez a zenei szolgálat, amelyet velem kezdett az Úristen annak idején, bennük folytatódik, és megerősödve látom, micsoda gyönyörű ajándék. Látom, amikor imaórákat vezetnek, szentmiséken szolgálnak, stb. Jó látni az ő életüket már most is.

következő dal, mert hát ugye júliusban sok minden van, amit szeretettel emlegetünk, és gondolunk vissza. Van még egy dal, mely neked őrzök én. Mert én az Úrnak én írtam a dalaimat, az énekeimet, és aztán volt egy dal, amit a feleségemnek írtam, hiszen csodálatos áldást kaptunk az Úristentől a házasság szentsége, valóban Isten áldása az életünkre. És hiszem, hogy így járjuk végig az egész utat, amíg a földi zarándok utat járjuk, hogy egymás kezét fogva, egymást erősítve, bátorítva éljük az életet. Olyan jó együtt esténként megyünk a szentmisére, itt is templomunkba, és tudunk imádkozni a ránk bízottakért, a gyermekekért, az unokákért, mert most már mi vagyunk azok, a nagyszülők, ma már dédszülők is, akiknek imádkozni kell, ahogy annak idején a mi szüleink, édesanyám és nagyszüleim imádkoztak értünk. Hát így legyen ezután is. És akkor hiszem, hogy ez a dal majd megerősít minket, és megerősíti a gyermekeinket, az unokáinkat is, hogy ők is ezen az úton járjanak, le ne térjenek, adják tovább az ő gyermekeiknek, az ő unokáiknak.

ma egy nagyon szép ünnep van, amikor készítem a műsoromat. A Kármel-hegyi szűzanyának az emléknapja, ünnepnapja van. Gyermekkoromban ott nőttem fel a Kármelita templom mellett Angyalföldön, és ilyenkor mindig csodálatos ünnep volt, búcsúnap volt, ahogy szokták mondani, és hát igaz, hogy ez egy városi búcsú volt, nem az a tipikus kis falusi, kisvárosi, és ráadásul ugye hát ez egy nagyon erősen kommunista városrész volt, a Kádár itt élte meg az életét, és itt büszkélkedett a hatalmával, persze az egész országra vetítve. De a lényeg az, hogy itt, a Duna mellett éltem az életemet, és sokat jelentett nekem gyerekkoromban is ez a Kármelita búcsú, a szűzanyának az emléknapja, a Kármel-hegyi boldogasszony, akinek a tiszteletére, szeretetére nevelt édesanyám és nagymamám, és én nem bántam meg, hogy így nőttem fel. És én ezt a Mária tiszteletemet adtam tovább, és adom tovább, nem csak én, hanem a feleségemmel együtt mindketten ezt a csodálatos ajándékot, amely erőforrás lehet számunkra. Hálás a szívem, hogy egy ilyen sok nehézséggel küzdő időszakot éltem meg, de az erőforrást

következő dalnak a címe, Úgy kell ez a fény. Úgy kell ez a fény, mert bizony vannak nehéz időszakok az életünkben. Sokszor szüleink, nagyszüleink is átéltek, sőt, az idősebbje, a dédszüleink két világháborút is megéltek, ha tovább élték, akkor belefutottak a másodikba is, és pokollá változott az élete sok magyar ember. Igen, megélhették a Trianont, megélhették a szétszakadást, a fájdalmas gyötrődéseket, de a hitét megérezte minden ember, és én ma már bejártam az egész Kárpát-medencét, és azt láttam, hogy a magyarság jelentős része őrzi a hitét, a reményét hűségesen. Adjunk hálát, és imádkozzunk értük is, mert hiszük, hogy kell ez a fény, amelyet onnan kapunk.

Következő dal címe szinte folytatódik ez a gondolat benne. Akik az Úrban bíznak, és akik az Úrban bíznak, mindig új erőre kapnak. Hálát adok az Úrnak, hogy mi magunk is újra és újra bíztunk az Úrban, és új erőre kaptunk a nehézségekben, a gondokban, a betegségekben is. Érdekes, hogy a hittel élő ember sokkal könnyebben átmegy a betegségekbe, a megpróbáltatásokba is. Erről oly sokan tettek tanulságot, és oly sokan tesznek még, most remélem, hogy ezután is, hogy ne hagyjuk el a hitünket, a reményünket, amikor egyszer már megkaptuk. Óriási kincsünk van, de ha elveszítjük, nagy veszteség éri az életünket. De mi bízunk bennünk, és kérjünk imáinkban a hazáért, a népünkért, a nemzetünkért.

És akkor jöjjön a befejező ének, egy nagyon kedves dal, Szép a világ. Gyermekeimnek írtam, pontosabban az egyik gyermekemnek, aki sok nehézséggel küzdött, csalódásokon ment át, és így fogalmaztam meg ezt a bátorító gondolatomat számára, és a többiek számára is. Azt hiszem, hogy valamennyien szeretik, már énekelték is, főleg azok, akik a zenei szolgálatban tovább mennek ezen az úton, amelyen én indítottam el őket, pontosabban az Úristen, meg a Szentlélek ajándékai, mert ezt magától nem tudja kitalálni az ember. A dal címe pedig ez, Szép a világ. Hidd el, hogy szép a világ, mert az Úristen ajándéka, az élet a legszebb ajándék. Legyen velünk az Úristen ajándéka minden nap, erősítsen, bátorítsan. Kívánom önöknek a további napokat, és hát a következő hónap is majd egy gyönyörű ajándék lesz, az pedig különösen a szűzanyárthoz vezet minket majd sok-sok ünnepnap. Hát, köszönjük végtelen jóságát az Úrnak, a szűzanyának. Kívánok mindenkinek további szép nyári napokat, sok örömet, jó egészséget, testi-lelki egészséget mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Vasárnap egy olyan evangéliumi szakaszt hallhatunk, amely teljességgel beleivódott az ókeresztény világnak a gondolkodásába. A kenyérszaporítás történetét hallhatjuk. Ugye Jézus fölmegy a hegyre, látja a tömeget, akik jönnek, és akkor ti adjatok nekik enni. Jánosnál Jézus az osztja a kenyeret, többieknél a tanítványoknak odaadja a megáldott, megtört kenyeret, és ők osztják ki az embereknek. Máténál és Márknál kétszer is szerepel a kenyérszaporítás csodája, és ez is azt mutatja, hogy ez valahol nagyon mélyen beleivódott az ókeresztény embereknek az emlékezetébe, hogy Jézus, aki táplál, aki megszaporítja a kenyeret, ő az, aki minden helyzetben tud segíteni. És itt fölmerülhet egy kísértés, amikor ugye, 5 kenyér és 2 hal van, de mi ez ennyinek, hogy azt mondom, hogy ami nekem van, az mi az ekkora ínségben, az, ami nekem van, azzal én mit tudok elérni, mit tudok vele segíteni, amire nekem lehetőségem van. De ha oda teszem Jézus elé, akkor ő azt a kicsit meg tudja szaporítani. Ha van bennem egy ilyen lelkesedés, vagy egy ilyen ráhagyatkozás az Istenre, hogy akkor én azt, amin van, amit tudok, én megteszek, a többi a te dolgod, Uram, akkor azért nagyon sok mindent el lehet érni. Egy érdekes fölvetése volt egyszer Jelencs István tanár úrnak, azt mondta, hogy hát vannak olyanok, akik úgy magyarázzák a kenyérszaporítás csodáját, hogy Jézus beszédének hallatára az emberek elkezdtek adakozóvá válni, és elkezdték megosztani a kenyerüket, és így lehetett az, hogy ennyi embert jól lakadtak az 5 kenyérből és a 2 halból. És erre azt mondta Jelenics tanár úr, hogy 5000 önző, bezárkozó embert adakozóvá, a másikra odafigyelővé tenni, az legalább olyan csoda, mint 5 kenyérrel és 2 hallal 5000 embert jól lakatni, táplálni. És nem is biztos, hogy ilyen abszolút természetes magyarázatokat kell keresnünk mindig egy-egy csodára. Mai racionalista korunkban persze nehezen fogadjuk el ezeket a történéseket, nehezen fogadjuk el azt, hogy van egy túlvilág, hogy nem vagyunk bezárva ebbe a földi életnek a kereteibe, hogy ezt időnként lehet feszegetni, és az Isten bizony feszegeti időnként ezeket a kereteket, amelyet nyilván ő maga adott meg. Miért van az vajon, hogy az ősegyházban ennyire hangsúlyossá vált ez a csodatétel? Ezen gondolkoztam el a napokban, hogy mi lehet igazából e mögött, nem nagyon olvastam erről, nem is kerestem most, hogy erről van-e valami szó már, írás valakinél. Mit látunk az apostolok cselekedeteiben? Azt látjuk, hogy rögtön a pünkösdi beszéd után 5000-en megtérnek, meg aztán még 3000-en, és azt látjuk, hogy pillanatok alatt, néhány hét, néhány hónap alatt, vagy 1-2 év alatt nagyon nagyra földúzzad a keresztény közösségnek a létszáma. Hirtelen nagyon sokan lesznek. És hát ott van a 12 apostol, aztán látjuk ugye a diakonusok kiválasztását, hogy amikor érzik, hogy ezt már önmaguk nem tudnak mindent megtenni, akkor ilyen segítőket választanak maguk mellé. De valahol azt éli meg az ősegyház, hogy sokan vagyunk, akik Krisztus követői szeretnénk lenni, de kevesen vannak azok, akik a konkrét szolgálatot ellátják. Sok feladat lenne, de kevés rá az igazán vezetőnek való, vezetőként meglévő ember. És valahol erre válasz egy kicsit, nyilván lehet ezzel vitatkozni, meg ez az én személyes gondolatom most éppen, hogy
hogy amikor valamiből kevés van, és oda teszem Jézus elé, akkor ő képes rá, hogy megszaporítsa a kenyeret. És egy kicsit visszacsatolunk a magához, a csodához, hogy hogyan történik meg ez a csoda. János azt mondja, hogy Jézus kiosztja a kenyeret, a többiek azt mondják, hogy az apostolok kezdik el osztani a kenyeret. Na most, hogyha belegondolunk, hogy letelepszik 5000 ember ilyen csoportokba, akkor is mennyien vannak, hogy mire az apostolok odaérnek mindenhova, hát bizony az elég nagy idő lenne. Tehát azt gondolom, el tudjuk ezt képzelni, valahogy így tudnánk elképzelni, hogy ugye ott van a 72 tanítvány, körül Lukács beszél, tehát vannak Jézus körül olyanok, akik szolgálni szeretnék, szívesen segítenek, hogy az apostolok őket bevonják a feladatba, a munkába, hogy tessék itt a kenyér, menjetek, osszátok. És szaporodik a kezük között a kenyér, ez is egy érdekes tapasztalat lehetett, de hogy biztos vagyok benne, hogy voltak olyanok, akiket be lehetett vonni a munkába, akár ott a kenyérszaporítás tényleges csodájánál, akár később, amikor ugye a sokasság megjelenik a közösségben, és akkor nem csak a diakónusok, hanem mások is elkezdenek szolgálni, elkezdenek segíteni, és elkezdenek kialakulni a különféle feladatok a közösségben, a különféle lehetőségek, én mit tudok tenni, én mibe tudok belekapcsolódni. És nyilván, amikor ugye ezek a diakonusokat kiválasztják, vagy másokat kiválasztanak, vagy ugye szerepel Pál apostolnál, hogy szíts föl magadban a kegyelmet, amit a készelt étel által kaptál, akkor nyilván azért volt egy felkészítési fázis, kellett legyen egy felkészítési fázis, még ha nem is olyan főiskolai rendszerben, mint most a szemináriok működnek, de volt egy felkészítő, egy előkészítő fázis, amikor tanulták ezek a jelöltek azt, hogy mit is kell tenni, hogy miről is kell beszélni, amikor elmondták nekik, hogy Jézus hogyan beszélt, Jézus miket mondott el, Jézus miről tanított. És akkor amikor ezeket már magukává tették, akkor küldték el őket egy-egy közösségbe, hogy ott legyenek, kapjanak vezető szerepet. És nyilván ebből is fakad egy kicsit az újszövetségi szentírás megszületése, hogy összegyűjtötték a csodákat, a példabeszédeket, összegyűjtötték a különféle jézusi megnyilvánulásokat, a csodákat, a különféle eseményeket. És akkor ebből kialakult egy gyűjtemény, majd ezt használták föl az evangélisták, Máté és Lukács, ezt is használva fogalmazza meg az evangéliumát. Tehát vannak ilyen szóbeli hagyomány útján terjedő, vagy aztán írásba foglalt különböző elbeszélések, amelyek ott vannak a keresztény közösségben, és amelyet azután majd az evangélium az apostolok által megfogalmazott, az egyház által a Szentírásba beemelt könyvek, azok már aztán a biztos tanítást fogják kifejteni. Tehát van egy előkészítő fázis, meg van egy feladat fázis, amikor teszik a dolgokat ezek a kiválasztott emberek. De fontos azt tudatosítani magunkban, hogy a közösségben ma is szükség van különféle emberekre, szükség van olyanokra, akik szolgálnak, akik segítenek, akik bizonyos módon jelen vannak az egyházban. Tehát erre kell egy picit újra és újra odafigyelnünk, hogy hogyan tudunk egyre jobban a közösséget megélve tenni a dolgunkat, szolgálni Isten ügyét, hirdetni az evangéliumot, hirdetni az evangélium örömhírét minden ember számára.

Folytatjuk a hittanulmányt itt a Mária Rádióban, és még kenyérszaporítás csodájához egy picit az is hozzá tartozik, ez különösen Jánosnál kerül elő, hogy ez valahol az Eucharisztia előkészítése is tulajdonképpen Jánosnál, ugye a kenyérszaporítás, a vizenjárás, majd pedig a nagy eucharisztikus beszéd a 6. fejezetben, a kafarnaumi beszéd. Tehát valamiképpen a kenyérszaporítás az mindenképpen a közösségről kell, hogy szóljon, hogy én valamit beadok a közösség, még akkor is, ha ez kevés, ha ez kicsinek tűnik, én valamit beadok a közösségnek. Egyik indiai szerzőnek van egy ilyen kis eszmefuttatása, hogy ugye van egy fiú, elküldi az édesanyja, hogy menj el Jézus itt a környéken, adtam neked elemózsiát, és aztán hazajön, miről beszélt, hát nem tudom, miről beszélt, mert állandóan arról körülöttem éhes emberek voltak, ezért nem mertem elővenni az elemózsiámat, de aztán jöttek az apostolok, és kenyeret meg halat osztottak. A másik édesanyja is elküldi a fiát, és ő szépen mesél arról, hogy mi mindenről beszélt Jézus, majd pedig amikor az apostolok körbejártak, ő megkínálta az egyik apostolt az ennivalóval, aztán ő elvitte Jézushoz, és ebből az ennivalóban, amit ez a fiú vitt, lett a kenyérszaporítás csodája, és ő sokat tudott mesélni arról, hogy Jézus miről beszélt, mit tanított. Tehát ha nyitott vagyok, ha másik ember felé nyitott vagyok, akkor meghallok sok mindent Jézus tanításából. A kenyérszaporítás csodája tehát a közösségre mutat rá. És azt látjuk, hogy bizonyos szempontból ugye sokan vagyunk a közösségben. Mert hiszen azért sokan vallják még bizonyos helyzetekben magukat kereszténynek, vagy sokan kérnek különféle szentségeket a plébánia templomokban, keresztelést, esküvőt, egyebeket, bérmálást, és ugyanakkor pedig azt is látjuk, hogy valahogy ez arra korlátozódik sok esetben, vagy nagyon, nagyon afelé tendál egy kicsit, hogy vasárnap ott vagyok a Szentmisén, megkereszteltetem a gyerekemet, aztán valahol ennyi. Hogy az a táplálék, amivel Jézus táplál, az a tanítás, amivel Jézus szól hozzám, az bennem gyökeret tudna verni, az egy olyan nagyon nehéz ügynek tűnik a mai világban. Sokan vagyunk, de kevesen vannak a vezetők, akik valamilyen szinten vállalnak valamit a vezetés felelősségéből, akár azzal, hogy egész életüket rászánják a Krisztusnak a szolgálatára. Nagyon nehéz ma különböző közösségekben, nem csak az egyház, kifejezetten a plébánia közösségben, más közösségekben is nagyon nehéz ma vezetőket találni, akik a közösség szolgálatára szánnák az életüket, és ennek egy kicsit alárendelnék a mindennapjaikat. Pici, apró részeket elvállalunk, de egy nagyobb vezetői feladatot már nagyon nehezen vállalnak el sokan. Valahol azt látjuk, hogy az elköteleződés csappant meg, hogy én elkötelezett életet szeretnék élni Krisztus mellett, a keresztény közösség mellett, és valahol ennek a folyamánya, hogy egy házasságban is nagyon nehezen köteleződik el az ember, hogy én vállalom azt, hogy vagy mi ketten vállaljuk azt, hogy egy életen át együtt haladunk, és egy életen át igyekszünk megélni és megvalósítani a szeretetet. Nehéz a közösségben elköteleződést vállalni, hogy komolyabban bekapcsolódjak annak a közösségnek az életébe, hogy időmből, energiámból áldozzak annak a közösségnek a javára, hogy ilyen módon tudjam egy kicsit, tudjam valamennyire segíteni, meg erősíteni azt a közösséget, amelyben benne vagyok, azt a közösséget, amely segít, és amely körülvesz. És talán ebből is fakad az, hogy az elköteleződés az kevésbé van meg, hogy ebből fakad az, hogy a megszólító erő is
elkezdett megcsappanni, hogy már a keresztény közösség az egy plébánia nagyon nehezen tud meghívni, megszólítani másokat, hogy egy picit fölmutatni mindazt, amiben megerősödtünk, amiben hiszünk, hogy fölmutatni mindazt, ami fontos a számomra, amiben újra és újra szeretnék megerősödni, ami újra és újra jó lenne, ha sok emberhez eljutna. Tehát az elköteleződés és a megszólító erő együtt valamiképpen elkezdett megcsappanni keresztény közösségeinkben, és erre egyre jobban valamiképpen oda kellene figyelni, hogy a közösség szolgálata, az elkötelezettség megerősítése, ez a megszólító erő felé tud indítani, és ehhez arra is szükség van, hogy különféle feladatokat vállaljak a keresztény közösségben, hogy feladatot vállaljak abban, ami fontos a számomra, hogy megtaláljam azt a feladatot, amelyre Isten hív, amelyre Isten meghívott, amelyben Isten szolgálatában tehetek, amiben Isten szolgálatában egyre inkább meg tudok mutatkozni, meg tudok nyilvánulni. Tehát a mai világunkban, a mai életünkben kenyérszaporítás csodája kapcsán a közösségre, ha megpróbálunk odafigyelni, akkor ezt láthatjuk, hogy kevesen vannak, akik a vezetés felelősségét vállalják, akik a szolgálat felelősségét vállalják. Kevesen vannak, akik elkötelezetten vállalják a keresztény életüket, akik elkötelezetten tesznek azért, hogy a keresztény közösség működni tudjon, és ebből fakadóan megcsappan az egyháznak a megszólító ereje, mert kevés feladatot vállalunk, mert kevésben működik az, hogy jelen legyünk, hogy a feladatainkat végezzük, hogy egyre inkább Isten szeretetének a közelségében, a jelenlétében tudjunk élni, ezt tudjuk véghezni, megtenni és megalkotni abban a világban, amelyben élünk, abban a világban, amely újra és újra Jézus erejében, Jézus szeretetében tud segíteni, tud megerősíteni, tud vezetni, és tud egyre jobban Jézus szeretetének a tanújává lenni.

kenyérszaporítás evangéliumi története kapcsán gondolkoztunk el, tehát azon, hogy milyen feladataim, szolgálatom lehet az egyház közösségében, hogyan tudom legyőzni azt, hogy az kevés, amit magaménak tudok, amit tenni tudok, de ez a kevés is fontos, ezt a keveset is oda kell tennem Jézus elé, ebből a kevésből is tud Jézus sokakat táplálni, sokakat megerősíteni. Kedves testvérek, van még most bőven időnk arra, hogy egy picit beszélgessünk, hogyha van kedvük, meg van lehetőségük. A 374-0904-es telefonszámon lehet bennünket hívni, és lehet megosztani azt, hogy hol tudok szolgálni, hogyan tudok szolgálni a keresztény közösségben, hogy mi az, amit tudok tenni azért, hogy a környezetemben esetleg legyenek, akik vállalják azt a szolgálatot, amellyel az Isten ügyét tudják szolgálni, és ilyen módon tudnak papként vagy szerzetesként majd működni. Tehát ezekről a témákról érdemes egy kicsit elbeszélgetnünk, akár lehet bennünket tehát hívni a 374-0904-es telefonszámon. Ilyenkor augusztus elején történnek meg azok a mozgások, amiket a püspök atyák áthelyezésekkel igyekeznek gondoskodni az egyház lelkipásztori ellátásáról. Nyilvánvaló, hogy azért mindannyian öregszünk, és egyre több mindent tudunk tenni, aztán jobban átlátjuk a dolgokat, végül pedig elkezd fogyni az energiánk. Ugye a múlt héten beszéltünk az idősek világnapja kapcsán arról, hogy hogyan tud elkezdeni csökkenni az energiánk, csökkenni az, amivel másokhoz oda tudunk lépni, oda tudunk fordulni. Tehát szükség van arra időnként egy-egy helyen, hogy váltás legyen a vezetésben. Nyilván más egy káplánnak a helyzete, meg más egy plébánosnak a helyzete. Káplán könnyebben mozdítható, és nálunk legalábbis van egy ilyen szándék, vagy tendencia, hogy valaki káplánként két-három helyre menjen el, két-három helyet nézzen meg, hogy megismerjen többféle plébániát belülről a szolgálaton keresztül, és akkor utána kerül majd plébánosnak. Először nyilván egy kisebb helyen, utána pedig egy nagyobb helyen van sokszor ilyen lépegetés, ilyen mozgás is, amikor valaki kidől a sorból, akkor hogyan lehet őt pótolni, hogyan lehet az ő helyére valakit oda állítani. Tehát ez is benne van ezekben a helyzetekben, illetve hát ha hiány merül föl valahol, akkor azt megpróbálják sokféle módon pótolni azt a hiányt. Így alakul most már Budapesten is, több helyen van olyan, hogy egy-egy plébánia oldalagos ellátásra kerül, vagyis nincs ott lakó pap, hanem a szomszéd plébániáról jár át a pap végezni a liturgikus szolgálatokat. És egyre inkább azt kell magunkat tudatosítani, hogy amit mi papok el tudunk végezni, az egyre inkább a liturgikus szolgálatok lesznek, a szentség kiszolgáltatás lesz. Tehát ezeket a területeket egy kicsit végig gondolni, hogy hogyan tudok tenni, mit tudok tenni azért, hogy Krisztus szeretet egyre inkább nyilvánvalóvá válik a világban, nyilvánvalóvá válik a földön, azon a földön, amely sok esetben a hazának, a magyarságnak a bölcsője lehetett itt ezen a környéken, vagy éppen ugye Budán, Pesten már nagyon régóta vannak különféle földművesek, különféle emberek, és akkor ezeket lehet egy kicsit alakítani, formálni mindig, hogy hogyan, ki, hova, hogyan tud menni, és az sem mindig könnyű, hogy milyen annak a plébániának az összetétele, ahova egy pap oda kerül, ahol egy pap eljut. Tehát ezeket a sokféle szempontot figyelembe véve döntenek a püspökatyák az áthelyezésekről, amelyek ilyenkor augusztus elejével valósulnak meg, történnek meg
ténylegesen fontos, hogy jó szívvel búcsúzunk az érkezőtől, és hogy a távozótól jó szívvel búcsúzunk, az érkezőt pedig szeretettel fogadjuk, szeretettel vegyük körül, és segítsünk neki a beilleszkedésben az új plébánia keretében, hogy ezáltal is könnyebben tudjunk működni, felfedezzük azokat a lehetőségek, amelyek segítenek bennünket abban, hogy ebben a világban is az Isten szeretetét egyre jobban meg tudjuk találni, föl tudjuk fedezni, hogy Isten szeretete egyre inkább láthatóvá, tapinthatóvá váljon azon a földön, amelyen élünk, azon a földön, amelyen lakunk. Tehát jó azt egy kicsit keresni, hogy hogyan tudunk Isten jelenlétében lenni, és jó egy picit azt is arra is figyelni, hogy egyre inkább szükség van arra, hogy másokkal együtt, közösen imádkozzunk, hogy ilyen módon tudjunk egyre jobban szeretővé válni, egyre jobban olyanná válni, aki Isten szeretetét újra és újra megerősíti, aki Isten szeretetéről újra és újra tanúságot tud tenni.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádom, és még mindig van egy pár percünk, tehát ha valaki szívesen telefonálna, akkor megteheti bátran a 374 0904-es telefonszámon, hol tudtam valakin úgy segíteni, hogy bár kevés volt, de mégis belevágtam, mégis, és akkor megtapasztaltam Isten segítségét, Isten kegyelmének az erejét, hol tudtam megfogalmazni azt, hogy mi az én feladatom, az én lehetőségem az egyházban, és nyilván vannak olyan csöndes háttérmunkák, amelyeket mégiscsak el kell végezni, hol tudtam szolgáltatóra lenni azoknak az atyáknak, akik azon a plébánián szolgálnak, és Jézus újra és újra segíteni akar bennünket, újra és újra meg akarja mutatni, hogy hogyan tudunk erőforrásá válni, hogyan tudjuk megerősíteni azt a másik embert, aki fontos a számunkra, azt a

a pénteki hittanóra műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy szeretik, erősítik és támogatják a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

reggeli ima. Ó, édes mennyei atyám, ez éjjel te vigyáztál rám. Fogadd ezért köszönetem, magamat neked szentelem. De kérlek, hogy a gonosztól e napon engemet megóvj, s amit gondolok, beszélek és cselekszem, áld meg, kérlek. Te vagy az én legjobb atyám, minden jó csak tőled jő rám. Te is, édes őrangyalom, vigyázz reám mindenkoron. Ó, Mária, édesanyám, imádkozzál a Jézusnál, kinek áldasség szent neve, most és örökkön örökké. Amen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A dicsőséges rózsafüzért az érsekvadkerti Szent András imacsoport imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szent Lélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtől elhengerítve találták, amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
6: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett a felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel. Ez a Jézus, aki közületek fölvétette a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek látára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja,
9: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
8: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
9: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétozgó tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, mint a Szentlélek szólásra indította őket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
11: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Szépségesebb vagy emberek fiainál, ajkadat édesség elömölte, azért az Isten megáldott örökre. Halljad, leány, nézd rám, s figyelj népedet és atyádnak házát, felejtsd el. Kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonult fel a királylány, aranyos szőttes ékesség ruháján, hímes palástjában a király elé hozzák, utána szüzek társai sorban követik hozzád. És vigadozva, ujjongva, csapatban úgy vonulnak be a királyi lakba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
11: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
11: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
11: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
13: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
13: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
13: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
13: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
13: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
13: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az égben nagy jel tűnt fel egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szüzet az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzötted, földi életének végén testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta a mindenség királynéjává, tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
13: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
13: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
13: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
14: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
14: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
14: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
14: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
14: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
14: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
14: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
14: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
15: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
14: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
15: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
14: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
15: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
14: Amen.
15: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
14: Amen.
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
14: Mindörökké. Amen.

0: a dicsőséges rózsafűzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel.
1: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 1-e. Ő napjában háromszor térden állva imádkozott. Dániel könyvében a 6. fejezet 11. versében olvasjuk ezt. Ő napjában háromszor térden állva imádkozott. Dániel kormányzó lett Babilonban. Dárius király ideje alatt volt ez. Sokan igyekeztek őt bevádolni, ahogy olvasjuk az 5. versben, a 6. fejezetben, de sikertelenül. Figyeljük meg, nem Dániel igazolódott Babilonhoz, hanem hitével igyekezett áthatni Babilont. Ezt nem missziói stratégiával tette, hanem csak úgy, hogy ő maga hűséggel élte a hitét idegenben is. Napjában háromszor térden állva imádkozott és magasztalta az Istent. Hitén és annak gyakorlatán azonban életveszélyes helyzetben sem változtatott. Kerüljön akár az oroszlánok vermébe is. Biztos vagyok abban, hogy a király nem az a csoda győzte meg, hogy Dánielen semmi sérülés nem volt látható az oroszlánok vermében, hanem Dániel hitvalló bátorsága győzhette meg a királyt. Gondoljunk arra, hogy sok hitvallót széttéptek, sokféle oroszlánok, de áldozatuk mégsem volt hiába való. Jézus Krisztus elsősorban nem az oroszlánok verméből, nem is a halál torkából szabadított meg bennünket, hanem magától a haláltól. Ennél több és nagyobb jel nem kell. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed,

10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: A világ békéért énekelt nehéz sorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. A hajléktalanok mellett szólalt fel a Szentszéki ENSZ misszió tanácsadója. Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leo pápa spanyolországi látogatása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgio Laudatussi adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leo pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szentatya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte: a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott

0: Leó pápának a jelenlétéért és tanításáért. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, fogalmazott a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának tanácsadója, Murphy érsek július 28-án New York-i tanácskozáson. A hajléktalanság tartós jelenlétének nyugtalanítania kellene a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta felszólalásában. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, a lakhatást azért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. A jelenlévők értékelték az eddig elért eredményeket, továbbá meghatározták a következő évtized prioritásait, a fenntartható városfejlesztést a szegénység felszámolása érdekében. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leó pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leó pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szent Atya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Nagy hírű pásztor bölcsességgel áldott, itt kinek végső diadalát üljük, itt megvallója immár szünet nélkül, boldog az égben. Mestere volt ő, s egy szemében papja, szent vezetője, s oszlopa a népnek. Boldogabb létnek lett fáradhatatlan útmutatója. Most azért kérjük, járjon közben értünk. Tengernyi vétkünk bocsánatot nyerjen,

0: Téged kutat szemem virradat előtt. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Téged kutat szemem virradat előtt. Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges, lovat és lovast a tengerbe taszított. Az Úr az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Ő az én Istenem, dicsőítem őt, magasztalom, mert atyáim istene. Hős harcos az Úr, mindenható az ő neve. Tengerbe vetette a fáraó harci szekerét és seregét. Haragod lehelletétől feltorlódtak a vizek, a tornyosuló hullámok megálltak, az örvények a tenger mélyén összegyűltek. Az ellenség így szólt, üldözőbe veszem, elfogom, szétosztom a zsákmányt, és kielégül lelkem. Kirántom kardomat, kezem elpusztítja őket. Rájuk leheltél, és összecsapott felettük a tenger. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vizekben. Ki olyan fölséges, mint te vagy szentélyedben? Félelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő. Kinyújtottad kezedet, és a föld elnyelte őket. Megváltott népednek jóságos vezére lettél. Hatalmad vezette őt, a te szent hajlékodba. Bevezeted, és örökséget hegyére költözteted népedet. Erős lakhelyedre, amelyet te építettél. Szentélyedbe, amelyet a te kezed alkotott, Uram. Uralkodjék az Úr mindenkor és mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Dicsérjétek az Urat, minden népek! Magasztaljátok őt, minden nemzetek! Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, minden népek! Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.
1: Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Falaidra,

és a fiúnak, és a Szentléleknek.

Nem ti fogtok beszélni, hanem majd atyátok lelke szól belőletek. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol,

neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg érünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani,

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

0: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok lelke szól belőletek.
1: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közbenjárásukra légy mindig irgalmas hozzánk. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te lelkipásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján. Urunk, légy néped pásztora! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguri Szent Alfonsz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Sík Sándor, hiszek. Hallják meg hívők és hitetlenek élet-halálra szóló eskümet. A szívbősége zúg fel ajkamon. Az kényszerít a Krisztust vallanom. Hallják meg rokkant, vén apostaták, s a vétekben vajudó új világ, a forradalom, a vak leviatán, és hallja meg a settenkedő sátán, Isten nevében vallomást teszek. Hiszek. Hiszek. És hitem súlyos és kemény. Nem tündetan, nem pille vélemény, nincs benne így, úgy, bárcsak és talán, igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csűrés és semmi csavarás, ínyeskedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinni áld elében, ebben a hitben élek és halok. Katolikus vagyok. Hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam, aki mozdítja minden mozdulásom, s én jóban, rosszban, boldogan imádom intéző édes mély akaratát. Hiszek Istenben. Hiszem az Atyát, égnek és földnek testé vált Frigyét. Hiszem a Krisztust, hiszem az igét, akit az Atya örök óta szül, s akiben szépségé lesz az űr, kinek emberré tetszett válnia, hogy Isten legyen az ember fia, s ki, hogy minden nap eljöhessen hozzánk, ízlelnünk adta a rejtelmes ostját, benne az élet és benne az út. Hiszek Istenben, hiszem a fiút, hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet, a szellemet, aki a szeretet, ki Szent Péter ajakán rival, hegyeket bont és szíveket áthidal, és hét csatornán csorgatja beléd az élesztő kegyelem kútfejét, ki tüzet gyújt az ember gondolatnak, kiből fölében ülhetsz te magadnak, és mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. Hiszek Istenben. Hiszem a Szent Lelket. Hiszek, és tudom, honnan a hitem. Házamat én kőszirtre építem. Négy élőlény az erős alapok, ember, oroszlán, sas, tulok. Hallottam a piacon szólni Pált, hallottam Ágostont és Ottokárt, látom a szirten Péter kulcsait, s bennem a mélyben hallom döbbenettel, kimondhatatlan gerjedezésekkel, a Szentlélek sóhajtozik. Ó, tudom kinek, ó, tudom kinek. Én az eleven Istennek hiszek. Élő hitemmel vagyok én szabad. Mankó helyett kötöttem szárnyakat. S ami akad a földön emberi, gazdag szívem testvérnek ismeri. S ami túl az emberkörökön, a végtelenség, ígért örököm. S mikor üt a boldogságos óra, hogy befogadjon koporsom gubója, hitem gyertyája, utolsót remek, és Istennek ajánlom lelkemet.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
4: Közös élő hittanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atya könyvismertetője. XIV. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után Patti Smith megosztotta személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közé tette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol három kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 12:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton Nagy Boldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 6:30-kor szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton Leo pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atya könyvismertetője.
1: 17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is összetud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán, egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a Piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burgkanzlei Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a Szentszék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában, a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakornokként Libanonban. Belekóstolhatott abba, amit azóta is csinál. A sikeres vizsgákat követően 30 éve, 1996-ban vette kezdetét számára a diplomáciai szolgálat. Bár röviden vatikáni diplomatákként szoktunk hivatkozni azokra, akiket erre a fontos egyházi feladatra választanak ki, azonban a valóságban nem csupán egy kicsiny városállam, hanem az apostoli szentszék, vagyis a római pápa, illetve a pápa munkáját segítő intézményrendszer, a pápaság szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomáshelyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv-félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurászban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő, a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világ körüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe. Arrafelé ma nem lenne közoktatás, ha nem lenne katolikus egyház. A jezsuita redukciók már az újkorban a benszülöttek felkarolását és taníttatását tűzték ki célul, de mindezek ellenére a térség államainak egy része ma sincs abban a helyzetben, hogy normatív támogatással vagy más módon lényegileg támogassa az oktatást, így tehát aki tanulni akar, annak tandíjat kell fizetnie. Ennek ellensúlyozására, a rászoruló tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott, és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma az odaérkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországba sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óhatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarusz ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? A szeretett édesanyja mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel, és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
0: Tóth Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió. Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Nemzeti kegyhely. Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. augusztus havában. Augusztus 15-16-a szombat vasárnap. Nagy Boldogasszony főbúcsú. Szombat Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspökkel. Vasárnap Udvardi György veszprémi érsekkel. Augusztus 20-a csütörtök. Szent István búcsú. Ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat. új misés. Augusztus 29-e szombat.

0: János Pál pápa írta a következőket. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A kiállítás még megtekinthető 2026. augusztus 30-áig. Ajánljuk olvasásra Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes levelek című könyvét. Jankovics Marcell Biblia című kiállítása. Addig fogom írni, amíg írni tudok, amíg élek, jegyezte fel Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikus kultúrtörténész. Posztumusz jelent meg a Jelképek és jelentések a Bibliában című műve. Szerzője 2021. májusáig dolgozott rajta, célja eredetileg a teljes Biblia feldolgozása volt, de arra már nem jutott ideje, csak az Ószövetség 14 könyvére, a Teremtéstől Nehémiásig. Csak nem 1400 oldal, 3 kötet. 2024. október 21-ére a rajzfilm rendező születésének 83. évfordulójára időzítették a megjelenését. A Sziszifusz Jankovics Marcell Alapítvány, a Pannonia Stúdió és Budapest második kerületi önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket Jankovics Marcell Biblia című kiállítására. A Rómát, Székesfehérvárt és Székely udvarhelyt megjárt kiállítás 2026. október 21-éig ingyenesen tekinthető meg a Pannonia stúdióban, Budapesten a második kerületi Hűvösvölgyi út 64-66 szám alatt, a hét minden napján 9 és 18 óra között.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Oroszhegyad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Kiskörösön is megemlékeznek Petőfi Sándor halálának évfordulójáról. Nagy érdeklődés kíséri az Egyesült Államokban a házasság védelmében a 16. században vértanúságot szenvedett öt ferences hittérítő boldoggá avatását. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Augusztus 8-án szombaton Oroszhegyen rendezik meg a székelyföldi vándorbölcső lakók második találkozóját, amelyre a Kárpát-medence különböző pontjairól várják mindazon családokat, akik valaha részesei voltak a vándorbölcső programnak, valamint azokat is, akik hamarosan kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez, tájékoztatott a romkat.ro. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcső program célja, hogy a bölcsők családról családra járva a gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az első bölcső lakó találkozót 2025-ben Csinódon rendezték meg, a hagyomány folytatását idén az oroszhegyi bölcsős családok vállalták magukra. A találkozó 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyuládi Szent László oltárnál, amelyet bölcsök megáldása és átadása követ. Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékeznek július 31-én Bács-Kiskun vármegye több településen. Kecskeméten várostörténeti előadással, Kiskunfélegyházán hadtörténeti beszélgetéssel, Kiskörösön pedig emlékműsorral és koszorúzással idézik fel a költő alakját, közölték a szervezők az MTI-vel. A kecskeméti rendezvényen a helyi Petőfi kultusz 19. század közepétől napjainkig tartó alakulását, a felavatott emlékjeleket, valamint a városhoz kötődő dokumentumokat és helyszíneket mutatják be. Rövid élete során Kecskemét is fontos állomás helye volt, 1828 és 31 között az ottani evangélikus

0: Mi iskolában tanult. Születési városában Kiskörösön, az eredeti állapotában megőrzött szülőháza és az evangélikus templomban található keresztelési anyakönyve ma is a Petőfi kultusz kiemelkedő emléke. Petőfi Sándor 1849. július 31-én tűnt el Segesváron. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco de Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stephan D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldog avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldog avatás az ország. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi 4, 6-7. verse. Nekem azért fontos ez az ige, mert benne van a hálaadás, hogy a hálaadásból fakadnak az Isten csodái, hogyha mi a hálaadásban visszaemlékszünk arra, hogy eddig hogy hordozott, most hogy van velünk, akkor reménységünk lehet arra nézve, hogy a jövőben is megcselekszi az ő munkáját és csodáit. És ebben az igében ott van az Isten békessége, és nagyon sokszor éltem meg azt, hogy amikor döntéshelyzetbe kerültem, akár hogy mi legyen a munkahelyemmel, mi legyen a párkapcsolattal, mi legyen egy-egy családi élethelyzetben, akkor nagyon sokszor az Isten békessége pecsételte el a döntésünket. Különös emlék számomra, amikor két ingatlan közül kellett választanunk, és nagyon rövid volt a határidő, és elmentünk az egyik mellett, meg a másik mellett, és csak az egyiknél éltem meg azt, hogy egy olyan különös békességet kaptam, és bizonyosságot, hogy az Isten ezzel elpecsételte, hogy melyik az az ingatlan, ami a miénk, amely minden értelmet meghalad, és valóban megőrzött ezekben a döntésekben mindig.

0: Jó reggelt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Ma augusztus 1-én, a hónap első szombatján a napindítót hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szigler Lujzi köszönti minnyájukat ezen a szép nyári reggelen. Technikai munkatársam Hefele Kis Ferenc, köszönöm előre is az ő szolgálatát. És a vonalban köszöntöm Hulitka Róbert atyát ismét. Köszönöm, hogy elfogadta felkérésünket. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Róbert atya, kérem, hogy kezdjük imádsággal a mai napot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Boldogságos Szűz Mária, égi édesanyánk, segíts bennünket a mai napon is közelebb kerülni Szent Fiadhoz, hogy tudjuk megtalálni az életünk nehézségei, megpróbáltatásai, problémái között is azokat az ajándékokat, azokat a kegyelmeket, amelyekkel tanítasz bennünket egymást jobban szeretni, illetve elvezetsz bennünket a tökéletes szeretethez, mert Isten maga a szeretet. Amen.
0: Köszönöm szépen, és kérem a hallgatókat, akik már ébren vannak és velünk tartanak, imádkozzuk el együtt a reggeli imádságot. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szíve bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizél meg. Életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Amen.

Ó, Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat. Bennünk minden a tiéd legyen, értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennyek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: 7 óra 9 perckor köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. A napindítót hallják a budapesti stúdióból, a vonalban Hulitka Róbert atya, és tőle halljuk a mai nap evangéliumát.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a telelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vészel a törvényből sem egy ibetű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja azokat, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Krisztusban szeretett testvéreim, Hívő Szent Alfonznak az emléknapján a mai evangélium elénk tárja azt, hogy hogyan vagyunk mi jelen ebben a világban. Szent Alfonz egészen fiatal korában doktorátust szerzett, és éppen ezért ügyvéd lett, de nagyon korán szembesülnie kellett azzal, hogy nem mindig azok nyerik a bírósági tárgyalásokat, akiknek igazuk van, hanem nagyon sok esetben igazságtalanságok is vannak ebben a világban. Igazságtalan ugyanis meg akarták bízni, és éppen ezért felhagyott ezzel a pályával, és ő maga is követte Krisztust, pap lett, majd rendet is alapított, és a szegényeknek lett a tanítója, lelki fölzárkóztatója, és ahogy ő világosság lett ott az emberek számára, mert hogy a sötétségben, a tudatlanságban próbálta Krisztus világosságát hirdetni, úgy próbálunk mi is világosság lenni ebben az életben. Nagyon sokszor éppen ezért, amikor ez a két hasonlat áll előttünk, az embereknek a meg nem értésével is találkozunk. A földsója allegórikus kép hasonlat alapvetően arra mutat rá, hogy magának az ételnek az megízesítéséhez nem nagy mennyiségű sóra van szükségünk, hanem csak egy egészen kevésre, hogy ez a só átjárja teljes egészében az ételt, megváltoztassa, és valóban mi is akarunk hatást gyakorolni a környezetünkre, hogy ott az igazság győzedelmeskedjen, hogy a világban bármi, lehet, hogy kevesen vagyunk keresztények, mégis látszódjon rajtunk, hogy Krisztushoz tartozunk, és ezáltal megváltozik a mi életünk, és megváltozhat mások élete is. A világ világossága képpel kapcsolatban pont olyan helyzetek alakulnak ki nagyon sokszor, amikor az emberek azt gondolják, hogy mi keresztények talán éppen elutasítjuk a tudományt, vagy éppen buták lennénk, de éppen Liguri Szent Alfonz is rámutat arra, hogy gyakorlatilag nem egy olyan helyzetből jön, ahol gyakorlatilag nem akar tanulni, sőt éppen a tudomány által, a két doktorátusa által fordul vissza Istenhez. Nagyon sokszor azt gondolják rólunk az emberek, illetve ebben vannak ilyen sztereotípiák is, hogy mi elutasítjuk a tudományt, vagy éppen a tudományoknak a vívmányait. Pedig a kereszténység alapvetően átjárja a tudományos életnek a mindennapjait is. Mi magunk is úgy próbálunk közeledni Krisztushoz, hogy az életünk egész tudásával, mindazzal, amik vagyunk, próbálunk közeledni Krisztushoz. Próbáljuk felfedezni abban a teremtett világban, amely annyira csodálatos, összetett, és nagyon sokszor talán értelemmel nem is megismerhető azt, hogy igen, van lehetőségünk a tudomány által is Istent dicsőíteni, a tudomány által elmélyülni a teológiai tudományokban is, Istennek a jelenlétét felfedezni ebben az összetett világban. És amikor világvilágossága vagyunk, szintén azt látjuk, hogy bár az univerzum egészében rengeteg az űr, a sötétség, a csillagok mégis beragyogják a körülöttünk lévő univerzumot is. Krisztusnak a világossága is így akar ragyogni számunkra, a jó tettekkel, a szeretettel, az igazsággal, hogy tökéletessé tegye a prófétákat, tökéletessé tegye a törvényt, hogy rámutass, hogy a törvény teljessége maga a szeretet. Kérjük a mai napon is Liguri Szent Alfonsnak a közben járását is, hogy tudomány által is tudjunk közeledni Krisztushoz. Legyünk igenis példakép azok számára, akik talán lehet, hogy butának tekintik a keresztényeket, hogy igenis a tudományunk által, a tudásunk által is a legfontosabb és legerőteljesebb tudásra akarunk szert tenni. És ez a tudás pedig az, hogy hogyan tudjuk jobban szeretni egyre inkább egymást, és hogyan tudjuk szeretni Istent. Amen.
0: Köszönöm szépen Róbert atya gondolatait. Egyetlen kérdés merült fel bennem, hogy mi hívő emberek, akik nem egyikünk sem tudós talán, és nem teológus, hogy tudunk eligazodni ebben, amikor vannak olyan kérdések, amik az anyagi világ, illetve a teológia, a kereszténység világa valahogy nem érthető az ember számára, hogy kapcsolódik.
1: Na igen, erről többször beszéltünk már így a napindítóban is. Nyilván ez egy olyan helyzet, amikor magának a tudománynak, illetve egyáltalán a teológiának a megismerése úgymond feladatokat ad nekünk is. Tehát, hogy alapvetően, amikor elindulunk a templomba szerintem, akkor abból indulunk ki, hogy szeretnénk úgymond kicsikét megnyugodni, kicsikét ellazulni, vagy hát hogy fogalmazza meg a világnak a stressze helyett Istennek a szeretetét megtapasztalni, de alapvetően Isten nem butaságra hív meg bennünket, nem arra hív meg bennünket, hogy ne ismerjük meg a körülöttünk lévő világot, sőt maga Jézus is rámutat arra, hogy nem azért jött, hogy megszüntesse a törvényt vagy a prófétákat, hanem épp ellenkezőleg. És bizony ahhoz, hogy helyesen tudjunk válaszokat adni egy-egy felmerülő kérdésre, ahhoz mi nekünk magunknak is tanulnunk kell. Éppen ezért különböző eszközöket használunk ehhez. Vannak egyházközségek, ahol például a felnőtt katekézis általánosan próbálja nevelni a felnőtteket is, de alapvetően szerintem mi magunk is a missziós tevékenységünk által, mint média, a televízió, internet segítségével, de nyilván itt nagyon meghatározó szerepe lehet a rádiónak is, a Mária rádiónak is. Próbáljuk az embereknek a látásmódját kicsit kitágítani, hogy igen, bár nem biztos, hogy mindenki tanult teológiát azok közül, akik ott vannak az iskolapadban, de azért akarjuk megismerni Istent, nem csak azért, mert mondjuk ez egy érzést jelent számunkra, hanem azért is, mert bizonyos helyzetekre, nehéz helyzetekre, komoly kérdésekre választ alapvetően Istentől kapunk. És itt nyilván most csak így alapvető dolgokat veszünk az élet kezdetére, életvégére vonatkozólag abortusz eutanáziának a problémaköre. Aztán nyilván azokkal a erkölcsi dilemmákkal is foglalkozva, ami napjainkat átjárja, hogy például milyen hatással van az életünkre a mesterséges intelligencia. Sokan ugye azért veszítik el a munkájukat, mert egy gép jobban el tudja ezt végezni, mennyire etikus, mennyire változtatja meg az életünket, hogyan közeledjünk azokhoz, akik betegek, akik már nem produktívak. Ezek mind-mind erkölcsi dilemmák, kérdések, amelyekben iránymutatást elsősorban a szeretet és a teológia erkölcsi iránytűje ad számunkra, és ezekben próbálunk így fejlődni. Talán ez a legteljesebb válasz így röviden erre, de hát hosszan erről a témáról órákon keresztül. Igen.
0: Köszönöm szépen. Azért beszéltünk Robert atyával arról, hogy mondjuk most augusztus 4-én az Arszi plébános viennai Szent János áldozópapra emlékezünk, és hogyha most figyeltek a hallgatók, és hallottuk Liguri Szent Alfonzról, és a viennai Szent Jánossal egy kicsit egymás mellé állítva, és akkor a tudomány és teológia. Hát őről aztán abszolút nem lehet elmondani, hogy egy tudós ember volt, sőt kifejezetten zavarta őt az a sok minden, amit el kellett volna sajátatnia, de mégis óriásit alkotott.
1: Igen, mert viennai Szent Jánosnál ugye pont a másik véglettel találkozunk. Igen. Ő neki a latin nyelv nem annyira ment, és ugye a tudományoknak a nyelve az ő korában az gyakorlatilag a latin volt. Egyébként volt némileg ugye különbség közöttük, ugye, mert Liguri Szent Alfonz 1696-ban született, és a 1787 körül halt meg, és mert pont a mai napon augusztus 1-én, ugye viennai Szent János meg 1859-ben, tehát volt egy ilyen generációs különbség is köztük, de ő nagyon nehezen végezte el a tanulmányait, nem ment neki, nem csak a nyelv, így a tudományokat is nehezen értette meg, üggyel bajjal, és gyakorlatilag a püspök is úgy szentelte föl viennai Szent Jánost, hogy jó, hát egy kis faluba majd Arszba teszlek téged, ugye így is hívják, hogy ugye a arszi szent, arszi plébános, és nagyon sokat nem fog zavarni, és gyakorlatilag a fönnmaradt ez a helyzet, hogy a falunak a kocsmái egymás után zártak be Arsz településen, mert ugye annyira sokan megtértek a hatására, és itt ez tényleg rámutat arra, hogy nem biztos, hogy minden esetben a hatalmas tudás az, ami megtalálja a kulcsot igazán az embereknek a szívéhez, és ezért ez is bővíti szerintem a nézőpontunkat, hogy igenis van, amikor az egyszerűség, a szerénység, ez az alázat, ami viennai Szent Jánosban volt, lehet a kulcs, amivel tényleg oda találunk az emberek szívéhez.
0: Szent II. János pápa azt írta róla, hogy személyét megismerve meggyőződésemé vált, hogy a lelkipásztor küldetésének jelentős részét éppen a gyóntatáson keresztül valósítja meg, vállalva a gyóntatószék önkéntes rabságát. Hát azt olvassuk róla, hogy az alázatos pap napi 18 órát töltött a gyóntatószékben. Rendkívül szerényen táplálkozott, pihenni is csak néhány órára vonult vissza. Úgyhogy itt azért óriási dolgokról van szó, a gyóntatószék, a Szent Gyónás, ez az óriási kegyelem, a Jóisten ajándéka, és ő ezt az óriási kegyelmet annyira olyan mértékben kihasználta, és ez a sok megtérés a faluban, hát ez mindenre mutat.
1: Igen, van ez a könyv is egyébként, így könyvajállót is adjunk a kedves testvéreknek, ugye ez az Alszi plébános. Nagyon szépen rámutat ezeknek a megtérés történeteknek a mélységére, ugyanakkor egyszerűségére, hogy valójában itt nem feltétlenül egy kognitív meggyőzési folyamatról volt.
0: Igen.
1: Tehát nem meggyőzni akarta az embereket, hanem egyszerűen látták azt, hogy a másik ember is bűnös volt előtte, és megváltozott, és hogy amikor hatást érünk el is gyakorlatban, egyébként azt látjuk most is ebben a világban, hogy nem feltétlenül azok az emberek vannak leginkább hatással a másikra, akik úgymond nagyobb tudományos eredményeket érnek el. Hát hogyha úgy tetszik, akkor gyakorlatilag ugye most van ez a népszerű kifejezés, hogy vannak influencerek, akik jelentős hatást tudnak gyakorolni a világra, közösségi média felületek
0: által. Véleményvezérek.
1: Igen, igen, és gyakorlatilag Vianney Szent János is egy ilyen influencer volt a saját korában, de nem azért, mert meggyőzni akart az embereket, hanem mert a véleménye azt valóban eltalált az embereknek a szívéhez, és ezekben még meg is erősítette az embereket az, hogy ennyire megalázott, alázatos helyzetben is tudott mindig Isten embereként megmaradni, illetve így nem olyan módon megalázni az embereket, hogy igen, fú, most te bűnös vagy, hanem hogy mindannyian bűnösök vagyunk, de a megtérés által tudunk jobbá lenni, tudunk Istené lenni.
0: Azt olvastam, én nagyon sokat olvastam róla az életét is, és engem nagyon megragadott. Ráadásul jártam is ott, és gyóntam az ő gyóntató székében. Ugye ez, hát azért azt mondom, hogy ez egy külsőség, de nekem óriási élmény volt mégiscsak. És hát az üvegkoporsóban a földi maradványait lehet látni ott. Abban a kis templomban, mert ez egy nagyon picike kis templom, amelyben ezeket meg lehet látni. Visszatérve a Szent Jónásra, a mai lelkipásztorok mit vehetnek, mit tanulhatnak tőle, vagy mit érdemes elsajátítani mondjuk a bűnbánat szentségénél?
1: Igen, most ma is vannak ilyenek, hogy nekünk is, hogy gyóntatáshoz, továbbképzés alapvetően az emberi léleknek a megismeréséhez van ugye a Semmelweis Egyetemnek is a lelki gondozói szakirányú mentálhigiénés továbbképzése. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amiben azt gondolom, hogy tudunk mi magunk lelkipásztorok is fejlődni. Ebben nem is biztos, hogy minden esetben belelátnak a hívek, hogy ennek a hátterében mi van. Ugyanakkor a legfontosabb szerintem mégis alapvető elv kell, hogy legyen, hogy mi segíteni próbálunk, segíteni akarunk az embereknek a mindennapi problémáiban. És ezek nem biztos, hogy minden esetben belépek a gyóntatószékbe, és akkor 2 perc alatt le akarom tudni a problémát verzióban működnek. Nagyon sokszor, hogy mondjam, olyan helyzetek is kialakulnak, amikor például nagy búcsúk vannak, tehát hogy egymás után jönnek gyónók, amikor olyan helyzetek adódnak, hogy egy-egy kis faluba kimegyünk, és akkor csak ilyen 10-15-20 percek állnak rendelkezésre, hogy gyónásokat meghallgassunk, amikből az a feltételezés indul a hívekben, hogy az igazi gyónás az rövid. Pedig valójában az őszinte megtéréshez igenis időre van szükségünk. Tehát én magam is, hogyha gyónásomat alaposan akarom elvégezni, akkor nem arról szól, hogy hirtelenébe keresek egy papot, és akkor 2 perc alatt le tudom a gyónást. Lehet, hogy nagyon sürgős esetben erre van szükség, hanem arra, hogy őszintén el tudjon az ember beszélgetni a lelkivezetőjével, azokkal a dilemmákkal, belső kérdésekkel, amelyekről beszélgetett Viennai Szent János is. Hosszasan hallgatta őket. Az, hogy 18 órát volt a gyóntatószékben, nyilván ez is kisebb megszakításokkal, vagy éppen szünetekkel, de ez azt jelentette, hogy az embereknek volt igényük őszintén átbeszélni az életüket, egy egyszerű, de ugyanakkor szent életű pappal. Tehát, hogy itt igazából én azt látom, hogy tényleg az igazi lelki gyógyulások, és ezt így talán a hívek nem mindig látnak bele, meg ebbe én is nem gyónási titkokat akarok elmondani, de hogy abból fakadnak, amikor az emberek is azt mondják, hogy igen, én most nem csak arról szól, hogy felsorolom hirtelenjével, hogy mondjuk mit tudom én, most mondok egy ilyen eklatáns példát, hogy valakivel a rokonságomban veszekedtem, legyen az akár gyerek, vagy feleség, vagy férj, vagy nem tudom, távoli rokon, hanem hogy arról van szó, hogy bemegyek a gyóntatószékbe, és meg akarom érteni a bűnömnek az okát. Meg akarom érteni, hogy miért veszekedtem vele. Hogyan tudok ezen változtatni? Vagy mik azok a helyzetek, ami miatt gyakorlatilag az a veszekedés előjött. És akkor lehet, hogy itt mélyebb rétegeket érintünk, akkor előjön az, hogy hogyan jön ebben elő a neveltetés, vagy éppen például a veszekedéseknek az oka mögött lehet, hogy egy mélyebb bűn, például lehet ez önzőség, vagy akár féltékenység, hogy jaj, a téged jobban szeret, gyerekek között is szokott, a testvérek között, hogy hú, hát mit tudom én, a szülők biztos téged jobban szeretnek, vagy veled kivételeznek, és nyilván ezt nehéz így később is így megtalálni, hogy alapvetően a mély gyónások, azok nem arról szólnak, hogy röviden, hanem arról, ami Viennai Szent Jánosnál, hogy az egész életet átbeszélve, nem feltétlenül tudományos alapokon kielemezve, hanem hogy meghallgatva, empátiával, szeretettel, az Isten hol akar még mélyebben része lenni az életednek. Tehát erről szól én szerintem. És éppen ezért bátorítom is a kedves hallgatókat is, hogy aki csak teheti, keressen meg úgy papokat, hogy akár nyilván egy falusi plébános esetében, tehát egy Viennai Szent János esetében is, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy előre kell egyeztetni, hogy mikor ér rá az atya, hogy elmenjek akkor egy órácskára átbeszélni az életemet, hogy most itt tényleg nem arról szól, hogy 2 perc alatt most ledarálom a bűneimet, hanem hogy lássam is egy kicsit a bűneimnek az okát, hogy hogyan tudok megtérni, hogyan tudom jobban szeretni az Istent.
0: Hát erre időt kell biztosítani magunknak, igen, mert úgy tulajdonképpen egy lelki beszélgetésről van szó.
1: Igen, mert ez a lelkéletet is érinti, tehát hogy az imádságot is érinti, és ezek nagyon sokszor lehet, hogy csak tüneti kezelés, tehát nyilván van, tehát mint ahogy most, hogyha próbálok egy ilyen egészségügyi példát hozni ehhez, tehát van ambuláns kezelés, van sürgősségi, tehát hogyha igen, valaki otthon mondjuk, mit tudom én, elvágja késsel a kezét, akkor be kell szaladni a sürgősségire, és akkor lehet, hogy össze kell neki varni, vagy gyorsan raknak rá valami kötést, vagy valami, tehát akkor nem lehet az, hogy igen, de ahhoz, hogy például mondjuk valami összetettebb dolgot megnézzünk, hogy hát már mit tudom én, hát már megint elvágta a kezét, már megint elvágta a kezét, már 5-6-szor jön be, és már megint elvágta a kezét, és akkor végre valamelyik orvosnak mondjuk eszébe jut, hogy hát mondjuk az illető úgy veszkett a kezem, mint a kocsonya, és hát azért vágja el folyton a kezét, és akkor ezzel kéne foglalkozni, de nyilván attól még nem szabad, hogy elvérezzen az ember, tehát szükség van a mindennapi gyónásra is, de a mélyebb sebződéseinknek, a mélyebb betegségeinknek, a lélek mélyebb betegségének a megismerésére is szükség van.
0: Köszönöm szépen, Róbert atya. Még van 2 témánk, de nagyon kevés az időnk. Azt beszéltük is tegnap, hogy essen szó. Most van a Nemzetközi Ifjúsági Ima Találkozó Medjugorjében, és közben meg brutális rongálás történt, felgyújtották a külső oltárt, és szobrokat rongáltak meg. Ez egy borzalmas dolog. Ez egyik egy nagyon örömteli esemény, a másik egy borzalom.
1: Igen, hát összességében szerintem nem is elválasztható a kettő egymástól, hiszen én azt tapasztalom, hogy a gonosz lélek elsősorban ott próbál betörni az embereknek az életébe, ahol annak tétje van. És egy bloody fest, ami gyakorlatilag Medjugorjében van most így augusztus 1-től szokott ez kezdődni, alapvetően tényleg átjárja a világ különböző részén élő fiataloknak a szívét, ilyenkor a Szentlélek, oda visz Szűzön Máriához, hogy Máriát közelebb tudjanak kerülni Jézushoz. És amikor valaminek tétje van, akkor a gonosz lélek próbál ebbe beleavatkozni. Itt is különböző szinten támad a gonosz. Támad nyilván azzal is, hogy valakit meggyőz, aki egy ilyen vandalizmust elkövet, hogy festékkel tényleg így leönti ezeket a szobrokat. Ugyanakkor támad bennünket is, hogy megítéljük valakinek a tettét, és hogy mondjam, alapvetően a bosszúra próbálna indítani bennünket, holott valójában maga az egész kereszténységünk is a megbocsátásra hív meg, ami nyilván nem azt jelenti, hogy teljesen...
0: Hogy mindjárt felmentjük.
1: Így van. Tehát, hogy nyilván itt is arról is van szó, hogyha valakinek a tetteiben ilyen mértékű elutasítás van, akkor próbálunk hatásra lenni rá, meggyőzni őt. És talán egyébként a mi kereszténységünknek a leginkább meggyőző formája éppen az, hogy tudunk megbocsátani, tudunk szeretni váratlan helyzetekben is. És például egyébként ez a helyzet úgy gondolom, hogy jó összefogást is eredményezett, tényleg nagyon gyorsan kijavították ezeket a hibákat, már őrizetbe is vették az elkövetőit ennek a helyzetnek, maga a püspök, aki ugye ellátja Medjugorjét is fölhívott a megbocsátásra, arra, hogy és talán eszünkbe jut második János Pál pápa is, aki ugye meglátogatta a merénylőjét is, hát tudott megbocsátani, és ugyanakkor meg maga a Mladi Fest meg rámutat arra, amit így Magyarországról nagyon sokszor talán nem értünk, mert hogy én magam is azt látom egy kis falvaknak a plébánosaként, hogy sokan nem látnak túl a falu határán, vagy éppen az ország határán, és azt látják, hogy fú, hát itt mondjuk a fiatalok nem annyira járnak templomba minden helyen, vagy nem mindenhol vannak tele a padok fiatalokkal, és elcsodálkoznak rajta, hogy egyébként ezzel párhuzamosan viszont a világegyház alapvetően egy növekedést mutat, egyre többen vannak fiatalok is, akik elköteleződnek mélyen Krisztus mellett, és hogy összességében a kereszténységünk világszinten is növekszik. Tehát, hogy miközben Magyarországon a zsugorodással szembesülünk, gyakorlatilag a világegyházban növekedés mutatkozik a kereszténység irányába, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy sokszor ez fejlett országokra is vonatkozik, Egyesült Államok, vagy éppen Nyugat-Európa országa is, vagy éppen nyilván most a megtérésekben, vagy a Kína, és Medjugorje egyébként a világ gyóntató széke, a megtéréseknek, őszinte megtéréséknek a helye. Én magam is ezt gyóntató lelki pásztorként, lelkivezetőként sokszor megtapasztaltam odakint. És hogy ezt azért is fontos, hogy elmondjam, meg talán vannak fiatalok, akik véletlenül hallgatnak bennünket, hogy igenis Krisztus vár mindannyiunkat, vár rátok is, kedves fiatalok, vár mindenkire, aki a szívében akar őszintén tanulni nem csak a világban jelenlévő dolgokról, hanem azokról, amik többek, amik tényleg a mi életünkről, a szeretetről, egymással való kapcsolatainkról szól. És én nem is arra buzdítok mindenkit, hogy imádkozzunk az üzenyához is hogy maga itt Medjugorjében tudja újra meg újra Krisztushoz vezetni a testvéreket.
0: És itt a Mladifest programját minden évben 20 világnyelvre fordítják, így azok is, akik nem tudnak Medjugorjébe eljönni, követhetik ezt a nemzetközi ima programot. Úgyhogy erre is figyeljenek az érdeklődők, a kedves hallgatók is, adják tovább ezt az információt, érdemes bekapcsolódni az interneten keresztül is ebbe. Nagyon szépen köszönöm Hulitka Róbert atyának a reggeli szolgálatát, és hát jó egészséget kívánok az Jóisten áldásával.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és sok kegyelmet kívánok én is a kedves hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen a legközelebbi alkalomig. Most hallgassuk meg az időjárást és az útviszonyokat a hétvégére vonatkozólag.
2: Hazánk időjárásáról. Napos idő van kilátásban, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem lesz. Legfeljebb az északnyugati határ szélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli este az északnyugatira forduló szelet olykor élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. Késő estére 23 és 31 fok közé hűl le a levegő. Front ugyan nincs fölöttünk, de a hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és az idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Hazánk útjairól. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Mosonmagyaróvárnál újabb baleset történt. A 156-os kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, a torlódás feloszlóban van. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán baleset történt. A 87-es kilométernél forgalomkorlátozás miatt 6 kilométeres torlódás alakult ki. A 21-es főúton Bátony-Terenye átkelési szakaszán balesetesztek. A 43-as kilométernél a Salgó-Tarján felé vezető oldalon a belső sávot zárták le. A mai napon a boglárkák és a nimródok ünneplik névnapjukat. Isten értesse őket és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. A következő dal nekik szóljon.

0: 7 óra 44 perc van, folytatjuk a napindítót innen a budapesti stúdióból, és köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. Ferences ifjúsági találkozóra került sor Szegeden, július 16 és 19-e között, Ferences jubileumok alkalmából. Ennek kapcsán beszélgetünk Juhász Lilivel, aki a vonalban van, aki részt vett a találkozón, és majd későbbiekben talán egy beszámolót, egy hosszabb interjú sorozatot hallunk majd tőle, de most előzetesen összefoglaljuk, hogy mi is történt ott, milyen élményekkel gazdagodtál. Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat én is!
0: Hát mi történt, hogy kerültél oda erre az ifjúsági találkozóra?
1: Hát tulajdonképpen nekünk az iskolában van egy program, az Asvai Péter, ugye a Mária Redő egyik munkatársa csinálja. Minden katolikus iskola egy hónapban egyszer, aki szeretné és elvállalja, azt csinálhatja a napindítót reggelente, egy hónapban egyszer.
0: Akkor ez nem ismeretlen terep neked?
1: Igen, mi ezt csináljuk pontosan december 10-e óta idén, és akkor mi ezt azóta minden hónapban egyszer készítjük a reggeli műsort, és ugye nekem volt szerencsém sok izgalmas emberrel érdekes témában beszélgetni, és nagyjából olyan április környékén írta ilyen közös csoportba a Péter, hogy van egy lehetőség, hogy erre a ferences ifjúsági találkozóra egy önkéntest keresse a Mária Rádió, aki kimegy, és akkor onnan tudósít. És én hallottam a találkozóról, és amúgy nekem úgy tetszett az egész, csak úgy voltam vele, hogy nem feltétlenül megyek, és akkor, mikor volt ez a lehetőség, akkor megkérdeztem pár embert, hogy ők mit gondolnak róla, meg a szüleimet, és akkor mondták, hogy szerintük jó ötlet, és akkor jelentkeztem, és engem választottak, amit köszönök, mert nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, mert nagyon sok program volt, lelki is, közösség is, és én nagyon élveztem.
0: Hogy láttad, hogy mi volt a lényege ennek az egésznek? Mi lehet, hogyha azt mondanám, hogy fogalmazzunk meg egy mondatot, hogy ugye jubileum alkalmával történt ez az ifjúsági találkozó, de hogyha úgy végighallgatva meg az élményeket összesítve magadban, mire hívta fel a figyelmet, a fiatalok figyelmét, meg hát a többi hallgató vagy hívő ember figyelmét?
1: Hát talán arra, hogy igenis fontos az Isten kapcsolat, meg a közösségi élmények, mert ugye szerintem a mai rohanó világban nagyon kevés embernek jut ideje, sajnos egymásra is, főleg Istenre. És akkor emiatt tulajdonképpen az ilyen programok, például a ferences ifjúsági zarándoklat, meg az ilyen programok, azok ebben is segítenek elmélyülni, segítenek az Isten kapcsolatot elmélyíteni, meg új barátokat szerezni. És szerintem erre mostanában nagyon nagy szükség van, hogy mindenki megtapasztalhassa az ilyen élményeket, és ez lehetőséget nyújt arra, hogy az egykorú és egy gondolkodású fiatalok tudjanak egy kicsit beszélgetni, meg hogy például nekem az most ez nagyon sokat segített, mert én a Szentendrei Ferences iskolába járok.
0: Hát igen.
1: És ugye nekem volt egy benyomásom a szerzetesekről. És akkor én mindig azt hittem, hogy ők ilyen komolyak, meg egyáltalán nem viccesek, és ez alatt a három nap alatt nekem ez a véleményem gyökeresen megváltozott, mert igenis azt láttam, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi, és ugyanúgy viccelnek, nevetnek, játszanak, elmennek bulizni, táncolni, néptáncolni, mint mindenki más, és nekem nagyon sokat segített ez a találkozó, hogy meglássam, hogy tényleg ez egy ugyanolyan hivatás, mint bármi más.
0: Tehát megismerted a ferenceseket.
1: Igen.
0: Amennyire meg lehet ismerni egy ilyen programon.
1: Igen.
0: Tehát ez a tematika a 800 éves jubileum volt. Most visszatérve arra, amit mondtál, hogy nagyon nehezen közelíthetők meg idő hiányában. Na most ez a kérdésem, hogy mindig arról van szó, hogy nincs idő? Mit gondolsz?
1: Hát szerintem sokszor. Persze vannak olyanok, akik mondjuk egyáltalán nem is szeretnék.
0: Igen.
1: Ugye nyilván ez egy kicsit más téma, hiszen aki ezt nem szeretné, szerintem egy ilyen találkozóra se nagyon megy el. De szerintem az, hogy aki viszont szeretné, annak lát, hogy mondjuk van ideje, csak mondjuk lehetősége nincs. Mert például simán azt is el tudom képzelni, ugye ez 16 éves kortól 35 éves korig volt ez a találkozó.
0: Igen.
1: Szóval voltak ugye még kiskorúak is ott, és például simán el tudom képzelni azt, hogy vannak olyanok, akik mondjuk vallásosak, csak mondjuk olyan háttérből jönnek, ahol mondjuk nem annyira, vagy nem járnak templomba, és mondjuk ugye kiskorúként esetleg neki sincs lehetősége elmenni, vagy messze van a templom, nem tud vezetni. Szóval szerintem ezer olyan befolyásoló tényező lehet, ami miatt valaki, hogyha szeretne, nem tud elmenni. És lehet, hogy mondjuk hallgat online misét, de nyilván egy online mis ez nem ugyanez, mint amikor személyesen részt veszel ott. És szerintem ezek az ilyen találkozók azért segítenek, mert például itt is volt minden nap szentmise, zsolozsma, szentségimádás volt egyik este, fáklyás körmenet, szóval tényleg volt, aki szeretett volna, az mélyen el tudott, hát így, szóval el tudott mélyülni az Isten kapcsolatába.
0: De neked könnyű, mert Ferences gimnáziumba járt, idézőjelben mondom, hogy könnyű, mert senkinek nem olyan könnyű semmi. De az, akiket felsoroltál, azért a némi áldozattal is jár rám, hogyha valaki részt akar venni valamin. Te mit gondolsz erről, hogy most azért, mert rossz idő van, jó idő van, inkább elmegyek ide, oda, meg azt se tudom, hogy mi van ott, meg milyen lesz, meg egy kicsit tartok is tőle. Mit gondolsz erről?
1: Hát szerintem, aki szeretne elmenni valahova, az úgyis megtalálja a módját.
0: Na ez az.
1: Ahogy az előbb is említettem, hogy esetleg mondjuk templomba nem tud menni a hétköznapokba, az lehet, hogy mondjuk erre a találkozóra eljött, és hogy itt például tudott menni. De szerintem a legtöbben amúgy megtalálják a módját, amit szeretnének.
0: Mi összefoglalva van körülbelül 3 percünk talán, foglald össze a programot, milyen hatással volt rád, és hogy láttad a résztvevőknél, hogy

0: áróima, volt szentségimádás, fáklyás körmenet, missziózás, amikor a városba kimentünk, és akkor táncoltunk, meg bemutattuk, hogy tulajdonképpen mi is a találkozó, és hogy Isten milyen jó. A szegedieknek ezt így bemutattuk ott lévő résztvevőkkel, és hát nagyon-nagyon sűrű volt a program, azt tudom mondani, de nagyon nagy élmény volt. Én például nagyon szeretek így pörögni, és nekem ez nagyon nagy élmény volt, és ugye én elsősorban amúgy interjúkat mentem kikészíteni.
1: Igen.
0: És nagyon sok emberrel tudtam szerencsére beszélni, mind résztvevőkkel, a résztvevőkről mindenkiről az jött le, hogy nagyon élvezi, nagyon tetszik neki, mindenkinek lettek új barátjai, a szervezőkkel, hogy milyen nehézségek voltak, meg mi volt a jó a szervezésben, milyen nehézségek voltak. Aztán például a Kovács Ákossal, a Kossuth Díjas énekessel is tudtam csinálni interjút, a Holló Andrással, a kerekesszékes tánctanárral, például Manuel atyával, aki egy Indiából származó és most Ausztriában élő influencer, aki egy pap és influencerkedik, zenéket ír, és adott ő nekünk koncertet is, például az is nagyon jó volt. Tudtam egy olasz producerrel, a Flavio Zempával, aki a Naphimnusz megzenésítette, és azt a kórus bevonva előadta nekünk. Böjte Csaba testvérrel, róla a fiatalokról beszélgettünk, csináltam szerzetesekkel, nővérekkel, egy székely gyerekkórussal, szóval elég sok mindenkit meg tudtam.
1: Hát ez nagyon sok, így hallgatva csinálni. Is sok, úgyhogy gratulálok neked. És ezek a nevek, amelyeket felsoroltál, ezek is nagyon érdekesek. Nyilván nem lehet mindenkivel, de ez legalább 10 vagy 15, vagy még több is. Nem tudom pontosan, nem számoltam, de azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ha ez elkészül, mondjuk meg lesz vágva és csoportosítva lesz, vagy nem tudom milyen módon a Mária Rádió adja ezt le részletekbe, vagy hogyan, akkor ez egy nagyon érdekes. Hol tart ez a munka szerinted?
0: Hát én amióta volt egy ilyen kis, én csak felvevő szerkezetnek hívom, amire felvettem ugye a hanganyagokat, és egy hete, két hete nagyjából bementem a rádióhoz, és akkor ott leszettük a hanganyagokat, és én azóta folyamatosan vágom a hanganyagokat. Volt egy kisebb gubanc, mert az egyik, amit sokáig vágtam, az elszállt, és akkor próbáltuk leszedni, de most
1: hát azt úgy, hogy
0: félig megmentettük, félig újra kell kezdenem, viszont a többit azt vágom egyelőre, kettővel vagyok készen, de folyamatban van a többi is, és nagyon igyekszem, hogy minél előbb meg tudjam őket csinálni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a hallgatók nevében is ezt a sok munkát, a sok élményt is, majd mondjuk igazából majd az interjúkból kiderül, hogy hogyan hatott ez mindazokra, akik részt vettek, és főként rád, hogyan hatott, óriási tanultál interjúkészítésben, lelkiekben, mindenféle szempontból. Köszönjük szépen még egyszer, Isten áldjon téged.
0: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Illivel beszélgettünk a Ferences Ifjúsági Találkozóról. Most a hírpercek következnek, aztán a napszentje, és még egy érdekes interjúval visszatérünk 8 óra után.

0: Hírek.
1: Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leó pápa spanyolországi látogatása. A világ békéért énekelt nehéz sorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. Oroszhegy ad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leó pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint

0: 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szentatya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leó pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szentatya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgio Laudato Si adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szentatya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte: a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leó pápának a jelenlétéért és tanításáért. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco di Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stephen D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldog avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldog avatás az ország. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Liguri Szent Alfonz Mária, püspök egyháztanító. Marianellában született 1696. szeptember 27-én, 1781. augusztus 1-én halt meg, 91 évet élt. Régi nápolyi nemesi családból származott. 8 testvér között ő volt a legidősebb. Édesapja ellentengernagyként szolgált a nápolyi királyság flottájában. Fiát jogi pályára szánta. Alfonz alig 17 éves volt, amikor civil és egyházjogból doktorátust szerzett. Ügyvéd lett. Egymás után nyerte meg a rábízott pereket. 27 évesen elvállalta a gravénai herceg milliós értékekre menő perét a toszkánai nagyhercegséggel szemben, de a pert elvesztette. Belátta, hogy foglalkozásában néha igazságtalan ügyekkel is meg akarták bízni, ezért felhagyott ezzel a pályával, és 30 éves korában pap lett. Nápolyban kapott beosztást, belépett a világi papokból álló missziós társulatba, hitoktatott, a világiak képzését segítette, és egyszerű, világos szentbeszédeivel fölhívta magára a világ figyelmét. súlyosan megbetegedett, és 36 évesen föl kellett hagynia a lelkipásztori munkával. Az Amalfi öböl fölött töltötte lábadozásának idejét. Itt figyelt fel a hegyi pásztorok és földművesek teljes lelki elhagyatottságára. Senki sem törődött velük. Ezért megmentésükre 1732-ben megalapította a redemptorista rendet, más néven a megváltóról nevezett missziós papok társulatát. Egyetlen célja volt gondozni a szegény népréteget, mindenáron megszüntetni a lelki és vallási elmaradottságot. 1749-ben a pápa megerősítette rendjét. Pár évre rá rendje az akkori idők legnagyobb férfi szerzetes rendjévé fejlődött. Ebben nagy szerepe volt Hofbauer Szent Kelemennek is. A nők számára szemlélődő rendet alapított, amely redemptoristák néven vált ismerté. Nagy gondot fordított szerzetesi életükre, lelki képzésükre. Azt akarta, hogy ne csak kitűnő szónokok legyenek, hanem jó gyóntatók is a szerzetesek. Ezért fogott hozzá egy alapos erkölcstan megírásához. Így alkotta meg az újkori erkölcsteológia klasszikus művét, amely magába foglalta az előző századok lelkipásztori gyakorlatait és ismereteit. Egymás után írta könyveit. Ezek a következők, amiket most megemlítek: az imádság erős fegyvere, a megélt Krisztus szerelem, az örökké valóság fényében való élet, Mária dicsősége, de a legszebb talán a látogatás a szentségi Jézusnál és Máriánál. Ezek csodálatosan szép elmélkedéseket, imádságokat tartalmaznak. Több mint 100 művet hagyott az utókorra. Erkölcstan című munkája mindmáig használatban van. Már öreg és beteg volt, amikor püspökké nevezték ki. Engedelmességből vállalta ezt a számára nehéz szolgálatot, és hűségesen el is végezte kötelességét 79 éves koráig. Ezután már csak szenvedés volt az élete. Amikor a liguri püspökség vezetése alól kérte fölmentését, a pápa ezt válaszolta: boldog vagyok, ha liguri püspöke a betegágyból is, de kormányozza egyházmegyéjét. Végül is fölmentést kapott, és visszatérhetett a redemptoristák közé, ahol sok harca és kísértése volt az ördöggel. Köszvénytől gyötört teste 1787-ben, 91 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. 16. Gergely pápa 1839-ben szentté avatta, 9. Pius pedig 1871-ben egyházdoktorrá nevezte ki. A gyóntatók és erkölcstanítók égi védnöke liguri Szent Alfonz Mária. A szentmisében így imádkozunk: Istenünk, te egyházadban mindig új példaképet állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk liguri Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesüljünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8 óra 7 perckor folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Vallásturisztikai szakemberek vették át diplomájukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ennek kapcsán beszélgetünk Domjáné dr. Nizsalovszky Rita, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gazdaság és társadalomtudományi kar tanszékvezető egyetemi docensével. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatók nevében is önt.
1: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Vallás és turisztika, két különböző szó, de ez összekapcsolódik ebben az esetben. Mikor indult ez a képzés, és miért tartották szükségesnek?
1: 2024. szeptemberében az országban elsőként indítottuk el a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést. Ez egy posztgraduális képzés, tehát a belépési feltétel egy BA-s diploma, bármilyen diploma volt. Igazából, hogy egy kicsit így a kérdésére bővebben válaszoljak, vissza kell tekintenünk egy olyan bő másfél évtizedre. Mind Magyarországon, mind pedig világszinten a vallási turizmus egy folyamatosan erősödő trend a turisztikai ágazatokon belül. Ennek több oka van, hogy miért is erősödött meg a vallási turizmus. Csak egy-kettőt említenék ezzel kapcsolatban, ugye a vallási turizmus, a kulturális turizmusnak a része, az is egy folyamatos erősödést mutatott az elmúlt évtizedekben. Ugyanakkor az emberekben pedig a vallások iránt azért egy elég erőteljes erősödés, érdeklődés is megfigyelhető volt. Ezzel párhuzamosan ugye az elidegenedés, sokszor a gyökérvesztés, gazdasági, társadalmi problémákra, és az egyik válasz az a vallással kapcsolatos helyszíneknek a felkeresése volt. Igazából Magyarországon pedig az elmúlt másfél évtizedben egyre inkább felismerte a szakma és a szakirányú kormányzat is, hogy ez egy olyan potenciálja Magyarországnak, ami jelentős, viszont eddig még a kihasználása nem volt megfelelő dinamikájú. Éppen ezért 2022-ben a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-nak a második változatába, mint a vallásturisztikai fejlesztéseknek az egyik lába, egyik pilléreként bekerült a vallásturizmus, ezen belül pedig a vallásturisztikai képzés.
0: Mit lehet tudni a képzés tematikájáról?
1: A képzés tematikája két nagy csoportra, vagy két nagy részre lehetne felosztani. Az egyik azok az alapozó, úgynevezett alapozó tantárgyak, hitéleti alapozó tantárgyak, hiszen nem mindenki olyan BA-s diplomával érkezik ebbe a képzésbe, amelyben hallott volna, vagy egyáltalán tanult volna olyan hitéleti alapokról, amelyek mindenféleképpen szükségesek ahhoz, hogy utána hozzá tudjuk tenni a szakmai és egyben gyakorlati képzési tantárgyakat is. Ez annyit jelent, hogy például van olyan tantárgyunk, hogy a vallási turizmus szellemi alapjai, aztán zarándok turizmusnak az alapjai, vagy például olyan tárgyak, amellyel az ökumenizmusnak az elősegítését, megértését próbáljuk a hallgatók felé kommunikálni. Aztán ezek az általában első fél éves tárgyak, és akkor a második fél évben pedig ezekhez a hitéleti alapozó tantárgyakhoz kapcsolódnak olyan gyakorlati tantárgyak, ahogy ön is említette, hogy a vallás és turizmus maga a szó is két részből áll, és ez itt pedig már inkább gyakorlati turisztikai tárgyakat tanulnak a hallgatók, hogy azokat az elméleti, az előző fél évben elsajátított elméleti tudást hogyan tudják a gyakorlatban is átültetni. Tehát egy-két példa, például turisztikai, vallásturisztikai termékfejlesztés, marketing, márkázás, hiszen hiába van a legszebb értékünk, a legcsodálatosabb vallásturisztikai, akár épített, akár tárgyi örökségünk, ezeket mégis csúnya szóval élve el kell tudni adni, tehát meg kell mutatnunk őket. Persze. És ehhez nélkülözhetetlen az, hogy legyen egy jó marketingesünk, azt a terméket tovább tudjuk fejleszteni, hiszen a turizmusban nincsen megállás. Tehát folyamatosan kell egy terméket ahhoz építenünk, hogy utána a vevők, illetve a turisták, a zarándokok érkezzenek, és ezek megfeleljenek nekik. Tehát úgymond megvásárolják ezeket a termékeket.
0: Most itt azt szeretném kérdezni, hogy hol találja meg az ember a képzésben, vagy önök a határát annak, hogy ne menjen el teljesen egy marketingbe, egy üzletbe?
1: Igen, olyan szakembereket kértünk fel a képzésnek, a képzésben való részvételre, akik ezt a gyakorlatban is művelik, nagyon jó rálátásuk van erre a témakörre. Az előbb mondtam ugye, hogy két részből áll a képzésünk, inkább egy alapozó, utána pedig egy gyakorlati részről, és a gyakorlati részhez mi hozzá kapcsoltunk, illetve felkértünk olyan szakmai gyakorlati partnereket, akik maguk is úgymond jó gyakorlatok formájában ezt a tudást, hogy hogyan lehet ezt az érzékeny, mert ön nagyon jól mondta, ez egy nagyon érzékeny egyensúly, hogy hol válik el az, hogy most ez üzleti, és hogy megmaradjon maga a hit, hiszen ez a vallás, a hit ennek a terméknek a központi eleme. Szakmai partnereket kértünk fel az együttműködésre, a Pannonhalmi Bencés Főapátságot, a Tihanyi Bencés Apátságot, a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyet, a Tiszántúli Református Püspökséget, a Mária Pócsia Nemzeti Kegyhelyet és a Zarándok Akadémiát. Innen érkeznek kollégák, illetve szakmai tanulmányút keretében mi is meglátogatjuk ezeket a helyszíneket, ahol ott élőben tudják a kollégák elmesélni, megmutatni azt, hogy ők hogyan próbálják a saját értékkincsüket hitelesen megmutatni, átadni az érkező zarándokok, turisták számára.
0: Tehát a gyakorlatban is részt vehetnek egy ilyen programon, vagy inkább elmondják ezek az intézmények, ugye ezek már nagyon régen művelik ezt, úgyhogy a saját tapasztalataikat tudják elmondani, de ők nem vettek részt ilyen képzésben, hanem ahogy kialakult, gondolom.
1: Igen, a hallgatóinknak a képzésben nincs kötelező szakmai gyakorlat, tehát ők nem vesznek részt ezeknél a helyszíneknél szakmai gyakorlaton. Igen, amikor meglátogatjuk ezeket a helyszíneket, ott a kollégák, tehát bemutatják azt, hogy ők honnan kezdték. És mindig szoktam kérni az ott lévő kollégákat, hogy ne csak a pozitívumokat, hanem hogy lássuk a nehézségeket is, hiszen ezeknek a megosztásával is tudunk előrelépni, hogy mások esetleg már ezekbe a zsákutcákba ne lépjenek bele. Tehát a nehézségeket, a kihívásokat, a problémákat is meg tudják osztani, hiszen úgy lehet sikeres egy termék, hogyha ezeket is mind a hallgatók megismerik is a saját terméküknek, ahol majd a későbbiek során esetleg dolgozni fognak, vagy nagyon sok olyan hallgatónk van, aki már úgy érkezett a képzésre, hogy egy vallásturisztikai kegyhely, egy vallásturisztikai attrakciónak a munkatársa, és azért érkezett a képzésre, hogy a hozzánk a képzésre, hogy az itt megszerzett elméleti és gyakorlati tudás segítségével ezt tovább tudja ezt a fejleszteni, vagy részt vegyen a fejlesztésében a saját vallásturisztikai attrakciójának. Például a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyről érkezett két kolléganő a tavalyi évfolyamban, vagy a Tiszántúli Református Püspökségről, de ebben az évben is volt olyan hallgatónk, két lelkészünk volt ebben az évben, az egyikük a Zsinatnál dolgozik, a másik pedig a Boldvai közösségnek a lelkésze. Ugye Boldva az a kis település Észak-Magyarországon, Észak-Kelet-Magyarországon, Edelény mellett, ahol a halotti beszédet írták, és itt a lelkész úr egy nagyon aktív motorja ennek a turisztikai fejlesztésnek, és igyekszik minél jobbá tenni, minél több emberrel megismertetni ezt a nagyon értékes kincset, amit ők őriznek ott Boldván.
0: Gondolom, a hallgatók is kíváncsiak arra, hogy ön szakemberként, amikor esetleg részt vesz egy zarándoklaton, vagy valamilyen vallás turisztikai programon, mondom én, így, mert ugye a zarándoklat az egy része ennek, azért más program is van, illetve másképp nevezett program is van. De a saját tapasztalatára, mint szakember, hogy látja ezt, hogy tud ez megvalósulni a gyakorlatban? Most átvették a diplomájukat, elkezdik a tényleges, a gyakorlatban lévő munkát, a szolgálatot.
1: Nehéz kérdés. Igen, én is rendszeresen részt veszek ilyen jellegű programokon. Azért itt még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni. Ugye említette ön is, hogy a zarándokturizmus az egy szűkebb szegmens a vallási turizmusnak. A vallási turizmus egy tágabb kategória. Tulajdonképpen magába foglalja a vallási turizmus azokat, akik kimondottan vallási motivációból, hitéleti motivációból indulnak el, de azokat is, akik úgy mondjuk, hogy laikusok, és tulajdonképpen azért kíváncsiak mondjuk egy templomra, egy kolostorra, egy kiállításra, egy egyházi kiállításra, mert kulturális érdeklődésük van, azért, mert hogy ezek hozzátartoznak az egyetemes örökséghez. Tehát tulajdonképpen, amikor valaki elkezd fejleszteni, vagy bekapcsolódik egy ilyen vallásturisztikai értéknek a fejlesztésébe, akkor oda kell figyelnie arra is, hogy érkeznek olyanok is, akik nem hisznek, de lehet, hogy egyébként keresők, de az is lehet, hogy még csak nem is keresők, hanem csak érdekli őket a templom, vagy bármelyik értéknek a története, értékei, stb. Tehát őket is ugyanúgy meg kell szólítani. Szokták mondani nem csak a szakirodalomban, hanem több vallásturisztikai országos fórumon vettem részt, és ott a különböző egyházaknak a vezetői, képviselői, akik szintén ebben próbálnak segíteni, előrelépni, hogy ez a vallásturizmus dinamikusabban fejlődhessen. Na, a lényeg az, hogy a hit átadásának egyik eszköze lehet a vallásturizmus, bármilyen furcsa is. Tehát az ott lévők kvázi szokták azt mondani, hogy nem turisztikai munkatársak, hanem vendéglátók. Tehát, mintha valaki a lakásában, családjában egy vendéget vár, azzal a szeretettel forduljanak az érkező turisták felé, akár csak keresőként, vagy zarándokként érkeznek. Tehát nagyon fontos az emberi értékeknek, a hitnek az átadása, és természetesen tudjuk, hogy nagyon fontos az is, hogy a megfelelő infrastruktúra ki legyen építve, hiszen az, hogy mosdó, ajándékvásárlási lehetőség, egyéb infrastruktúrális kínálati elemek meglegyenek, ezek szintén nagyon fontosak, de természetesen az a legfontosabb, hogy azt az értéket, amit az a helyszín képvisel, azt hitelesen át tudják adni az ott dolgozók.
0: Egy utolsó kérdésre van még lehetőség, hogy milyen az összetétele a most végzett hallgatóknak? Korban, illetve képzettségben.
1: Nagyon vegyes, hogyha két oldalról is közelíthetjük meg a kérdést, egyrészt vannak, hála jó Istennek, határon túlról érkező, vagy voltak határon túlról érkező hallgatók, illetve most már kollégák. A Szatmárnémeti püspökségről, illetve a Nagyváradi püspökségről érkezett két-két hallgatónk. 22 hallgató végzett ezen az éven, amit tényleg nagy sikerként könyveltünk el, tavaly 8 hallgatónk tudott végezni ezen a képzésen. A többi maradék hallgató pedig ebben az évben, tehát ugye a belföldi. Belföldről érkezett az országnak szinte minden részéről, Dunántúlról, Észak-Magyarország, Tiszántúl, tehát nagyon sok helyről érkeztek földrajzilag. Munkahely szempontjából érkeztek olyanok, akik már ebben benne dolgoznak, például az egyikük református szálláshelyet, szálláshely üzemeltetésében dolgozik annak a vezetője, de érkeztek olyanok, akik egyházi iskolában dolgoznak, de látnak benne lehetőséget, hogy ezt az oktatási munkájukba ezeket az ismereteket be tudják vonni. Az egyetemünkről is érkeztek kollégák, akik szintén érdeklődtek a témakör iránt, és úgy gondolják, hogy ezeket szintén fel tudják majd a későbbi munkájuk során használni. Tehát nagyon-nagyon vegyes volt. Volt a korban is nagy volt a szóródás, hiszen a 30-as éveiktől elkezdve a legidősebb két hallgatónk, ők már a 70 év közelében, illetve kicsit talán, ha jól emlékszem, meg is haladták azt. Tehát soha nem késő tanulni, és láttam rajtuk, hogy nagyon élvezik, nagyon-nagyon jó közösség alakult ki. Azt pedig külön örülök, hogy már vannak olyanok, akik aktívan a vallási turizmusban dolgoznak, és hogy ezt a tudást haza tudják vinni, fel tudják használni a saját értékkincseiknek a fejlesztésében. Talán még egy ilyen értéket emelnék ki, és akkor ez itt a reklám helye. A nagyváradi püspökséghez tartozik a Nagyvárad melletti pici településnek Szent Jobbnak a területe, illetve a Szent Jobbhoz kapcsolódó vallásturisztikai értékek. Ugye biztos, hogy a hallgatók is gondolják, hogy honnan kapta a nevét a település, több évszázadon keresztül ott őrizték Szent István királynak a jobbját. Aztán ez a monostor ez elpusztult a későbbiek során, most pedig egy új turisztikai fejlesztéssel adják vissza a látogatóknak, az érdeklődőknek, az zarándokoknak, és egy nagyon-nagyon jó fejlesztés van kibontakozóban, több lépcsőben ott, és az onnan érkező hallgatók pedig ebben már aktívan részt tudtak venni, tehát az egyiküknek például már maga a portfólió dolgozata, ez egy ilyen szakdolgozathoz hasonló anyagot kellett leadni a végzőknek. Végzősöknek ez már kimondottan ennek a Szentjobbi apátságnak és a környékének a fejlesztéséről szólt, úgyhogy részemről nagy boldogság volt ebben együtt dolgozni, együtt működni a hallgatókkal, de természetesen a többiek is, akik ebben dolgoztak, tehát már a vallási turizmusban dolgoznak. Mindenki úgy igyekezett témát választani, hogy az együttes gondolkodás a témavezetővel az oda vezessen, hogy jobbá és értékesebbé tudja tenni az értékkincsét.
0: Hát nagyon szépen köszönöm önnek a hallgatók nevében is, hogy ilyen részletesen, szakszerűen beszámolt erről a nagyon-nagyon fontos dologról.
1: Én is köszönöm szépen, és várjuk szeretettel a hallgatókat, a jövő év hallgatóit is, a 2026-os év szeptemberében újraindítjuk a képzést, jelentkezni augusztus 31-éig lehet. Ha valaki beírja, hogy vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés, Eszterházy Károly Egyetem, akkor ott a továbbképzéseknél talál egy linket, illetve engem is lehet bátran keresni. Minden információ, egyéb információ ott található. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen, ez külön is, hogy mindezt elmondta a hallgatóknak, és igazán a Jóisten áldását kérjük a további szolgálatukra, és természetesen a végzett szakemberekre is.
1: Nagyon szépen köszönöm magam és az ő nevükben is. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra! A vallásturisztikáról beszéltünk Domjáné dr. Nizsalovszky Rita, a tanszékvezető egyetemi docenssel, és hát ezzel vége is ért a napindítónk. Hallgassuk meg, hogy milyen szentmise közvetítések lesznek ezen a hétvégén.
2: A mai napon a Sarlós Boldog asszony egy templomból közvetítjük a szentmisét 17 órakor, holnap vasárnap pedig 8:30-kor a Mindenkor Segítő Szűz Mária egy templomból Bodaikról.
0: Mit ajánlasz a hallgatóknak, mit javasolsz? Elmondtad az útviszonyokat, az időjárást, hogy mire figyeljenek?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok folyadékot kell fogyasztani ebbe a ilyen meleg időjárási körülmények között. Nyilván sokszor hallják, hogy kerüljük a napon tartózkodást 10 és 15 óra között, de én azt gondolom, hogy csak józan észre kell.
0: Tehát, és a vízpartokon, vizeknél, te mint szakember?
2: Hát meleg a víz mindenütt, úgyhogy nagy veszély most nincsen. Én, ha tehetném, akkor reggel bemennék a Balatonba, és este jönnék ki.
0: Na, hát ezt egy kívánom.
2: Egy napernyővel a fejemet.
0: Főként, hogy ma lesz a Balaton átúszás, úgyhogy erre ezt is érdemes megnézni. Hát köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét. Ma augusztus 1-én napindítót hallották Hefele Kis Ferencnek a technikai szolgálatát, és mindnyájuknak áldott szép hétvégét kívánok azzal, hogy nagyon vigyázzanak az utakon, egymásra, vízpartokon, hegyekben, mindenhol figyeljenek egymás, és akinek nem muszáj menni, és valamilyen betegsége van, az inkább maradjon otthon a hűvösben. Jóisten áldását kívánom mindnyájukra. És most meghallgatjuk a Mi Rádiónk híreit. Mit jelent valójában ADHD? Csak a hiperaktív gyerekek állapotáról van szó, vagy ennél sokkal összetettebb jelenség? Hogyan ismerhető fel gyermekkorban, és milyen formában kíséri végig az embert a felnőtté válás során? Milyen nehézségekkel és milyen erősségekkel járhat együtt? Erről beszélget Prontvai Vera, Cser Zita pszichológussal. Tartsanak velünk ma 20 óra 16 perckor. Augusztus 2-ától Böjte Csaba testvér a Virág a fény felé hajlik című kötetét ismételjük meg, a gyermekvállalásról és a nevelésről szóló füves könyvét Vukovics Edit felolvasásában hallhatják a hallgatók. A műsor minden hónap 1., 3. és 5. vasárnapján 14 óra 20 perckor jelentkezik, illetve visszahallgatható a hangtárunkban is. Augusztus 18-án ismét jelentkezik a Jövője van című sorozatunk. Dr. Surányi Vadas Tíme, a Családtudományi Szövetség elnökének vendége, ezúttal dr. András Valvi Bertalan professzor, aki a néprajz és politika szemszögéből világítja meg azt a tudást, amit a jövő generációk számára át kell adnunk. Kutatásai eredménye alapján mondja el, miért lehetünk büszkék a magyarság korai keresztény jellemére és a kiemelkedő gazdálkodási ismeretekre, kulturális kincseire, ami a gyermekek sikeres nevelésének és a társadalom jövőjének a kulcsa. Köszönöm a figyelmet!

0: Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Ismét megtartották a most már rendszeresnek mondható 17. szentmisét Zalaegerszegen, a Gébárti tónál lévő Boldogasszony kápolnában. Július hónapban Rákos József atya tartotta, aki jelenleg kisegítő lelkész Salköveskuton, de néhány nap múlva Sárváron fogja az urat és a híveket szolgálni. Ezen a szentmisén Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes rögzítette a következőkben elhangzott részeket. Az énekeket a szentmisén résztvevő hívekkel együtt énekelték. Ha tehetik, hallgassák szeretettel.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek mindnyájatokat itt a Gébárti Boldogasszony kápolnában. Ezt a szentmisét felajánljuk a szűzanya szándékára, valamint saját személyes szándékaitokra, és én személy szerint hálából is felajánlom ezt a szentmisét az alaegerszegi szolgálatomért. Engedjétek meg, hogy a szentmise elején röviden köszönetet mondjak minden értem és a felgyógyulásomért végzett imáitokért, áldozatvállalásotokért. Az Úr bőséges áldása jutalmazzon meg benneteket mindenért, amit értem tettetek, akár a gyógyulásom, akár a káplánságom idején. Bár nem úgy alakultak a dolgok, ahogy emberileg elterveztük, de hiszem, hogy ennek így kellett lennie, és Isten gondviselő jósága így is érvényre jutott. Ha nem is tudtam elköszönni tőletek hivatalosan, de legalább Isten kegyelméből és az emberi szervezésnek köszönhetően lehetőségem nyílt arra, hogy mielőtt megkezdeném a szolgálatomat a következő helyemen, Sárváron, egy szentmisét mutathassak be még itt Zalaegerszegen. Igen, a mai napon hálát adok a kicsivel több mint egy éves kápláni szolgálatomért, amit veletek tölthettem. Köszönöm a jóságotokat, a szereteteteket és mindent, amit értem tettetek. Hálás vagyok. Urunk Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária méhében csodálatos módon szent templomot építettél fiatnak. Add meg nekünk, hogy a keresztség kegyelmét hűségesen megőrizve, téged lélekben és igazságban imádjunk. És így mi is dicsőséget templomává legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkedre.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Hat hónappal keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: üdvözl légy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szent Lélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogan törekségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavait szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ahogy a szentmise elején már utaltam rá, ha nem is közvetlenül, de közvetve, hogy az imádságnak ereje van. Ezt az erőt a személyes és a közösség életünkben is megtapasztalhatjuk. És voltak éppen ez a hely, ez a kápolna, ahol most vagyunk, a Boldogasszony kápolna itt a Gébárti tó partján, ez a hely is az imádság erejét tanúsítja, hiszen annak erejéből épült fel. Talán mindannyiunk előtt ismeretes, hogy voltak bizonyos nehézségek, emberi ellenállások és nem értettségek a kápolna ügyével kapcsolatban, de Isten előtt kevesek imája, sokak negatív hozzáállása ellenére is erősnek bizonyult. De miért fontos ez a kápolna? Mire hivatott ez az Istennek szentelt hely, és mi a küldetése? Felolvasott Szentleckében elhangzott egy mondat a mennyei Jeruzsálemmel kapcsolatban, amely tulajdonképpen minden templomra, minden kápolnára igaz. Ez a mondat így szól: nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Minden kápolnának és minden templomnak missziós és evangelizációs küldetése van. Azért, mert amikor az ember elmegy egy kápolna vagy egy templom előtt és ránéz arra az épületre, akkor akarva akaratlan megfordulhat a fejében és a szívében a teremtő iránti gondolat. Emellett minden kápolna és minden templom arra hivatott, hogy mint egy lelki oázisként felüdülést nyújtson az emberek szívének, lelkének, és nem utolsó sorban a szellemének is. Azon a helyen, ahol a világ zaja igencsak begyűrűzik az emberek életében, ott szükség van egy olyan helyre, ahol békét és csendet találhat a lélek. Ez a kápolna és maga a Gébárti tó környéke is pontosan egy ilyen hely. Csendes, lelki oázis és menedék egy zajos és zavaros világban. És talán emiatt van az, kedves testvéreim, hogy nagyon sokan, fiatalok és idősek, családosok és egyedülállók is ellátogatnak a Gébárti tóhoz. És ha nem is tudnak belépni a kápolna falain belőre, de legalább a kápolna előtt elhaladva megérintheti őket az Isten jelenléte. Testvéreim, szükségünk van a lelki oázisokra, mert az emberi élet terhei elfárasztanak bennünket. Úgy tegyük fel magunknak a kérdést, hogy a mi életünkben megvannak-e, vagy megvan-e ez a lelki oázis, a lelki menedék. Lehet ez egy templom, vagy egy magányos hely, ahol töltekezni tudunk az Isten szeretetével. De lelki oázis jelenthet számunkra a gyóntatószék is, amikor letesszük Isten elé bűneink mellett életünk terheit is. Ha megnyitjuk a gyónásban a szívünket Isten előtt, akkor a megszentelő kegyelem által újra lakást vesz bennünk a Szentlélek. Mai szentmisének a szövegeit Máriáról, mint az Úr templomáról imádkozzuk. Mária oly értelemben mondható idézőjelesen templomnak, hogy 9 hónapon át a szíve alatt hordozta a szeplőtelen méhében, mint egy tabernákulumban, mint egy szentségszekrényben hordozta és őrizte az Isten fiát, a világ megváltóját. És Mária Jézus megtestesülése által bizonyult az Isten dicsőséges templomának. Isten betöltötte őt jelenlétével, és felékesítette az erényekkel. Így tehát, testvéreim, Mária nem csak az imádságban, és az Isten dicséretben, és az Istennek való engedelmességben lehet tanító mesterünk, hanem az erényekben is. Ha küzdünk valamely erénnyel, például a mértékletességgel, vagy az álhatatossággal, hűséggel, türelemmel, akkor bizalommal kérjük Mária segítségét, hogy tanítson meg minket az erények helyes gyakorlására. Mária az Úr temploma, és voltak éppen mi is templomok vagyunk. Amikor a korintusiak szabadosan a vágyaiktól vezérelve éltek, akkor Pál apostol megkérdezte tőlük: nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Az Isten alkotta ember, testvéreim, minden ember a Szentlélek temploma. Bennünk lakik a lélek. Ez kifejeződik a keresztségünkkor is. Ott van bennünk a Szentlélek, és ez sokkal teljesebben fejeződik ki a bérmáláskor, mikor elnyerjük a Szentlélek ajándékait. És megkapjuk a segítséget ahhoz, hogy azt a tervet, amit az Isten velünk kapcsolatban elgondolt életünk során, az be tudjuk teljesíteni, csak együtt kell működnünk a kegyelemmel. Testvéreim, nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk önmagunkhoz, hogyan viszonyulunk a lelki dolgainkhoz és a testi dolgainkhoz egyaránt. Azért nem mindegy, mert templomok vagyunk. És ahogy a templomokat időről időre takarítják és feldíszítik, úgy nekünk is bizonyos időközönként ki kell takarítanunk a lelkünket, és az erényekkel fel kell ékesítenünk azt. Emellett a testünket sem szabad elhanyagolnunk, hiszen a testünket is az Istentől kaptunk, az is az Isten ajándéka. A testünk nem a kicsapongásért van, hanem azért, hogy megdicsőítsük általa az Istent, Szent Pál mondja, ugyancsak a korintusiaknak. Ezért kell foglalkoznunk önmagunkkal, az egészségünkkel, az ápoltságunkkal, a bajainkkal, nem hiúságból és önzőségből, hanem Isten iránti szeretetből. Meg kell becsülnünk azt, amit Istentől kaptunk, és vigyáznunk kell rá, nem csak a lelkünkre, hanem a testünkre is. Mondhatnánk úgy, testvéreim, nagyon találóan, hogy Isten után magunk vagyunk a saját gondviselőink. Akkor válunk Máriához, az Úr szent templomához leginkább hasonlóvá, amikor a szent áldozásban magunkhoz veszünk szent fiának testét, Jézusnak a szent testét. Azért, testvéreim, mert akkor mi is, mint egy élő tabernákulumokként őrizzük és hordozzuk az Isten fiát. Ahogy Mária fölékesítette önmagát, az Úr templomát, az erényekkel, úgy nekünk is föl kell ékesítenünk magunkat a szeretet cselekedeteivel. Emellett oda kell figyelnünk a lelkünkre is, hiszen ahogy egy templom esetében, ugye a mi esetünkben is, leginkább nem a külcsény a fontos, hanem a belbecs, hogy mi, ki lakozik a szívünkben, ki lakozik a lelkünkben. Ha rátelepszik valami a lelkünkre, vagy vétettünk az Isten és ember iránti szeretet ellen, akkor a gyónás által söpörjük ki a lelkünket, és hagyjuk, hogy az Isten újjáalkosson bennünket. Az elmérkedés elejére visszautalva elmondhatjuk azt, testvéreim, hogy mindig van értelme az imádságnak. Ezt kézzelfoghatóan bizonyítja a kápolna, amely Isten akaratából lelki oázisként szolgálhat számunkra. Olyan helyként, ahol az élet terhei okozta könnyeket, letörli a szemünkről az Isten irgalmas keze. Érezzük magunkénak, és becsüljük meg ezt a kápolnát és minden templomot, testvéreim, melyet az Úr akaratából emeltettek. És nagy gonddal őrizzük önmagunkat is, a Szentlélek templomát, és viseljük gondját lelkünknek és testünknek egyaránt. Amen.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, te mennyei jeledellel tápláltál minket. Add, hogy a boldogságos Szűz Mária példájára tiszta élettel szolgáljunk neked. Jelenlétedet tiszteljük testvéreinkben, és vele együtt őszinte dicsérettel magasztaljunk téged. Krisztus, a mi Urunk által. Fogadjátok alázatos lélekkel az Úr áldását, az Úr legyen veletek.
1: És a telekedben.
0: A boldogságos Szűz Máriának és védőszentjeiteknek közbenjárására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, a világban küldetésetek van, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az elhangzott Szent Mise részleteit, tanítását a zalaegerszegi Boldogasszony kápolnában Rákos József atyától hallották, melyet július 17-én tartott. Az énekeket a jelenlévő hívek énekelték. A felvételt Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette adásba. Hallgassák továbbiakban is a Mária Rádió adásait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírek.
1: A világ békéjére énekelt nehéz sorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. A hajléktalanok mellett szólalt fel a Szentszéki ENSZ misszió tanácsadója. Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leó pápa spanyolországi látogatása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgio Laudatussi adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte: a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leó pápának a jelenlétéért és tanításáért. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, fogalmazott a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának tanácsadója, Murphy érsek július 28-án New York-i tanácskozáson. A hajléktalanság tartós jelenlétének nyugtalanítania kellene a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta felszólalásában. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet. A lakhatást azért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. A jelenlévők értékelték az eddig elért eredményeket, továbbá meghatározták a következő évtized prioritásait, a fenntartható városfejlesztést a szegénység felszámolása érdekében. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leó pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A

Mérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6 és 12-e közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leó pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szent Atya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, összevontan elmélkedünk most a második és harmadik parancsolatról, azért is, mert ez a két parancsolat kibontja az Isten iránti szeretetünket, másrészt erről már több vonatkozásban, főként a harmadik parancsolatról volt szó, emlékezzünk vissza az eukarisztikus kongresszus évére, akkor a Szentmiséről, az Úrnapjáról elég sok alkalommal szólottam. Most inkább csak így a Szentírás alapján azokat a szempontokat emelek ki, amelyek a Bibliából kiolvashatók, mind az Ó és Új Szövetségből. Az Isten nevének a parancsolata, hogy azt hiába ne vegyük, az nagyon röviden van benne. Azt lehetne mondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi használjuk, mert hozza egyrészt a kivonulás könyve, egyrészt a második törvénykönyv, Mózes 5. könyve, de még a hosszabb változata is így szól, hogy Uradnak, Istenednek a nevét, nevet hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki nevét hiába veszi. Hát most valójában igazában magáról a beszédről és a szóról is kellene elmélkednünk, mert nem lehet rajta eléggé csodálkozni. Az embernek nagyon sok találmánya volt és lesz, de véleményem szerint a legmagasabb rendű találmánya a szó. Hogy tud beszélni, hogy ki tudja fejezni a gondolatait. A etológusok mondják, hogy ilyen állatokkal foglalkozó emberek, hogy ezek olyan okosak, a kutya is, a ló is, csak beszélni nem tud. Hát nem. Akár mennyire foglalkoznak vele, a majommal se tudnak társalogni az emberek. Szóval az embernek a kiváltsága a szó. Lacordaire azt mondja, hogy nem is az ember találta ki, hanem az Isten szólította meg az embert, hogy erre rájöjjön. Hát egy szép költői gondolat. Kétségtelen az, hogy a legmagasabb rendű találmányunk a szó, hogy meg tudunk nevezni dolgokat, és mindenki érti, hogy mit értünk alatta, hogyha mondjuk anyanyelvünkön beszélünk. És hát ebben a nyelvi tudományunkban próbálunk mindig távolabbra jutni, hogy mi az, amit elérhetünk vele. Wittgenstein, ez egy 20. századi nyelvfilozófus volt, azt mondta, hogy a nyelvem határa, a világom határa. Tehát amit én ki tudok mondani, valamiképpen odáig eljutok gondolataimban. És messzebbre nem lehet jutni, mint az Isten gondolatáig. Mert az maga transzcendencia. Hogy tehát az ott van, szinte adva van az Isten szó az embernek, és a létünk alapját képezi. Mert nem volna Isten szó, akkor ahogy az egzisztencia is hiányos vagy billegne, nem tudnánk mire alapozni, de ugyanúgy a nyelvünkre is vonatkozik. Azt mondta annak idején Marx, hogy majd a kommunista társadalomban eljutnak odáig, hogy nem is lesz Isten szó, mert nem lesz rá szükség. Tertullián egyházatja sokkal okosabb volt, már a II-III. Században azt mondta, hogy az ember rájön az Isten szóra, az mutatja, hogy az emberi lélek természeténél fogva keresztény. Tehát adva van az Isten szó neki, és még az ateista is azt erősíti, hogy tagadja, de erősíti az Isten szót, hogy annak léteznie kell. Sőt, hát aki vétkezik ellene, a káromkodó ember is, a szívő ember, ő azt hiszi, hogy Isten az oka annak, amit ő nem tud megcsinálni. Azért szidja. Valamiképpen hisz a jelenlétében az Istennek. Tehát nem egy olyasmit emleget, ami nincs, hanem a létezésnek az alapját. Na most ez a parancsolat azt akarja számunkra előadni, hogy nagy tisztelettel, Kerekes Károly azt mondja, hogy biblikus professzor volt, hogy szerelemmel ejtsük ki az Istennek a nevét, hogy nagyon nagy tisztelettel, mint hogy a barátaink neve is tiszteletet kíván tőlünk. Ugyanis a névvel megjelölünk valakit. A koncentrációs táborokba büntették úgy az embereket, hogy nem mondták a nevüket, hanem egyszerűen számot adtak nekik, mint ha ezzel is le akarták volna őket alacsonyítani. Tehát maga az emberi név az önmagában is tiszteletet kíván. Hát ugyanígy vagyunk az Isten szavával is. Már az Ószövetség is sokféle szóval jelölte az Istent. Úr, fönséges, örökkévaló. Neki kellett bemutatkozni, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő. Ja, égő csipkebokornál lévő jelenet jól mutatja, hogy mikor megkérdezi Mózes tőle, hogy de hát ki vagy te? És akkor azt mondja, hogy én vagyok, aki vagyok. A Jahve. De ezt annyira tisztelték, ezt a nevet, hogy nem mondták ki. Csak évente egyszer a főpap mondta ki. A mai időkben is, amikor másolják a Szentírást, az Ószövetségit, akkor egy kisebb szertartást végeznek el, amikor a Jahve nevéhez érnek, és nem mondják ki a nevét. Behelyettesítik, annyira tisztelik. A keresztények tiszteletbe tartják ezt a nevet, viszont számunkra az Isten szó kiteljesedett, mert Jézus azt mondja, hogy az Isten nem más, mint az Atya. Az Atya szó az, amelyik számunkra az Isten lényegét is elénk hozza. Ugye egy patriarkális társadalomban élt Jézus, és ezért ez volt a legjobb szó arra, hogy Isten lényegét megjelölje az Atya szóval. Mondja is az utolsó vacsorán, hogy Atyám, dicsőítsd meg nevedet, én megdicsőítettelek téged a földön. És aztán beleveszi a mi Atyánkba, hogy szenteltessék meg a te neved. Tehát nem negatíve mondja, hogy nevet hiába az Isten nevét, hanem pozitíven. Szenteltessék meg a te neved. Milyen jó az, hogy nálunk a katolikusoknál a köszönés az egy dicsértesség. Az már egy tovább gondolása az Isten névnek, hogy mi Jézus Krisztust dicsérjük, de ugyanakkor ez az Isten dicséret is, hiszen a Filippi levélben mondja a Szent Pál apostol, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, és olyan nevet kapott, ami az Isten neve. Ugye és nem mondja ki Szent Pál, de a egykori régi ikonokon ott volt mindig, hogy Hoóm, aki van, hogy Jézus Krisztus, mint egy átveszi az Isten nevének a gondolatát. És hát éppen ezért ez a dicsőítés, a tisztelet, ez ugyanúgy vonatkozik rá, mint az Isten nevére. És hát azért is, miután nem egy betű hangsort jelent számunkra az Isten neve, hanem megjellegzi magát az Istent, és az Isten neve szent, ezért a legnagyobb tisztelettel kell kiejtenünk, és az ellene való vétkeket nagyon súlyosan megbüntette már az Ószövetség is, a káromkodást, az Isten gyalázatát, az halált vont maga után az Ószövetségben, aki káromolta az Isten nevét. És a tilalom az ránk is áll, hogy tiszteljük az Isten nevét. Tartózkodjunk a káromkodástól, az Isten nevének a hiába vételétől, az Isten nevével való visszaéléstől. Gondolunk itt az esküdözésre, gondolunk az esküszegésre. És hát azt kell mondanunk, hogy mi magyarok sajnos nagyon káromkodó nép vagyunk. A lengyelben nincs káromkodás. Azok is mondanak valami cifra dolgot, de nem káromkodnak. Mi rászoktuk fogni a törökökre, hogy a magyar nyelvben azóta van a káromkodás, amióta itt voltak a törökök. És egy filológus nyomába eredt ennek a hagyománynak, vizsgálta a török nyelvet és a magyart, és megállapította, hogy még a török nyelvben sincsenek olyan káromkodások, mint a magyarban. Szóval szörnyű, hogy a 40-es években az Akció Katolika az egy ilyen mozgalmat indított, plakátok is vannak róla, hogy ne legyünk káromkodó nemzet. Engemet a katonaságnál legjobban a káromkodás irritált. De nem az, hogy exercíroztak ott bennünket, meg kitoltak velünk, hanem a káromkodás, hogy ok nélkül káromkodtak. És minden nyelvromlás igazi oka a szeretet hiánya, mondja Pilinszky. És hát nagyon káromkodók lettünk, gyerekek, férfiak, nők egyaránt. Volt egy pap Váci-Egyház megyében, öreg barátom volt, Pap Artúr, le volt csukva az 50-es években, és ilyen köztörvényes bűnözőkkel volt együtt egy cellába. Azok meg szinte bosszantották őt, hogy mindig nagyokat káromkodtak. És ő mondta, hogy én még kitaláltam, hogy én még szittem az anyjukat. És akkor miért szidod az anyám? Hát te miért szidod az Istenemet? Hát akkor ott a hű mögött, azt mondja, nekem fákra szidod az anyámat. És akkor mondta Pap Artúr, nekem meg fákra szidod az Istent. És azt mondja, szépen leszoktak róla, hogy a jelenlétében káromkodjanak. Szóval szörnyű dolog az, hogy egy káromkodó néppé váltunk. Tehát ennek a parancsolatnak a területére tartozik az Isten nevével való visszaélés. Valaki csak úgy fölöslegesen használja, de még inkább, amikor hamisan esküszik, vagy esküszegűvé válik. Az is az Isten nevének a nemhogy nem tisztelése, hanem az azzal való visszaélés. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mondatott a régieknek, hogy ne esküdözzél. Én pedig mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdözzetek. Beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. De föltesszük a kérdést, hiszen van a szertartásainkban is eskü. Hogy van ez? Egyszer Jézus azt mondja, hogy ne esküdözzünk. Egyébként azt jó, ha tudjuk, hogy a házasságkötés szentségénél csak a magyaroknál van eskü. Más népek liturgiájában, szentség kiszolgáltatásánál nincs eskü, csak nálunk. És hogy megengedi a magyar liturgia, az azért is van, mert más területeken az egyszer-kétszer élünk mi magunk is az esküvel. Az Úr Jézust a perében kényszeríti a főpap, hogy esküvel kényszerítelek, hogy mondd meg, te vagy az Isten fia, te mondád, ugye? Ő nem említi az Istent így, de nem mondja azt, hogy én nem esküszöm. Szent Pál apostol azt mondja, hogy a korintusi levélben olvassuk, hogy Isten a tanúm. És ő, mint egy segítségül hívja Isten nevét abban, hogy ő igazat mond. Ennek megfelelően az Anyaszentegyház bizonyos alkalmakkal megengedi, hogy esküt tegyünk. Viszont itt is voltak visszaélések, hogy szinte mindenre esküt tettünk már. Bernard Hering egy nagy erkölcstudós volt, amikor magyarázza ezt a részt a hegyi beszédben, hogy én pedig mondom nektek, hogy ne esküdjetek, akkor azt mondja, hogy hát én annyi esküt tettem, kezdve az antimodernista eskütől életemben, hogy hát jó lenne, hogyha az Anyaszentegyház ezt kicsit szabályozná, és hát a második vatikáni zsinaton szabályozták is, hogy visszavontak több olyan esküt, amit ma már nem használunk. Újabban hallom azt, hogy valakik szeretnék bevezetni az anti-genderista esküt. Hogy legyen ilyen, hogy mi esküdjünk meg, hogy a gender ellensége leszünk. Hát tetteinkben kell ellene mondanunk, és nem eskü formájában. És hát a Isten nevét áldásra használjuk. Arra viszont lehet használni. Az nem visszaélés az Isten nevével. Már Joel próféta is mondja, meg Szent Pál apostol is, hogy az Isten nevének segítségül hívása segít bennünket. És hát az áldások alkalmával jogosan használjuk az Isten nevét, de ott tisztelettel kell említenünk. Aztán megemlíti itt a nagy katekizmusunk az Isten nevénél az egyéb neveket is, hogy valamiképpen főként a bibliai nevek magukban hordozzák az Isten nevét. Hát az Ószövetségi nevekben mindig benne volt a Jahve neve, az apostoli nevekben is. És hát az lenne jó, hogyha a keresztény nevek is valamiképpen szent nevek volnának. Most, amikor burjánoznak a különféle kitalált nevek, akkor olyan jó lenne, hogyha mi keresztények, akár a keresztség szentségében, akár a bírmáláskor, szentek nevét vennénk föl. Mert azokban is sokszor benne van az Isten neve is, hogy tisztelettel említsük az ő nevét. És hát így legyen megtisztelve az ő neve. Ugyanis az Isten nevével való bánásmódunk tanúságtétel. Sokszor szoktuk azt mondani, hogy legyünk tanúságtevők a világban. A legkézenfekvőbb az, amikor vigyázunk szavainkra. Az már a 6. és 9. vagy igen, parancsolatnál jön elő, hogy ilyen trágár, parázna beszédeket nem mondjunk. Az is valamiképpen a beszédnek a megbecstelenítése, de amikor Isten nevét támadjuk, akkor nagyon súlyos bűnöket követünk el, és mint egy büntessük meg magunkat, hogyha az Isten nevét csúnyán átkozódva, vagy káromkodva használjuk. Egyébként le lehet szokni, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem tudnak leszokni a káromkodásról. Én szoktam nekik ajánlani, hogy mondjanak valami olyan szót, ami levezeti a haragjukat, de nem káromlás. Nem az Isten nevének, vagy szentek, szent dolgoknak a megszentségtelenítése, hiszen a káromkodó ember szidja Szűz Máriát, szidja a szenteket, és szidja magát az oltári szentséget is. És hát ezzel nem csak, hogy egy ilyen kultúrálatlan magatartásáról tesz tanúságot, hanem nagyon szembe kerül a keresztény életformával. Nekünk vigyázni kell a szavainkra, hogy mit mondunk, mindig a tisztelettel említsük Isten nevét. És hát ide tartozik a 3. parancsolat is, az első parancsolatnak a kibontásához, hogy szeressük az Istent, imádjuk és neki szolgáljunk. A 3. parancsolat az Ószövetségben benne van a kivonulás könyvében, és benne van az 5. 2. törvénykönyvben. Elég hosszan van leírva, viszont más-más módon van megokolva. Felolvasom a kivonulás könyvi 3. parancsolatot. Gondolj a szombatra, és szenteld meg, 6 napig dolgozzál, végezd mindenben munkádat, a 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiaidnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az egész földet, a tengert s mindent, ami bennük van, 7. napon azonban megpihent. az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte. Itt a kivonulás könyvében a teremtésre hivatkozik, hogy Isten megpihent a hetedik napon, hat nap munkája után. Tudjuk, hogy ez egy gyönyörű, szép költői kép. A második törvénykönyvben, ötödik könyvben, ott a kivonulással, hogy te kivonultál Egyiptomból, és pontosabban így mondja, hogy te amikor kijöttél Egyiptomból, akkor kerested, hogy hogy lehessen ünnepet tartani, és az ünnep az megkívánta a szabad napnak a megtartását. De így mondja a ötödik könyvben. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr a te Istened erős kézzel, kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr a te Istenedet a szombat megülését. Tehát más-mással van megokkolva, vagy miért kell megtartanunk a szombatot, de egy egész részletező parancsot ad az Úr napjának a megülésére. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy ez már egy úgynevezett eciológia volt, vagyis egy meglévő életállapotot szentesített ez a parancs. Vagyis valószínűleg, hogy hamarabb ünnepelték már így a hetedik napokat, mint ahogy kimondottan parancsba megkapták volna. Csak a parancs megerősítette, hogy legyen egy ilyen pihenő napjuk. Egyébként a természet törvények alapján ez, hogy nekünk a harmadik parancs által előírt szabad napot kell ünnepelni, ez nem kiolvasható. Tehát ez ugye a természet törvényekben így nincs benne. Ez kimondottan egy kultikus törvény. A kultusznak a megülése naphoz kötötten. Kultusz volt a pogány vallásokban is, hiszen bemutattak áldozatokat. Voltak valamiféle ünnepek is. De így, hogy ilyen rendszerességgel visszatérjen a szabbat, a nyugalom napja, ez az ószövetségi időkre megy vissza. És hát ennek a megtartása nagyon sok parancssal körülbet bástyázva a zsidók korában, Jézus korában már, hogy mit lehet csinálni, mit nem. Nagyon nagy merészség kellett ahhoz Jézusnak, hogy ő szombati napon merjen például gyógyítani. Mert semmit se szabad volt tenni. Ő nem szentségtelenítette meg a szombatot, de alárendelte a szeretetnek. Mert azt mondta, hogy a szombat van az emberért. Hogyha az embert szombaton meg lehet gyógyítani, akkor azt meg kell tenni. De hát a szombatnak, ugye a leglényegesebb része az volt a zsidóknál, hogy megtartották a kultikus ünnepet. Aki közelében lakott a templomnak, az elment a templomba, vagy ott részt vett az ünnepen. Vagy a babiloni fogság után kirakultak a zsinagógák. Aki nem tudott ott lenni, az otthonába tartotta meg a szabbatot, a szombatot, és annak nagyon pontos leírása volt az Ószövetségben, hogyan kell azt ünnepelni. A Tóra leírta a szabbat ünneplését. Na most ezt az ünnepet egyszerűen áttette a kereszténység Jézus föltámadásának a napjára. És itt lehet látni, hogy a hagyománynak milyen nagy fontossága van a keresztény életben. Ugye nem elég a sola scriptura, hogy csak a Szentírás. Így a Szentírásban nincs benne, hogy nekünk a vasárnapot kell ünnepelni. És mégis minden keresztény magától értetődőnek veszi, hogy a vasárnap számunkra az Úr napja. Adventisták szokták azt mondani, hogy nem a vasárnap az, az csak Nagy Konstantinóta van, nekünk a szombatot kell tartani, meg a szombatisták mondják. Nem. A vasárnap Nagy Konstantintól kezdődően parancsolt ünnep volt. Nem lehetett dolgozni se. Addig nem volt munkaszünet. Hát Plinius, ilyen római kori író, leírja, hogy hét első napján, kora hajnalban összejönnek a keresztények. Aztán napközben mentek dolgozni, mert javarészt rabszolgák voltak. De megülték az Úr napját a vasárnapon. Nagy Konstantin szabaddá tette a vasárnapot, sőt munkaszüneti nappá. És ugye Szent László is ezt tette. Tilalmazta utána a vásárt, mert nálunk, magyaroknál ugye vasárnap nem a Krisztus föltámadásához kötődik elnevezésében, hanem a vásárhoz. Mert a templom körül voltak a vásárok is. És akkor, amikor elmentek a templomba, utána mentek a vásárba is. Szent László ezt megtiltotta. Vasárnap szó megmaradt. Tehát amikor ez a vád van, hogy az nem kezdettől van, de igenis, kezdettől az Úr első, vagy az Úr föltámadásának a napján lett ünnepelve, a kereszténység áttette. És már Szent Justinus vértanú, aki 1155-ben halt meg, az már leírja a Szent Mise liturgiáját, és azt is leírja, hogy nekik, a keresztényeknek a vasárnap az Úr napja. És ők tartják csak nem szombaton, hanem vasárnap. És így szentelik meg. Egyébként ez úgy bele vésődött az ember biológikumába, hogy legyen egy ilyen ciklusa. A francia forradalom volt az, amelyik meg akarta ezt is szüntetni. Megváltoztatta a hónapok elnevezését, a keresztények által is fölhasznált hónapokat, ugye, mert mink azért mégiscsak a rómaiaktól vettünk át hónapokat, de már kialakult akkorra, és megszüntette a vasárnapot. Mindig a tizedik nap volt valami ünnep a francia forradalom alatt, de hát hamarosan abba hagyták, mert rájöttek arra, hogy annyira kialakult már ez az embereknél, ez a harmadik, vagy a szabad ünneplése a vasárnapon, hogy aztán visszahozták. Ez számukra föltámadásnak, az új teremtésnek a napja. És az őskeresztények ezt nagyon fontosnak vették. Az észak-afrikai vértanúkról jegyezték föl, hogy amikor Diokleciánus megtiltotta, hogy vasárnapot ünnepeljenek, 304 tájékán egy leíratot küldtek a császárnak, Sine Dominica non possumus, vasárnap nélkül nem tudunk élni, de abban benne volt az eukarisztia is. Tehát szoktuk így is mondani, hogy eukarisztia nélkül, akkor ugye szentáldozáshoz is járultak. És inkább vértanúkká váltak, mint hogy feladják. Tehát az Úr napját így szentelték meg. Aztán, hogy ezt lassan-lassan feladták sokszor az emberek, és az anyaszentegyháznak be kellett hozni az öt parancsolatába, hogy az Úr napját tartsd meg, a vasárnapot szenteld meg. Szent II. János Pál pápa írt is egy ilyen Dies Dominica nevű kezdetű, az Úr napján kezdetű enciklikát, hogy újra fölhívta a figyelmet, hogy nem csak a szentmiséről van szó, hanem valamiféle kultikus ünneplésről, hogy akkor adjunk alkalmat olyan helyeknek, vagy olyan dolgoknak, ami hétköznap nem megy. Felebaráti szeretet gyakorlása, beteg meglátogatás, családlátogatás, és így tovább. Azt lehet látnunk, hogy a jóléti társadalmak teljesen fölfordították ezt a rendet. Tehát nincs ünnep a jóléti társadalmakban. Nincs már karácsony, nincs már húsvét, semmi sincs már, mennek a wellnessbe, vasárnap pláne nincs. Azt is meg lehet figyelni, hogy például a falvak, amelyek nagyon meggazdagodtak, elhagyták a vasárnapot. Mogyoródi plébános mesélte, osztálytársam volt, hogy Mogyoród egy abszolút hagyományos vallásosságú falu volt a 80-as évekig. 90%-ban mentek a templomba a magyaródiak, és oda telepítették a Forma egyet, és megszűnt. Mert akkor ők fogadták a vendégeket, akkor azok visszahívták, elkezdett mindenki üzletelni. A Forma egyről persze 1000, meg nem tudom, 1000 emberből jó, ha 2 elment a mogyoródi szentmisére. Falu népe szépen leszokott róla arról, hogy vasárnap valamiképpen ünnepeljenek, és szentmisét is szépen elhagyták. Viszont az hozzátartozik a kultikus pihenés. Emlékszem rá, apám a szomszéd emberrel úgy tudott dülőre jutni, az egy olyan ember volt, most már nem, mert nagyon meggazdagodott, hogy a szét vasárnap is mindig dolgozott elejében, akkor még azt is már sokakkal dolgoztat, úgyhogy most már nem dolgozik vasárnap, de abban az időben mindig. Aztán mondta neki a szomszéd embernek, ide figyelj, Feri, ha nem lenne Isten az égbe, én akkor is jobban jártam, mint te. Hát miért? Mert én megtartottam a vasárnapot. Akkor igyekeztem nem olyan munkákat végezni, amit hétköznap is el lehet végezni. Próbáltam pihenni úgy mellette, másra is időt adni. Te meg örökké dolgoztál akkor is. És ha most meghalnánk, én jártam jobban, még akkor is, ha nem lenne Isten. Mert én legalább azokon a napokon pihentem. Úgy elgondolkodott az illető rajta. Templomban nem járt később, de úgy abba hagyta vasárnapi munkálkodást. Tehát még önmagában is, hogy legyen egy kultikus pihenő napja az embernek. És ezt ugye a szent hagyományból tudjuk, hogy ezt kell megtartani. Én most itt nem térek ki az Úr napja megszentelésénél, itt a, mert lehetne vennünk alaposan az eukarisztiát, hogy valójában arra jó lenne ott lennünk, készülnünk, ige liturgia, eukarisztia liturgiája, ezt annak idején sokszorosan átbeszéltük, csak hogy figyelmeztetőleg mondom, hogy ez ide tartozik. Jó lenne, hogyha valamiképpen az egyházközségeknek is egy közösségi ünnepé válna a a vasárnap. Sajnos városon alig ismerik egymást az emberek, ezért elmennek és majdnem csak idegenként ülnek ott. A nyugati templomok körül azért építettek ilyen közösségi helyeket, hogy előtte, utána elmennek oda, hogy találkozzanak az emberek. Főként ott, ahol nagy távolságokról mennek, hogy akkor ott kicsit összejönnek utána, hogy érezzék azt, hogy az Úr napja sokkal többet is jelent, mint hogy beesik a Szent Misére, meg elmegyek onnét a végeztével, hanem gondolok arra, hogy ez a szeretetnek a gyakorlására is alkalmas. Nem véletlen, hogy azért régen én emlékszem rá, hogy akkor időzítették a családok, hogy összejöttek a nagymamánál, amíg élt, vagy a nagyszülőknél. Vidéken főként úgy volt, hogy megvolt délután, összejöttek, ott találkoztak, beszélgettek, hogy megünnepelték az Úr napját, a vasárnapot. És ezáltal, mint egy föl emelődött az emberi lélek is. Tehát ezt mondja számunkra ez a második, harmadik, vagy a harmadik parancsolat, az elsőnek a kiteljesítése. És hát nekünk, keresztényeknek valahogy vissza kellene hozni ezt, nem azzal a szellemiséggel, hogy ez parancs, meg kötelező, hanem a meghívottságnak a tudatával, hogy azért vagyunk itt, mert meghívottak vagyunk. Olyan embereknek, akik rendszeresen szoktak járni Szent Misére, azoknak általában az egyik legnagyobb hiányérzetük, ha betegek vagy akadályoztatva vannak, hogy nem tudtak elmenni. Persze vannak nyomós okok, amelyek nyilván fölmentik az embereket. Itt volt a Covid, a betegség, a betegápolás, természeti csapások, sok minden van, ami akkor lehetetlenné teszi, vagy nagyon messze van valakinek a templom ma, hogy elmenjen, de amikor rajtunk áll, akkor a vasárnap, az Úr napjának a megülését nagyon fontosnak tartsuk. Ugyanis mindaz ideig, amíg az megvan az emberekben, addig egy nagyon erős szál köti őket az egyházhoz, Jézus Krisztushoz. Mert az elmarad, akkor úgy fokozatosan fölhagynak mindennel. Nem véletlen, hogy annak idején arra törekedtek. Meg lehetett figyelni, hogy buzgó falusi gyerekek eljártak templomba, besorozták őket katonának, 2 év alatt leszoktatták őket. Vagy akkora tettek mindig különböző programokat, ünnepeket, diákoknak, sporteseményeket, ilyen-olyan szórakoztatót, hogy ne menjenek. Szinte sátáni módon, hogy eltántorítsák, mert érezték azt, hogy aki részt vesz a Szent Misén, az egy nagyon erős kötődéssel ott van az egyházban, ott van a keresztény életben. Hát igen, ezt jelenti nekünk harmadik parancsolat, így gondoljunk rá, és így gondoljunk a másodikra is, és az Isten nevét mindig szeretettel, tisztelettel, és a Szenthez méltóan mondjuk és ejtsük ki. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mindörökké, amen.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Enciklikák.
1: Nyolc évvel a Pálcemin Terris után, 1971-ben boldog hatodik Pál pápa utalt a környezeti problémakörre. Olyan válságként mutatta be, amely az ember ellenőrzése alá nem vont tevékenységének drámai következménye. Olyan meggondolatlanul zsákmányoltuk ki a természetet, hogy fennáll a természet lerombolásának, valamint annak a veszélye, hogy a természettel való visszaélés, vétke magára az emberre száll vissza. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete előtt is beszélt hatodik Pál annak lehetőségéről, hogy az ipari civilizáció robbanásszerű fejlődésének visszahatásaként ökológiai katasztrófa történik. Hangsúlyozta, hogy az emberiség magatartásának gyökeresen és sürgősen meg kell változnia. Mert ha a legrendkívülibb tudományos eredmények, a leglenyűgözőbb technikai vívmányok és legcsodálatosabb gazdasági növekedés nem járnak együtt valódi szociális és erkölcsi fejlődéssel, akkor ezek végül az ember ellen fordulnak. Szent II. János pápa egyre nagyobb érdeklődéssel foglalkozott ezzel a témával. Első enciklikájában megjegyezte. Úgy tűnik, hogy az ember a természeti környezetben nem lát egyebet, mint a közvetlen felhasználás és a fogyasztás számára hasznos dolgokat. Később pedig globális ökológiai megtérésre szólított. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy a mai ember kevés gondot fordít a hiteles humán ökológia erkölcsi feltételeinek a védelmére. Az emberi környezet pusztítása nagyon komoly dolog. Nem csak azért, mert Isten az emberre bízta a világot, hanem azért is, mert az ember saját élete olyan ajándék, amelyet védeni kell a pusztulás különböző formáitól. A világgal való törődésre, a világ jobbátételére irányuló minden igyekezetünk megkívánja, hogy komolyan megváltoztassuk életmódunkat, a termelés és fogyasztási modelleket, a bevett hatalmi struktúrákat, amelyek napjaink társadalmát irányítják. A valódi emberi haladásnak erkölcsi jellege van. Feltételezi az emberi személy tiszteletét, de a természeti világra is oda kell figyelnie, és figyelembe kell vennie minden létezőnek a természetét és kölcsönös kapcsolódását a dolgok rendjében, a kozmoszban. Következésképpen az emberi lény valóság átalakító képességének a dolgok eredeti, isteni adományozása alapján kell érvényesülnie.
0: Enciklikák.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
2: Pörkütt. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. A pörköltet felénk mondták pörkütnek is. És miért jutott ez most az eszembe? Régi barátom és többször szomszédom, folyamatosan meg barátom, Zalán Tibor, a költő, az író, a drámaszerző, a szerkesztő és a dramaturg úgy döntött, hogy befejezi az alkotó munkát. Egy interjú címében azt olvastam, leteszi a ceruzát. Ha azt teszi le, akkor gyaníthatóan még írogat, mert ő a számítógépet tartja az írószer számának. De vissza a pörkütöz. Ahogy jó szomszédhoz illik, úgy Pesterzsébeten és Óbudán is átnéztünk egymáshoz. Az ő két lányuk, Sára és Judit, és a mi két fiunk, András és Zoltán, elválaszthatatlan barátok voltak. Közös óvoda, felváltva vittük, hoztuk őket. Tibor édesanyja Ilonka néni, aki sajnos nincs már közöttünk, számos alkalommal jött Budapestre a Zalán-Szentpéteri családot, Tibornak és Csillának is levenni bizonyos terheket a vállairól. Sokszor találkoztunk, jókat beszélgettünk, amíg a poétára vártam. Ilonka néni szinte minden alkalma megkínált, jól főzött és sütött. Egyik alkalma megkérdezte, Sanyikám, nem enne egy kis pörküttet? Köszönöm, örömmel válaszoltam. Ecetes paprikát is kaptam hozzá. A pörkütt finom volt, és el is fogyott. Késő este telefon. Tibor hívott. Te doktor, megetted a pörköltemet. Hazajöttem és kértem anyámat, hogy a beígért pörköltet tegye az asztalra. Mire ő? Az bizony nem? Hogyhogy nem? Azért nem, fiam, mert az Sanyi jó ízen megette. A poéta rákényszerült valami zsíros kenyérrel, lila hagymával. Idővel azért megbocsátott, mert tudta, hogy bármilyen későn is hív vagy csönget be hozzánk valamivel megkínálom, vagy átadok neki egy flaskát, hogy a barátaival elfogyasztott italok pótlást nyerjenek. Ma már a becsöngetés elmarad. Az 1980-as évek pesterzsébeti szomszédsága, majd 1988-tól óbudai szomszédság 2019-ben megszűnt. Én elköltöztem a San Marco utcával, ő maradt a Bécsi úton. A barátság azért megmaradt, és a pörkütet és számos közösen megélt kalandot ma már csak olyan anekdotázgatva emlegetjük, ha össze-összefutunk. Azért tudunk egymásról, és a szomszéd az lennék én, és a Poljet, az pedig Tibor, váltanak egy-egy levelet, telefonálnak, és néha-néha visszagondolnak arra, hogy a barátságok megőrizhetők a távolságok ellenére is, akár 40 esztendő után is, mert a barátságok adhatnak erőt, hitet, és egy-egy találkozáskor a férfias ölelések ezt igazolják.
1: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb ment.

0: Hírpercek.
1: Oroszhegyad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Kiskörösön is megemlékeznek Petőfi Sándor halálának évfordulójáról. Nagy érdeklődés kíséri az Egyesült Államokban a házasság védelmében a 16. században vértanúságot szenvedett öt ferences hittérítő boldoggá avatását. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Augusztus 8-án szombaton Oroszhegyen rendezik meg a székelyföldi vándorbölcső lakók második találkozóját, amelyre a Kárpát-medence különböző pontjairól várják mindazon családokat, akik valaha részesei voltak a vándorbölcső programnak, valamint azokat is, akik hamarosan kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. Tájékoztatott a romkat.ro. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcső program célja, hogy a bölcsők családról családra járva a gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az első bölcső lakó találkozót 2025-ben Csinódon rendezték meg, a hagyomány folytatását idén az oroszhegyi bölcsős családok vállalták magukra. A találkozó 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyuládi Szent László oltárnál, amelyet bölcsök megáldása és átadása követ. Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékeznek július 31-én Bács-Kiskun vármegye több településen. Kecskeméten várostörténeti előadással, Kiskunfélegyházán hadtörténeti beszélgetéssel, Kiskörösön pedig emlékműsorral és koszorúzással idézik fel a költő alakját, közölték a szervezők az MTI-vel. A kecskeméti rendezvényen a helyi Petőfi kultusz 19. század közepétől napjainkig tartó alakulását, a felavatott emlékjeleket, valamint a városhoz kötődő dokumentumokat és helyszíneket mutatják be. Rövid élete során Kecskemét is fontos állomáshelye volt, 1828 és 31 között az ottani evangélikus elemi iskolában tanult. Születési városában Kiskörösön az eredeti állapotában megőrzött szülőháza és az evangélikus templomban található keresztelési anyakönyve ma is a Petőfi kultusz kiemelkedő emléke. Petőfi Sándor 1849. július 31-én tűnt el Segesváron. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco di Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stephen D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldoggá avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldoggá avatás az ország. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatókat.

0: hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Lépes Lóránt atyával.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! A hittanóránk témája, folytatjuk Máté evangéliumának 12. fejezetét. Az elmúlt alkalommal már szó volt erről a részről, 22-től 29. versig, a vak és a néma ördöngös meggyógyításáról. Először felolvasom ezt a részt. Ekkor egy ördögtől megszállt vak és néma embert vittek hozzá. Meggyógyította, úgyhogy beszélt és látott. A nép ámulva kérdezgette, csak nem ő a Dávid fia? Ennek hallatára a farizeusok így nyilatkoztak. Belzebulnak, az ördögök fejedelmének nevében űzi ki az ördögöket. Jézus belelátott gondolataikba és így szólt hozzájuk. Minden önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával meghasonlott város vagy ház elpusztul. Ha sátán űzi ki, meghasonlik magával. Hogyan állhat fel akkor az országa? Ha én Belzebul segítségével űzöm ki az ördögöket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Így ők lesznek bíráitok. De ha én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa. Hogy törhet be valaki az erős ember házába, s hogy rabolhatja el a vagyonát, ha csak előbb meg nem kötözi? Akkor kifoszthatja házát. Kedves testvérek, a megszállottságról és az ördögről az elmúlt hittanór alkalmával szóltam. Most röviden megpróbálom még ezt összefoglalni, és folytatom tovább a gondolatokat. Ugyanis Jézus idejében kicsit más volt az elképzelésük a gonosz lélekről, mint a mai teológiának, mert a korabeli, Jézus korabeli zsidóság szerint az ördögök, a bukott angyalok és az emberek leányai gyermekeiként születtek óriások. Isten teremtményei, akiket a hatodik nap estéjén kezdett alkotni, de jött a szombat, ami megakadályozta a testük megteremtését, ezért torzók maradtak. A bábeli torony építőinek egy része büntetéséből lett ördög. Az ördögök természetük szerint szellemek, de szárnyuk van, ételre és italra van szükségük, és párzással szaporodnak, láthatatlanok, de emberi vagy állati alakban képesek megjelenni. Szemellenzőt kaptak Istentől, amit az ember bűne levesz róluk, ekkor látják meg az embert és tudnak neki jártani. A Talmud szerint megláthatók, ha valaki szitált hamut hint az ágyra. A számuk igen nagy, tele van velük a világ, királyuk a fő ördög, Asmodeus, lakóhelyük a pusztaság, épületromok, pocsolyás, mocsaras helyek, sírok, bizonyos fák árnyéka, bozótok, a pöceggödör és a mosatlan kéz. Főként éjszaka tevékenyek, de vannak szürkületi ördögök is, sajátosan déli ördög a járványt okozó keteb. Az ördögök a sátán angyalai fő céljuk a bűnre csábítás. Hatalmukat Istentől kapták, azért, hogy végrehajtsák a bűnök büntetését, betegségeket, anyagi károkat, természeti katasztrófákat okozzanak. Először a bálványimádást elkezdő Énos idejében kaptak hatalmat. A rabbik szerint a szent sátor fölállításakor és a jeruzsálemi templom építésekor egy időre elveszítették hatalmukat, és véglegesen az eljövendő messiás fogja legyőzni őket. Az ördögök ellen védenek Isten és az ő angyalai, főként az őrangyal, a Tóra megtartása, továbbá az amulettek, ráolvasások és elhárító szövegek. Az ördög elleni védekezés módjai, kerülni kell a romokat, nem szabad egyedül aludni a házban, gondosan kezet kell mosni, éjszaka nem szabad egyedül kint járni, ugyanis úgy vélték, hogy egy ördög két embernek nem tud ártani, a dolgokat megszámlálva, becsomagolva, lepecsételve kell őrizni. Kedves testvérek, tehát itt most hallottuk röviden összefoglalva, hogy milyen elképzelésük volt Jézus idejében a zsidóknak az gonosz erőkről, az ördögről. Most tartsunk ki szünetet, hallgassunk zenét, és azután folytatni fogom, hogy mi az egyház tanítása a gonosz lélekkel kapcsolatban.

Az egyház tanítása szerint Isten mindent jónak teremtett, a szellemi lények is csak saját bűnük következtében fordultak el Istentől, és befolyásuk van az ember bűnére és a lélek halálára. Teológiailag még hozzáfűzhetjük, hogy amennyiben a teremtett világ rangok szerint rendezett, azért a bukott angyalok világában is föltételezhetjük ezt a rendezettséget, és ennek alapján beszél a Szentírás az ördögök fejedelméről. Kísértő hatalma azon alapszik, hogy mint szellemi teremtmény természetes képességét nem veszített el, tehát lehetősége van arra, hogy a gondviseléstől megengedett határok között gyakorolja hatalmát. Az egyház óva túlzásoktól is, az ördög kísértő ereje nem veszi el az ember erkölcsi felelősségét, főleg azért nem, mert a kegyelem állandóan rendelkezésünkre áll. A történelem folyamán néha divattá erősödött a démon hit, főleg a 13.-14. század fordulóján, és ebben része volt a gerbán mitológiának is, az ördög állatok formájában keveréklényszerű összetételekben mutatkozik meg, ijeszti az embert. Egyes személyek hatalmat kaptak tőle, mások megrontására szövetkeznek vele, vallásos kultusszal hódolnak előtte. Az egyház az ördög szerepéről szóló tanítással nem valamiféle kettősséget akar képviselni, nem is hiszi azt, hogy ezzel a szenvedés titka konkrét esetben olcsón feloldható, és nem is engedte meg azt, hogy az emberek kilépve a felelősség alól csupán az ördögöt okolják önmaguk felmentésére. Első nagyszent Leó pápa, aki az 5. század közepén vezette az egyházat, Turibius püspökhöz írt levelében 447-ben elemzést adott az ördögről, aki eredetileg jónak teremtett lény, de nem tartott ki az igazságban, és föllázadt az Isten ellen. A Flavianus pátriárkához küldött Tomuszában a pápa kifejtette, hogy a megváltás művének egyik célja Krisztus győzelme a halál és az ördög felett. A Bragai zsinat 561-ben hangsúlyozta, hogy a gonosz angyalok nem teremtetnek testeket, ők viszont teremtmények, és nem függetlenek Istentől. 1442-ben a firencei zsinat kimondta, hogy senki sem szabadulhat meg az ördög uralmától, csak is az emberek és az Isten közötti közvetítőnek, ami Urunk Jézus Krisztusnak érdeméből. Egyedül ő volt az, aki az emberi nem ellenségét halálával leterítette, és újra megnyitotta a mennyek országának kapuját. A trienti zsinat a 16. század közepén leszögezte, hogy a bűn miatt az ember a halállal együtt annak is a hatalma alá került, aki a halálon uralkodott, vagyis az ördög uralma alá. A második vatikáni zsinat ugye 1962-től 65-ig zajlott, tehát a tanítása szerint az emberiség egész történelmén végighúzódik egy kemény harc a sötétség hatalma ellen, olyan harc, ami már a világ kezdetekor elindult, és az Úr szava szerint az utolsó napig fog tartani. Az egyes embereknek bele kell kapcsolódniuk ebbe a küzdelembe, állandóan meg kell küzdeniük döntésükért a jó mellett. Olvassuk a Gaudium et Spes, vagyis a zsinati konstitúció 37. pontjában. Most ismét tartsunk kis zenét, és megemlítem a kedves testvéreknek, hogy a hittanóra második felében van, tehát körülbelül 5-10 perc múlva lesz lehetőség hozzászólni az elhangzottakhoz, illetve kérdezni.

A zsinat után a katolikus teológusok körében is megszaporodtak az ördög létét kétségbevonó vélemények, melyek a mítosztalanítás jegyében a megfelelő szentírási szövegeket csupán a környező pogány vallások hatása alá a pszichológiai szférába vagy szimbolikus irodalmi formák világába utalták, mint olyanokat, melyek korabeli, megszemélyesített módon ábrázolják az ember fenyegetettségét, kiszolgáltatottságát, bűnét. Ezért volt nagy jelentőségű Szent VI. Pál pápának az 1972. november 15-i általános kihallgatáson mondott beszéde, melyben a gonoszról szóló teológia alapjairól, az ördög működéséről határozott tanítást adott, ebből most idézek. A pogány költő már beszélt erről az ember szívében lévő összeütközésről. Látom a jót, jóvá is hagyom, de a rosszat kedvelem, írja Ovidius. Rábukkantunk a bűnre, az emberi szabadság eltorzítására, a halál mélységes okára, mert ez elválaszt Istentől, az élet forrásától. És utána a maga helyén egy sötét alakra, az ördögre, aki erre alkalmat szolgáltat, és közbelépése által létrehozza bennünk és a világban. A gonoszság nem csak valaminek a hiánya, hanem egy tevékeny lény, egy élő szellemi valóság, aki torzzá lett és másokat is eltorzít. Ellenkezik a Szentírás és az Egyház tanításával, hogy elutasítsuk egy ilyen valóság létezésének elismerését, vagy hogy önállónak tartsuk, aki nem Istentől származik, mint minden más teremtmény, vagy hogy a valóság utánzatának tartsuk, mely csak gondolatban és képzeletben személyesíti meg szerencsétlenségünk ismeretlen okait. Az ördög ott van az emberiség első szerencsétlensének eredeténél. Ez a történet ma is folytatódik. Gondoljunk csak az ördögűzésre, a keresztelésnél és a szentírás, valamint a szertartások gyakori megemlékezésére, a sötétség hatalmának támadásáról és elnyomásáról. Ő az első számú ellenség, a mindenkit felülmúló kísértő. Ő az alattomos és ravasz bűvölő, aki érzékeinken, képzeletünkön, érzékiségünkön, eszményi ellentmondásainkon vagy rendetlen társas érintkezéseinkben keresztül megtalálja a lelkünkbe vezető utat, hogy veszélyes módon félrevezessen, miközben tetteti, hogy amit ajánl, az megegyezik testi vagy szellemi igényeinkkel és mély ösztönszerű vágyainkkal. Feltételezhetjük baljóslatú működését ott, ahol gyökeresen, ravaszul és oktalanul tagadják Isten jelenlétét, ahol kétszínű és szemtelen módon hazudnak és nyilvánvaló igazság ellenére, ahol durva önzéssel kioltják a szeretetet, ahol Krisztus nevét szándékos és lázadó gyűlölettel támadják, ahol az evangélium szellemét fölhígítják, és tagadják, hogy az ellenségeskedésé az utolsó szó. E beszéd nyomán 1975. június 26-án a Hittani Kongregáció a keresztény hitről és a démonológiáról című nyilatkozata. Az egyházatyák első 5. századának és a 20. század végének közös megfigyelése, hogy az ördög egyik legkedveltebb területe az okkultizmus és a mágia, mely a 21. századra a New Age mozgalom alapelemévé vált. Ezzel kapcsolatban a Toszkánai Püspöki Konferencia útmutatása 1995-ben megjegyzi. Az okkult tevékenységek látványos visszatérésének vagyunk tanúi, ami még a hívő embereket is érinti. Ebben az a legrosszabb, hogy az élő hitet szorítják ki, és a helyére a babona lép. Ratzinger bíboros Párbeszéd a hitről című kötetében mondja, a mai Isten nélküli kultúra még mindig élvez valamit abból, amit a kereszténység hozott a nyugatnak, hogy nem fél a démonoktól. Ha kialudna Krisztusnak ez a megváltó fénye, a tudomány és a technika ellenére belesüllyedne a világ a terrorba és a kétségbeesésbe. Épp elég jele van annak, hogy visszatérnek az okult erők,
és egy szekularizált világban terjednek a sátánkultuszok.

0: Kedves testvérek, a telefonszámunk 00421 35 772 72 72. A hittanóra elején idézett evangéliumi részt, amet idézek, egy ördögtől megszállt vak és néma embert vittek hozzá, meggyógyította, úgyhogy beszélt és látott, a nép álmulva kérdezgette, csak nem ő a Dávid fia. Tehát az idézett evangéliumi rész az ördögtől megszállt vakról is, némáról beszél. Vakság valójában a látás hiánya. A Szentírásban a testi vakság az ember nem természetes állapota, tehát büntetésnek számít. Teremtés könyvében olvasok a 19. fejezetben, az ajtó előtt álló embereket pedig vaksággal sújtották, aparaját és nagyját, úgy, hogy hiába keresték a bejáratot. Mózes átkában is szerepel, átvitt értelemben a vakság a szív érzéketlenségének képe. A nézés vagy a látás a Bibliában egyfelől szemmel érzékelést, másfelől szellemi tapasztalást jelent. Mint hogy Isten lát, személyesen részt vesz az evilági történésekben. Az Ószövetségben irtózatos dolog, ha az ember látja az Istent. Ezt olvasuk a kivonulás könyvében, a 33. fejezetben, ezután hozzáfűzte, de arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Isten látásának lehetőségei és határai más-más megítélés alá esnek. Szellemi értelemben vett belső látással az a proféták látomásaiban és a kultuszban találkozunk. Egy kedves testvérünk szeretne hozzászólni az elhangzottakhoz.
1: Halló?
0: Igen, tessék.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel köszöntöm, Atya Mária vagyok. Fékezzük meg vágyainkat akaratunkkal, és igába hagyhatjuk őket. És így a bűn ellen így lehet a legjobban védekezni. És az Isten a parancsaiban is erre akar minket rávezetni. Én úgy gondolom, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a kedves testvérünknek a gondolatait, a hozzászólását. Jahve helyett csak küldöttét, színét, arcát, dicsőségét és nagy tetteit lehet látni. Az Új Szövetség Isten láthatatlan voltán kívül azt is hangsúlyozza, hogy Isten Jézusban látható módon kinyilatkoztatta magát. A megtestesült Krisztusban való hit számára a halláson kívül a látás is fontos tényező lett. A hit látja meg a csodákat és jeleket, melyeket mutató Jézust, sőt magát a feltámadt Urat. Amint a jelek követelése tanúsítja, van olyan felszínes látás is, mely az igazi megértésig nem jut el. Közvetlen látás, vagyis Isten színről színre látása csak az idők végén válik lehetségessé. Addig a látott üdvösségről tett tanúbizonság pótolja a saját látást. Ezen túlmenően a hívőnek módjában áll látni az apostol mellett tanúskodó jeleket és azt a példát, melyet az apostol mutatott.

0: A megszállott meggyógyítása, vagyis a csoda után a nép ámulva kérdezgette, csak nem ő a Dávid fia. Dávid fia Jézus Krisztus messiási királyi címe. Az ember fiához hasonló kifejezés a Dávid családjából való származást hangsúlyozza. A messiásnak ugyanis a proféciák szerint Dávid házából kellett születnie. Ezt olvassuk Izajás proféta könyvében a 9. fejezetben az 1-től a 6. versig, ezt most felolvasom. A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják, mert terhes igáját a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörött, mint Midian idejében, mert minden harcban viselt sarut, minden vérben forgatott ruhát elégetnek, s tűznek lesz martaléka, mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom, így fogják hívni csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Egyébként ezt a részt a karácsonykor az évféli misén olvasuk az első olvasmányban. Van egy újabb kedves testvérünk a vonalban, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus,
0: mindörökké
1: az öreg Béla. Köszönjük szépen a hittanóra tartalmát, felvetéseit. Arról érdeklődnék, hogy lesz-e a sátán a gonosz elleni küzdelem típusainak védekezési formái. Gondolom, ez sokunkat érdekel.
0: Hát természetesen a szentségi
1: élet. És testi kísértésekről gondolom.
0: Tehát a szentségi élet mindenképpen. Először is tehát a rendszeres szentgyónás, szentáldozás természetesen. Továbbá rendezni kell az emberi kapcsolatainkat, tehát hogy akivel egy háztartásban élünk, az tényleg oda tartozzon, tehát férj és feleség legyen. Egyébként hát kinyitjuk a ördög előtt a kapukat, továbbá meg kell áldani a házat és a lakást, de természetesen, ahogy említettem, nagyon fontos a szentségi élet. Tehát a rendszeres szentgyónás és a szentáldozás. Köszönjük szépen, mindörökké, amen, jó Isten áldja, köszönjük a kérdést. Máté és Lukács Jézus családfájával ezt mutatják be, és a beteljesedés lényeges mozzanata, hogy a messiás Dávid városában, Betlehemben született. A szent szerzők többször hivatkoznak arra, hogy a Dávidnak adott ígéretek fiában, Jézusban teljesedtek be. A levelekben a Dávid fia kifejezés nem fordul elő. Szent Pál rómaiakhoz írt levelének 1. fejezetében és Timóteushoz írt 2. levélben a Dávid sarja kifejezéssel állítja, hogy Jézus embersége szerint Dávid fia. Gyógyulást keresők így szólítják Jézust, Dávid fia, könyörülj rajtunk, és ezzel messiás voltát vallották meg. A messiás királynak szólt a Hozsanna Dávid fiának kiáltás, ugye ezt pedig mindig virág vasárnapkor olvassuk, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe Szamárcsikó hátán. Megköszönöm a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt bőfél órában velem tartottak. Köszönöm itt Észak-Komáromban Berta Péternek, szintén Budapesten a szolgálattechnikusnak a közreműködését. Áldott szép napot kívánok a kedves hallgatói családnak, Lépes Loránd atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leó pápa spanyolországi látogatása. A világ békéért énekelt nehézsorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. Oroszhegy ad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leó pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leó pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szent Atya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgio Laudato Si adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte, a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patakpartján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leó pápának a jelenlétéért és tanításáért. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco di Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stephen D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldog avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldog avatás az ország. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

Johanna Andrea nővér, Szent Teréz válaszol, hogyan imádkozzunk. A Jelkiadó és a Maros-Szentgyörgyi Kármelita nővérek közös kiadványa. Az első három lelki lakás egységet képez a belső várkastélyban. Ezekben a lakásokban még nincs szó szemlélődésről, hanem egyfajta belső hozzáállás kialakításáról, melyben igyekeznek a benne élők Isten szerint igazítani életüket. Az első lakásban lévők valójában még zömében kívül élnek, mert nem tudnak szakítani a világ dolgaival, vagyis rendetlenül ragaszkodnak azokhoz, konkrét dolgokhoz és a belső életben is a világhoz igazodnak, például a becsület, vagyon dolgában, és csak néha térnek a szívükbe valóban imádkozni. A kegyelem állapotában élnek ugyan, járulnak a szentségekhez, még sincs rendszeres személyes kapcsolatuk Istennel. Azt mondhatnánk, hogy a szívükben egyelőre még tövisek közé hullott a magvető magja, mert bár hallják az igét, de a világi gondok, a csalók a gazdagság és más dolgok kívánsága betölti őket, s ezek elfojtják az igét bennük. Az első lakást az önismeret lakásának is nevezik, mert itt kezdődik a fölismerés. Farizeus vagyok. Kétszer böjtölök, tizedet adok mindenemből. Csak éppen minden fontosabb az életemben, mint Isten. A második lakásban élők többé-kevésbé úgy élnek, mint az első lakásban lévők, de náluk már megszólal a lelkiismeret hangja, amely jelzi, másképpen kellene élniük, s már fáj nekik, hogy úgy érzik, képtelenek változtatni magukon. Meg kell tapasztalniuk, hogy saját erejükből csak ennyire futja. Egzisztenciális tapasztalattá válik, hogy feltétlenül szükség van Isten kegyelmére, nem elegendő az ember akarati döntése. Ez az egyik fontos célja a második lakás küzdelmének, és annak tudatosítása, hogy soha nem szabad föladni. A második lakásban élők küzdelmét talán így foglalhatnánk össze. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellent a véretek ontásáig. Írja a zsidókhoz írt levél. A második lakásban kezdődik a belső küzdelem, amely az első kegyelemmel, a lelkiismeret hangjával indul meg. Ugyanakkor elkezdenek rendszeresen időt adni Istennek, hogy vele legyenek. A harmadik lakásban élők rendezetlenül

0: ajánlja nekik.
1: Azt hiszem, nagy hasznára lenne azoknak, akik az Úr jóságánál fogva ebben az állapotban vannak, vagyis a harmadik lakásban, ha sokat fejlődnének az engedelmességre való készségben. És még ha nem is lennének szerzetesek, nagyszerű dolog lenne, ha volna, akihez fordulhatnának, ahogy sokan teszik, hogy semmiben se a maguk akaratát kövessék, mert rendszerint ez az, amivel kárt okozunk magunknak. De nem egy másik magunk fajtához, ahogy mondani szokás, aki mindenben csak tapogatózik, hanem olyanhoz, aki már nagyon elszakadt a világ dolgaitól, mert nagy mértékben segít az olyannal való érintkezés, aki már ismeri ezeket, hogy megismerhessük magunkat, mivel bizonyos dolgok, amelyeket lehetetlennek tartunk, másnál látva lehetségeseknek tűnnek, és az egyszerűség, amellyel teszik azokat, nagyon lelkesítő, s az ő repülésük minket is repülésre bátorít, ahogy a madarak fiokáit teszik, amikor tanulnak. Mert ha nem is azonnal indulnak nagy repülésre, de fokról fokra utánozzák szüleiket.
0: Szent Teréz egyértelművé teszi, hogy a lelki előmenetel útján nincs különbség világban élő keresztény és szerzetes között. Mindannyiunknak a szűk úton kell járnunk, ha meg akarjuk találni a bennünk lakozó urat, lebontva segítségével a belső akadályokat. Az engedelmesség nagy védelmet jelent, mert megóv az önfejűségtől, ami a jóra való törekvésben is bénító tényező. S nem mindegy, kikkel barátkozunk, kikkel vesszük körül magunkat a szabadidőnkben. Szentünk tanácsolja a jó társaság keresését, olyan emberekét, akik komolyan keresik Istent.
1: Nagy mértékben hasznos ez, én tudom. Bármennyire is eltökélték magukban, hogy nem bántják meg az urat, helyesen teszik, ha elkerülik a megbántására szolgáló alkalmakat. Mivel közel vannak még az első lakáshoz, könnyen visszatérhetnek oda, mert erejük még nem a szilárd földre támaszkodik, mint azoké, akik már gyakorlottak a szenvedésben, s akik ismerik a világ viharait, hogy milyen kevéssé kell félni tőlük, vagy kívánni örömeiket. És lehetséges még, hogy egy nagy zaklatás eredményeképpen visszatérjenek oda, mert nagyon jól tud ilyen terveket szőni a gonosz lélek, hogy rosszat tegyen nekünk. És aki nagy buzgósággal el akar téríteni másokat bűneiktől, nem tud ellenállni annak, ami eközben ő vele történhet.
0: A harmadik lakásban élők még nem gyakorlottak a szenvedésben, ezért könnyen meginognak, ha viharba kerülnek. Szent Teréz buzdítja őket, hogy még ne bocsátkozzanak térítő akcióba, ne próbáljanak másokat például a belső imára tanítani, hanem imádkozzanak, keressék a jó emberek társaságát, és gyakorolják a felebaráti szeretetet. Éljenek belül Istennel, és legyen gondjuk saját lelkükre, a jóban való előrehaladásra, a kegyelemre támaszkodva. S még gondolatban se ítéljenek meg másokat, akik más úton járnak, mint ők.
1: Tekintsünk hiányosságainkra, és hagyjuk a másokét, mert gyakran van úgy, hogy ilyen rendezett emberek mindenen megütköznek, pedig lehet, hogy akin megütközünk, attól nagyon is tanulhatnánk a fő dologban, még ha a külső jómodorban és viselkedésben meg is előzzük. De nem ez a legfontosabb, és nincs is miért akarjuk, hogy mindenki a mi utunkon járjon, sem hogy azt tanítson a szellemről, aki talán nem is tudja, mi az. Mert azokkal a kívánságokkal, amelyeket nővérek, Isten a lelkek javára ad nekünk, sok hibát követhetünk el, és ezért jobb, ha ahhoz tartjuk magunkat, amit szabályzatunk mond. Csöndben és reményben lesz a ti üdvösségetek. Mert az Úr gondot visel az ő lelkeire. Ha nem feledkezünk el arról, hogy kérjük ő felségét, mindenben nagy haszonra fogunk szert tenni az ő kegyelmével. Legyen mindig áldott!

Az evangéliumi gazdag ifjúnak szóló kérést most közvetlenül hozzájuk, a harmadik lakásban élőkhöz intézi az Úr. Valami még hiányzik neked. Menj, add el, amit van. Öleld magadhoz a helyzeteket, amelyekben kicsinek látszol, és kiderül, mégsem vagy olyan tökéletes. S fogadd el, ha kedvezőtlenül vélekednek rólad. Öleld magadhoz a keresztet, és kövesd Krisztust, anélkül, hogy mártírt kreálnál magadból.

Ha minőségi időt ad Istennek, kerüli a bűnre vezető alkalmakat, teszi a jót, él az egyház szentségeivel, s mindebben álhatatos, mit sem várva érte, teljesen ráhagyatkozva az Úrra, akkor már minden bizonnyal nincs messze a szemlélődés kapujától. Általában hosszú ideig él az ember az első három lakásban, hogy felkészüljön a szemlélődés kezdetére, a nyugalom imájára, amely a negyedik lakásban lesz majd osztályrésze, ha az Úr úgy akarja. Itt kezdődik a szemlélődő imádság, amely Isten ajándéka. A nyugalom imájában elcsöndesednek a képességek, a gondolkodás lelassul, és mint egy álomszerű állapotba kerül az imádkozó. Az elmélkedés lassabban megy, ha egyáltalán megy, és az egész test nyugalomba kerül. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát, mondja Jézus. Erről van itt szó.

0: Szent Teréz örömöknek nevezi azokat a belső jóleső érzéseket, amelyeket mi magunk el tudunk érni, például az elmélkedéssel, illetve amelyek saját erényes cselekvésünkből származnak. Ezek a természetes örömök.
1: Örömöknek nevezhetjük azokat, amelyeket elmélkedésünkkel és Urunkhoz intézett kéréseinkkel szerzünk, s amelyek természetünkből származnak. Bár végső soron Isten segít hozzá minket, ez világossá teszi, amit már mondtam, hogy nem vagyunk képesek semmit tenni nélküle, de a mi saját erényes cselekvésünkből fakadnak. Úgy látszik, a saját munkánk az, amellyel megszereztük őket, és joggal tölt el örömmel az ilyen dolgokkal való foglalkozás. De ha belegondolunk, ugyanilyen örömet találunk sok dologban, amelyben részünk lehet a Földön. Nagy vagyonban, amelyhez hirtelen jutunk, ha váratlan találkozunk valakivel, akit nagyon szeretünk, ha sikeresek voltunk egy fontos ügyben és nagy dologban, amelyet mindenki jónak tart, vagy ha valakinek azt mondták, férje, testvére vagy fia meghalt, s most élve látja őt. Láttam már sírva fakadni valakit a nagy örömtől, s ez velem is megtörtént néha. Úgy hiszem, ahogy ezek az örömök, úgy azok is természetesek, amelyeket Isten dolgaiban kapunk, csak ez utóbbiak nemesebbek. Bár az előbbiek sem voltak egyáltalán rosszak, hiszen végül is a mi természetünkből erednek és Istennél végződnek.
0: Ízelítőnek pedig azokat nevezi, amelyeket Isten ad a szemlélődésben, és ezért természet fölöttiek. Megízleljük bennük Isten szeretetét. A szemlélődést nem lehet elérni emberi erőfeszítéssel. A negyedik lakásban megélt kísértéseknek pedig fontos szerepük van. Isten ugyanis elkezdi adni az ízelítőket, a küzdelmek pedig a valóságban tartják az illetőt. Nem engedik teljesen elmerülni az ízelítők élvezetében. Szent Teréz szerint nem lehet folyamatos elmerültségben lenni. Ha valaki így érzi, akkor az az érzés, amit a nyugalom imájának vél, nem Istentől van.
1: Az ízelítő Istentől ered, s természetünk érzi, és ugyanúgy élvezi, mint az előbb említett örömöket, sőt még sokkal jobban. Cum dilatasti cor meum, hiszen kitágítottad szívemet, imádkozzuk a zsoltárossal. Akinek sok tapasztalata van, annak elég ennyi, hogy meglássa a különbséget a kettő között, az örömök és az ízelítők között. De akinek nincs, annak magyarázatra van szüksége. Azok az örömök, amelyekről szó volt, nem tágítják ki a szívet, hanem úgy tűnik, rendszerint inkább még össze is húzzák egy kicsit. Habár örülnek, látva mindazt, ami Isten által történik, de aggódó könnyeik is támadnak, amelyeket mintha valamiképpen a szenvedély mozgatna.
0: Az imában megélt öröm kapcsán, amikor az áhítatról beszél Szent Teréz, elmeséli, hogy amikor az Úr kínszenvedéséről elmélkedett, vagy a saját bűneiről, akkor sírásban tört ki, olyannyira mélyen érintette. Ajándék, ha valaki bele tudja élni magát Krisztus szenvedéseibe, vagy a valódi bűnbánatban könnyekre fakad. De Szentünk figyelmeztet, hogy ettől még ne gondolja magát jobbnak, s ha ezek nincsenek, akkor ne gondolja magát rosszabbnak. Mindezek lelki állapotunktól függnek, és érzelmi beállítottságunktól, ám nem ezekben áll a valódi áhítat. Ha valaki tisztán őrzi a szívét a kegyelem segítségével, cselekszi a jót a hétköznapokban, és minőségi időt ad Istennek, akkor nagy érzelmi fellángolások és könnyek nélkül is az Úr jelenlétében éli az életét. Az ima minőségét nem szabad az aktuális lelki-érzelmi állapot függvényében mérni. Éreze áhítatot az ember vagy sem?
1: Ilyen áhítata, a könnyek ilyen adománya többnyire az előző lakásokban van a lelkeknek, mert szinte folyamatosan értelmüket használják a megfontolásban és az elmélkedésben. És ez rendben is van, mert nem adatott nekik több. Noha jól teszik, ha egy rövid ideig azzal foglalkoznak, hogy Istent dicsőítik, örülnek az ő jóságának és annak, hogy ő az, aki, és hogy vágyakoznak az ő tiszteletére és dicsőségére, mert mindez nagyon felébreszti az akaratot. De nagyon figyeljenek arra, hogyha az Úr megadná ezt nekik, az áhítatnak ezen érzelmét, ne hagyják abba a megszokott elmélkedést.
0: Ne fokozza magában az ember az áhítat ilyen érzelmeit, bár nagyon jól esne neki hosszan ebben maradni. Például, ha könnyeket hullat az Úr szenvedésén elmélkedve, akkor ezt inkább lassan csillapítsa magában szelíden. Fokozatosan áttérhet az Úr föltámadására, és dicsőítheti őt. Ne merüljön el egészen érzelmeiben, vagyis ne dobjon rá még egy lapáttal a tűzre, mert könnyen lehet, olyan erős fejfájást kap tőle, hogy utána nem fog tudni sem imádkozni, sem a napi teendőit végezni.
1: Azt szeretném, hogy legyetek óvatosak, mert ahhoz, hogy nagy haszonnal járjatok ezen az úton, és feljussatok a lakásokhoz, amelyekre vágyunk, nem az a tendő, hogy sokat gondolkodjunk, hanem hogy nagyon szeressünk, és ezért, ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, azt tegyétek. Talán nem tudjuk, mit jelent szeretni, s ezen nem ütközöm meg nagyon. Mert a szeretet nem a nagyobb élvezetben áll, hanem a nagyobb elszántságban, hogy mindenben Istent kívánjuk elégedetté tenni, s amennyire csak tudjuk, igyekezzünk nem megbántani őt, s kérjük, hogy mindig növekedjék az ő fiának tisztelete és dicsősége, és gyarapodjék a katolikus egyház. Ezek a szeretet jelei, s ne higgyétek, hogy a dolog abban áll, hogy ne gondoljunk más dologra, vagy ha egy kicsit szórakozottak vagytok, akkor minden elvész.
0: Rá kell éreznünk, hogy az ima idején mi kelti föl bennünk jobban a szeretetet, és azzal foglalkozni, arról elmélkedni, vagy egyszerűen vegyük kezünkbe az evangéliumot, és helyezkedjünk bele Jézus életének egy-egy eseményébe.

0: Tapasztaljuk időnként, hogy szórakozottak vagyunk az ima idején. Leülünk imádkozni, és mindenféle eszünkbe jut. Aztán észrevesszük magunkat, hogy belefeledkeztünk valamibe, aminek nem sok köze van az imához, pedig mi imádkozni szerettünk volna, vagyis Istenre akartunk figyelni. Szent Teréz szerint ez a fajta nem szándékos elszórakozás az imában az emberi természethez hozzátartozik, ezért nem kell benne tragédiát látni. Amikor észreveszi az ember, hogy elszórakozott az ima idején, térjen vissza hozzá, könyörögjön az egyházért, adjon hálát és dicsőítse az Urat jó téteményeiért.
1: Engem gyakran nagyon nyomasztott a gondolkodásnak ez az űrzavara, és csak nem sokkal több, mint 4 éve értettem meg tapasztalatból, hogy a gondolat vagy képzelet, ha jobban belegondolunk, nem azonos az értelemmel. Mivel ugyanis az értelem a lélek egyik képessége, súlyos dolognak tűnt nekem, hogy a gondolat olykor annyira csapong, és rendszerint olyan gyorsan repül, hogy csak Isten tudja megkötni. Én úgy hiszem, megtapasztaltam, hogy a lélek képességeit, az értelmet és az akaratot Isten foglalkoztatja, és visszavonulnak ő vele, miközben másfelől az izgatott gondolat az őrületbe kergetett.
0: Az értelem és a képzelet megkülönböztetéséről beszél szentünk. Van olyan, amikor bensőnkben együtt vagyunk az Úrral, akaratunk és értelmünk megnyugszik ő benne, a képzeletünk pedig bolond módjára mindenfelé kószál, és nem lehet megkötni. Szent Terézt is nagyon zavarta egy ideig ez az állapot, ameddig meg nem értette, hogy ezt el kell viselni egészen addig, ameddig a tökéletes szemlélődésben maga az Úr le nem köti mind az értelmet, mind az akaratot, mind a képzeletet. Addig pedig marad az önmagunk iránti türelem.
1: Rettenetes szenvedéseken megyünk keresztül, mert nem értjük önmagunkat. S azt gondoljuk arról, ami nem rossz, hanem jó, hogy nagy bűn. Ebből származik sok olyan ember keserűsége, akik az imádsággal foglalkoznak, és panaszaik a belső szenvedésekről. S ebből fakadnak a lelki zavarok, az egészség elvesztése, sőt a felhagyás az egésszel, vagyis az imával, mert nem veszik figyelembe, hogy van idebent egy belső világ. És ahogy nem uraljuk az egek mozgását, amelyek nagy sebességgel járnak, ugyanígy nem tudunk lépést tartani saját gondolatainkkal sem. Azután a lélek minden képességével, az értelemmel és az akarattal utánuk iramodunk, és úgy érezzük, elvesztünk és rosszul használtuk az időt, amit Isten előtt töltöttünk. És bár a lélek esetleg teljesen együtt van Istennel az ő hozzá nagyon közeleső lakásokban, a gondolat mégis a kastély környékén kóborol. Ezért sem összezavarodnunk nem kell, sem abba hagynunk az imát, mert éppen ez az, amit a gonosz szellem el szeretne érni. A nyugtalanság és szenvedések jó részt ebből, a magunk meg nem értéséből származnak.
0: Ha elfogadjuk, hogy nem tudunk mindent uralni önmagunkban, és természetünk fokozatosan szokik hozzá Isten jelenlétéhez, s az Úr fokozatosan helyezi nyugalomba képességeinket az imában, akkor nem gyötörjük magunkat fölöslegesen. Nem fogjuk úgy érezni, hogy hiába valósággal töltöttük a belső imánkat, mert a képzeletünk, akaratunk ellenére össze-vissza csapongott. Ha együtt akarunk lenni az Úrral, és mindent megteszünk ennek érdekében, ami rajtunk múlik, akkor legyünk nyugodtak, mert ha gondolataink időnként el is kóborolnak, akaratunk egyesülve van Istennel, és kitartóan folytassuk az elmélkedést, ameddig csak tudjuk. Nézzünk egy szent képet vagy ikont, amellyel Jézusra irányítjuk külső-belső figyelmünket, s így maradjunk jelenlétében. Ha képtelenek vagyunk őróla gondolkodva lekötni képességeinket. A belső út része a szétszórtság elleni küzdelem, amelyben szembesülünk korlátainkkal, és megtapasztaljuk Isten ingyenes szeretetét. Az embernek szüksége van mind az értelmére, mind az akaratára, mind a képzeletére. időt kell hagyni, hogy hozzászokjanak ezek a képességek Isten közelségéhez, ahol már nincs szükség sem a képzelet, sem az értelem nyughatatlan keresésére, hanem megpihenhetnek az akarattal együtt teremtőjükben. Ez azonban kegyelem, melynek érkezésére várni kell.
1: Boldog a szív, mely Istenért lángol, ki minden gondolatát által járja. Lemond érte a teremtett világról, dicsre és örömre benne rátalálva. Magát is hanyagolja mindahányszor, csak Istenért tesz mindent, őt vigyázza. Eképpen hajózik derűs türelemmel, míg bősz hullámokat tornyoz a tenger.

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Nagy hírű pásztor bölcsességgel áldott. Itt kinek végső diadalát üljük, itt megvallója immár szünet nélkül, boldog az égben. Mestere volt ő, s egy szemében papja, szent vezetője, s oszlopa a népnek. Boldogabb létnek lett fáradhatatlan útmutatója. Most azért kérjük, járjon közben értünk. Tengernyi vétkünk bocsánatot nyerjen,

Téged kutat szemem virradat előtt. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Téged kutat szemem virradat előtt. Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges, lovat és lovast a tengerbe taszított. Az Úr az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Ő az én Istenem, dicsőítem őt, magasztalom, mert atyáim istene. Hős harcos az Úr, mindenható az ő neve. Tengerbe vetette a fáraó harci szekerét és seregét. Haragod lehelletétől feltorlódtak a vizek, a tornyosuló hullámok megálltak, az örvények a tenger mélyén összegyűltek. Az ellenség így szólt, üldözőbe veszem, elfogom, szétosztom a zsákmányt, és kielégül lelkem. Kirántom kardomat, kezem elpusztítja őket. Rájuk leheltél, és összecsapott felettük a tenger. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vizekben. Ki olyan fölséges, mint te vagy szentélyedben? Félelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő. Kinyújtottad kezedet, és a föld elnyelte őket. Megváltott népednek jóságos vezére lettél. Hatalmad vezette őt a te szent hajlékodba. Bevezeted és örökséget hegyére költözteted népedet, erős lakhelyedre, amelyet te építettél. Szentélyedbe, amelyet a te kezed alkotott, Uram. Uralkodjék az Úr mindenkor és mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek, mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat minden népek! Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Falaidra,

Nem ti fogtok beszélni, hanem majd atyátok lelke szól belőletek. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadított, támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta profétáik által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol,

Téged pedig gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani.

0: lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok lelke szól belőletek.
1: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közbenjárásukra légy mindig irgalmas hozzánk. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te lelkipásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján. Urunk, légy néped pásztora! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguri Szent Alfonsz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves, szeretett testvérek! Hát kövises talajt, meg tövisest, meg útszéli földet eleget látunk. Hát ma nézzünk egy olyan személyre, aki százszoros termést hozott, sőt ezerszerest. Szent Kinga ugye Esztergomba született, negyedik Béla király leánya, és ugye édesapja tudta, hogy tatárok elindultak, és hogy szövetséget kössön a lengyel királlyal együtt közösen, hát ha meg tudják védeni a hazájukat. A lányát, hát a lengyel trónörököshoz adta, nagy hozománnyal, gazdag straférunggal. 1239-ben volt ez az esküvő, nagy pompával. És rá egy évre, 1240-41 között Lengyelországot is lerohanták a tatárok. Pusztítottak, öltek. A lengyel és a német lovagrend együttes közös seregét levágják. És jön, nehéz évek jönnek. Kinga, mint fiatal királynő, 15 éves leánka, vállalja a feladatát. És olyan hősiesen kiáll a lengyel nép mellett, hogy már életébe szentnek tartsák, és utána a lengyelekhez még kétszer visszajöttek a mongolok, pusztítottak. Már idős hölgy volt Kinga, amikor megint betörtek. Nem adja fel. És halál után szentté avatják, és 1999-ben II. János Pál pápa szentté avatja, és Lengyelország védőszentjének nevezi. Szent Kinga ünnepe olyan, mint számunkra Szent István ünnepe, nemzeti ünnep. Nézzük meg, hogy hogy lehet ilyen karriert befutni, nem? Hogy lehet ennyire áldássá válni egy népnek 1200-as évektől eltelt 800-nál több év, és ma is ekkora tisztelettel, szeretettel, hálával vannak ők az idegenből jött királynőjük iránt. Hát egy pár idézetet olvasnék fel, hogy megértsük ezt a lelkületet, ezt a szellemet, amit Szent Kingát ugye Lengyelország és Litvánia védőszentjévé tette. Pillanat. Szeretném szó szerint idézni ezt a gyönyörű mondatot. Ezt írja a néphez írt levelében. Ne a romokat sírassátok, hanem kezdjétek el újraépíteni otthonaitokat. Ahol Isten jelen van, ott a hamuból is új élet sarjad. Ami hitünk erősebb kell, hogy legyen, mint a pusztulás, amit a világ ránk zúdít. Szent Kinga így biztatja, bátorítsa a népét. Igen, testvéreim, tragédia mindig is volt, nehézség. De ne a kudarc, ne a tragédia legyen az utolsó szó, hanem legyen az az első szó, az újrakezdés szava. Kinek ne lenne nehézségei, gondjai? Kinga elindult, körbejár az országot, bíztat, bátorít, lelkesít. De nem csak szóval, hanem tudjuk jól az ő életében, hogy hát odaadja királyi ékszereit, hozományát, a koronáját, hogy az embereknek otthonai legyenek. Érdekes Szent Kingának a stratégiája, mindenek előtt templomokat épít, hogy legyen, ahol az emberek összegyűjjenek, imádkozzanak, elsírják Isten szín előtt bánatukat, gondjaikat, ahova halottaikat eltemetik. Kolostorokat alapít, hogy vigasztalják az ő népét. Ő maga is ferences Clarissa nővér lesz, de hát, hogy mondjam, fontosnak tartja az, hogy lelkiekbe az emberek erősek, bátrak legyenek. Persze tudja azt is, hogy enni kell valami. És eljön a magyar királyság területen Actas Latina sóbányájába, megnézi, hogy hogy is megy az ipar, és bányászokat visz Lengyelországba, és létrehozzák, bányákat nyittanak, eladják a sót, de más kézműves dolgokat is beindít, hogy legyen az embereknek egzisztenciájuk. Szerzeteseket telepít le, hogy megtanítsák az egyszerű embereket, hogy hogy kell a földet megművelni. Gabonáthoz, vetőmagnak. Igen, testvéreim, tragédiában, nehézségekben talpra kell állni. Az élet nem kívánságműsor. Ugye tegnap emlékeztünk meg Vajda Hunyad uráról, Hunyadi Jánosról, aki Nándorfehérváron megküzdött a nyomasztó túlerőben lévő mohamedán sereggel. Voltak 20 talán, a névfelkelőkkel 30 ezeren, és túlfelő volt 150 ezer ember. És meri megrohamozni ezt a hatalmas sereget, és diadalra vinni az ügyét. 18 nap ostrom után van bennük még annyi erő, hogy kitörjenek a várból, és győzzenek. Igen, testvéreim, nagyon sokszor akár családban lévő bajokért, azt látom, olyan könnyen feladjuk. Házasság nem megy, ne erőltessük. Volt olyan év, amikor Székelyföldön 8-szor annyian lettek öngyilkosok, mint Romániában átlag. A mi népünk, amíg lehet, kitart, de ha törik, akkor könnyen feladja. Vannak nehézségek, vannak gondok. Bízzál az Istenbe. Ugye azt mondja Kinga, hogy ahol hit van, ott a hamuból is élet fog fakadni. Persze Kinga nem csak lelkesít, bátorít, nem csak szétoszta vagyonát a nincstelenek között, hanem áldozatokat hoz, nagyon súlyos áldozatokat. Ugye fiatal férjével úgy döntenek, ahogy Árpádházi Szent Margit is döntött. Szüzességet fogadnak, a legdrágábbat, testüket, égő áldozatul Istennek adják. 40 évig éltek együtt úgy, hogy házasságot nem hálták el. Hogy nem vállaltak gyereket, trónörököst. Azért, hogy a hazájuk, népük ne csak megszabaduljon a tatár támadásoktól, hanem hogy sikerüljön újraépíteni az országot. Igen, testvéreim, mai ember valahogy ezt az áldozathozatalt nem erőst ismeri. Valamit valamiért. Uram, én az oltárodra nem hízott ökrök vérét rakom, hanem a saját megzabolázott véremet. A tisztaságot, a hűséget, kitartást. Szent Kinga erőfeszítése, élete meghozza a gyümölcsöt. És lám, Lengyelország milyen erős, szép ország. És mondom, nem valamikor rég ünnepelték Kingát, hanem 1999-ben János Pál pápa avatta, nem csak szenté, addig boldog volt, hanem Lengyelország védőszentjévé. Adná az Isten, hogy tényleg Szent Kingát ne csak csodáljuk, hanem a mi harcainkba is, gondjainkba is. Mert egész biztos, hogy minden ember életében ilyen-olyan módon, ilyen-olyan tatárjárás volt és lesz is. Milyen jó lenne, ha Szent Kinga lelkületével, szellemével, szeretetével, kitartó, küzdelmes életével tudnánk mi is a magunk gondjaira, bajaira válaszolni. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.

0: média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szentatya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte, a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patakpartján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégít az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leo pápának a jelenlétéért és tanításáért. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, fogalmazott a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának tanácsadója, Murphy érsek július 28-án New York-i tanácskozáson. A hajléktalanság tartós jelenlétének nyugtalanítania kellene a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta felszólalásában. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet. A lakhatást azért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. A jelenlévők értékelték az eddig elért eredményeket, továbbá meghatározták a következő évtized prioritásait, a fenntartható városfejlesztést a szegénység felszámolása érdekében. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leo pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szentatya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leo pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szentatya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, a Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délután és esti műsorait. Béke a földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12:10. Örök ige, részlet a Szentírásból, 13 órától. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, 13:10. Lelkiség, irodalom, 13:15. Inter Arma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora, 13:25. Perikópa, Kocsi György atya Szentírás magyarázata, 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14:15. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14:25. Lelkiség irodalom 14:30. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvi adása 16:25. Körkép, regionális magazin 16:50. Szentmisét közvetítünk Csíksomjóról a Kegytemplomból 17 órai kezdettel. Murányi Nikolett beszélgetése Molnár Pál újságíróval és Foltán László olimpiai bajnok kenussal Szent László király életéről. 18 órai kezdettel. Mégis szeretni, Gyökös Jenre tanítása 18:40. A Zsolozsma esti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Ilyeneki a mennyek országa, Homoki nagy Katalin olvas fel saját meséből 19:25. A hírpercek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Prontvai Vera beszélgetése Cserzita pszichológussal az ADHD-ról 20:16. Szombatesti beszélgetés Egri Zsuzsa műsora 21 órától. katolikus társadalmi tanítás, Horváth Pál műsora 21 óra 40-kor. Talentum, beszélgetések életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Az igazság szabaddá tesz. Marsi Balázs atya emlékedése 23 óra 20 perckor. A Zsolosba befejező imarát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Máj Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Mária Rádió.
3: Asszisi Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van. Hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van. Hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak, hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik. Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak, ahelyett, hogy engem vigasztalnának. Hogy én értsek meg másokat, ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg. Hogy szeressek inkább, mint hogy engem szeressenek. Mert aki elfelejti magát, azt találja meg. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen.
2: Mária Rádió.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Nemzeti Kegyhely. Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. augusztus havában. Augusztus 15-16-a szombat, vasárnap. Nagyboldogasszony főbúcsú. Szombat Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspökkel, vasárnap Udvardi György veszprémi érsekkel. Augusztus 20-a csütörtök, Szent István búcsú. Ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat, új misés. Augusztus 29-e szombat, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe. A Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek zarándoklata, Parák József püspöki helynökkel. Augusztus 30-a vasárnap, motorosok zarándoklata, Gulya Hugóval, Székelyudvarhely. Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka 1922 és 62 között élt. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-án van. Szent II. János Pál pápa írta a következőket. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A kiállítás még megtekinthető 2026. augusztus 30-áig. Ajánljuk olvasásra Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes levelek című könyvét. Jankovics Marcell Biblia című kiállítása. Addig fogom írni, amíg írni tudok, amíg élek, jegyezte fel Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikus kultúrtörténész. Posztumusz jelent meg a Jelképek és jelentések a Bibliában című műve. Szerzője 2021. májusáig dolgozott rajta, célja eredetileg a teljes Biblia feldolgozása volt, de arra már nem jutott ideje, csak az Ószövetség 14 könyvére, a Teremtéstől Nehémiásig. Csak nem 1400 oldal, három kötet. 2024. október 21-ére a rajzfilm rendező születésének 83. évfordulójára időzítették a megjelenését. A Sziszifusz Jankovics Marcell Alapítvány, a Pannónia Stúdió és Budapest második kerületi önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket Jankovics Marcell Biblia című kiállítására. A Rómát, Székesfehérvárt és Székely udvarhelyt megjárt kiállítás 2026. október 21-éig ingyenesen tekinthető meg a Pannónia Stúdióban, Budapesten a második kerületi Hűvösvölgyi út 64-66 szám alatt, a hét minden napján 9 és 18 óra között.
4: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranolder János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért.
1: Elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a Jóistennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezdőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: A

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Mindig.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden.

0: asztal. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
11: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
11: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Komjáti Jenő anyámhoz. Beszélj, anyám! Szabad a szív zenéje, szívedből szeretet és élet szakad, nappalodik a szenvedélyek éje, meleg sugárként ömlik szét szavad, buzdítsa jóra, újj a küzdelemben, szeretni, hinni, úgy taníts meg engem, szívedbe, Isten lelke költözött. Áldott vagy te az asszonyok között. Ragyogjon az orcád, és ne sírj miattam. Bár most levert és bús vagyok, lesz még idő, ne félj, midőn. Dicsőség övedzi majd a büszke homlokot. Csak te csak szeress, ne legyen semmi gondod. Vigasz legyen szavad, bár fedve mondod, és drága könnyeiddel öntözöd. Áldott vagy te az asszonyok között. Ten szíved az, ami téged fölmagasztal. Virágok nyílnak lábaid nyomán, termő rügyet bocsát a sziklapadomány. Amerre jársz, mind égi látomány, s hol szebb világok tiszta üdve támad, te odaszállsz. Kivívtad koronádat, körülötted minden fénybe öltözött. Áldott vagy te az asszonyok között. Üdvözlégy, jó anyám, malasztal teljes. Szívedhez járul boldogan fiad. Szívem remeg, mert üdvössége teljes, szívem zokog, de az öröm miatt. Ó, mert áldás nő az áldás helyén, áldott vagyok, méhed álmot gyümölcse én, várnak reánk nem ismert gyönyörök. Áldott vagy te az asszonyok között. Komjáti Jenő anyámhoz.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Orosz hegyad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Kiskörösön is megemlékeznek Petőfi Sándor halálának évfordulójáról. Nagy érdeklődés kíséri az Egyesült Államokban a házasság védelmében a 16. században vértanúságot szenvedett öt ferences hittérítő Boldoggá avatását. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják.

0: 2025-ben Csinódon rendezték meg, a hagyomány folytatását idén az oroszhegyi bölcsös családok vállalták magukra. A találkozó 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyuládi Szent László oltárnál, amelyet bölcsök megáldása és átadása követ. Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékeznek július 31-én Bács-Kiskun vármegye több településen. Kecskeméten várostörténeti előadással, Kiskunfélegyházán hadtörténeti beszélgetéssel, Kiskörösön pedig emlékműsorral és koszorúzással idézik fel a költő alakját, közölték a szervezők az MTI-vel. A kecskeméti rendezvényen a helyi Petőfi kultusz 19. század közepétől napjainkig tartó alakulását, a felavatott emlékjeleket, valamint a városhoz kötődő dokumentumokat és helyszíneket mutatják be. Rövid élete során Kecskemét is fontos állomás helye volt, 1828 és 31 között az ottani evangélikus elemi iskolában tanult. Születési városában Kiskörösön az eredeti állapotában megőrzött szülőháza és az evangélikus templomban található keresztelési anyakönyve ma is a Petőfi kultusz kiemelkedő emléke. Petőfi Sándor 1849. július 31-én tűnt el Segesváron. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco de Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stephen D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldog avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldog avatás az ország. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Mikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsra ültek össze, és elhatározták, hogy halálra adják Jézust. Megkötözve elvezették, és kiszolgáltatták Poncius Pilátus helytartónak. Mikor Júdás az áruló látta, hogy elítélték, megbánta tettét, és visszavitte a 30 ezüstpénzt a főpapoknak és a véneknek. Vétkeztem, mondta, elárultam az igaz vért. Mi közünk hozzá? Válaszolták, a te dolgod. Erre a templomba szórta az ezüstpénzt, aztán elment, és fölakasztotta magát. A főpapok fölszedték a pénzt, de úgy vélték, nem szabad a

0: templom kincstárába tenni, mert vérdíja. Tanácsot tartottak, és megvették rajta a fazekas telkét az idegenek temetkezési helyéül. Ezért hívják azt a telket ma is Hakeldámának, vagyis vérmezőnek. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendőlt. Fogták a 30 ezüst pénzt, a fölbecsültnek árát, kit Izrael fiai becsültek ennyire, és a fazekas telkéért adták oda. Így parancsolta meg nekem az Úr. Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Én vagyok, felelte Jézus. A főpapok és vének vádaskodására azonban semmit sem felelt. Erre Pilátus így szólt hozzá: Nem hallod, mi mindennel vádolnak? De ő egyetlen szavukra sem felelt. Ez igen meglepte a helytartót. Szokásban volt, hogy az ünnep napján a helytartó szabadon bocsásson egy rabot a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhet rabjuk, Barabásnak hívták. Pilátus megkérdezte az egybegyűlteket: Mit akartok, kit bocsássak el, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy irítségből állították eléje. Miközben ott ült ítélő székén, felesége ezt az üzenetet küldte neki: Semmi dolgot se legyen azzal az igaz emberrel, ma álmomban sokat szenvedtem miatta. A főpapok és vének azonban rábeszélték a népet, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig ítéltessék el. A helytartó tehát megkérdezte tőlük: Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül? Barabást, kiáltották. Pilátus tovább kérdezte: Mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan azt kiáltották: Keresztre vele! De hát mi rosszat tett? Kérdezte. Azok még hangosabban kiáltották: Keresztre vele! Pilátus látta, hogy semmire sem megy velük, sőt, még nagyobb zavargást támad. Vizet hozatott, és megmosta kezét a nép előtt. Ártatlan vagyok ez igaznak vérontásában, szólt. A ti dolgotok. Erre az egész nép így kiáltott: Vére rajtunk és fiainkon! Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Ezután a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, és bíbor színű köpenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidó királya! Közben leköbdösték, és fejét náddal verték. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpenyt, és saját ruháit adták rá. Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék. Miközben kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Eljutottak arra a helyre, melynek Golgota, vagyis Koponya hely a neve. Ott epével kevert bort adtak neki inni, de mikor megízlelte, nem akarta meginni. Azután keresztre feszítették, és sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Így beteljesedett, amit a próféta jövendőlt. Elosztották ruháimat maguk között, és sorsot vetettek köntösön fölött. Aztán leheveredtek, és őrizték őt. Feje fölé tették az elítélésének okát jelző táblát. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt két rablót is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra járók káromolták őt, és fejüket csóválva mondogatták. Te, aki lerontod és harmadnapra fölépíted Isten templomát, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal és vénekkel együtt a főpapok is. Másokat megszabadított, önmagát nem tudja megszabadítani. Ha Izrael királya ő, szálljon le most a keresztről, és hiszünk neki. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedve telik benne. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Ugyanígy szidalmazták őt a vele együtt megfeszített rablók is.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 1-e. Ő napjában háromszor térden állva imádkozott. Dániel könyvében a 6. fejezet 11. versében olvasjuk ezt. Ő napjában háromszor térden állva imádkozott. Dániel kormányzó lett Babilonban. Dárius király ideje alatt volt ez. Sokan igyekeztek őt bevádolni, ahogy olvasjuk az 5. versben, a 6. fejezetben, de sikertelenül. Figyeljük meg, nem Dániel igazolódott Babilonhoz, hanem hitével igyekezett áthatni Babilont. Ezt nem missziói stratégiával tette, hanem csak úgy, hogy ő maga hűséggel élte a hitét idegenben is. Napjában háromszor térden állva imádkozott és magasztalta az Istent. Hitén és annak gyakorlatán azonban életveszélyes helyzetben sem változtatott. Kerüljön akár az oroszlánok vermébe is. Biztos vagyok abban, hogy a királyt nem az a csoda győzte meg, hogy Dánielen semmi sérülés nem volt látható az oroszlánok vermében, hanem Dániel hitvalló bátorsága győzhette meg a királyt. Gondoljunk arra, hogy sok hitvallót széttéptek, sokféle oroszlánok, de áldozatuk mégsem volt hiába való. Jézus Krisztus elsősorban nem az oroszlánok verméből, nem is a halál torkából szabadított meg bennünket, hanem magától a haláltól. Ennél több és nagyobb jel nem kell. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Szűz szívre van szükség. Egy a múlt században élt nagy misztikus a mi atyánkot kommentálva azt mondta, hogy amikor imádkozunk, el kellene fogadnunk, hogy jövőnk még szűz és érintetlen. Jövőnk rejtelmes, és szoros kapcsolatban áll ugyan a múlttal, de ez távolról sem a képzelgéseinkben fennálló kapcsolat. El kellene fogadnunk, hogy bármi megtörténhet, és hogy a holnapi nap egészen az előző életünket meddővé és haszontalanná teheti. Simone Weil írta ezt. El kellene fogadnunk, mondja, hogy bármi megtörténhet, és hogy a holnap nap az egész előző életünket haszontalanná teheti. Az imádsághoz szűz szívre van szükség, amely mentes a múlt minden meghatározottságától. Az imádsághoz szűz szívre van szükség, ami nyitott a jövő újdonságára. Olyan szívre, amely hajlandó a jelenben megnyílni és mást beengedni. Az ime ezt az érettséget követeli meg. A bizalommal teljes, de nem naív készséget annak megengedésére, hogy Isten ereje áttörjön bennünket, és gondviselésével növelje bennünk az életet, amennyiben hajlandók vagyunk azt befogadni. Azt írja Lukács, belépett hozzá. Ennek az epizódnak az ikonográfiai ábrázolása rögtön elképzelteti az angyal belépését Mária házába, aki éppen Isten Izraelnek tett ígéreteiről elmélkedik. Érdemes tudnunk azonban, hogy egyes apokrif evangéliumok tanúsága szerint, például a Jakab protoevangéliuma, vagy a Pseudo-Máté evangéliuma, tehát egyes apokrif evangéliumok tanúsága szerint, az otthonában történt angyali látogatást megelőzte egy másik látogatás a kútnál, ahol Mária éppen a korsóját töltötte meg vízzel. Ahelyett, hogy egy pontszerű és időben körülhatárolt eseménynek gondolnánk, inkább úgy kell elképzelnünk, hogy az angyali üdvözlet az Isten igéje iránti megnyíló, lassú és fokozatos folyamat. Isten iránti megnyílás folyamat volt, melyet Mária a Józseffel való jegyessége idején élhetett át. Folyamat volt az Isten felé a megnyílás. Ezt a feltételezést megerősíteni látszik az is, ahogyan az evangélista leírja az angyal közeledését Máriához, feléje lépve. Lukács egy olyan igét használ, amely görögül azt jelenti, hogy mozogni, mozdulni, belépni egy térbe vagy egy állapotba. Úgy tűnik tehát, hogy az angyal feladata nem pusztán az, hogy egy fizikai helyre menjen be, hanem az, hogy belépje Mária szívébe, annélkül, hogy bármilyen módon erőszakot tenne készségének ajtaján. Valójában ez az, amit az imádság minden pillanatában meg kell valósítani. Az angyal által hozott isteni igének be kell hatolnia lényünk mélyére. Arra a helyre, ahol az Istennel való párbeszéd a kölcsönös szabadság légkörében kibontakozhat. Talán az imádság egész útjának ez az egyik legkényesebb szakasza. Ha figyelmen kívül hagyjuk az Isten által közölni kívánt szó befogadásának folyamata veszélybe kerül. És megtörténhet, hogy az imádság nem valósul meg. Isten igéjének belénk való behatolása csodálatos, de egyben traumatikus esemény, amely ahhoz a pillanathoz hasonlítható, amikor egy tű megszúrja, vagy egy penge megvágja a bőrünket, felindulást és fájdalmat okozva. Pontosan így képzeli ezt a zsidóknak írt levél szerzője, amikor megpróbálja leírni a hatást, amelyet Isten igéje vált ki húsvér szívünkben.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Közösségeinknek csak a szívből kiindulva sikerül majd összekapcsolniuk az emberek egymástól eltérő értelmét és akaratát, és megbékíteni őket, hogy a lélek testvéri hálózatként vezessen bennünket, hiszen a megbékélés is a szív feladata. Krisztus szíve extázis, kilépés, adás, találkozás. Benne válunk képessé arra, hogy egészségesen és boldogan visszanyúljunk egymáshoz, és építsük a szeretet és az igazságosság országát ebben a világban. Krisztus szívével egyesült szívünk képes erre, a társadalmi csodára. Ferenc pápa Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéről szóló enciklikájából idézve egy gondolatot köszöntöm Önöket az Interalma Caritas 15. évfolyamának 625. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról.

0: Mária egész valójában hordozza az értelem ajándékát, amely által nyitott és készséges tudott lenni. S így föl tudta fogni a dolgok lényegét, és nem csak hallgatta és meghallotta, de teljes szívvel átölelve és lelkébe engedelmesen befogadva, meg is értette az Isten szavát, és mindig e szerint tudott cselekedni. Fogalmazott Bertha Tibor tábori püspök a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hagyományos egyházmegyei búcsújának ünnepi szentmiséjén Mária Pócson július 26-án.
1: Egyre több ember szívében megszülethet Jézus Krisztus, aki attól a Szent Szűztől született, akinek példája és édesanyai szeretete arra sarkal bennünket, hogy felebarátaink és embertársaink újjászületésén fáradozzunk minden erőnkkel.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Délután mégsem került sor az órára, mert nagyon belemerültem a holnapi beszédbe. Ez lesz az első hazafias alkalom, amikor együttesen ott lesz minden alakulat. Amikor a gúnyos aktívok és a szomjazó többiek kritizáló gúnnyal és tágult füllel hallgatnak. Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg!

0: A katolikus tábori püspökség oldala tudósít a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hagyományos egyházmegyei búcsújának ünnepi szentmiséjéről, amelyen Berta Tibor tábori püspök mutatott be szentmisét Mária Pócson július 26-án. A katolikus tábori püspökség honlapja a tudósításában többek között megemlíti. Szentbeszédében Berta Tibor tábori püspök a következőket emelte ki. Mária egész valójában hordozza az értelem ajándékát, amely által nyitott és készséges tudott lenni, és így föl tudta fogni a dolgok lényegét. Nem csak hallgatta és meghallgatta, de teljes szívvel átölelve, a lelkében engedelmesen befogadva, meg is értette az Isten szavát, és mindig a szerint tudott cselekedni. A keresztény ókorban egyes egyházi közösségek Jézus mennybe menetelénél és pünköstkor Máriát egyfajta középpontba helyezték. Később számos képi ábrázolásban is így látható a Szent Szűz, melyel azt szerették volna kifejezni, hogy jelenléte annak az egyháznak a megjelenítője, amely szent és szeplőtelen, nincs rajta ránc vagy folt, sem semmi afféle, ahogy azt Pál apostol írja az Efezusban lévő szenteknek és Krisztus Jézusban hívőknek, fogalmazott szentbeszédében Berta Tibor katolikus tábori püspök. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján hallható tekinthető meg Berta Tibor tábori püspök szentbeszéde, amelyből most idézünk.
1: Excellenciás megyés püspök úr, kedves Nándor püspök atya, főtisztendő paptestvéreim az oltár szolgálatban, kedves diákonosok, kedves minnyájan, örülök, hogy ma itt ünnepelhetem a Szent Eukarisztiát Mária Pócson, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúján. A Biblia figyelmes szívű olvasója előtt nyilvánvalóvá válhat a Szentléleknek az az igen erőteljes tevékenysége, ami nem más, mint az, hogy a Fiúisten Jézus Krisztus életét és megváltó művét minduntalan beledolgozza, vagy szebben szólva belekovászolja a Teremtő által alkotott világba. Az újszövetségi Szentírásban Isten lelke ezt a belekovászolást Szűz Máriában kezdte el és vitte végre a maga teljességében, amikor Názáretben leszállt és erejével megárnyékozta, ő pedig magába fogadta Isten fiát, ahogy azt a Lukács szerinti evangéliumban olvashatjuk, vagy amint nem sokára majd a mai szentmise prefációjában is halljuk, Mária a te ígédet szeplőtelen szívébe zárta, és megtestesült ígédet szűzi méhébe fogadta, majd teremtőjét a világra szülve az egyház születését is szolgálta. A jelenet, amelyet angyali üdvözletnek hívunk, és a pünkösnek mint egy előképeként is állhat előttünk, hiszen fényességét, mint a pünkösdi lélek áradáskor az apostolokra, ráragyogtatta Máriára, aki páratlan kegyelmet kapott az üdvözítő Krisztus befogadására. A Lukács szerinti örömhír kezdetén úgy látjuk Urunk édesanyját, mint akit eltölt a Szentlélek, majd a szintén Lukácsnak tulajdonított írás az apostolok cselekedetei elején azt olvashatjuk, hogy amikor pünköstkor az egybegyűlt apostolokra leszáll az Isten lelke, ő is ott van velük, és így valamiképpen ő is részesül a Szentlélek ajándékában, erejében, vigasztalásában. Betlehemben a bízó és Istennek engedelmeskedő hit boldog örömében ő adott test szerinti életet Isten fiának, az örök igének, pünköskor pedig a 12-vel együtt részese lett annak az erőteljes és tüzes hitnek, amely Urunk Jézust, a föltámadott igét imádja és hirdeti. A Szent Szűz úgy áll előttünk, mint az erényekben gazdag élet példája, akinek bensőséges tisztelete arra ösztönözhet bennünket, hogy a fölforrósodott szív lelkesültségével egyre erőteljesebben kapcsolódjunk fiához, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz és az ő áldozatához. A pünkösdi lélekáradáskor az apostolok között álló Mária arra hív bennünket, hogy Krisztus dicsőségére egyre inkább átalakuljunk, fejlődjünk és megerősödjünk a hitünkben, reményünkben és szeretetünkben, hogy életünk minden körülményében föl tudjuk ismerni Isten akaratát, aszerint igyekezzünk élni és cselekedni. Az egyház tagjaiként részesei kell, hogy legyünk annak a nagy apostoli munkának és hadhatós tevékenységnek, melynek révén egyre több ember szívében megszülethet Jézus Krisztus, aki attól a Szent Szűztől született, akinek példája és édesanyai szeretete arra sarkal bennünket, hogy felebarátaink és embertársaink újjászületésén fáradozzunk minden erőnkkel. Hordozta a jó tanács ajándékát, amely elősegíti a jó kibontakozását a másik emberben, amely mindig a felebarát javát akarja, és egyre tökéletesebbet szeretné megadni a másik embernek. Így volt meg benne az Isten országa befogadására alkalmassá tevő szegénység, az osztatlan szívvel való Isten szeretet, a szűzi tisztaság és az Istenért való jó cselekedetekben gazdag, gyümölcseit megtermő engedelmesség. Ezért nevezi a boldogságos szüzet a II. Vatikáni zsinat szószólónak, segítőnek, közvetítőnek, mert határozottan megjelenik már a kezdetekben Jézus nyilvános életében, amikor a galileai Kánában együttérzéstől késztetve közbenjárásával elindította Krisztus Urunk csodatetteinek a sorát. Mária a lélek ajándékaként hordozta az áhítat lelkületét, a szüntelen és állandó Istenre való figyelést, az élet Isten elé állítását minden körülményben és minden élethelyzetben, ahogy Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében megfogalmazta, akár esztek, akár isztok, és bármi más tesztek, mindig mindent Istent dicsőségére tegyetek. Ennek az Istenre való odafigyelésnek egyik legszebb kifejezése és legértékesebb alkalma az imádság, mely a mindennapi feladatokat, szolgálatokat és jó cselekedeteket is állandóan Istennel való kapcsolattartássá formálja és tudja alakítani. A Szent Szűz a szívébe hordozta Isten félelmének, az Úr félelmének az ajándékát, azt a félelmet, amely nem fél, hanem amely félt, mert szeretetből fakad. Hitünk szerint Isten a szeretet, és hozzá csak a féltő szeretet lehet igazán méltó. Szűz Máriával ellentétben, akinek Isten megadta, hogy életének első pillanatától fogva mentes legyen az áteredő és a személyes bűntől, nekünk bizony félnünk kell bűneink miatt, de ha ez a félelem abból fakad, hogy elveszíthetjük Isten szeretetét, akkor már jó úton járunk és haladunk a féltő félelemhez, hiszen a szeretetet féltő szeretet nem teszi az embert könnyelművé. A Szentlélek mindig új utakat sugal, és ezt azokon az emberekkel keresztül teszi, akik mélyen meg tudják élni a hitüket. Tekintsük szép és értékes feladatunknak, hogy elfogadva az idők jeleit, a lélekre hallgassunk, és kitartó következetességgel neki rugaszkodjunk a jövőnek, ahol a körülmények fényénél meg kell látnunk, hogyan lehet és kell az Isten országát építenünk. Legyen ebben iránymutatónk Szent II. János Pál pápa, aki annak idején első magyarországi látogatásakor 1991. augusztus 20-án ezt mondta a magyar püspököknek, de valójában nekünk mindannyiunknak. Megtörténhet, hogy a keresztény hagyományoknak a családokban és a társadalom szélesebb rétegeiben történő gyengülése láttán így kiáltotok föl, missziós területté váltunk. Nos, én azt mondom nektek, eljött a pillanat, hogy megváltoztassátok az ilyen megállapítások hangnemét, és fölemelő programot adó célkitűzéssé így alakítsátok át, missziós egyház akarunk lenni. Kedves testvéreim, hiszem, hogy ma azért gyűltünk itt össze, mert azt gondoljuk és azt érezzük, hogy egy szív és egy lélek vagyunk. És készen állunk arra, hogy új távlatok felé induljunk, és az Úr tanúi legyünk. Tudjuk, hogy ez az erő abban a mértékben adatik meg nekünk, amilyen mértékben kitartó és együtt és egyetértő imádságban élünk Máriával, Jézus anyjával.
0: A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján hallható, tekinthető meg Berta Tibor tábori püspök szentbeszéde, amelyből imént idéztünk. A teljes felvétel megtekinthető tehát a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe. Mint ahogyan a tábori püspökség honlapját, amelyen további hírek is olvashatók, elérhetősége www.ktp.hu. Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását folytatjuk. A tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
2: Németh Józseffel átmentünk a lengyelekhez, hogy a március 15-i misére elkérjük tőlük a templomot. Szívesen fogadtak, de volt ott egy pap. Szegény azt hitte, hogy a németek pártján vagyunk. Örültem, hogy amikor dühös volt ránk ebben a hitében, de azt hiszem, én is így viselkedtem volna, ha valakiről megtudom, hogy a hazám ellen van. Aztán, amikor kiderült, hogy nekünk a németek éppen olyan ellenségeink, mint nekik, lett nagy üdvrivalgás. Mint mondta, minden magyartól fél az első pillanatban, mert sokról feltételezhető a német barátság. Este Furtwängler-t hallottam vezényelni Budapestről. Istenem, ezt sem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő pillanatok is lehetnek ebben a piszkos, embertelen, esztelen, kilátástalan mészárlásban. Unalomig tapasztalom, hogy az oroszoknak sem kell a háború, ahogy nekünk is a hátunk közepébe. Március 14-e. Egész délelőtt lengyelül tanultam. Délután mégsem került sor az órára, mert nagyon belemerültem a holnapi beszédbe. Ez lesz az első hazafias alkalom, amikor együttesen ott lesz minden alakulat. Amikor a gúnyos aktívok és a szomjazó többiek kritizáló gunnyal és tágult füllel hallgatnak. Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg! Este meglepetés ért. Hajdú Laci csomagjában nekem is volt egy kis csomag. Baba küldött egy hósapkát. Nagyon megörültem neki. De mivel az őrségen állóknak jobban kell, odaadtam az egyik vézna termetű bakát.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas 15. évfolyamának 625. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismét egyben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a Mária Rádióban. De visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok, Ferenc pápától idézek ezzel, köszönöm meg a figyelmüket. A szív arra is képes, hogy egységet és összhangot teremtsen személyes élettörténetünkben, mely ezer darabra törtnek tűnik, de ahol minden értelmet nyerhet. Ezt fejezi ki az evangélium Mária tekintetével, aki a szívével nézett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Köszöntelek benneteket szeretettel, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Hírek.
1: Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leó pápa spanyolországi látogatása. A világ békéért énekelt nehéz sorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. Oroszhegy ad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leó pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek.

Média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szentatya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte, a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patakpartján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leó pápának a jelenlétéért és tanításáért. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco di Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stephen D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldog avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a hatodik boldog avatás az ország. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát és egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket, és gyertek ide hozzám. Hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez. Ez az Isten igéje. Izaiás próféta könyvéből való ez az idézet, az olvasmány. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Perikópa Magyarázat című műsorunkban. Az Izaiás könyv ugye három részből áll, az 1-től 39-ig, ezt mondjuk úgy Izaiás könyvének. Aztán van a Deutero-Izaiás, amelyik a 40-től 55-ig tart, és van a Trito, harmadik Izaiás, ugye az másik, az a második Izaiás, az pedig ugye az 56-66. Na most ez a szakasz, ez az 55. fejezetnek a bevezető része, ez 13 versből áll,

0: És itt a Dávidnak tett ígéret, a Dáviddal kötött szövetség hangsúlyos, főként a folytatásban, de itt már ezt megpendíti. Ugyanakkor benne van, hogy maga az Isten, mint egy kereskedő úgy mutatkozik be, aki vizet árul, és ő lenne a forrása. Tehát a víz az életet is jelent, és ezt mint egy ingyen kínálja föl, bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Tehát ez egyfajta, majdnem azt lehetne mondani, reklám, és ugye egyrészt hívja őket, jöjjetek, felszólítja, siessetek ide, tehát ezekkel, mint egy ezekkel a kifejezésekkel, igékkel mutatja be, vagy mutatkozik be, és mint egy reklámot akar készíteni önmagának. Ugyanakkor feltűnő, hogy pénzetek nincs, vegyetek ingyen gabonát és egyetek, ugye ingyen gabonát venni, az egy kicsit talán ellentmondásosnak tűnik, mert ha ingyen van, akkor nem kell venni, de hát úgy van, hogy oda kell érte menni, és egyetek. Tehát itt úgy mutatkozik be az Úr, mert ugye ez az Úrnak a mondása, hogy egyrészt ő táplálja az embert. Ide tartozik a víz, aztán ide tartozik a gabona vagy a kenyér, mert majd utána erről lesz szó, és szintén a bor, tej, tehát az alapvető táplálékok, amelyeket Isten kínál. És ugyanakkor van benne egy szemrehányás, hogy miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel ugye nem laktok jól. Tehát egyfajta figyelmeztetés is van benne, hogy az alapvető táplálék az Istennek az adománya, és azt ingyen adja a Jóisten. Ez egyébként mély igazság. Ez valóban így van, hogy a Föld az igazából Isten erejéből ad az embernek, és nem nagyon követel tőlünk tulajdonképpen csak munkát, meg gondozást. És ugyanakkor ez a jó étel, kövérfalatok, a kövérfalat, ez a zsíros falat, ami hát tulajdonképpen a kultuszban is egyébként az Istené, és mintegy Isten a sajátját megosztja az emberrel. Kövérfalatok, ez a messiási kornak egyúttal a jelképe is. És ugyanakkor benne van, hogy oda kell fordítani a fülünket, hallgatni kell ő rá. És mit akar közölni, hogy örök szövetséget kötök veletek. Hát ez Izrael népének szól, de ugyanakkor mindenkinek, mint egy külön emberekkel is szövetséget köt, mert nincs itt külön korlátozás. És a Dávidnak tett ígéret viszont Izraelnek szól, ez a 2 Sámuel 7-et akarja jelenteni, a Dávid házának tett ígéret. És itt is kihangsúlyozza Isten, hogy ő hűséges ehhez az ígérethez, míg az ember nem. És a szövetséget mindig a nagyobb hatalommal rendelkező köti a kisebb résztvevővel. Tehát megjelenik a végén a Dávidnak tett ígéret. Nézzük a folytatást, az evangéliumnak a magyarázatát. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott, megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, Azután megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyérmaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Ezek az evangélium igéi. Szent Máté könyve, itt a 14. fejezetben vagyunk, nem mindjárt az elején, mert itt ugyanarra céloz, hogy amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, akkor csónakba szállt, és ugye egy kietlen elment oda, egy kietlen helyre, vidékre, hogy egyedül legyen. Itt a 14. fejezet 13-21 vers az, amit itt elemzünk, ami a vasárnapi 18. évközi vasárnapi evangélium, de előtte az 1-től a 13-ig éppen keresztelő Szent Jánosnak a mártíromságát mondja el. És erről Jézus is tudomást szerez, és ugyanakkor úgy tűnik, mintha egy biztonságosabb helyre akarna elmenni, mintha saját magát kivonná egy kicsit a forgalomból, hogy egy kietlen helyre megy, hogy egyedül legyen. Majdnem emlékeztet ez az evangélium elején, amikor Jézus még nem lép föl, kimegy a pusztába. De ugyanakkor az emberek megtudták. Tehát Jézus csónakba száll, nyilván ez valahol a Genezáreti tó környékén lehet, és ott fog majd valószínűleg kiszállni. Az emberek mintegy megtudták, hogy hova megy, vagy láthatták, hogy a csónak melyik irányba indul el, és gyalogszerrel utána indultak, amikor kiszáll, nagy tömeget lát. Megesett rajtuk a szívem, itt úgy gondolhatnánk, mert másik, mindegyik evangéliumban egyébként szerepel a kenyér szaporítás, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj, és ezért sok mindenre tanította őket. Így mondja a másik evangélium. Ezt kihagyja a Máté, csak annyit, hogy Jézus szánja ezt a tömeget, megesett rajtuk a szíve, irgalmas velük szemben, és mit tesz itt Jézus? Üdvözítőként, gyógyítóként jelenik meg. Tehát megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Tehát Jézus, mint egy orvos, szerepel ebben a szakaszban. A másikban pedig, mint egy a pásztor, tehát a népnek a vezetője, a királyra szokták mondani a pásztor címet az ókorban. És ugyanakkor, hogy mikor kezdődik ez, azt nem tudjuk, de beesteledett. Tehát úgy tűnik ez a tömeg, ez a sereg, ez ott van estig, és akkor a tanítványok figyelmeztetik, hogy sivár ez a hely, kietlen, ez többször is elhangzik itt, és meg későre jár az óra, bocsásd el a tömeget, hát hogy gondoskodjanak, gondoskodni tudjanak magukról. Ugyanakkor Jézus azt mondja nekik, hogy nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. És ők megjegyzik, hogy hát itt szűkében vagyunk, nincs másunk, itt csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Másik evangélium, főként János evangélium, mondják, hogy van itt egy kisgyerek, akinél van ennyi, itt ez a motívum kimarad, és úgy tűnik, hogy mintha már közösen csak ennyit birtokolnának. Tehát jelzik, hogy ők ezt a gondoskodást nem tudják megtenni, hiszen szűkében vannak, 5000 embernek, mi ez ennyinek. Mire ő azt mondta, hogy hozzátok ide. Tehát itt arról van szó, ami szűkében van, azt még odaadjuk Jézusnak a kezébe, és Jézus tulajdonképpen letelepítésről beszél, hogy milyen csoportokban, azt itt nem említi Máté evangélista, leülnek a fűre, ő meg fogja az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldás mondott. Ilyen nagyon sokan itt, hogy megtörte a kenyereket, odaadta a tanítványoknak, tanítványok meg az embereknek, ebben nagyon gyakran a eukarisztikus motívumokat látunk, hiszen a Szentmisében is a pap ezeket említi. Ugyanakkor a zsidóknál az is szokás, hogy a ház ura, tehát a családfő, ugyanígy végzi el a kenyér fölött tulajdonképpen az áldást, az imádságot, és ugyanúgy megtöri, odaadja, nyújtja. Tehát lehet ez egy egyszerű profán étkezés, ami sosem profán, mert mindig emlékszik az ember arra, hogy ez Istennek az adománya. Isten az, aki az embert ellátja, gondoskodik róla, mint egy etetés jól is lakatja. Arról, hogy itt csoda történik, kifejezetten nincsen említés, csak a kosár maradékból, meg annyi, hogy végén megjegyzi, hogy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Ezzel mint itt egy csodának, hogy ez hogy megy végbe, hogy Jézus csak mond valamit, és egyszerűen megszaporodik a magának a folyamatnak a leírása, az hiányzik. Hasonlóképpen, mint ez egy ajándékozó csoda egyébként, ha a csoda műfaját nézzük, hasonlóan a kánai mennyegzőnél is. Szinte titokban történik. De Szent Ágoston mondja, hogy tulajdonképpen Isten azért végzi, vagy Jézus ezt a csodát, mert az ember hozzászokik a természetben azon csodás eseményhez, hogy elvetjük a búzát, a szárva szökken, kaláztán, és abban ott van a mag. Ágoston mondja, hogy Isten ezt a természetben újra meg újra ezt a csodát elvégzi, ezt megszokja a szemünk, nem is tartjuk már csodának, hanem természetesnek, holott az. És azért végez Isten csodákat a természetben, mert az embernek föl akarja hívni arra a figyelmét, hogy ez nem annyira természetes, ez mint egy Isten gondoskodásából, szeretetéből történik, amivel ellátja ezt a világot. Tehát megemlíti, hogy ezt odaadják, megtörik, és mindenkinek jut. Ugyanakkor benne van, hogy ezt fölajánlják, ami közös vagy kevés, sokkal hangsúlyosabb, amikor megemlítik a János evangélium, hogy van itt egy fiú, de mi az ennyinek. Egyébként Illés prófétának a kenyér csodájához hasonlít az elbeszélés. Ott is a tanítványok megjegyzik, hogy hát mi ez ennyinek. Tehát vagy kevés, amikor azt megszaporítja, és úgy tűnik, hogy az nem elég. Ugyanakkor ez a szakasz, amelyik ajándékozó csoda, amint említettem, mutatja, hogy Isten törődik, gondoskodik az emberrel, már az Ószövetségben is, mint egy mondja neki, hogy jöjjenek hozzá, és ő táplálja őket, ellátja az alapvető élelemmel. Ma is így történik ez. Isten megadja nekünk az alapvető élelmeket, hogy van éhezés, az az embernek a kapzsiságán múlik. Adja jó Isten, hogy ott legyen bennünk a hála, mi is tudjunk ajándékozni másoknak, sajátunkat is fölajánlani, mint az a kisfiú, ahogyan ezt János evangéliuma ezzel kapcsolatban megjegyzi, de ugyanakkor legyen bennünk ez az ajándékozó természet, mellette pedig a hála Isten iránt, mert Isten bennünket is nagy lelkűen táplál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
2: könyörögj érettünk.
1: Krisztus Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Egyházunk Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szűz Világ Szent Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeretetlen méltó Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Teremtőnk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítőnk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Nagy okosságú

0: Tünk.
1: Nagyhatalmú szűz,
0: könyörög érettünk,
1: irgalmas szűz,
0: könyörög érettünk,
1: hűséges szűz,
0: könyörög érettünk,
1: igazság tükre,
0: könyörög érettünk,
1: bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk,
1: örömünk oka,
0: könyörög érettünk,
1: lelki tiszta edény,
0: könyörög érettünk,
1: tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk,
1: áltatosságnak jeles edénye,
0: könyörög érettünk,
1: titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk,
1: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk,
1: elefánt csontorony,
0: könyörög érettünk,
1: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk,
1: Fridnek szent szekrénye,
0: könyörög érettünk,
1: mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk,
1: hajnali szép csillag,
0: könyörög érettünk,
1: betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk,
1: bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk,
1: szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk,
1: keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk,
1: angyalok királynője,
0: könyörög érettünk,
1: pátriárkák királynője,
0: könyörög érettünk,
1: proféták királynője,
0: könyörög érettünk,
1: apostolok királynője,
0: könyörög érettünk,
1: vértanúk királynője,
0: könyörög érettünk,
1: hitvalló királynője,
0: könyörög érettünk,
1: Szüzek királynője,
0: könyörög érettünk,
1: minden szentek királynője,
0: könyörög érettünk,
1: a teledő bűn nélkül fogantatott királynő,
0: könyörög érettünk,
1: mennybe felvett királynő,
0: könyörög érettünk,
1: rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk,
1: családok királynője,
0: könyörög érettünk,
1: béke királynője,
0: könyörög érettünk,
1: magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Imádkozzál éretünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelk és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Pörkütt. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. A pörköltet felénk mondták pörkütnek is. És miért jutott ez most az eszembe? Régi barátom és többször szomszédom, folyamatosan meg barátom, Zalán Tibor, a költő, az író, a drámaszerző, a szerkesztő és a dramaturg úgy döntött, hogy befejezi az alkotó munkát. Egy interjú címében azt olvastam, leteszi a ceruzát. Ha azt teszi le, akkor gyaníthatóan még írogat, mert ő a számítógépet tartja az írószer számának. De vissza a pörkűthöz. Ahogy jó szomszédhoz illik, úgy Pest Erzsébeten és Óbudán is átnéztünk egymáshoz. Az ő két lányuk Sára és Judit, és a mi két fiunk András és Zoltán elválaszthatatlan barátok voltak. Közös óvoda, felváltva vittük, hoztuk őket. Tibor édesanyja Ilonka néni, aki sajnos nincs már közöttünk, számos alkalommal jött Budapestre a Zalán-Szentpéteri családot, Tibornak és Csillának is levenni bizonyos terheket a vállairól. Sokszor találkoztunk, jókat beszélgettünk, amíg a poétára vártam. Ilonka néni szinte minden alkalma megkínált, jól főzött és sütött. Egyik alkalma megkérdezte, Sanyikám, nem enne egy kis pörküttet? Köszönöm, örömmel válaszoltam. Ecetes paprikát is kaptam hozzá. A pörkütt finom volt, és el is fogyott. Késő este telefon. Tibor hívott. Te doktor, megetted a pörköltemet. Hazajöttem és kértem anyámat, hogy a beígért pörköltet tegye az asztalra. Mire ő? Az bizony nem? Hogyhogy nem? Azért nem, fiam, mert az Sanyi jó ízen megette. A poéta rákényszerült valami zsíros kenyérrel, lila hagymával. Idővel azért megbocsátott, mert tudta, hogy bármilyen későn is hív vagy csönget be hozzánk valamivel megkínálom, vagy átadok neki egy flaskát, hogy a barátaival elfogyasztott italok pótlást nyerjenek. Ma már a becsöngetés elmarad. Az 1980-as évek Pest Erzsébeti szomszédsága, majd 1988-tól Óbudai szomszédság 2019-ben megszűnt. Én elköltöztem a San Marco utcával, ő maradt a Bécsi úton. A barátság azért megmaradt, és a pörkütet és számos közösen megélt kalandot ma már csak olyan anekdotázgatva emlegetjük, ha össze-összefutunk. Azért tudunk egymásról, és a szomszéd az lennék én, és a Poljet, az pedig Tibor, váltanak egy-egy levelet, telefonálnak, és néha-néha visszagondolnak arra, hogy a barátságok megőrizhetők a távolságok ellenére is, akár 40 esztendő után is, mert a barátságok adhatnak erőt, hitet, és egy-egy találkozáskor a férfias ölelések ezt igazolják.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
3: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
4: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
5: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
6: József Tischner, hogyan éljünk? Isten tulajdonságai. Isten a szeretet. Isten a szeretet, írja János könyvében. A katekizmus itt szó szerint megismétli azt, amit Krisztus szeretett tanítványa Szent János mondott. Idézzük fel újra a szavait. Aki engem látott, az atyát is látta. Krisztus szeretete Isten szeretetének a vízfénye. Isten maga a szeretet. De milyen a mi szeretetünk? Meg kell értenünk a saját szeretetünket, hogy azon keresztül jussunk el Krisztus szeretetének megértéséig. Tudjuk-e, milyen a mi szeretetünk? A szeretetnek olyan sok változata van. Egy fiú és egy lány, a férj és a feleség, a gyerekek és a szülők közötti szeretet, az anyai, az apai szeretet, a haza szeretet. A szeretet mindegyik kapcsolatban megjelenik. De nyilván sehol sem bontakozik ki teljes egészében, ha különböző helyeken kell megjelennie. A szeretet a személyek közötti kivételes kapcsolat. A szeretet arra vágyik, hogy mindig és mindenütt a szeretet személlyel legyen. Sajnos az embernek az ember iránti szeretete a körülményekhez kötődik. Csak konkrét időben és konkrét helyen létezhet. Ezért társul hozzá mindig valamiféle vágyakozás. Valószínűleg nem tudjuk pontosan megmondani, mi a szeretet. Átéljük a szeretetet, mindannyian a magunk módján, de mégsem tudjuk teljességében, hogy mi az. Megismerjük-e valaha a valódi természetét? Vagy talán egyáltalán nincs rá szükségünk, hogy megismerjük. Annyi mindent megtapasztaltunk és megéltünk a szeretetben is. Számos élmény és érzés irányít, amelyekről nem tudjuk valójában micsodák és miből fakadnak, netán a szeretettel is hasonlóképpen volna. De megmondatott, Isten a szeretet. Meg kell hát értenünk egyet és mást a szeretetből, hogy közelebb kerüljünk Isten megértéséhez. Egy biztos, az igazi szeretet szüntelenül reménykedésünk tárgya. Az ember inkább csak reméli, hogy holnap igazán szeretni fog, meg hogy holnap igazán szeretni fogják, mintsem bizonyossága volna, hogy ma igazán és tökéletesen szeret, és hogy ma igazán és tökéletesen szeretik. És ez az igazi szeretetre irányuló remény az ember szeretete. A szeretet a reményben rejlik, miként a törekvés célja a törekvésben. Ez okozza az ember és az ő aktuális szeretetének tragédiáját és drámáját, mert sohasem juthat el saját igazságához. Még ha az élete feláldozásával meghal is azért, akit szeret, önmaga halálával csak növeli a saját és a másik ember tragédiáját, mert miközben meg akar maradni, átlépi a halál kapuját. Az emberi szeretet és az emberi szeretetet számos veszély fenyegeti magának a szeretetnek a részéről is. Fenyegeti önmagának elvakult szeretete. Az emberi szeretet gyakran annyira szereti önmagát, hogy elfeledkezik a másik emberről. Ekkor nem a másik embert szolgálja, hanem azt követeli, hogy a másik ember szolgálja őt. Ahelyett, hogy nyugalmat és boldogságot hozna a másiknak, nyugtalanságot, féltékenységet, fájdalmat okoz. Az ember szeret. Így az emberi szeretetek a boldogság ízét, illetve annak inkább csak előérzetét adja az embernek. Az emberi szeretet boldogsága törékeny, bizonytalan. A másik ember bizonytalan szabadságára épül. Mindamellett olyan hatalmas, hogy az ember szüntelenül érzi a vonzását. Az ember úgy igyekszik a boldogság felé, akár a madarak a fészkük felé. De a mi fészkeink viharok és záporok között függnek az ágakon. Az emberek általában nem boldogok. És amikor boldogok, gyakran nem tudnak róla. Csak mikor széthull a fészek, mondják, akkor olyan boldogok voltunk. Most nézzünk Krisztus alakjára. Az egyik legnagyobb titkát fedjük fel most. Krisztus bizonyára ismert minden ellentmondást, amelybe a szeretet taszítja az embert. Tudta, hogy mikor a szentélyben maradt az atya dolgai miatt, a szeretet fájdalmas nyugtalanságot keltett a szüleiben. Ha meggyógyított 10 leprást, nem gyógyított meg még 10 000-et. Az emberi vigasztaló szóban rejlő igazság hatása az emberi szó hatókörére korlátozódik. Az ember szeretetének korlátokat szab az idő és a tér. Mindig és mindenütt szeretne lenni, de csak itt és most lehet. Krisztusnak az emberek iránti szeretete emberi, konkrét, a másikra irányuló szeretet volt. A mi szeretetünk és az ő szeretete között mégis mély különbség rajzolódik ki. Először, az ő szeretete nem a reménység tárgya volt, hanem tényként élt ő benne. Inkább fordítva történt, minden reménye az ő legmélyebb szeretetéből fakadt. Megváltotta az embereket, mert szerette őket, azzal éltette bennük a reményt, hogy szerette őket. Ezért ez nem vak szeretet volt. A reménytől vezettetve mindig tudta, mit kell adni és mit kell megvonni. Mindent látott, a veréb sorsát és Péter sorsát is. A mi szeretetünk a bennünk táplált remény nyomán nyúlik ki. Az ő szeretete az önmaga mértéke szerinti reményt nyitotta meg. és még egy mérhetetlen fontos különbség. Az ő szeretete az ő tényleges boldogságának a része. Neki nem volt szüksége arra, hogy boldogságra törekedjen. Magában hordozta azt. Krisztus soha nem volt szerencsétlen ember. Soha nem volt tele fájdalommal. És nem szenvedett a hamis szeretet miatt. Sokat szenvedett, ez igaz, de semmilyen szenvedés nem tette őt szerencsétlenné. Rosszul boldogítottá. Nem volt fészekbe vágyó madár. Ő szüntelenül a fészekben volt. Én és az atya egy vagyunk, mondta. A világon senki sem érezhette magát olyan biztonságban, mint ő, pedig a világon senki mást nem bántottak meg úgy, mint őt. Vegyük a bátorságot és fogalmazzunk egyértelműen. A mi számunkra a szeretet, a reménység örök tárgya, következésképpen a mi szeretetünk valójában csak az igazi szeretet reménye. A mi fészkünk mindig valahol előttünk és felettünk van, mi bennünk csak a afelé való fájdalmas vonzódás és nyugtalanság él. Tudjuk, hogy fészkünk bármilyen pillanatban széthullhat. Krisztus számára a szeretet örök forrása a reménynek. Örök forrás annak, amellyel élt, és amellyel az embert megajándékozta, különösen annak a reménynek, hogy az ember megszereti azt, aki őt elsőként szerette meg. Más a mi boldogságunk és az ő boldogságának a dimenziója. Mi örökké rosszul boldogítottak vagyunk, noha minden kényelemmel, kellemes dologgal körül vagyunk véve. Ő, noha keresztre feszítették, valójában mindig boldog önmagában. Ebben a hasonlóságból és ellentétből kell megértenünk Isten szeretetét. Ez a megismerés fokozatosan bontakozik ki. Vagyis önmagunk és Krisztus megértésének mértékében szüntelen érlelődnie kell. E növekvő megértés eredményeképpen mit mondhatunk már ma Isten szeretetéről? Mondjunk ennyit. Amint Krisztusban a szeretetből ered az ő reménye, úgy Istenben minden a szeretetből ered. A szeretet az igazmondás ragyogásában, a jóság ajándékában, a teremtő és megváltó minden hatóságban nyilvánul meg. Jellegzetes vonása, hogy mindig elsőként szeret. Elsőként szolgáltat igazságot, elsőként tesz jót, elsőként vált meg, elsőként teremti meg az emberben a szívet. Isten szeretete nem az emberi szeretetért való hála jele. Ugyanis minden tekintetben első. De ez nem minden. Isten a szeretet, ez azt jelenti, hogy Isten az embernek az a fészke, amelyben az otthonos boldogság várja. Az otthonos boldogság, az a boldogság, amely nem múlik el, ami örökké való. Valójában az ember minden problémája arra vezethető vissza, hogy az ember nem boldog. A boldog embernek úgy látszik, nincsenek problémái. Abban az értelemben nincsenek, hogy számára egyetlen probléma sem tragikus, egyetlen probléma sem kétségbeejtő. A boldog ember képes ellenszegülni a legnagyobb ellentmondásoknak. Bátorsága, hősiessége állandó, és még a halálra is elszánja magát. A valódi boldogság az emberben működő isteni erő. Az ilyen boldogság nem alszik ki. Ellenkezőleg felébreszt. Isten a szeretet. Vagyis az, aki ilyen boldogságot ad az embernek. Innen Szent Ágoston híres mondása. Te ébreszted föl bennünk magasztalásod örömét, mert magadért teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned.

0: Hírek.
1: A világ békéért énekelt nehéz sorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. A hajléktalanok mellett szólalt fel a Szentszéki ENSZ misszió tanácsadója. Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leo pápa spanyolországi látogatása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgio Laudato Si adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leo pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte: a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leo pápának a jelenlétéért és tanításáért. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, fogalmazott a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának tanácsadója, Murphy érsek július 28-án New York-i tanácskozáson. A hajléktalanság tartós jelenlétének nyugtalanítania kellene a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta felszólalásában. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, a lakhatást azért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. A jelenlévők értékelték az eddig elért eredményeket, továbbá meghatározták a következő évtized prioritásait a fenntartható városfejlesztést a szegénység felszámolása érdekében. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leo pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leo pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szent Atya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szűzanya közbenjárását, családom megtéréséért. A Szentlélek kiáradását kérem rájuk. és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben ülhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden elhunyt hozzám tartozó szeretteim lelkük üdvességükért, a tisztított tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
4: Imád kérek az USA-ban élő rokonaimért, Éváért, Gabrielláért, Sensért és Májfért. Az Isten áldását kérem rájuk, s hogy tartsa meg őket egészségben, békességben és szeretetben. Én is imádkozom önökkel.
5: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmet az Úr Jézusnak és a drága szűzanyának közös imád kérni szépen elhunyt férjemért, élő és elhunyt hozzátartozóimért, tisztítő tűzben szenvedő lelkekért, azokért és akikért soha senki nem imádkozik, Mária Lárdó fennmaradásáért, összes dolgozóért, önkénteseért, papiért, támogatóért, papi és szerzetesi hivatásokért, Magyarország és a világ békéért, István és Viktor testvérünknek, valamint magamnak test és lelki erőjét, beteg imája, beteg kérő imája, boldogságos Szűz Mária hathasós közbejárását kérjük, hogy járjunk közbe Szent Fiánál, hogy imáink meghallgatását találjunk.
6: Hálát adok a drága jó Jézusomnak, Szűzanyámnak, hogy egy életen át megsegítettek. Férjem 3 éve halt meg, elvesztését nem tudom feldolgozni. 83 éves vagyok. Kérem az irgalmas Jézust, hogy fogadja férjemet irgalmas szeretetébe. Kérem a Szentlélek kiáradását a családomra. Egy fiú unokám tért a hit útjáról, és segítse vissza a drága jó Isten a helyes útra. Én imáimmal támogatom, kérem, hogy családomban a hit és a szeretet megértés működjön. Kérem a közös imát minden idősért, özvegyért, betegért, és azokért, akik senki nem imádkozik, kérem a drága jó Isten kegyelmét. A Mária Rádió összes dolgozójáért, családtagjaikért, adja meg a drága jó Isten nekik az erőt és az egészséget. Szeretettel és tisztelettel köszönöm szépen.
7: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Ima szándékom azokért szól, akik Medjugorjébe utaznak a fesztiválra. A szűzanya palástja borítsa be őket, és Jézusunk irgalmas szíve dobogjon értük, adja meg nekik a szívükben a békét. Köszönöm szépen!
8: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről. Szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérném az ima szándékot még Széles Dóráért, Kovács Kuzsináért, Horváth Nelléért, Júl Renátáért, és azokért a Keszthelyi Ranoldásról és diáklányokért, akik a rózsafüzét imádkozzák. Szombat délben délután minnyájukra kérném az óráldását. Kérném az ima szándékot a háború megszűnéséért, a békéért, az összetartozásért. Köszönöm, hogy meghallgattak.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imád kérek esőért Magyarország családom testi-lelki gyógyulásáért és megtéréséért, papi hivatásokért, Mária Rádió megmaradásáért, éhezőkért, a tisztító tűzben szenvedőkért.
10: Imád szeretnék kérni elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, gyermekeimért, férjemért, anyósomért és a magam gyógyulásáért, élő fiamért és élő két unokáimért. Köszönöm szépen, dicsértesség a Jézus Krisztus!
11: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imád élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért, a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádió önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a Szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a betegekért, a háborúk megszűnéséért, minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát hálásan köszönöm.
10: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a drága jó Szűzanyámnak az eddig kapott kegyelmeket, és kérném a további segítségüket is. Kérem a Szentlélek vezetését. Imád szeretnék kérni a fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek, hiszen ebben kérem a Szűzanyának a hatható segítségét és a Szentléleknek a vezet további vezetését. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, a háborúknak a megszűnéséért, az országunknak a békéjéért.
12: Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem Nászlóm és minden halottunkért, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, kicsikért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kárt a szenvedélytől. Mentse meg őket, a drága jó Isten, kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, békességben lehessünk, a Mária Rádióért és dolgozóiért, a háború ellen, hogy ne legyen háború.

0: Magának is kérem a Szentlélek kiáradását, hogy segítsen neki, minden nap úton van vezet, és még az elhunyt hozzátartozóim lelki üdvéért, papokért, szerzetesekért, és a világ békéért, és a betegségem gyógyulásáért.
1: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjék a földön utadat, és üdvösségedet az összes nemzetek. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak téged az összes nemzetek.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áras szeretet lángott kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk

0: Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

0: Nem hagyod cserben azokat, Uram, akik keresnek téged.
1: A következőket írja Faustin. Mialatt imádkoztam, e szavakat hallottam. Leányom, örvendezzen szíved, én az Úr veled vagyok. Ne félj semmitől, a szívemben vagy. Ebben a pillanatban felismertem Isten nagy fenségét. Világossá vált előttem, hogy semmi sem hasonlítható Isten megismeréséhez. Néi megismerésének egyetlen pillanatára porszemként tűnik el minden külső nagyság. Az Úr olyan mély békét adott a lelkembe, amit már semmi sem tud elhomályosítani. A körülöttem zajló események egy pillanatra sem tudják elrabolni ezt a békét. Még ha az egész világ összeomlana is, ez sem tudná megzavarni lelkem mélyét és a csendét, ahol Isten lakik. Minden dolog és esemény az Úr lábai előtt hever.
0: Szeretlek, Uram, Istenem, én erősségem, menedékem és sziklaváram, szabadítóm, Te vagy, Uram. Istenem, segítőm, akiben remélek, oltalmazom, pártfogom és üdvöm ereje.

Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Az Úrra hagyatkozik a lelkünk. Ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk.
1: Szent Háromság, egy Isten, örök Atya, köszönöm, hogy megteremtettél minket, családjainkat, embertársainkat és a körülöttünk lévő világot. Köszönjük szépen Szent Fiadat, Jézus Krisztus Urunkat, aki által megváltottál minket. Köszönjük a Szent Lelket, aki által mindig megtisztítasz és megszentelsz bennünket. Köszönjük szépen Szűz Máriát, irgalmas Jézusunk édesanyját, aki igent mondott a te kérésedre. S köszönjük szépen Szent Faustina nővért, aki által az irgalmasságot megismertetted a világgal. Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törté elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Jézusom, szeretlek. Jézusom, szükségem van rád. Amen.

0: Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A rózsafüzér imát a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafüzér imánkat felajánljuk saját imaszándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak imaszándékaira.
4: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
3: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
4: A betegekért,
3: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
4: Hálát adunk a jó Istennek az elmúltan év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban,

0: temették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: A világosság rózsafüzérének első titka. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus ezt mondta neki: az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz: bármint mond nektek, tegyétek meg. A nász nagy megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten jelenét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség
0: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
9: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kosztolányi Dezső, anya. Megláncoltál megint a karjaiddal, anyám. Anyám. Reám raktad a gyöngeséged mázsás bilincseit. És most hordalak fájó lelkemben téged, mint te hordtál. Rád gondolok, kávédra, könnyeidre, özvegyi földre. Veszekszem én veled, és gondjaiddal, foggal, körömmel. Ha vidáman ballagnék egymagamban, mellettem lépkedsz. Elsőnő rég elveszett édenemből, Éva leánya, gyötrődsz te is, áldott, s én, mint gavallér, sírva szeretlek. Kosztolányi Dezső.

0: Hírpercek.
1: Oroszhegyad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Kiskörösön is megemlékeznek Petőfi Sándor halálának évfordulójáról. Nagy érdeklődés kíséri az Egyesült Államokban a házasság védelmében a 16. században vértanúságot szenvedett öt ferences hittérítő boldoggá avatását. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Augusztus 8-án szombaton Oroszhegyen rendezik meg a székelyföldi vándorbölcső lakók második találkozóját, amelyre a Kárpát-medence különböző pontjairól várják mindazon családokat, akik valaha részesei voltak a vándorbölcső programnak, valamint azokat is, akik hamarosan kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez, tájékoztatott a romkat.ro. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcső program célja, hogy a bölcsők családról családra járva a gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az első bölcső lakó találkozót 2025-ben Csinódon rendezték meg, a hagyomány folytatását idén az oroszhegyi bölcsős családok vállalták magukra. A találkozó 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyuládi Szent László oltárnál, amelyet bölcsök megáldása és átadása követ. Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékeznek július 31-én Bács-Kiskun vármegye több településen. Kecskeméten várostörténeti előadással, Kiskunfélegyházán hadtörténeti beszélgetéssel, Kiskörösön pedig emlékműsorral és koszorúzással idézik fel a költő alakját, közölték a szervezők az MTI-vel. A kecskeméti rendezvényen a helyi Petőfi kultusz 19. század közepétől napjainkig tartó alakulását, a felavatott emlékjeleket, valamint a városhoz kötődő dokumentumokat és helyszíneket mutatják be. Rövid élete során Kecskemét is fontos állomás helye volt, 1828 és 31 között az ottani evangélikus elemi iskolában tanult. Születési városában Kiskörösön az eredeti állapotában megőrzött szülőház

0: Nyilatkozta Stephen D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldogá avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldogá avatás az országban. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallott.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Kereki Krisztina vagyok, Szigetszentmiklóson az Újvárosi Református Gyülekezetbe járok. 3 gyermekes édesanya vagyok, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy bizonyságot tehetek az Isten munkájáról az életemben, mert tényleg nagyon gazdag az, amit megélhettem ő általa. Olyan családba születtem, ahol igazából nem gyakoroltuk a hitet. Egyedül nagymamám volt református hívő asszony, aki rendszeresen járt templomba, és megkövetelte mindenkitől a családban, hogy konfirmáljon. Ez egy kötelező dolog volt, úgyhogy én is elkezdtem járni a konfirmáció előkészítőre, ahogy kell, de nagyon nem szerettem, mert ütközött a röplabda edzésekkel, és emiatt mindig késtem a röplabdáról, de hát valahogy azért túléltük, és lekonfirmáltam. És őszintén bevallom, az volt a tervem, hogy többet nem fogok bemenni a templomba, mert végre megszabadulok ettől a kötelezettségtől, de nem így lett, mert ott működött egy ifi csoport, akik meghívtak minket egy kirándulásra, és az a légkör, az a közeg, az a szeretetteljes, elfogadó társaság, ez annyira megragadott a barátnőmmel minket, hogy elkezdtünk ifire járni. Innen indult az én történetem.
4: Mennyi idős voltál ekkor, és miben változtatott ez az életeden?
3: 14 éves voltam ekkor, amikor lekonfirmáltam, és az, hogy ezzel a ifi csoporttal elkezdtünk minden héten találkozni, és énekeltünk, beszélgettünk az igéről, voltak tanítások, meg nagyon sok program. Ez eleinte igazából csak érdekes volt, de aztán elmentünk együtt egy nyári táborba, egy református fiataloknak szóló táborba, ahol azt kellett megélnem, hogy ez egy olyan valóság, az Isten léte, szeretete, megváltása, hogy engem személy szerint is megszólított. És az volt ez a tábor, még mindig 14 évesen, ahol igent mondtam az Úrnak, és már úgy jöttem haza, hogy már ő az én életem ura. Onnantól kezdve elkezdődött egy formálódás, hogy ami addig érdekelt, ami addig fontos volt, azokat elkezdtem elhagyni. Továbbra is jártam a gyülekezetbe, és elkezdődött egy értékrendváltozás, leginkább ezt tudnám megfogalmazni, ahol egyre inkább kerestem az Isten akaratát. A továbbtanulásban, ugye akkor voltam 8-os, akkor már imádkoztam azért, hogy hova menjek továbbtanulni. Későbbiekben is fontos volt, hogy kikérjem az ő akaratát és vezetését. Ha nem is mindig értettem meg, de bíztam abban, hogy ő egy olyan utat ad, amin járnom kell, és aztán így fontos mérföld

0: volt a párválasztás is, tehát a férjemmel is, aki igazából az ifi vezetőnk volt, nagyon jó barátok lettünk, és aztán hát 15 éves voltam, amikor már rádöbbentem arra, hogy már ez több, mint barátság, és elkezdődött egy kapcsolat. Ott is imádkoztunk azért, hogy ez az Úrtól való-e, mert elég nagy korkülönbség, 11 év van köztünk, ráadásul ő már még nem hívőként volt egy házassága, ami felbomlott, elváltak, de ő is megtért utána. És hát nagy dilemma volt, hogy édesanyám mit fog ehhez szólni. Ehhez hozzá tartozik, hogy egyedül nevelt engem, mert 11 éves koromban édesapám meghalt váratlanul. Ez egy elég nagy traumája az életemnek, amiben szintén Isten segít, hogy feldolgozzam, és helyére kerüljön. Tehát imádkoztunk, hogy mi legyen, és azt az igét kaptuk a férjemmel egy ilyen csendességünkben, hogy ott áll a nép az ígéret földje előtt, bemehetnének, követeket küldenek, látják, hogy tejjel, mézzel folyó föld az, de ők megijednek, és nem mennek be, és az Isten nem is engedi 40 évig őket be az ígéret földjére. És akkor mi azt hallottuk ki ebből, hogy ne féljünk odaállni édesanyám elé, mert az Úr nekünk adja. És az volt a szándékunk, hogy elfogadjuk, amit édesanyám dönt, azt az Isten szavaként fogadjuk el, mert ha ő úgy gondolja, hogy még fiatal vagyok, vagy nem tartja helyén valónak, akkor ezt elfogadjuk. De nem így lett, pedig édesanyám egy elég szigorú asszony, hanem annyit mondott, hogy figyelni fogja, hogy ne menjen ez a tanulásom, meg az életem rovására, és jóvá hagyta ezt a kapcsolatot, úgyhogy 5 év együttjárás után volt az esküvünk, és azóta az Isten 3 okos, szép, egészséges gyermekkel megajándékozott, és éljük ebben is azt, hogy az ő áldása az beteljesedett.
1: Édesanyád hogyan fogadta a megtérésedet?
0: Hát azon a nyáron, amikor hazajöttem a táborból, és elmondtam otthon, hogy mi történt, nem értette. Nagyon megmaradt bennem, annyit mondott, hogy kis csacsim. Ez azt fejezte ki számomra, hogy ő ezt nem veszi komolyan, azt gondolta, hogy egy fellángolás lesz, de hát nem az lett. Sajnos azóta sem tudtam vele úgy beszélgetni, hogy a hithez közelebb kerülhessen, de bízom abban, hogy látja azt az életünkön, hogy ez Istentől van, és az Isten áldása van rajta.
1: Másokat esetleg sikerült Isten felé terelni?
0: Voltak olyan alkalmak, amikor főleg még ifis koromban mentünk falumissziókra. Az ottani lelkészekkel volt ez mindig megbeszélve, és akkor egy hétig akár ott táborozva hívtuk a fiatalokat magunkhoz, csináltunk programokat, és mindig kialakultak olyan mély beszélgetések, amik során volt konkrétan egy példa, ahol imádkoztunk együtt egy fiúval, aki abban az imában átadta az életét az Istennek. Ez egy nagyon különleges pillanata az életemnek, főleg azért, mert utána ez a fiú teológiára ment tovább, és lelkipásztor lett, és látjuk azt, hogy az Isten hogy megsokszorozta ezt a magot. De ha mostani életemre gondolok, most jellemzően abban használ az Isten, hogy mások hitét erősítse rajtam keresztül, tehát már megtért, főleg asszonyokkal, nőkkel, hívő lányokkal tudok úgy beszélgetni, hogy egy kicsit ők ezáltal közelebb kerülhessenek az Úrhoz.
1: Fel tudsz idézni olyan nehézséget az életedben, amin keresztül az Úr kegyelme és megtartó ereje veled volt?
0: Konkrétan két nagyon nagy mérföldköve van az életemnek. Az egyik az édesapám elvesztése volt. Ugye 11 éves voltam, amikor egy szívinfarktus elvitte őt váratlanul. Mivel utána én megtértem, az Isten elkezdett ezen dolgozni, gyógyítani, bár nagyon sok időnek kellett eltenni, hát kb. 20 év, mire úgy igazán szembe mertem nézni ezzel, addig valahol ez a gyász el volt folytva bennem, de volt szintén egy ilyen gyülekezeti tábor, ahol egy imaösvény szólt a családról, és nagyon vonzott engem ez az imaösvény, de féltem is tőle, hogy ott mi vár rám, sose voltam még ilyenen, de aztán erőt vettem magamon, és lementem, és hát az apa sarokban ott fölszakadt. az a gyász, ami el volt folytva sokáig, és egyúttal megéltem azt, hogy az Isten átölel, és betölti azt a hiányt az ő jelenlétével és szeretetével, és nagyon jó volt megélni ezt a gyógyulást, amit aztán követett még sok több további esemény is. Egy gyógyító hétvégén voltunk, ahol például előjött ugyanez a történet bennem a megbocsátás oldaláról. Először nem tudtam, hogy miért kéne megbocsátanom, hát nem tehet róla, hogy szegény meghalt, de aztán rájöttem, hogy de, tehát az a gyerek bennem, az igenis valahol magára hagyatottságot élt meg, és nagyon

0: És hát már az csodálatos volt, hogy az Isten úgy elrendezte ezt, hogy eljutottam orvoshoz, hogy azonnal az orvos intézette egy MRI-t, még aznap estére, tehát ez elképesztő. A nőgyógyász is azonnal tudott fogadni, és tulajdonképpen pár hét, három héten belül már megvolt a műtéti időpont. Ami különösen nehézzé tette ezt az időszakot, hogy pont a COVID miatt előtte vesztettük el a keresztlányunknak a férjét, aki 31 éves, fiatal, életerős, kétgyermekes apuka volt, és egy fél ország imádkozott érte, mert sokan ismerték és szerették, ők is hívő, szolgáló család, és nem értettük, hogy az Isten hogy engedhette ezt meg. És hát ez összekeveredve az én műtétemmel tulajdonképpen nem tudtam a gyerekeimnek azt mondani, hogy az Isten meg fog tartani, és minden rendben lesz, mert hát ott volt a példa, hogy nem, ez nem feltétlenül van így. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz lelki teher volt, sose volt nagy műtétem amúgy sem, tehát nem tudtam, mire számítsak. Legjobban attól féltem, hogy kiszolgáltatott leszek, mert ugye látogatni se jöhet be senki a COVID miatt, és hogy a fájdalom hogy lesz, mint lesz. És pont a műtét előtt volt egy úrvacsora az Isten tiszteletünk keretén belül, és akkor ott az Isten engedte meglátni azt, hogy hát ő is ismeri a fájdalmat a kereszten. Ő nem kapott fájdalomcsillapítót sem, én azért fogok kapni, és hát a kiszolgáltatottságot is ismerte, mert ott még az Isten is elhagyta egy rövid időre az atya. És ez nekem annyira erőt adott, hogy egy olyan Istenünk van, aki nálam még jobban tudja, hogy milyen az, amikor az ember ilyen helyzetben van, és hát csodálatos módon készítette nekem azt a kórházi helyzetet is, tehát beléptem a kórterembe, és mintha egy baráti társaságba csöppentem volna, olyan nyitott és kedves és egymásra odafigyelő nők voltak ott, hogy el voltam képedve, hogy hol vagyok, és a műtét majdnem meghiúsult, mert nem volt személyzet, nem volt az a csapat, aki a szövettant műtét alatt meg tudná vizsgálni, valahogy ezek nem álltak össze, de az orvosom, Isten eszköze, nem tudok mást mondani, ő addig-addig ment utána, hogy szabadságról visszahívta a doktornőt, hogy meglegyen a szövettan, hogy szerzett helyettes műtős fiút, és összerántotta a csapatot, és én mindezt csak utólag tudtam meg. Tehát én olyan békességben voltam ott, hogy minden megy a maga módján, és utólag mondta el mindezeket, és akkor áldottam az Istent, hogy itt tanított meg leginkább arra, hogy én mennyire be akarom magam biztosítani, és hogy mennyire nem tudom magam bebiztosítani, de cserében ő ott van, és olyan módon hordoz, amit ember el nem tudna képzelni.
1: Mit jelent ő számodra, és hogyan ápolod a kapcsolatotokat?
0: Hát nekem az életem alapja, tehát mondhatni, hogy benne, hogy is mondja Pál apostol, benne élünk, mozgunk és vagyunk, és ezt élem. Minden reggel csendességgel, imádsággal kezdem a napot, elolvasom az igét, ugye nekünk reformátusoknak is van bibliaolvasó kalauzunk, és ez alapján imádkozom, oda viszem a saját épp aktuális gondjaimat, bajaimat, nagyon törekszem a hálaadásra, mindenben meglátni azt a kegyelmet és örömet, ami tőle van, a nehézségekben is, meg hát másokért, családomért könyörgök, azokért, akikkel kapcsolódok itt-ott életem során, ez mindenképpen meghatározó, és hát nagyon gazdagító volt számomra ez az elmúlt év, amit a Sapientia Egyetemen tölthettem, ilyen szempontból, mert dogmatikát is tanultam, és bár sok mindent tudtam már az igéből, meg az ige hirdetések tanításából, de valahogy itt az, hogy végigvettük szisztematikusan, hogy ki az atya, hogy ki a fiú és ki a lélek, ez olyan mélységet adott ennek a kapcsolódásnak és misztikumnak, amit nem gondoltam volna korábban. Jézus abszolút a megkerülhetetlen, tehát az, hogy az Isten eljött közénk testben, ez egy felfoghatatlan dolog, én úgy gondolom, és az, hogy ráadásul életét adta értünk, személyesen én értem is, ez meg aztán

0: Sokáig kerestem azt, hogy mit jelent az, amit sokszor hallani, hogy a feltámadás erejéből élni. És valahogy nem azt mondom, hogy értem már, de kezdem kapizsgálni, hogy az, hogy mindent a kereszten át nézni. Nemrég megértettem azt, például, hogy Jézus az utolsó vacsoránál, amikor megtöri a kenyeret, hálát ad, de ő már tudja, hogy az ő teste fog megtöretni, és hogy hálát ad már előre azért, ami következni fog. És valahogy ebben kezdem másképp látni a mindennapjaimat is, hogy mindenért lehet hálát adni, nem csak a jó dolgokért, hanem azért is, ami nehézség, hiszen ahogy el is mondtam, én magam is megéltem, hogy az Isten minden nehézségből áldást tud formálni és fakasztani.
1: Milyen mérföldkövekre, fordulópontokra emlékszel vissza, amelyek közelebb vittek ő hozzá?
0: Nagyon sok fordulópont volt, kisebbek, nagyobbak, ugye ez a két nagy esemény az életemnek is. Az iskola is fordulópont volt, mert megéltem itt is azt, hogy van egy elhívás, amire ha igent mondok, akkor az Isten elkészíti az utat. És nem tudtam, így visszagondolva se tudom, hogy hogy sikerült megcsinálni, hogy a család munka mellett közben van egy zenekarom a gyülekezetben, ezt a szolgálatot is vittem tovább. Sajnos pont erre az időszakra esett, hogy a munkahelyemről is kiderült, hogy meg fog szűnni, és keresni kell egy másikat. Tehát olyan terhelés volt, hogy fogalmam nincs, hogy tudtam megcsinálni ezt az évet, de ott volt, és valahogy segített.
1: Mit adott ez az év a hitedhez, és hogyan fogod hasznosítani az ott tanultakat az ő dicsőségére?
0: Most egy év teológiát tanultam, hogy aztán ősztől a lelki gondozó képzést megkezdhessem. Ez nagyon sokat adott abban, hogy mélyült a hitem. Egész más mélységében látom azt, aki az Isten maga, a Szent Háromság Isten, és nagyon sok elfogadást adott. Tehát az, hogy én reformátusként egy katolikus egyetemen teológiáját tanultam, ez megláttatta velem, hogy sokkal több a közös, mint ami elválaszt minket, és ez az elfogadás és egység megélése, ez nagyon-nagyon sokat adott, és a beszélgetéseimben is sokszor nem csak református nőkkel tudok kapcsolódni, így sokkal jobban megértem most már azt a katolikus gondolkodást vagy identitást, ami azért egy picit más, mint a református, de nem kevesebb, nem több.
1: Gyülekezeti szolgálatodon keresztül milyen kihívásokkal találkozol, illetve hogyan tapasztalod az Úr áldását?
0: Két szolgálatom is van a gyülekezetben, az egyik egy dicsőítő zenekar vezetése, ahol mindig azt élem meg, hogy mi eszközök vagyunk az Isten kezében, egy csatorna, mint a slag, amin átfolyik a víz, mi vagyunk, aki ezt biztosítani tudjuk. Nagyon áldott szolgálat ez, nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy az a lelkület, ami bennünk van, az építi a közösséget, és erre is próbálunk figyelni, hogy nem a tökéletesség, a perfekcionizmus a lényeg, hanem az, hogy az Isten dicsőítsük, és nem mi legyünk a középpontban, hanem ő. A másik szolgálatom pedig lelki beszélgetések azokkal a nőkkel, akik épp megrekedtek, megfáradtak. Van egy coach végzettségem is, de elvégeztem egy keresztény mentor műhelyt is, ami inkább a kísérés oldaláról segített a módszertant megtanulni. Úgyhogy én egy ilyen keresztény lelki kísérőnek tartom magam, amivel tudok szolgálni, hogy ez az elfogadás, az Isten szemével látni a másikat, és ítélkezés nélkül meghallgatni, amiben van, és csak finoman kérdésekkel vinni tovább őt, hogy újra kapcsolódni tudjon az Úrhoz. Ez egy fontos szolgálatom.
1: Az Istennel való életörömét összetudnád foglalni?
0: Azt gondolom, hogy ez a világ mostanában annyira arról szól, hogy az egyén van a középpontban, magunkat teljesítsük ki, magunk boldogulása legyen a középpontban. Én azért vagyok nagyon hálás azért, hogy az Isten megragadott, mert túl tudok látni ezáltal a földi dimenzión, és kitárult valahogy a világ, hogy nem csak ez a földi élet van, és ez egy olyan gazdagságot ad, egy olyan plusz elhívást ad, hogy van egy ilyen mennyei vonzás, amiben ha beleállunk, akkor találjuk meg igazán önmagunkat. Tehát, ahogy Jézus is mondja, hogy el kell veszteni magunkat ahhoz, hogy megtaláljuk. És ez egy olyan fordított világ, amit az Isten idehozott, hogy nem az önzés, hanem pont az önzetlenség, hogy az adni tudás, a másikra való odafigyelés annyira gazdagító, hogy én bár nagyon tudok örülni a természetnek, nagyon tudok örülni az Isten ajándékainak, de leginkább akkor repes a szívem, és akkor vagyok hálás, amikor megengedi látni az ő munkáját, akár a saját, akár a másik életében, mert én azt gondolom, hogy nincs olyan mulatozás a világon, ami ezt pótolhatná.
1: Vannak olyan emberek, akik a hited növekedésében sokat jelentettek számodra?
0: A megtérésemkor Dunaharasztira jártunk gyülekezetbe, és ott Faragó Tibor lelkipásztorra emlékszem nagyon jó szívvel. Ő neki különleges ajándéka volt arra, hogy utána menjen az embereknek. Ő biciklire ült, vagy kismotorra ült, és járta a települést, és tulajdonképpen neki is köszönhető az, hogy jártam abba a gyülekezetbe, mert hozzánk is becsöngetett, ha elmaradtam esetleg, és megkérdezte, hogy hogy vagyunk. Tőle mindenképpen magammal viszem ezt a hozzáállást. Aztán a Szigetszentmiklósi gyülekezetünkben, amikor itt indult a közösség, Harmati András volt a lelkipásztor. Ő neki az ige hirdetéseinek a mélysége volt, ami nagyon sokat formált. Ő az emberi lélek és az Isten munkájának olyan mélységeibe tudott belenyúlni, hogy az ember tényleg utána egy hétig emészgette az ige hirdetésnek az üzeneteit. Nekem ez nagyon sokat jelentett, hogy én is merjek mélyre nyúlni, és merjek szembenézni nehéz kérdésekkel is akár. És ha már Faragó Tibort említettem, az ő fia, Faragó Csaba most Harasztina a lelkész, és ő volt az ifi vezetőnk annak idején. Tőle az maradt meg leginkább, hogy egy-egy ifit sokszor úgy kezdett, hogy ő éppen utazott behévvel a teológiára, és azon gondolkodott útközben, hogy, és mindig volt valami, amin gondolkodott, és kamaszként nekem ez szintén sokat jelentett, hogy lehet gondolkodni dolgokon, hogy nem baj, ha megkérdőjelezzük a világot, megkérdőjelezzük azokat, amik ilyen evidenciáknak tűnnek, és lehet keresni Istennél a válaszokat ezekre.
1: Kedves hallgatók, Kereki Krisztina tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atya könyvismertetője. XIV. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után Patti Smith megosztotta személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közé tette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol három kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 1:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 6:30-kor szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton, Leo pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atya könyvismertetője.
1: 17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is össze tud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán, egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a Piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burgkanzlei Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a Szentszék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában, a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakornokként Libanonban. Belekóstolhatott abba, amit azóta is csinál. A sikeres vizsgákat követően 30 éve, 1996-ban vette kezdetét számára a diplomáciai szolgálat. Bár röviden vatikáni diplomatákként szoktunk hivatkozni azokra, akiket erre a fontos egyházi feladatra választanak ki, azonban a valóságban nem csupán egy kicsiny városállam, hanem az apostoli szentszék, vagyis a római pápa, illetve a pápa munkáját segítő intézményrendszer, a pápaság szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomáshelyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv-félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurászban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő, a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világ körüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe. Arrafelé ma nem lenne közoktatás, ha nem lenne katolikus egyház. A jezsuita redukciók már az újkorban a benszülöttek felkarolását és tanítatását tűzték ki célul, de mindezek ellenére a térség államainak egy része ma sincs abban a helyzetben, hogy normatív támogatással vagy más módon lényegileg támogassa az oktatást, így tehát aki tanulni akar, annak tandíjat kell fizetnie. Ennek ellensúlyozására, a rászoruló tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott, és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma az odaérkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországba sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óhatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarusz ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? A szeretett édesanyja mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel, és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
0: Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Hírpercek.
3: Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leó pápa spanyolországi látogatása. A világ békéért énekelt nehéz sorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. Oroszhegy ad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hisz szerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leó pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leó pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szent Atya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. Július 29-én este a Castel Gandolfo-i apostoli palota kertjében a Borgio Laudato Si adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte, a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leó pápának a jelenlétéért és tanításáért. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco di Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stephen D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldog avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldog avatás az országban. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Híreinket hallották.

Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Körkép című műsorunkat hallgatják Nyugat-Szlovákiából. E heti felvidéki híreink a következőek. Több mint 1000 vettek részt a Barka és Kapuláris búcsún. Zarándoklat Assisibe, Szent Ferenc halálának 800. jubileumi emlékévében. Szent Rita nyomában táboroztak Ipolyvisken. Befejeződött a 8 napos 7. gyalogos nyári zarándoklat. Keresztelő János nyomában táboroztak az ipolysági gyermekek. Híreink bővebben. A Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária ünnepéhez kapcsolódva július 18-án és 19-én rendezték meg a hagyományos egyházmegyei búcsút a Barkai Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária plébánián. A plébánia templom 1759 óta búcsújáró hely, a település pedig a templom titulusa révén a skapulári társulatról is ismert, amelynek hagyománya egészen a búcsúk kezdetéig nyúlik vissza. A búcsú programja szombat délután az Isteni Irgalmasság rózsafűzérével vette kezdetét. Ezt szent mise, szentségimádás, rózsafűzér imádság, éjszakai keresztút és imádságos lelki program követte, amelyet éjfél előtt újabb szent mise zárt. Mivel a búcsún minden évben szlovák és magyar nemzetiségű hívek egyaránt részt vesznek, az imádságok és a szentmisék mindkét nyelven zajlottak. Vasárnap a reggeli szentmisét és rózsafűzér imádságot követően Stanislav Stolárik, a Rozsnyói Egyházmegye püspöke mutatott be ünnepi szentmisét több száz hívő jelenlétében. A búcsú záró magyar nyelvű szentmiséjét, amelyen több mint 1000 zarándok vett részt, Kis Endre András, oprem, jászói premontrei apát celebrálta. A búcsú kiemelkedő eseménye volt továbbá, hogy 23 új tagot fogadtak a skapuláré társulatba. A Via Maria Polgári Társulás különleges jubileumi zarándoklatot szervezett Szent Ferenc halálának 800. évfordulója tiszteletére július első felében. A zarándoklat lelki vezetője a Csicsón élő missziós ferences szerzetes József atya volt. Velük tartott a Komáromban szolgáló Mária Valéria szerzetes nővér is. Célba érkezésük után elsőként meglátogatták a páduai Szent Antal bazilikát és a Szent Justina bazilikát, majd a Laverna hegy következett. A Città di Castellói városban felkeresték a Szent Veronika kapucinus kolostort, majd a reménytelen ügyek védőszentjének városa Kasszia következett. Közép-Olaszország felé tartva nem maradhatott ki Norciában a Szent Benedek bazilika megtekintése sem. Lorettóban részt vettek a hagyományos reggeli zarándok misén a Szentház bazilikában. Jártak San Giovanni Rotondo városban, ahol haláláig élt Pio, a stigmatizált szerzetes pap. A szentélyben szent misét celebrált József atya, majd Pio atya sírjának meglátogatása következett. Felkeresték a pompei rózsafűzérkegyhelyet, majd következett Nápoly városa, ahol meglátogatták a város főbb templomait, köztük a nápolyi dómot. A zarándoklat 6. napján a garganói Szent Mihály Arkangyal szentély felkeresése, majd Ortonában a Szent Tamás bazilika meglátogatása is csodálatos lelki élményt jelentett. Az utolsó, 8. napon Città di Castellóban a Szent Klára kolostorban mutatott be szent misét József atya, majd a zarándokok hazafelé indultak a zarándoklat végállomására Komáromba. Július 13-a és 17-e között rendezték meg az Ipolyviski Katolikus Plébánia Közösség Szent Rita táborát. Szent Rita legendáit vettük alapul, a tábor programjai e legendák köré fonódtak, nyilatkozta Péter Otto, Ipolyviski plébános, a tábor főszervezője. Hozzátette, a tábor egyik fő célja az volt, hogy a résztvevők megtapasztalják a hit mindennapi megélésének fontosságát. A szórakoztató programok és foglalkozások mellett a lelki elmélyülés is hangsúlyos szerepet kapott. A hittantáborba Ipolyviskről, valamint Léváról, Alsószemerédről és Ipolyfödémesről érkeztek gyerekek, de az anyaországból is voltak résztvevők. A lelki programok mellett sportfoglalkozások, kézműveskedés és gyalogtúra is szerepelt a kínálatban. A Via Maria Polgári Társulás gyalogos zarándoklata július 19-e és 26-a között zajlott a Zsolnai Egyházmegyében. Az idei országjáró körútra, miként a tavalyi évben, most is a nagytapolcsányi Kármelhegyi Boldogasszony búcsúban való részvétel után indult a 13 elszánt zarándok, akik vállalták a tervezett úti cél több mint 100 kilométeres szakaszának megtételét. A 8 napos zarándoklatra Patai Péter, a Mária út zoborvidék zarándoklatainak szervezője, nem csak a magyar nyelvsziget érdeklődő közösségeit, de a tágabb térség zarándoklatait is megszólította. Így a zoboraljai zarándokokhoz csatlakoztak a Csallóközből és az anyaországból egyaránt. Naponta 10-15 kilométert tettek meg gyalogosan járva, kombinálva busszal vagy vonattal, így érték el a kitűzött célokat.
Minden napot szentmisével fejeztek be más-más templomban. Az út folyamán templomok, zarándokhelyek, várak látogatásával történelmi és művészeti ismereteket szereztek, városok és falvak épített örökségeit csodálták meg. Mindemellett a zarándoklat spirituális részét tiszteletben tartva imák, énekek, elmélkedések is szervesen beépültek a zarándokút óráiba. A zarándoklat állomásai többek között Turdoszin, Klin, Lesztin és Alsókubin, Bölényfalva, Zsolna és Turzófalva voltak. Az ipolysági református egyházközség idén nyáron is megszervezte gyermektáborát. A július 20-a és 24-e között megvalósult napközis tábor programja Isten igéjére épült. Mint Izsmán Adél, a tábor egyik főszervezője elmondta, az idei alkalom túlélő tábor tematikára épült, a résztvevők pedig Keresztelő János életével ismerkedtek meg. A cél Isten szavát, Isten üzenetét átadni a gyermekeknek, a bibliai történetek segítségével elmagyarázni az evangéliumi igazságokat, mondta a főszervező. Hozzátette, a tábor arra is igyekezett rámutatni, hogyan járhatják Istennel a mindennapjaikat, miként imádkozzanak, mit jelent a kegyelem és a megbocsátás, illetve hogyan birkózhatnak meg a mindennapok nehézségeivel úgy, hogy megmaradnak a jó úton. A gyermektáborban 27 gyermek vett részt, többségük ipolyságról érkezett, de a környező településekről is voltak táborozók. A nyári napközis tábor a református gyülekezet összefogásának remek példája volt. A gyülekezet számos tagja önkéntesként segítette a tábor lebonyolítását. Kedves hallgatóink! Ezek voltak mai felvidéki híreink. Búcsúzik önöktől a műsor szerkesztője és felolvasója Máté Zsóka Elvira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Első szombati Mária tiszteletet közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplomból.
2: Örvendezzetek igazak az Úrban!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ferences rendünk holnap ünnepli Porcinkula ünnepét, angyalos boldogasszonyt. Szent Ferenc atyánk egész életében egyetlen helyhez, a Porcinkulához ragaszkodott, az Assisi alatt fekvő kis területen, ezt jelenti a Porcinkula elnevezés, ma is ott áll az angyalos boldogasszony tiszteletére szentelt templom, amelyet Ferenc megtérése idején épített újjá. Itt telepedett le először a testvéreivel, ide tért vissza újra meg újra, és itt történt boldog halála is. Szent Klára nővéreinek közössége is ezen a helyen vette kezdetét. Szent Ferenc egészen különleges módon tapasztalta itt a kegyelem áradását, a szentek és angyalok jelenlétét, és ezért kieszközölte

harmadik Honorius pápától, hogy búcsút engedélyezzen a templomnak. Az engedélyt a Szent Szék később más templomokra is kiterjesztette, és ennek nyomán a ferencesek augusztus 2-án a boldogságos szűzanyát, mint angyalos boldogasszonyt ünneplik. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jólom a mindenható Istennek, és nek

A boldogságos szűz Mária, az angyalok királyné a dicsőséges emlékezetét ünnepelve, arra kérünk, Urunk, hogy közben járására kegyelmet teljességéből mi ismeríthessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgálatában álltunk. De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerünk. Mivel Isten fiai vagytok, a fia lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja, Abba, Atya, tehát nem vagyok többé szolga, hanem fiú, ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt helyegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Ezek az evangélium igéi. Amen.

szeretett jó testvéreim, akik itt vagytok a Csíksomlyói Kegytemplomban, illetve mindazok, akik a Mária Rádió, a Mária TV, illetve a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül kapcsolódtok be ebbe a szentmisébe. Ahogy a bevezetőben említettem, augusztus 2-án ferences rendünk Porcinkula ünnepét üli, de mivel holnap vasárnapra esik, természetesen, hogy ma emlékezünk meg róla. Első hallásra talán különös ez a szó. Egy apró kápolnát jelent Assisiben, amelyet Szent Ferenc minden földi kincsnél jobban szeretett. Nem azért, mert gazdag volt, ellenkezőleg romos, elhagyatott kis templomocska volt, és mégis ott kezdődött valami, ami az egész világot megváltoztatta. Szent Ferenc számára a Porcinkula nem egy egyszerű épület volt. Az a hely volt, ahol újra és újra megtapasztalta Isten irgalmát, ahol felismerte, hogy Isten nem a tökéletes embereket keresi, hanem azokat, akik készek megnyitni előtte a szívüket. És ezért lett ez a kis kápolna a kiengesztelődés, a béke és az öröm otthona. Érdekes, hogy Isten milyen gyakran választ kicsi dolgokat nagy műveihez. Betlehem egy jelentéktelen városka volt, Názáretet alig ismerték. A galileai tengerpartján egyszerű halászokat hívott meg Jézus. Assisiben pedig egy romos kápolnát választott arra, hogy új életet fakasszon belőle. Kedves testvéreim, ez figyelmeztetés számunkra is. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy csak akkor tudunk valami nagyot tenni Istenért, ha minden körülmény tökéletes. Ha majd több időnk lesz, ha majd nyugodtabb lesz az életünk, ha majd rendeződik minden. Isten azonban nem ezt várja. Ő azt kérdezi, hogy most, ott, ahol vagy, hajlandó vagy-e megnyitni előtte a szívedet? A Porcinkula a másik nagy üzenete az irgalom. A hagyomány szerint Szent Ferenc azt kérte Jézustól, hogy akik őszinte bűnbánattal és megtéréssel felkeresik ezt a kápolnát, teljes búcsúban részesülhessenek. Nem azért kérte ezt, hogy könnyebbé tegye az emberek életét, hanem azért, mert ismerte az emberi szív sebzettségét. Tudta, milyen nehéz újra kezdeni. Tudta, mennyien hordoznak bűntudatot, fájdalmat, régi kudarcokat. És azt is tudta, hogy Isten irgalma mindig nagyobb. És Szent Ferenc atyánk élete erről tanúskodik. Ő maga is megtapasztalta, milyen az, amikor Isten nem a múltunk alapján ítél meg bennünket, hanem a jövőt nyitja meg előttünk. És ezért tudott minden emberre reménnyel tekinteni. A búcsú intézménye is erről beszél, nem valami lelki jutalom, amit kiérdemlünk. Sokkal inkább annak a jele, hogy Krisztus megváltása teljes. Isten nem csak megbocsát, hanem gyógyítani is akar. Nem csak leveszi rólunk a bűn terhét, hanem szabaddá akar tenni arra, hogy új emberként éljünk. Kedves testvéreim, milyen nagy szükségünk van erre ma. Korunk egyik legnagyobb terhe talán nem is a fizikai fáradtság, hanem a lélek fáradtsága. Annyi csalódás, megosztottság, félelem és bizonytalanság vesz körül bennünket. Sok ember mosolyog kívülről, belül azonban sebzett. Sokan sikeresnek látszanak, de nem találják a békét. A Porcinkula ünnepe azt hirdeti, van újrakezdés, lehet új életet kezdeni Istennel, lehet kibékülni, lehet megbocsátani, lehet elengedni a régi sérelmeket, lehet új reménnyel felállni. Ferenc azonban
nem csak Isten irgalmát fogadta el, hanem tovább is adta. És ez talán a legnehezebb. Könnyebb bocsánatot kérni, mint megbocsátani. Könnyebb vágyakozni Isten irgalmára, mint irgalmassá válni embertársainkkal. Pedig Jézus világosan megmondja, legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Kedves testvéreim, Porcinkula arra hív, hogy ne csak a templomban legyünk keresztények. Hazatérve kezdődik az igazi próbatétel. Otthon, a családban, a házastárs mellett, a gyermekek, az unokák között, a munkahelyen, a szomszédokkal, ott derül ki, hogy valóban befogadtuk-e Isten irgalmát. Ferenc rendkívüli módon szerette az egyházat is. A Porcinkulát mindig az egyház szívében látta. Nem önmagának akart követőket gyűjteni, hanem Jézushoz akarta vezetni az embereket. Kedves testvéreim, ma különösen fontos ez az üzenet. Olyan világban élünk, ahol könnyű kritikát mondani, könnyű elégedetlennek lenni, könnyű széthúzni. Sokkal nehezebb építeni. Pedig a keresztény ember hivatása mindig az építés. Békét teremteni, bizalmat építeni, közösséget építeni, reményt építeni. Szent Ferenc nem hangos szavakkal újította meg az egyházat, hanem a megtérésével. Saját életét változtatta meg, és ezzel emberek ezeit vezette Jézus Krisztushoz. Kedves testvéreim, talán ez a mai ünnep egyik legfontosabb kérdése, hogy mi a mi Porcinkulánk? Hol találkozunk igazán Istennel? Van-e hely és idő az életünkben, ahol elcsendesedünk? Van-e olyan pillanat, amikor őszintén letesszük elé bűneinket, félelmeinket, terheinket? Van-e bennünk vágy arra, hogy ne csak vallásos emberek legyünk, hanem Jézus Krisztus tanítványai? Kedves testvéreim, a Porcinkula nem csak Assisiban létezik. Minden templom lehet Porcinkula, minden gyóntatószék lehet Porcinkula, minden őszinte imádság lehet Porcinkula, minden megtérő szív Porcinkulává válhat, ahol Isten irgalma otthonra talál. Kedves testvéreim, amikor ma a Porcinkula búcsújára gondolunk, ne csupán egy különleges kegyelem lehetőségét lássuk benne, inkább halljuk meg Isten személyes hívását. Gyere haza! Nem számít, milyen messzire sodródtál, nem számít, hányszor estél el, nem számít, mennyi terhet hordozol. A mennyei atya ma is vár, karjai ma is nyitva állnak, irgalmassága ma is kifogyhatatlan. S ha ezt az irgalmat befogadjuk, akkor mi magunk is a béke, a remény és a szeretet eszközei leszünk családjainkban, közösségeinkben és egész világunkban. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, az angyalok királynőjét, akinek tiszteletére a Porcinkula kápolnát szentelték, hogy vezessen bennünket fiához. Kérjük Szent Ferenc közbenjárását, hogy szívünk mindig nyitott legyen Isten irgalmára, és életünk valóban olyan helyé váljon, ahol mások is találkozhatnak Jézus Krisztus szeretetével. Amen.

0: Kedves testvéreim, bizalommal forduljunk Atyánkhoz, az Istenhez, aki Szűz Máriában, az angyalok királynőjében a dicsőségesen ragyogó egyház képét adta nekünk. Kérjük bizalommal.
1: Könyörögjünk az egész emberiségért, hogy a mennyei kegyelmet befogadva bűnbánatot tartson, és örömmel tapasztalja az Atya mindenkire kiáradó irgalmasságát. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk az Anya Szent Egyházért, hogy a pápa úr vezetésével, a püspökök és papok lelkipásztori szolgálatával és minden keresztény hitvallásával utat mutasson a népeknek földi zarándoklásuk során. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk egyházközségünk tagjaiért és a ferences testvérekért, hogy Krisztusban újjászületve evangéliumi szabadságban és örömben éljenek. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk a szenvedőkért és betegekért, hogy az angyalus boldogasszony és Szent Ferenc közbenjárására kegyelmet és enyhülést nyerjenek. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk elhunyt testvéreinkért és nővéreinkért, hogy az új ég és új föld polgáraiként megdicsőülten állhassanak a bárány trónja előtt, és egykor velük együtt mi is énekelhessük a megváltottak új énekét. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, te ajándékul adtad Szent Ferenc atyánknak angyalos boldogasszony kicsiny templomát, hogy ott imádkozva jelenléted elevenítő közelségét tapasztalja. Add meg nekünk, akiket templom felszentelését ünnepeljük, hogy szentjeid közbenjárására bőséges áldásodnak örvendhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Felajánljuk

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünk és szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szent az örök áldozattá, hogy anyjásik az örökséget választotta ital, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az vegyesével, szent apostolokkal, az igyőséges vétanokkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenásokban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely püspökünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kérését, hiszen te akartod, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba a reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általárosztod el minden jóval a világot.

minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egy házat hitét, őrizd meg

0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre. Azokon, kik őt féli, hatalmasságot cselekedett az ő karjában. Szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága által.

A boldogságos Szűz Mária emlékezetét ünnepelve arra kérünk, Urunk, legyen üdvünkre mennyei vendégség, hogy fiad méretet

0: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
1: Mondjuk áldást az Úrnak.
2: Istennek.

0: Szent misében ünnepeltük együtt az Eukarisztiát.
1: Első szombati Mária tiszteletet közvetítettünk a csíksomlyói kegytemplomból.

0: Szent László király életéről és a 31. Szent László vacsoráról hallanak egy beszélgetést Molnár Pál újságíróval, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökével, és Foltán Lászlóval, olimpiai és világbajnok kenussal. A felvételt Murányi Nikolett készítette. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai nap budapesti stúdióban két vendégem van. Molnár Pál újságíró, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke.
1: Örömmel jöttem.
0: És Foltán László, tanár, szakedző, olimpiai és világbajnok kenus, a Százak Tanácsa Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Szent László királyról fogunk ma beszélgetni, és a 31. Szent László vacsoráról, ami egy ünnepélyes alkalom. Nem akarok elébe vágni, az urak majd elmesélik, hogy kik azok a keresztény értelmiségiek, akik meghívást kapnak erre, és titokzatos, spirituális módon maga a Szent László király is jelen van, tudtommal.
1: Igen. Ugye Carl Gustav Jung, svájci pszichiátertől olvastam valamikor, hogy az embernek a régmúlttal is kapcsolatot kell létesítenie időnként. Én gondolkoztam, hogy Attila vacsorát szervezzek-e, hiszen Attila 1500 éves régmúltba visz minket vissza, és végül is ő a legismertebb magyar, hiszen még Puskás öcsénél is híresebb. És a másik jelöltem Szent László király volt. Nincs semmi logika a dologban, csak a rokonszenv. Noha Attila is rokonszenves, de Szent László még rokonszenvesebb. Ugyanis ő volt az, aki a magyarságot lélekkel keresztelte meg. Ugye Szent István kőkemény törvényekkel keresztelt, Szent László a törvények mellett lélekkel is. És az én számomra a kereszténység Szent Lászlóval kezdődik, ezért is ő nekem rokonszenvesebb volt. A Szent László vacsora mellett döntöttem, annak ellenére, hogy ő csak 900 éves régmúltba visz minket vissza, és úgy látom, hogy akik eljöttek 31 év alatt, tehát lehetnek mondjuk 60-70-en, akik a 31 év alatt ott voltak, ugye legalább 10, maximum 20 magyar férfi lehet jelen, tehát akik ott voltak, szerintem mindenkinek jó élmény volt találkozni a királlyal, és egy asztalnál vacsorázni egy királlyal.
0: Mi a program? Hogy zajlik ez a vacsora?
1: Mindenkinek 3x3 percet kell beszélnie, fejből. Nem énekelhet és nem mondhat verset, különösen nem saját verset. Az első kérdés az, hogy miért kell felidéznünk Szent László királyt. A második kérdés az, hogy mit üzennek nekünk az idők jelei. A harmadik kérdés az, hogy a következő évben hogyan akarja valaki megerősíteni a magyar nemzetet. Ezekre a kérdésekre sorban válaszol mindenki a ceremónia mester vezényletével, és minden ilyen beszéd között van egy étkezés, először egy leves, utána pedig egy második fogás. És ekközben, az evés közben lehet barát ilyen jó kedéllyel beszélgetni. Ez egy laza programpont, a másik a beszédek mondása, az egy kicsit feszesebb.
0: Idén Foltán László is hivatalos volt erre a vacsorára, ugye?
3: Igen, nagy meglepetésre Pali meghívott el, és nagyon kíváncsi voltam rá. És először is milyen emberek között leszek, mert a Palit ismerve a barátom barátai biztos, hogy hasonló értékrenddel szoktak közvetíteni. Családnak is mondtam, hogy ez nekem fontos. László nap volt, én László vagyok. És nagy meglepetése, egyedül én voltam László.
1: Azért a királyi
3: fotó. Igen, mondjuk élő ház. Izgultam nagyon, hogy fog tudni 3x3 percig beszélni fejből, és tudok-e olyat, és ott lesznek értékes emberek, akik szintén beszélnek, és azon izgultam, hogy nehogy valaki előttem elmondja azt, amit én szeretnék mondani, mert ismételgetni a másikat, akkor még nehezebb. És szerencsére elsőnek szólhattam, és így azt mondhattam, ami épp a lelkemben, a gondolatomban volt. Nem nagyon készültem rá, mert történelmi előadásokat hallottam, és Szent Lászlóról

0: dolgokkal tisztában voltam, és így 3 percet ki tudtam könnyen tölteni, és amit még el kell mondanom, hogy nagyon jól éreztem magam ezen, mert olyan emberekkel találkoztam, akikkel nem csak hogy gondoltam, hanem tényleg egy értékrendenvel éltünk. Ugyanazt mond, mintha belőlem szóltak volna, csak esetleg jobban fogalmazták meg, mint én.
1: És ezekből a beszédekből készült valamilyen rezümé?
2: Semmilyen, mert ez egy titkos dolog. Tehát az egész vacsora, sub rosa, ez egy latin mondás, ami nagyjából azt jelenti, hogy titkos, ami a rózsa alatt elhangzik. És nem is kell, itt az a fontos, hogy ami ott elhangzik, az a lelkünkre hasson, tehát nem kell utána leckeként felmondani, hanem hasson a lelkünkre, és aztán majd meglátjuk, hogy mit erősít bennünk a következő évben.
1: Biztos van ennek hatása, hiszen nagyon velős, jól megfogalmazott kérdések, ezek biztos, hogy a résztvevőknek sokat ad.
2: Igen, nem erőlködnek a válasza, mindenki tudja, hogy az ő számára mi fontos ebből. Ugye Szent László rendkívül aktuális, hiszen az ő idejében is nagyon erőteljes volt az országban, talán nem tudom, mondhatom így, hogy a belső ellenség, ugye volt itt egy megkoronázott király, ugye Salamon, illetve azért itt volt egy korona, ami Bizáncból jött. Az a korona ma is megvan, hiszen a Szent Korona alsó része a görög korona, és Bizánc úgy értelmezte, hogy ők ezzel a koronával Magyarországot hűbéressé tették. Nem tudom, hogy mindenki így értelmezte, de Szent Lászlónak volt egy Piroska nevű leánya, aki ottként Bizáncban volt, feleség Iréne néven, és egyszer a férje, a bizánci császár azzal gúnyolta, hogy a te uralkodód nekem hűbére sem, akkor éppen már nem Szent László, hanem Könyves Kálmán volt a király. Tehát volt ott Bizáncban, aki úgy értelmezte ezt a koronát, hogy az egy hűbérnek a jele. Ezt ugye, ezt a koronát nem Szent László kapta, hanem testvérbátyja Géza, aki ugye 33 éves korában ereje teljében meghalt. Ugye a krónika úgy írja, hogy hirtelen megbetegedett és meghalt. Hát ez bizony a mérgezésnek a jele, a tünete, és hát akkoriban is elég gyakori volt a mérgezés, maga Szent László is így hunyt el mérgezésben, illetve nem csak az Árpád-házi királyok, hanem mindjárt az Anjou-házi Károly Róbert is mérgezésben halt meg, valamint még maga Mátyás király is mérgezésben halt meg. Tehát ez a mérgezés az uralkodók számára egy elég nagy kockázat volt, és erre nem tudtak vigyázni, hiába voltak testőreik.
1: Sőt, zárójelben akár Szent Imre herceg is, hát az a vatkan, mennyire egy vatkan volt?
2: Fölvetődött, hogy ez ugyanaz a vatkan volt, amelyik Zrínyi Miklóst is eltette lábalól, illetve aki Teleki Pál idejében a pisztoly ravaszát fogta.
1: Na de komolyra fordítva a szót, mi az, ami publikus ebből az ünnepi vacsorából? Mit lehet még tudni?
2: Mindenki azt mondta el, amit ő gondol. Nem szabad megnevezni egymást, hogy ki volt ott. Ugye Laci meg én ugye vállaljuk, Szent László adott, tehát 3-an már ott voltunk. Mindenki, amit saját maga elmond, az publikus.
1: Szent László király rejtélyesen, titokzatosan jelen volt, erről lehet azért valamit tudni?
2: Nem, ez egy titkos dolog, hogy hogy van jelen a király. Ezt csak azok tudhatják, akik ott vannak, részt vesznek ezen a vacsorán. És hát a vacsora egyik, hát nem tudom, gyenge pontja, hogy csak férfiak vehetnek rajta részt, tehát hölgyek nem. Ezért a hölgyek soha nem tudhatják meg ezek szerint, hogy Szent László király hogyan van spirituálisan jelen.
1: Spirituálisan, de azért a hallgatók megnyugtatására, amit mondhatunk, hogy ez nem valami spiritista szeász,
2: nem
1: egyáltalán nem katolikus, hűséges,
2: az
1: hívő emberek
2: vannak.
1: Az igazság,
2: már volt protestáns
1: jelen.
2: Pap is. Mert...
1: Persze, természetesen keresztény, semmi olyan nincsen, nyilván egy jelképes jelenlétről
2: igen,
1: van
2: jelképes,
1: szó.
2: Ezt elmondhatjuk, igen.
1: Igen.
2: De mindenkit megerősít, ez a, mindenki komolyan vesz, hogy itt van közöttünk a király.
1: És ezt ön szervezi, ön választja ki a meghívottakat, ugye?
2: Hát ez tulajdonképpen így történik, ugye, Hát kell az aktivitás a másik részről. Azt tapasztaltam, hogy akkor a legjobb, ha 12-en vagyunk. Most 15-en voltunk, de mindenki jól érezte magát, tehát nem hallottam panaszt arra, hogy túl sokan voltunk.
1: Van egy honlapja, a presház.eu, ott lehet kicsit olvasni róla, ugye?
2: Igen, ott megjelenik az, ami megjelenhet róla, remélem sokan olvassák. Illetve benne van egy lexikonban is, ugye az Balassi Kard lexikonban, ami az idén jelent meg.
1: Igen, igen, azt olvastam, láttam is benne ezt a szócikket, és ott Papi Áldás is szerepel benne, imádsággal kezdik, imádsággal fejezik. Van ennek kötött formája, vagy spontán?
2: Van, mert ugye Papi Áldás az utóbbi években nem volt, valahogy nem sikerült erre papot bátorítani, de Mihály Gábor kiváló kosudér szobrászművész latinul elénekelte a Mi Atyánkot az elején is és a végén is, tehát a kötött forma az a latin szövege a Mi Atyánknak.
1: Zárójelben mondom, hogy most, amikor voltam nála interjút csinálni, elénekeltettem vele, fölvettem. Nagyon szépen énekel.
2: Igen, tehetséges ebben és az énekben is.
1: Igen, de ő nem volt ott, ugye, csak kettőjükről tudunk.
2: Hát elmondhatom, ő ott volt, mert már, ő már nyilatkozott rádióban erről, tehát ő vállalja, hogy ott volt.
1: Rendben. Önt mi ragadta meg a legjobban?
0: Hát az, hogy megerősödtem. Megerősödtem a társaságtól. A mai világban nagyon nehéz olyan társaságot keresni, ahol őszintességet, cinikus mentességet és igazságot talál az ember. Itt mindenki önmagát adta. Önmagát adta, sem mindenki 3 percig beszélt, volt, aki 6-8, de önmagát adta, és igazságot beszélt, érdek nélkül beszélt, jól beszélt. Először voltam ott, nekem az élmény a megerősítés volt az élet. Amit eddig gondoltam a világról, abban én megerősödtem.
1: Ráadásul a védőszentje ünnepén.
0: Igen, igen. És a Szent László az olyan példakép, ami mindig aktuális, hiszen Szent László az a nép miért még így ragaszkodott hozzá. Ő volt az, akihez úgy gondolkozott a nép, hogy hozzáfordult, mert megold mindent, és azok a festmények, amik voltak róla, hogy megmenti a lányt, vizet fakaszt, az nem azt jelenti, hogy biztos, hogy vizet fakaszt, csodát ez, de megoldja a problémádat. És a nép érdekű volt, ami most is követendő lenne néhány politikusnak.
1: Igen, és az ő életéről sok mindent tudunk, sok minden fennmaradt róla, ugye?
0: Igen.
2: Igen, a lengyel-magyar barátságnak az egyik nagy pillére, hiszen az édesanyját úgy hívták, hogy Piastri Cséza, lengyel hercegnő volt, Bajnok Béla felesége. Előtte is volt már egy Árpádházi Judit 1000 körül, aki kiment Krakkóba feleségnek, és onnan aztán haza is jött nem soká. Tehát jó régi a magyar-lengyel barátság, de Szent László, aki ugye félig lengyel, félig magyar, ő egy kiváló alakja ennek a barátságnak. Volt is életében példa arra, hogy kért katonai segítséget északról, és kapott is. Tehát azt a lengyel kapcsolatot ő maga személyesen is fejlesztette, erősítette. És ugye hát a Piast család a lengyeleknél a magyar Árpádháznak felel meg. Ők vagy 60 évvel tovább voltak uralkodók Lengyelországban, mint az Árpádház, de egy fontos család az európai történelemben, az Árpádház is, és a Piast család is.
1: Szent László király életéből, hogyha szívesen fölidéznének egy-egy eseményt, örömmel hallgatjuk.
2: Hát az egyik az, hogy Erdélyben van egy hasadék, ami úgy keletkezett, ugye, hogy Szent Lászlót üldözték, de támadt az a hasadék, Szent László még a hasadék túlsó, már a hasadék túlsó végén volt, az üldözők pedig ugye hát lemaradtak, vagy beestek a hasadékba. Ez most is ott van, és ma is Erdély magyarjainknál, székelyeinknél Szent László emlékét őrzi. Szent László Erdélyben is egy óriási alak, mind a mai napig. És hát nagyon érdekes, hogy őróla sok ének, köztük latin ének, és számos irodalmi mű, meg hát ugye rengeteg gyönyörű festmény keletkezett. Tehát valahogy átsugárzik azon a 900 éven ami elválaszt tőle minket időben, átsugárzik mind a mai napig, hiszen ma is keletkeznek róla versek, festmények, talán még zeneművek is, bár ez utóbbiról most nem tudok. Minden esetre egy óriási hatású ember volt azzal a 18 évvel, amit uralkodóként eltöltött.
1: Talán balassi költészetében is találunk Szent Lászlóról?
2: Egyáltalán nem, tehát Balassi Bálint csak Mátyás királyt említette meg az egyik írásában, tehát senki mást a királyok közül, csak Mátyás királyt.
1: Oké, gondoltam, ön biztos tudja, mint balassi szakértő.
2: Hát nem vagyok balassi szakértő, de ezt konkrétan tudom.
0: Hát Lászlóról annyit szeretnék elmondani a nagyságáról, és mennyire tisztelték őt, hogy amikor a Horvátországra szemet vetett a német-római császár, akkor ők László király oltalmára kéreckedtek, és így jött, tehát nem haddal, nem erőszakkal került a magyar királyság fennhatóság alá Horvátország, hanem bekéreckedtek. Mert bíztak, hogy megvédi őket, és meg is védte őket, és ezért történt az, hogy magyar had soha nem ment be Horvátország területére, és mégis a magyar királysághoz tartozott.
1: Hát igen, óriási tisztelete volt a magyar uralkodóháznak.
2: És az van, hogy Szent László egyik neve utólag az volt, hogy Atléta Pátrié, ezt úgy fordítják, hogy a haza bajnoka, és eddig még soha nem volt olimpiai bajnok a Szent László vacsorán, most viszont változás állott be, mert most már íme olimpiai bajnok is részt vett ezen.
0: Véletlenül.
1: Azért ön Moszkvában, olimpián, Kenuban.
0: Igen.
1: Olimpiai aranyérmes volt a moszkvai olimpián, később pedig 3 vagy 4 alkalommal világbajnoki aranyérmes, kenus.
0: Igen, hát már rég volt.
2: Azért, hogy Moszkvában valakinek a kedvéért lejátsszák a magyar himnuszt, az azért egy nagy dolog, nagy eredmény.
1: 1980-ban.
0: 80-ban, igen. Volt, igen, a himnusz, mikor játsszák, aki magyar mindig megüt, az könnyek nélkül sose tudtam fönn állni. De a legszebb, amit nekem, mondjuk nem a műsorhoz tartozik, de azért nagyon gyorsan elmondom, a legszebb himnuszom az Romániában volt. Mikor, mielőtt abba hagytam volna a versenyt, kiküldtek, hát oda, ahogyan meg szocialista országok versenye, már nem a Vaskutival mentem, egy más is ráccal, oldjuk meg, Pitestébe kimentünk oda, ahol megdobálták annak idén, ha magyar buszt láttak. És ez egy, milyen két is, ez egy fölvitte bennem a pumpát. És nagy verseny volt nekik, hatalmas román vezetőség kim volt, 50 fős román zenekar, ő olimpiai, többszörös olimpiai bajnokokat búcsúztatták, és egyben válogató verseny volt nekik, hogy kiindulhat a világbajnokságon, aki ott nyer. És ott indultam köztük, srácsa, és mondom, itt kéne valamit csinálni. Pitesti a síkságon van, tehát egy sík terület, egy nagy tóval szépen, és csináltak egy kis dombot, és a domb tetején ott volt a dobogó fölálltó. Na mondom, itt valamit borsot kell az orruk alá törni, és akkor ott sikerült nyerni bolyasorra, de a románokat mindenkit, de földobottam lelkileg, és ez volt a legszebb, hogy állok Romániában, dobogó, mindenki fölött magasan ott álltunk, és az 50 fős román zenekar játssza a magyar himnusz nekem. Ez a
1: hát
0: legszebb.
1: Ez nagy győzelem.
0: Ez a legszebb volt. Ott mondom, tegnap még dobáltátok a buszunkat, most meg játszátok a himnuszt. És azt éreztem, hogy itt volt értelme küzdeni. Ez nagyon nyomot hagyott bennem. Ez az enyém volt.
1: És béke volt.
0: Béke volt, jó.
1: De jó.
2: Azért azt el kell mondanom román barátaink védelmében, hogy egy román hölgy, Elena Dumitru is kapott már balassi kardot, és amikor a papnevelő intézet dísztermében fölállt, és magyarul fejből mondott egy 5-6 perces beszédet, utána vastapsot kapott. Tehát, hogy román ember Budapesten magyarul beszél, és vastapsot kap magyaroktól, erre elég kevés példa volt a történelemben, de ez megtörtént.
1: Említsük meg akkor, hogy a balassi kard az egy nemzetközi irodalmi díj, amit egy magyar költő kap minden évben, és egy külföldi műfordító, aki balassit fordít idegen nyelvre.
2: Igen. Ez...
1: És ön alapította, ön szervezi 30 éve, ugye?
2: Igen.
1: Milyen konkrét aktualitása van Szent László királynak a mai magyar emberek életében? Hogy lehetne megfogalmazni?
2: talán említettem, hogy Szent László idejében is elég erőteljes volt, ugye a belső, hát akit lehet belső ellenségnek nevezni, ugye Salamon német hűbériséget akart Magyarországra erőltetni. Ezen lépett föl Géza és László testvérek, ők jó testvérek voltak, és hát hadakoztak is Salamonnal, győztek is egyébként, és ez, hát ma nem, ugye nem akarunk mai politikába belekeveredni, de ugye a belpolitika az nem egészen békés manapság, tehát ebből a szempontból a Szent László király kora, hát bizony egy kicsit aktuális, bár akkor ugye máshogy mutatkoztak meg az ellentétek, de azért azt érdemes elmondani, hogy Szent László Salamont szabadon engedte. És ha megnézzük, hogy még évszázadokkal később is Olaszországban a különböző családok szabályosan kiirtották egymást, még a legkisebb gyereket is eltették láb alól, hogy azt se tudjon soha bosszút állni. Szent László pedig már az ezres években szabadon engedett olyat, aki hát politikai ellenfele volt. Tehát látszik, hogy ő ebből a szempontból is keresztény volt, és nem vérengzett, úgy, ahogy például mások itt Európában akkor, és még évszázadokkal később is.
1: Igen, attól tartok, hogy ez bármilyen politikai helyzetben példakép, teljesen független attól, hogy ma mi van Magyarországon,
2: igen,
1: vagy akár 30 évvel ezelőtt, vagy bárhány év múlva is, a keresztény magatartás a politikában nagyon fontos.
0: Igen, de nem tartották be, mert ha megnézzük a nyugat-európai kereszténységet, és megnézzük a hun kultúrából származó Istvánt és Lászlót, hiszen István intelmei is, azok a hasznos örök intelmek, azok valahol a hun kultúra gyökereibe vannak, hiszen a hun kultúrához hozzátartozott, visszamenőleg a kínai leírások, tehát a kínai könyvtárakban is ott van, hogy a hunok, mikor legyőzték az ellenséget, soha nem gyilkolták le. Elvették fegyveréket, és elengedték őket, szabadon engedték őket. Ezért volt talán az, hogy István is, mikor II. Konrád bejött Győrig hatalmas haddal, akkor Győrbe legyőzte őket, elvette fegyveréket, megetette őket, még a általános iskolában is így tanultuk. Megetette őket, és hazaküldte. Tehát ilyent nem csinált soha senki. Tehát a magyar, a hun kultúrából vett, nevezzük emberi érzéseket, beültették a kereszténységbe. Egy kicsit más volt. Ezért is talán a lengyelekkel is ezért voltunk közösek, mert hasonló volt, hogy például a magyar kultúrán nem volt első éjszaka juga. A boszorkányságot is egy enyhébb formája jelentette itt, mert ha kiderült, hogy rágalmaztál, akkor téged büntettek nyugaton, ez nem volt. És volt ellenállási jog. Ugye, amíg a Buda visszafoglalásáig nem volt törő időig, akkor le kellett mondani a nemességnek a ellenállási jogról, és az azt jelenti, hogy nem engedte a magyar kultúra az önkény uralmat. Az ellenállási jog. Tehát ilyen királyaink voltak, és ez ennek egyik megerősítője volt László király. És ezért kell rá emlékezni.
1: Talán a sporttal is párhuzamot lehet egy kicsit vonni, hogy sportszerű volt?
0: Fair play volt, bár a gyakorlatban ez másképp jelenik meg a világban, mert az emberek önzőek.
2: Ugye az atléta pátri elnevezés is azt mutatja, hogy a következő évszázadokban őt ebből a szempontból még sportembernek is tartották.
0: Sportembernek tartották, hát annak is kellett lennie, hiszen akkor az volt, hogy amikor a vezér kiállt a csatába, akkor nem az volt, hogy menjetek, hanem utánom. Ugye? És az ő magas, egy feje magasabb volt mindenkinél. Egy igazi, erős, külső megjelenésében is egy ma atlétának hívjuk. Jó harcos volt, példa volt, úgy fizikálisan is példa volt, lelkileg is, és tudásában is. Mindig aktuális, örök értékeket hordozott.
2: Egyébként ő politikailag is nagy erőt jelentett, hiszen amikor a következő évszázadban III. Béla visszajött Bizáncból, akkor ő intézte el, hogy Szent Lászlót megszenteljék, tehát hogy Lászlóból Szent László legyen, mert Béla úgy gondolta, hogy ezzel az ő saját legitimitását megerősíti, hiszen ő ugye Bizáncból jött haza, nem biztos, hogy mindenhol nagy bizalommal fogadták őt, már csak ez miatt is, ezért megszentelte László királyt. László király pedig úgy gondolta, hogy ő neki Szent Istvánt kell megszentelnie, hiszen ugye Szent László is választott király volt. Nagyon különös ez, hogy nálunk Abba Sámuel, tehát a harmadik királyunk is már választott király volt, tehát nem csak Mátyás királyok itt állandóan emlegetünk, hanem Abba Sámuel is, Szent László és mások is, tehát egy választott királynak még kell a legitimitását erősíteni, ezért Istvánt szentté avattatta, ugye Székesfehérváron, és ezzel megerősítette önmagának a politikai legitimitását, majd egy évszázaddal később Béla ugyanezt tette Lászlóval, tehát mutatja ez, hogy nem csak kulturálisan, hanem politikailag is egy nagy erőt jelentett Szent László.
1: Igen, és az egyház számára is sokat jelentett Szent László, hiszen Szent István éppen, hogy csak belekezdett, ha jól tudom, akkor Szent László az, aki azután alaposabban végbe tudta vinni azt, hogy kereszténnyé váljon Magyarország.
2: Igen,
1: de nyugodtan mondja, ha nem jól mondom.
2: De jól, tehát igen, ezért is, hogy ő az, aki lélekkel keresztelt, bár még utána évszázadokkal később is voltak pogányok Magyarországon, de nagyon érdekes, hogy volt egy pogány lovas verseny, és annak a győztese Szent László lett, tehát elnyerte a Szent László címet. Nem tudom, hogy a pogányok mennyire tudták ki az a Szent László, de a lovasverseny győztese lett a Szent László. Miközben pogányok voltak, és nem keresztények.
1: Még visszatérve a fizikumára, hát hogy egy fejjel magasabb volt mindenkinél, de ráadásul páncélban lovagoltak. Hát micsoda fizikum kellhetett ahhoz, nem a számítógép előtt görnyedt egész nap, az biztos, de komolyan, hát az a páncél, az lehet, hogy 20-30 kiló is akár, ugye?
0: Igen, ezt el kellett vinni, de abba harcolt, de ne felejtsük el, hogy az ellenfelen is ugyanolyan súly volt, és ennek a súly cipelésével ki a jobb. Ez persze egy nemesek, a fiatalok már gyerekkoruk óta gyakorolták ezt, és ma úgy hívjuk, hogy edzés. Készültek rá, hiszen életük része volt. Nem csak a jó harcos, az számított férfinek, aki jó harcos volt, és neki még vezetőnek is kellett lenni hozzá.
2: Ezt egyébként az édesapjától, Bélától örökölte. Ugye Béla Vazul fia volt, akit azért süketítettek meg, hogy ne lehessen király. Állítólag ebbe a süketítésbe bele is halt. Minden esetre valaki, lehet, hogy pont Szent István kimenekítette az országból a két Árpád-házi fiút, Bélát és Andrást. Andrásnak nem tudjuk, hogy mi volt a neve, ő Kijevből jött haza Oroszországból, és hogy Oroszországnak mind a mai napig Szent András a védőszentje, és onnan ő már András névvel jött haza, hogy milyen névvel ment ki, azt nem tudjuk. Minden esetre Béla Csehországban, majd Lengyelországban ment, és ott Lengyelországban volt egy nagyon erőteljes német lovag, aki ilyen küzdelmekben a lengyel lovagokat mind megölte, és Bélát is szembeállították vele, és Béla megölte a német lovagot, tehát Béla legyőzte a német lovagot, ezért őt Bajnok Bélának nevezték el már ott kint Lengyelországban, és ugye hazajött ide királynak, és hát ő maga két királyfét, ugye Gézát és Lászlót hagyta örökül az országra, de hát ugye bajnok volt, tehát egy erőteljes valaki volt Béla is, és ilyen szempontból az apai minta meghatározó volt László számára is.
1: Érdekes ez a beszélgetés, nemrég pedig a magyar királyi hercegnők életéről készítettem egy beszélgetést, ott meg a hölgyekről volt szó nagyon, hogy hát, hogy milyen sokat tettek a magyar királylányok, hercegnők, ahogy férhez adták őket, és idegen udvarokba kerültek, nem is saját választásuk volt, de helyt kellett állniuk, és hát bizony a mostani történelem szemlélet, de lehet, hogy a korábbi is, eléggé a férfiakról szól inkább, és a nőkről sokkal kevésbé, hát azért Szent László király mellett is kellett, hogy legyen egy jó feleség, aki segítette őt.
2: Igen. Az van, hogy az Árpád-házi királylányok óriási szerepet játszottak Európában, szinte minden uralkodóházban ott van egy-két Árpád-házi királylány, csak sajnos ugye, hát főleg a kommunizmusban ezt nagyon hallgatták, és erről keveset tudunk, pedig mi magyarok Európára óriási hatással voltunk, pont ezekkel a királylányokkal is erre inkább büszkének kellene lenni, és nem agyon hallgatni ezt a mai magyar fiatalok előtt, mert ez igenis egy nagyon komoly történelmi hatás, amit mi kifejtettünk, főleg az Árpád-házi királyok 3 évszázada alatt.
1: Igen, a Magyarságkutató Intézet munkatársával készítettem ezt a beszélgetést, aki egy hölgy, és komoly kutatásokat végeznek és publikálnak is a magyar királyi hercegnők idegen udvarokban betöltött szerepéről.
0: Hát igen, Lengyelországtól Skóciáig, Magyarország ott voltak, Németország, Erzsébet a rózsákkal.
1: Igen. Milyen élmény volt? Szeretne jövőre is ott lenni, ha lehetséges ezen a vacsorán?
0: Igen, hát az olyan örökérték nyomot hagyott bennem, hiszen olyan emberekkel találkoztam, akikkel szintén szeretnék újra találkozni és gondolatokat cserélni.
1: Hát akkor itt barátságok is születtek.
0: Talán. Igen, hát névjegyeket váltottunk.
1: Igen.
2: Fontos, tehát az is fontos, hogy olyanok legyenek többségben, akik már voltak Szent László vacsorán, tehát tudják, hogy mit kell csinálni, de lényeges, hogy azért legyenek újak is, hát most legalább most hétre nem tudom, 2 biztos, hogy volt, tehát László is egy filozófus professzor is volt ott, mint új, tehát mind a 2 fontos, tehát hogy gyakorlottak is és újak is legyenek, sőt még egy színész fiatal is volt, igen, tehát már 3 voltak biztosan. Ez lényeges, hogy minél több ember kapjon Szent László élményt.
1: Amit aztán a gondolkodásába beépíthet, és továbbadhat végül is.
2: Igen, reményeim szerint nem csak egy ilyen spirituális élmény, hanem egy gondolatiságot is elindító élmény a Szent László vacsora.
1: Jó lenne, hogyha sok embert átformálna, sok ember gondolkodására hatással lenne.
2: Amikor elindítottam, 31 éve, akkor arra gondoltam, hogy 10 év múlva már legalább 200 városban lesz Szent László vacsora. Hát 31 év után egy helyen maradt továbbra is ez a Szent László vacsora, de hát igen, jó lenne, ha minél többen kapnának egy ilyen élményt az életben.
1: Befejezésül van-e valamilyen üzenet, amit kifejezetten szeretnének elmondani a hallgatóknak?
0: Hát én elmondtam, hogy szeretnék újra ott lenni, mert én első éves vagyok ott.
2: Ugye Szent Lászlótól fönnmaradt egy mondat, nincs lehetőség földi hatalomban sáfárkodni, igen súlyos bűnök nélkül. Ezt a Monte Cassinói apátnak írta. Hát ez mutatja Szent Lászlónak a szédületes realitás érzékét. Ugye csak találgatnak, hogy mi lehetett az a bűn, amit így szinte meggyónt a Monte Cassinói apátnak. Ugye van egy olyan, hogy mivel Szent István az ő nagyapját vazult, megsüketítette, egy másik leírás szerint megvakítatta, de ő ennek ellenére ezt a megvakítatót szenté avattatta, hogy ez egy nagy bűn volt. Én szerintem nem. Ráadásul én nekem van egy másik gyanúm, azt viszont nem akarom elmondani.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Örömmel voltunk itt jelen.
1: Beszélgetés hangzott el Szent László király életéről és a 31. Szent László vacsoráról. A felvételt Murányi Nikolett készítette.
3: Hírpercek.
4: A világ békéjére énekelt nehéz sorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. A hajléktalanok mellett szólalt fel a Szentszéki ENSZ misszió tanácsadója. Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leo pápa spanyolországi látogatása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgio Laudatussi adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leo pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból, Szentpéterváról érkeztek. A Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte, a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leó pápának a jelenlétéért és tanításáért. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, fogalmazott a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának tanácsadója, Murphy érsek július 28-án New York-i tanácskozáson. A hajléktalanság tartós jelenlétének nyugtalanítania kellene a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta felszólalásában. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, a lakhatást azért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. A jelenlévők értékelték az eddig elért eredményeket, továbbá meghatározták a következő évtized prioritásait, a fenntartható városfejlesztést a szegénység felszámolása érdekében. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leó pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leó pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szent Atya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Fedezzük fel újra a 10 parancsolatot, amit 45 év alatt a kőtáblákkal együtt összetört ez a körülöttünk lévő világ. Talán olykor mi is segítettünk. És ezeken a kőtáblákon összetörték a 4. parancsolatot, hogy az Úrnak a napját megszenteljük. Legyen egy nap, amikor csöndben, a csöndben, az igével megcsendülő csöndben, a lélek által megcsendülő csöndben vele együtt vagyunk, mert egyel többen vagyunk most itt. A mi Urunk Jézus Krisztus. Testvérek, ez nem a bosszantásunkra való a 10 parancsolat, mint ahogy a sorompó se a bosszantásunkra való, hanem hogy el ne üssön a vonat. Azt az Isten kegyelmesen adta, és bocsánat, ha most egy lélektani tényt mondok, a skandináv pszichológusok kikísérletezték, hogy csak 6 napon át tud 8 órát testi, lelki, szellemi munkát úgy végezni az ember, hogy a testi, lelki, szellemi energiájának a kamatait használja, a 7. nap már a tökéjét használja, ha nem pihen. Nem csak egy szent vallásos parancs. Értünk is való. Egészségünket védi az Isten azzal, hogy olykor leültet a lábaihoz, ahogy leültette Máriát, ahogy most itt ülünk ebben a szép templomban. Egészségünket táplálja, erőnket, szellemünket. Ez nekünk szentségesen szentül, szent és jó dolog. Tanuljunk meg újra csöndbe lenni Jézustól. Hát gondoljuk meg ők, aki igazán szerette a tanítványait, olykor-olykor ott hagyja még a legkedvesebb 3-at is, fölmegy egy hegyre, elmegy egy pusztába, hogy egyedül lehessen az Atyával, hogy ott figyeljen fölfelé, befelé, és azután onnan, mikor eljöve, onnan kilép ebből a csöndből, mondja a legcsodálatosabb parancsait, mindig így kezdi, bizony, bizony, mondom néktek, ámén, ámén, így van a görög szövegben, légo hümin, én valahogy a szívem mélyén úgy érzem, hogy ez a ámen, ámen, még fölfelé szól, amit a csöndben hallott, hogy igen, igen, értettem, Atyám, és így folytatja, de ez már a tanítványainak. Most már mondom néktek, amit a csöndből hozta. Nos, ezt a megcsendülő, Istennel megcsendülő csöndet újra föl kell fedeznünk. Testvérek, a saját érdekünkben hadd hagyjam itt. Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Igen, menjünk, utazzunk, aki teheti, de aki nem teheti, legalább üljön le a kertje sarkának csöndjébe, a fotelje mélyébe, és hunja be a szemét, és legyen kettesbe a gazdájával, a mi Urunk Jézus Krisztussal. Figyeljen befelé, itt is van egy belső kamrácska, és ő azt mondja, hogy ő itt is akar lenni. Hát az Isten mindenütt van, hát hogy ne lenne itt is. Figyeljünk, hogy mit üzen, és mindig üzen valamit, aki nem csak videó és audio idióta már, mint a fél világ, hanem tud csöndben lenni, és fölfelé-befelé figyelni. Tehát ez az első kérésem és hagyatékom a gyülekezetnek. Tanuljunk meg lenni, nem csak tenni. A második, a következő, azzá lenni végre, akivé Isten elgondolt bennünket. Hiszen testvérek, nem csodálatos, itt nincs két egyforma ember, az egész világon hány milliárd ember él, nincs két egyforma, pótolhatók vagyunk, de kicserélhetők nem. Mindenki más. És mindenkinek valami más feladatot bízott. Ne gondoljunk nagy dolgokra, hát nem vagyunk mi Teréz anyák, vagy Schweitzer Albertek, de nincs itt közöttünk valaki, akire valakit, egy valakit, valami icipici dolgot az Isten rá nem bízott. Egy talentumot, vagy hármat, vagy ötöt, de azt az egyet se köthetjük be a kendőbe, mint az a kendős ember, aki bekötötte és elásta. Nem, nem áshatjuk el, testvérek. Akármilyen fehér a fejünk, még mindig valamit fölfedezhetünk, hogy ez még az én dolgom, amíg egyet dobban a szívem. Ezt nem bízhatom se vissza az Istennek, se másra. Ezt én rám bízta, azért vagyok ezen a földön. Újpesten most hatalmas nagy bérházak épültek, és bizony nagyon sivárak, és az egyik bérház elől egy 5 négyzetméter kis kertet, egy nálam is idősebb ember olyan csodálatosan ápol, virággal teleültetett 5 négyzetméter, és öntözi. És valaki megkérdezte tőled, hát Anti bácsi, a nagy beton dzsungelbe, hát ezt az 5 négyzetmétert, hát mit pusmog vele, hát nem látja, mi van maga körül. Azt mondja, nézze, úgy szeretnék meghalni, hogy legalább ezen az 5 négyzetméteren szebb maradjon utánam a föld. Eszembe jutott Mécs Lászlónak egy szép verse, aki találkozott egy erdő közepén egy emberrel, aki vadrózsába nemes rózsaszemeket oltott, és megkérdezte tőle, hogy mit csinál, bátyám? Vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Ugye tetszenek érte? Vadózva rózsát oltani, hogy szebb legyen a föld. Tenyerünkre tenni a szívünket, kiüti, kibizony. Újra fölvesszük, újra tenyerünkre tesszük, újra fölajánljuk, megint kiütik, kiütik. Újra tenyerünkre vesszük, fölajánljuk, és tovább megyünk. Egy kedves kis lelki gondozottam, olyan pici 141 centi úgy született, ilyen kis töpörödött nyomorék testtel megvan az oka, miért még a tévé is csinált vele egy Erzsike nevű műsort. Egy kisgyereket örökbe fogadott, és már az legalább egy fél derékkal magasabb a kis édesanyánál, és egyszer megkérdeztem, hogy hát Erzsikém, hát merted vállalni, hogy ezt a gyereket itt fölnevelt, és úgy fölragyogott az arca, szóval Bandi bácsi, nekem tovább kell adni azt a sok szeretetet, amit segítő emberektől kapta. Testvérek, hát valamit tovább adni, hogy szebb legyen a föld, egy szívnek valamit tovább adni, hogy melegebben dobogjon, ha eltűnünk erről a földről. Egy zenész fiatal barátom, egy nagyon ritka ütős hangszeren játszik, és egyszer tréfásan megkérdeztem tőle, hogy ugyan mond már, hát egyáltalán abban a darabban, amihez most sietsz, van-e egy valami játszani valód ezen a furcsa ütős hangszeren? Halálos komolyan mondta, azt mondja, igen, Bandi bácsi, 6 taktus. 6 taktus, és hozzátette, de enélkül nem volna teljes az egész zenemű. Testvérek, azt ne mondja itt valaki, se Istennek, se az öreg bojtárnak, hogy legalább 6 taktust nem bízott rá az Isten. Mindenkire egy szívet, egy embert, egy szívdobbanást, 6 taktust. 5 négyzetméter, és ez számon kér. Ezért van a talentumok példázata. Kitől egyet, kitől hármat, kitől ötöt. Tehát az első kérésem az, tanuljunk meg ismét lenni és nem csak tenni. Másodszor azzá lenni, akivé az Isten akar, azt tenni, végre fölfedezni, nincs késő. Halálunk előtt egy évvel vagy egy hónappal is még valamit megtehetünk, mert az Isten számon kéri tőlünk. Végül a harmadik, és ezzel befejezem, egészen azé lenni, aké vagyunk a gazdáké. Nem csak tenni, hanem lenni. Azzá lenni, akivé az Isten teremtett, végül azé lenni egészen, aké vagyunk, a mi Urunk Jézus Krisztusé. Egy magába roskadt ember ült egyszer előtt, és szinte számon kérte tőlem, hogy mondjam ám meg, hát miért születtem én erre a világra, és sorjázta tényleg kínjait, keserveit, sokféle csődbejutottságát, megkarcolt, hajótörött életét. Mondjam ám meg, és aztán hozzátette, tudjad, nem kellek én senkinek. Kiszaladt a számom, hiszem nem tőlem, de igen, az Istennek maga kell, testvére. Rám nézett, és azt mondta, és akkor az az Isten mit kezd velem, azt mondja meg. Azt, hogy abba a pillanatban, ha jelentkezik nála testvéremet, tovább utalja valaki másnak, átutalja egy másik embernek. Maga elé nézett, aztán magam is megdöbbentem. Könnyes szemmel visszanézett rám, azért adjon egy címet. Akár egy elfekvőbe, akár egy kórházba holnap meglátogatom. Új élet kezdő. Megtalálta az élete célját. Magába zárt ember volt, önmaga falaszta be magát. Kinyílt mások felé, Isten valóban átutalta másoknak, és egyik legkedvesebb kórházlátogató munkatársammá vált. Testvérek, ebbe a nyüzsgő és tényleg szorongatott, háborús hangulatú világba, amikor pergünk, nyüzsgünk, mint az a bizonyos szobor. Amikor gyűjtögetünk, bocsánat egy szakkifejezését, egóprotéziseket, én pótlásokat, mert csak akkor érzi valaki magát, ha minden ügyeletes státusz szimbóluma már megvan. Hadd merjem újra a végén azt az igét olvasni, amivel kezdtem. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Ugyan mit használ? Önmagát pedig elveszti, vagy romlásba veszi. Miért? Mert csak tenni tud, de lenni nem. Mert nem tudja, miért van a világon, és hogy gazdája van, ami Urunk Jézus Krisztus testvére. Gazdánk van, nem vagyunk gazdátlan emberek, de ő nem félig lett a gazdánk, egészen a halálig. Ha csak félig vagyunk a gazdánk követői, csak imádói és nem követői, akkor most arra kér bennünket, lehet, hogy a öreg bojtár utolsó, szinte testamentuma, egészen testvéreim. A gazdánk egészen kitárja a karját, egészen halálos, kereszthalálig komolyan mondja, jöjjetek én hozzá. Mindnyájan, akik megvagytok fáradt, és bízom megvagyok, és én nyugalmat adok a ti lelkeiteknek. Tetszenek tudni azt a szép görög szót, ami itt van? Pauzát, paujó. Pauzát adok, én fogok egy olyan nyaralást, olyan pihenést, olyan pauzát adni, amit eddig még soha az életetekbe át nem értetek. Csak tanuljatok meg egy kicsit lenni, nem csak tenni, azzá lenni, akivé szeretném, hogy legyetek, és egészen az enyém, a ti gazdátoké. Amen.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Hírpercek.
3: Oroszhegy ad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának.
2: Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Kiskörösön is megemlékeznek Petőfi Sándor halálának évfordulójáról. Nagy érdeklődés kíséri az Egyesült Államokban a házasság védelmében a 16. században vértanúságot szenvedett öt ferences hittérítő boldoggá avatását. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Augusztus 8-án szombaton Oroszhegyen rendezik meg a székelyföldi vándorbölcső lakók második találkozóját, amelyre a Kárpát-medence különböző pontjairól várják mindazon családokat, akik valaha részesei voltak a vándorbölcső programnak, valamint azokat is, akik hamarosan kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez, tájékoztatott a romkat.ro. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcső program célja, hogy a bölcsők családról családra járva a gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az első bölcső lakó találkozót 2025-ben Csinódon rendezték meg, a hagyomány folytatását idén az oroszhegyi bölcsős családok vállalták magukra. A találkozó 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyuládi Szent László oltárnál, amelyet bölcsök megáldása és átadása követ. Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékeznek július 31-én Bács-Kiskun vármegye több településen. Kecskeméten várostörténeti előadással, Kiskunfélegyházán hadtörténeti beszélgetéssel, Kiskörösön pedig emlékműsorral és koszorúzással idézik fel a költő alakját, közölték a szervezők az MTI-vel. A kecskeméti rendezvényen a helyi Petőfi kultusz 19. század közepétől napjainkig tartó alakulását, a felavatott emlékjeleket, valamint a városhoz kötődő dokumentumokat és helyszíneket mutatják be. Rövid élete során Kecskemét is fontos állomás helye volt, 1828 és 31 között az ottani evangélikus elemi iskolában tanult. Születési városában Kiskörösön az eredeti állapotában megőrzött szülőháza és az evangélikus templomban található keresztelési anyakönyve ma is a Petőfi kultusz kiemelkedő emléke. Petőfi Sándor 1849. július 31-én tűnt el Segesváron. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco de Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stephen D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldoggá avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldoggá avatás az ország. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
3: Híreinket hallották.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből. Kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Hálát adunk Istennek, Urunk, Jézus Krisztus atyának, valahányszor értetek imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amelyet minden szent irán tanúsítok, annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is.

Isten segíti és védelmezi népét, hogy boldog legyen, hiszen ő maga választotta örökségül. Adjunk hálát neki, és jóságára emlékezve mondjuk.

0: Könyörögjünk. Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma is a Kismese című könyvemből fogok mesélni nektek. Először arról, hogy vajon hogyan történt az első híres kutyakoncert. Sárga holt fény csordogált be az ablakon. Kismese párnáján fekve nézte a holdat s a csillagokat. Anyukája az ágya szélére ült, és mesélni kezdett. Kutyakoncert? Egyszer sok-sok kutya összedugta a fejét, és építettek egy kutyavárost. Minden kutyacsaládnak volt egy szép kutyaháza, rajta kutyaajtó, kutyaablak, körülötte kutyaudvar. Napközben vadásztak, a felnőttek nyúlra, a kutyagyerekek egérre. Este minnyáján összegyűltek a kutyafalu közepén, nagy tüzet raktak, s hatalmas kondérban főzni kezdték a vacsorát, minnyájuk kedvencét, a nyúlpörköltet. Közben lassan feljött a hold. Sárgán világított, olyan volt, mint egy kerek sajt. Több se kellett a kutyáknak, mind ott hagyták a kondért, és rohantak a kapuba holdat bámulni. Közben persze a pörkölt szénni égett. Mikor a kutyák ezt észrevették, keservesen sírni kezdtek. Ugattak, nyüszítettek, vonítottak, ahányan annyi hangon. Sajnálták, hogy a hold és a nyúl között pad alá estek. Azóta padra rá se bírnak nézni, ezért is nem ülnek rá, legfeljebb alá. Hát így esett az első kutyakoncert. Szép, holdas nyári éjszakákon ma is gyakran hallani, hogy rákezdenek a zenére, valahányszor csak eszükbe jut ez a szomorú vacsora. Az emberek pedig dunna alá bújnak, amint meghallják. Gyerekek, nektek van kis kutyátok? S ha nincs, szeretnétek-e? Gondoznátok is szépen? Hallgassunk meg most erről egy éneket.

kis mese barátnőjével játszott csip-csip-csokkát. Anyukái odapillantott és megkérdezte tőlük. Meséljek nektek egy mesét a csipkelődésről? Igen, mesélj, kérték. Jó, a mese címe Bolhabál. Kis mese, voltál-e már Bolhabálban? Nem, én igen. Meséld, mami, már is izgulok, fülelt kismese. Nagyon érdekes volt. Tömérdek sok bolha összegyűlt egy szunyókáló nagy fekete kutya fülében, s ekkor kezdődött el a dáridó. A dáridő. Szólt a bolha zene, járták a bolhák a bolha polkát, olyan gyorsan ugráltak, hogyha az egyik felugrott, a másik esett le helyette. Végül maguk sem tudták, melyikük ő, és melyik a másik. Majd kiugrottak a bőrükből. Hol kiugrottak belőle, hol bele. Volt olyan is, hogy egy bőrbe ketten is visszaugrottak. Ilyenkor még egymást is megcsípkedték. Hanem a hangos mulatozásra felébredt a nagy fekete kutya, és mérgesen elvakkantotta magát. Vau! Vau! A sok bolha ettől úgy megijedt, hogy ilyettében mind kiugrott a bőréből, és elszaladtak, ahányan voltak, annyi felé. S mivel a bőrük ott maradt, azóta is keresik. Ha gyerekekkel találkoznak, néha beléjük bújnak. Ezért van, hogy néha a gyerekek is szokták csipkedni egymást. Gyerekek, ugye nem csak a bolha tud csipkedni, szúrni minket, hanem a csalán, a szúnyog, a szederbokor is. Hallgassunk meg most valamelyikről egy dalt.

0: soha se.
1: Család a neve.
0: Ne ész hozzá soha se.
1: Bogáncsa neve.
2: Kedves gyerekek, elköszönök tőletek. Vigyázzon rátok az őrangyalotok.
3: Kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom.
2: Kedves hallgatóim, eddig tartott a gyerekeknek szánt mese, és még van annyi időnk, hogy egy kicsit a felnőttekkel is együtt lehessünk. A Virasztó című felnőtteknek szóló könyvemből olvasnék most fel egy igaz történetet. A Virasztóról annyit, hogy kötetem írásai, vallomások. Emberekkel való találkozásaimról szólnak, gyerekekkel, felnőttekkel, öregekkel, akikkel együtt megyünk az úton. Akikkel egy bárkában utazunk, mint Noé családjával. Akikkel megérinthetjük egymást, s átadhatunk valamit Isten üzenetéből. Mert mindnyájan az ő üzeneteit hordozzuk, és kegyelem minden találkozás. Hadd idézem most fel Aranka néni kedves alakját. Aranka néni. Honnan ismerem Aranka nénit? Egy fa alatt találtam. Tikkat akácfa tövében ült a földön, borosan és nyögdécselve. Rémülten szaladtam oda, ahogy megláttam. Rosszul tetszik lenni? Igen, rebegte az öreg asszony. Hívjak orvost. Ne, ne, tiltakozott. Körülnéztem, kisegíteni a nénit legalább hazavinni. Ha ló nincs, szamár is jó, sóhajtottam, s rozog a vállaimon átvetve, rogyadozó léptekkel végigvonszoltam őt a végtelen hosszúnak tűnő, forró, angyalföldi utcán. Sötét, vigyori tekintetek kísértek utamon. Végre otthon voltunk, lefektettem, betakartam. A néni boldogan hálálkodott. Fél óra múlva arra felé volt dolgom. Azt hittem, káprázik a szemem, amint az ismert akácfa tövében megpillantottam Aranka néni görnyet alakját. A földön ült és segítségért sóhajtozott. Tétován léptem oda. De Aranka néni, mit tetszik itt csinálni? Hát, hogy is mondjam, hebegte zavartan. Át szoktam jönni ide a kocsmába, izogatok kicsit, aztán itt üldögélek. Aranka néni nem volt részeg. Ült a földön, hófehér haján játszott a fény. Barna szemében kérés. Az utolsó kérés. Néztem őt, értettem őt. Aranka néni, lennél kedve holnap átjönni kicsit hozzám vendégségbe, érte mennék? Lenne, rebegte elhalón. Akkor most tessék hazamenni, jó? És holnap 5-kor. Aranka néni azonnal felpattant, és fürgén ügetett hazafelé. Rügy pattant az ágon. Én is hazabaktattam romos angyalföldi lakásomba. Pár napja költöztem ide. Istenem, az első vendégem. Kérlek, legyél közöttünk te is. Másnap kora reggeltől takarítottam. Zengett a ház. A rozsdás fürdőszobai tartály alatt tűz ropog. Tortáért szaladtam, gyorsan a karácsonyi terítőt. Piros csészék fölé illatos virág hajolt. Ágyamra könnyű fekhelyet készítettem, édesanyám hímezte párnával, puha takaróval. Szellőkelt a rekkenő melegben. Nagy szatyrokkal indultam Aranka néniért. A kapuban várt, legszebb ruhájában. Aranka néni, hozzuk el a szennyest is, van jó meleg vizem. Aranka néni teljes testi és lelki súlyával rám támaszkodott, s nagy hangerőre kapcsolva látványosan vonultunk utcahosszat, nem kis nézősereg közepette. Végre egy fotel, rogytunk le otthon, de nem sokáig, mert Aranka nénit várta fenyőillató fürdővize. Haját megmostam, becsavartam. Az uzsonnát jobban élvezte. Közben boldogan, sikongva, megállás nélkül beszélt. Tessék ledülni kicsit, én meg felteszek egy szép lemezt, jó? Jó. Aranka néni majdnem teljesen süket volt. A lemez csak a szívével hallgatta. Szárnyalt a zene, s Vivaldi tavasza betöltötte a szobát. Kész a frizura, hogy tetszik? Ó, pirankodott, nagyon szép. Akkor felteszem a fekete klipszemet is. Jól áll. Ebben szeretnék majd a koporsóban feküdni. Ugye jól fogok mutatni? Bámulta magát boldogan. Igen. Néztem hófehér haját, kipürült arcát, huncut szemeit. Igen. Láttam fénylő, halhatatlan lelkét, vendégem, Istenem karjaiban.

Kedves hallgatóim, elbúcsúzom kicsiktől és nagyoktól. Ha szeretnének velem találkozni a Mária Rádió hullámhosszán, megtehetik. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a mi szerető, megmentő, örökbefogadó Istenünk.

0: Ilyeneké a mennyek országa. Homoki nagy Katalin olvasott fel saját meséiből.
1: Hírpercek.
2: Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leó pápa spanyolországi látogatása. A világ békéért énekelt nehéz sorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. Oroszhegy ad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leó pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leó pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szent Atya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgio Laudato Si adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte, a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leó pápának a jelenlétéért és tanításáért. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco di Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stephen D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldog avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldog avatás az ország. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nem az államtól kell várni a dolgokat. Istenünkhöz kiáltunk nemzetünkért, és nem győzünk eleget hálát adni a szabadságunkért. De ez a szabadság, ez nem csak egy lehetőség, hanem mindenek előtt kötelesség, hogy éljünk vele. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk sokszor a történelmünk során. A Kárpát-medence, ahova érkeztünk 1000 évvel ezelőtt, az nehéz hely azért, mert a legtöbbször nagy, erős és térfoglaló hatalmak szorításában és fenyegetettségében éltünk. De hogy megálljuk a helyünket, az összefogást és munkát igényel. Nemzedékek úgy nőttek fel, hogy mindent az államtól vártak. De hogyha az államtól várunk mindent, az bizony a teljes elsorvadáshoz vezet. Erről beszél nekünk Teleki Pál. Hallgassuk őt. Az Úristen nehéz helyre rendelt bennünket, de megálltuk a helyünket, és megálljuk most is. De hogy továbbra is megállhassuk a helyünket, nem elég ezt csak hirdetni, hanem dolgoznunk kell. Mi mindent az államtól várunk. Alig van ipari tevékenység állami szubvenció nélkül. Nincs tudományos fejlődés állami szervezés nélkül. Egyleteinknek túlnyomó részei állami támogatásból él, és alig van tevékenység, amelyben az állam ne igyekeznék gyámkodni. Ha nem teszünk ellene, a társadalom teljes elsorvadásához vezet, mondja 70 évvel ezelőtt Teleki Pál.

0: keresztjének nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: A mai napon a Bátorövő Szentkóti Nemzeti Szentjében pohászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk föl mindannyian a hit szerzőjére és bevészőjére Jézusra. Ő mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Kedves testvérek, holnap, évközi 18. vasárnapján a Szent Miséken, Szent Máté evangéliumából lesz egy részlet felolvasva, és méghozzá Jézusnak a csodálatos kenyér szaporításából az egyik, amikor 5 kenyeret és 2 halat szaporított meg. A Szentírásban, ahogy olvassuk, az első mondat az így hangzik ezzel kapcsolatban, hogy amikor Jézus ezt meghallotta, akkor visszavonult egy puszta helyre. Ami ezt meghallotta, az az előtte levő szövegekre utal, vagyis keresztelő Szent János halálára, lefejezésére, vértanúságának híréről van szó. Visszavonult, mert ettől kezdve már Jézus a kereszt árnyékába került, hogy ezt fogalmazzák a teológusok, vagyis most már ő van a célpontban, ő lesz a következő áldozata az Isten igazságának, az Isten országa meghirdetésének és megvalósulásának. Maga a kenyér szaporítás is előre mutat, méghozzá az utolsó vacsorára mutat előre, ahol Jézus nem megszaporítja a kenyeret, hanem a kenyeret és a bort átváltoztatja önmagává. Az Jézus önátadásának lesz a szintere a kenyér és a bor, és az pedig előre mutat a keresztre. Vagyis látjuk azt, hogy a vasárnapi evangélium rész előre visz bennünket egy kissé Jézus kereszt áldozatához. Ám a kereszt Jézusnak nem a végcélpontja volt, hanem egy átalakulási hely, ahol az ő teste és az ő lelke, mint egy a kereszt áldozat révén, egy új dimenzióba került, és ez a föltámadás. Mi sem tudunk másként föltámadni, mint Jézus kereszt áldozatából részesedve, de ez azt is jelenti, hogy közösségre lépünk Jézus kereszt áldozatával, vagyis mondjuk ki, mi se tudjuk kikerülni a kereszt áldozatunkat, hogy a föltámadásba eljuthassunk. Azonban ez egy számunkra egy vigasztaló lehet a nehézségekben, hogy minden egyes nehézség, amit a Földön el kell viselni, ha Krisztus kereszt áldozatával egyesítjük, akkor mindegy előlegezve kapunk már abból a föltámadás öröméből is. Amen.

0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körültünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymást.

0: hatalmas Isten, mennyei atyák, abból a mélységből kiáltunk hozzá, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és értessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezzel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szereteted áldásait, papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a föláldozott vágányt. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászorult testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva a békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellen tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építőlessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ége szülanyja Mária. Szent István királyunk, a te oltalmadban ajánlott a nemzetünket. Jár közben értünk szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot, fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: A nyugodalmas jó éjszakát, és egykor a boldog végórát, adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Hirdetjük a testvéreknek, hogy augusztus 9-én vasárnap a 11-es mise után lesz itt Mátraverebély Szentkuton Tamás Fizánt ferences atya hamvainak áthelyezése. Székelyföldi Csíkcsomortányból származó Fizánt atya 71-ben halt meg Budapesten, de a két háború közt többször volt itt Szentkuton házfőnök, és nagyon sokat tett a kegyhelyért. A nagyboldogasszony főbúcsút augusztus 15-én és 16-án tartjuk, a részletes program felületeken található. Imádságunkat a Mátraverebély Szentkuti Nemzeti Egyhelyről közvetítettük.

0: Mária Rádió.
1: Az ADHD-ban az okozza a tüneteket, hogy a dopamin szint, ennek a hormonnak a szintje az ADHD-s emberben alacsony, és azért, hogy ezt a dopamin szintet magasabban tartsa, egy átlagembernek 10 darab ingerre van szüksége, egy ADHD-snak meg 50 darab ingerre van szüksége.

0: Mit jelent az ADHD? Csak a hiperaktív gyerekek állapotáról van szó, vagy ennél sokkal összetettebb jelenség? Hogyan ismerhető fel gyermekkorban? Erről beszélget Prontvai Vera, Cser Zita pszichológussal.
1: Szeretettel köszöntöm Cser Zita pszichológust a Mária Rádió stúdiójában, akivel a következő fél órában, arról fogunk beszélgetni, hogy az ADHD-nek milyen megjelenési formái vannak gyerekkorban, illetve felnőttkorban, valamint, hogy hogyan kezelje ezt a család és a különböző intézmények. Te érintett vagy ebben a témában, Zita?
2: Én érintett vagyok, engem felnőttként diagnosztizáltak ADHD-val. Az ADHD-nek a jelentése egyébként a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar. Ennek az angol szónak, vagy ennek az angol verziójának a mozaik szava a magyar ADHD tó, ahogy ugye a köztudatban is szerepel, és akkor megkülönböztetünk ebbe a figyelemhiányos túlsúlyú ADHD-t, meg hiperaktív túlsúlyú ADHD-t, és a legjobb az a kevert típusú. Én ezt sikerült behúznom.
1: És ezt nem vették észre általános iskolában, óvodában?
2: Nem, és ezzel a közepében is vagyunk, hogy hogy jelenik meg fiúknál, lányoknál, és mi a különbség, miért más egy kisfiúnál, egy kislánynál.
1: És te hogy jöttél rá? Vagy mikor lettél önmagad számára gyanús?
2: Én mindig azt mondtam, hogy normális voltam, amíg gyerekem nem született. Szülés után borult minden. Ugye tudni kell, hogy az ADHD-nak a tünetei kislányoknál nagyon sokszor így úgy mondja a szaknyelv, hogy szubliminálisan jelennek meg, az azt jelenti, hogy küszöb alatt nem éri el az inger küszöböt. Például most a saját példámból kiindulva mondjuk az tűnt föl a környezetemnek, hogy mondjuk csúnyábban ettem, tehát mondjuk egy fagyizásnál az összes kis osztálytársam, csoporttársam szépen tudott enni, és én a hajam tövéig fagylaltos voltam meg mindenhol. Vagy például, hogy rendszeresen maradt otthon felszerelésem az iskolában, vagy én voltam az egyetlen, aki kihagyott egy feladatot, ahogy jöttek sorban a feladatok, vagy nem fordítottam meg a dolgozatot, és nem töltöttem ki a másik oldalt, vagy a kedvencem, még az érettségin is, hogy le volt vezetve egy egyenlet, tökéletes logikai sorrendben lehetett látni, hogy tudom a műveleteket, és a számok azon köszönő viszonyban nem voltak azzal, mint ami egyébként következni kellett volna. Se én, se a matek tanár nem értettük, hogy hogy jutottam arra az eredményre, amire, mert a logika rendben volt, de a számok azok teljesen ötletszerűen voltak oda vetve a papírra, és ezek inkább csak olyan módon jelentek meg, hogy szedd már össze magad, figyelj már oda jobban, de miért nem lehet odafigyelni, de miért nem lehet megfordítani a dolgozatot, de hogy hagyhattad megint otthon. Ez volt az egyik része, a másik meg a kigyilkolt radírok és tollak. Tehát az a figyelemnek, hogy összetudjam tartani a figyelmemet, ahhoz folyton rágtam a tollamat, gyilkoltam a radíromat, firkálgattam a tankönyveimet, birizgáltam, söndörgettem, tehát valamit folyamatosan csinálnom kellett ahhoz, hogy ugye a figyelmemet fent tudjam tartani. És ez nem az a klasszikus ADHD-s tünet, ami a legtöbb embernek mondjuk adott esetben eszébe jut, hogy csilláról lóg, bekiabál, mászkál, lábat lóbál, csúnyán beszél, hirtelenkedik, durva. Ez inkább ugye a fiúknál jelenik meg, ez a fajta tünet.
1: Elmentél a gyerekek születése után egy pszichológushoz, vagy egy szakemberhez, aki kitöltetett veled egy tesztet, vagy hogy mérik ezt fel?
2: Először is csendben szenvedtem, ami nekem ilyen nagyon újszerű volt, az volt, hogy nagyon indulatos lettem, így hirtelen a semmiből, ami nagyon meglepett, mert korábban nem volt ezzel problémám. Ugye a kislányok alapvetően nagyon hajlamosak kompenzálni, bennük sokkal nagyobb a megfelelés, mint a kisfiúkban, különösen egy elsőszülött lánygyermekben, ott a megfelelés aztán az egekig szokott érni általában, ez egy ilyen úgynevezett ilyen sorsszerű dolog, hogy az elsőszülött kislánygyermekek nagyon szeretnének megfelelni, nagyon teljesítményorientáltak, ez szinte minden családban megjelenik. És ez nálam is így volt, és nagyon megfeszített erővel, akkor ugye volt még egy csomó felesleges időm és energiám, amit arra csoportosítottam, hogy a tüneteket szépen lepleztem, kordában tartottam, összeszedtem magam. Ugyanez a feladat, mondjuk elindulni otthonról, hogy meglegyen a kulcs, a telefon, az esernyő, a táska, minden, az tízszer annyi energiába telik, mint valaki olyannak, aki egyébként nem ADHD-s. Viszont én ezt a tízszeres energiát bele tudtam tenni, mert ugye nem volt gyerekem, aztán mikor megszületett az első kislányom, és borult minden, ugye alvás megvonás, szoptatás, hormonális hullámvasút, az egész felborult életmód, ami ugye a kisgyerekes léttel jár, ez az összes energiámat felemésztette, és nem maradt semmi a tüneteknek a kompenzálására, és így csőstül, ajtóstul dőltek rám.
1: Mi a legdurvább példát?
2: Azt azért nehéz mondani, mert ketten vagyunk figyelemzavarosok a háztartásban, és én vagyok még így is az összeszedettebb, úgyhogy talán az impulzus keresés, vagy az, hogy például a legnehezebb nekem az így ADHD-sként, hogy az otthonülős mókuskereket, mindennapokat, az ismétlődő feladatokat, ennek a monotóniáját, hogy pelenkát cserélni, feneket törölni, ételt előkészíteni, ételt elpakolni, háztartást rendezni, és újra, és újra, és újra, ez sokkal-sokkal rosszabbul tűröm, mint az átlag valószínűleg, tehát ez engem kikerget, és akkor ilyenkor jönnek az utolsó pillanatos, de utazzunk el valahova, de csináljunk ezt, csináljunk azt. Az ADHD-ban az okozza a tüneteket, hogy a dopamin szint, ennek a hormonnak a szintje az ADHD-s emberben alacsony. És azért, hogy ezt a dopamin szintet magasabban tartsa, mondjuk egy átlagembernek 10 darab ingerre van szüksége, egy ADHD-snak meg 50 darab ingerre van szüksége. Tehát ahhoz, hogy én a figyelmemet fent tudjam tartani, vagy azt, hogy magamat meg tudom szervezni, és jól érzem magam a bőrömbe, és ehhez van megfelelő mennyiségű dopamin és szerotonin felszabadulva a szervezetemben, ahhoz nekem sokféle ingerre van egyszerre szükségem. Még valaki mást, vagy egy átlagembert, egy neurotipikus embert, a hétköznapok normál ingerei megfelelő módon ingerelt állapotban tartanak ahhoz, tehát megfelelő izgalmi szintet jelentenek ahhoz, hogy ne unatkozzon és jól érezze magát. Talán ezt mondanám a legnehezebbnek, hogy ez a 20.000. Anya kérek enni, anya ilyes vagyok, vagy anya ez kell, anya az kell, vagy hogy ugyanazok a feladatok, hogy felkelünk, elindítjuk a napot, kimegyünk, medencézünk, ez meg az, ami nagyon jól hangzik, és nagyon sokszor önostorozásba csapált bennem, hogy de hát más erről az életről álmodik, én meg itt unatkozom, és ilyenkor emlékeztetni kell magam, hogy papírom van róla, hogy miért unatkozom.
1: De ez jó, hogy így el tudod fogadni, vagy a családod is így elfogadja.
2: Hát ez már most 3 éves munka, tehát hogy egyáltalán kellett fél év ahhoz, hogy ne érezzem azt, hogy imposztor ADHD-s vagyok, aki csak elbújik egy diagnózis mögé, aki egyébként meg lusta, meg jellemtelen, meg csak összeszedhetné magát. Szóval, hogy azok a társadalmi bélyegek tökéletesen megjelennek a belső önmagammal való párbeszédben, amit egy ADHD-snak mondanak, hogy fegyelmezetlen, hogy jellemtelen, hogy lusta, hogy szedje már össze magát, hogy hisztis, hogy nem tudom én, amiket szoktak mondani.

0: említetted, hogy a kisfiúknál és a kislányoknál az ADHD tünetei máshogy jelennek meg. Mi a legalapvetőbb különbség?
1: Talán az, hogy a lányok törekednek a kompenzálásra, ők próbálnak inkább beilleszteni, a fiúk meg ezt elengedik. Tehát valahogy a fiús viselkedés repertoárban sokkal jobban helye van a tombolásnak, a bomlásnak, a hirtelenkedésnek, a vadulásnak, az őrültködésnek. De azt lehet mondani, hogy hát eleven, hát fiú. A kislányok meg ugye visszafogottak, fésülgetik magukat, illegetik magukat, ők náluk ugye sokkal inkább ez a visszafogott nőies karakter jelenik meg. Vannak ezek az igazán csajos kislányok, én sose voltam ez, és egyébként a nagyobbik lányom sem ilyen, rám hasonlít, és hogy ott meg azért nem nagyon tud ez teret kapni. Ritka az, hogy egy ADHD-s kislány ugyanúgy ordít róla, hogy ADHD-s, tehát a kislányok már egész picikortól kompenzálnak és próbálnak beilleszkedni.
0: Honnan lehet ezeket a jeleket észrevenni, mondjuk, hát nem is tudom, óvoda előtt, tehát hogy egészen kicsi korban, mondjuk 3 éves korig felismerhetőek az ADHD tipikus jelei, vagy ez akkor fog igazából kiderülni, hogyha a gyermek már közösségbe megy?
1: Diagnózist 5 éves kor alatt nem adnak, viszont szakavatott szem már egészen csecsemőkorban fel tudja ismerni, tehát nekem is például a 3 gyerekem közül egyről gyanítom, hogy érintett, és egészen más már a csecsemőkoruk is, az alvás mintázatuktól kezdve, a csecsemőkori alvás mintázatuktól kezdve az, hogy milyen játékot játszanak, mennyi ideig foglalják el magukat önállóan. Ordító különbség van a neurotipikus, meg a sejtésem szerint. Azért nem mondom ki, hogy biztosan érintett, mert ugye nincs diagnózisa, és sejtésem szerint érintett, és teljesen más fejlődési utat jár be, teljesen másképp jelennek meg a tünetek. Nagyjából 1,5 éves volt, amikor őt nézve, és magamat nézve először kimondtam azt, hogy szerintem ő is ADHD-s, és szerintem én is ADHD-s vagyok, és utána indultam el a diagnózis keresés útja felé.
0: Mit tud csinálni mondjuk az óvónéni, vagy a tanítónéni, hogyha lát egy ilyen sejtése szerint ADHD-s gyereket? Vagy mit tud csinálni a szülő, kihez fordulhat ilyen esetben?
1: Először a szülőnek kell szólni, hogy van egy ilyen sejtés, és akkor adott esetben óvoda, iskola, pszichológus bevonásával a pedagógiai szakszolgálathoz lehetne, kellene, azért mondom ilyen feltételesen, mert ez vagy jól működik ez a rendszer, vagy nem. Tehát a szülő és az intézmény, és az intézményben a szakember, ha van fejlesztő pedagógus vagy pszichológus, együttesen megteszik a jelzést a szakszolgálat felé, ugye a szakszolgálat be is kér egyébként véleményt, elindulnak a kivizsgálás útján, és hogyha megalapozottnak látja a szakszolgálatnál a pszichológus azt, hogy tényleg valószínűleg ADHD áll a tünetek mögött, akkor tovább küldik gyermekpszichiátriára kivizsgálásra, és akkor ott lehet papírt kapni végül is.
0: Én azt láttam ilyen óvodás korú gyerekek szüleinél, hogy akit elküldtek a pedagógiai szakszolgálathoz, az általában nem jutott el, mert hogy félt attól, hogy neki papírja lesz. Ő nem akart papírt kapni, mert hogy akkor az ő gyereke meg lesz bélyegezve, és akkor ez már végig így lesz, és az ő gyerekét ne bélyegezze meg senki. Te, mint pszichológus, mit javasolsz, hogy mi a jó út, hogyha azt mondjuk, hogy ne legyen a gyerekemnek papírja, vagy hogy igen, legyen meg ez a papír?
1: Magam is ennek az őrlődésnek vagyok egyébként abszolút a középpontjában, mert hogy nekem is a kislányom, aki valószínűleg érintett, őnála én nem akarok papírt feltétlenül, hanem muszáj. Viszont én azt tartom szem előtt, hogy neki szüksége van-e azokra plusz fejlesztésekre, plusz bármire, amit mondjuk a diagnózissal mondjuk kaphatna, akár gyógyszeres megsegítésre, mert abban a pillanatban, ahogy azt látnám, hogy ő szenved az óvodában, vagy az iskolában, vagy bárhol az életben, akkor addig mennék, még meg nem kapja a papírt, és ahhozzá akkor aztán, amivel lehet kérni a fejlesztést, a gyógyszert, a plusz segítséget. Amíg én nem látom rajta, amíg azt látom, ugye nekem egy kicsit könnyebb a pszichológus diplomámmal ebben lavírozni talán, de amíg én azt látom, hogy az otthoni tonnányi fejlesztőjáték, mozgás, a plafonba rögzített kötél, és a kötélmászás, és a mászóka, és a bordásfal, és tudnám sorolni estig, hogy mennyi minden van otthon, amin csatornázni tudja a felesleges energiáit. Amíg ez elég, addig én azt gondolom, hogy én abban úgy vagyok, hogy nem szeretnék papírt neki, mert tény és való, hogy nagyon sokszor a papíros gyerek már úgy érkezik, hogy megbélyegezve, akár óvodába, akár iskolába. Sokszor viszont nem, de nem szeretném kockáztatni, hogy mi van, ha mégis. És sok szülő gondolja ezt így. Én azon a véleményem vagyok, és azt javasolnám bárkinek, aki ezen örlődik, hogy ami a gyereknek a legjobb. Tehát, hogyha a gyerek Mert hogy az ADHD-nak is vannak fokozatai, lehet enyhe, lehet közepes, és lehet súlyos, és lehet nagyon súlyos. Egy nagyon súlyos ADHD-nál, ahol már tényleg az életszervezés sem megy nagyon, meg tényleg annyira szétesik a figyelme, hogy mondjuk nem tud óvodában végigcsinálni egy meseolvasást, nem tud az óvodában egy étkezési helyzetet az elejétől a végéig, mert elkezdődik a figyelme, beleborul a tányérjába, mert azt játssza, hogy ott nem tudom én valamit főzöget, szóval, hogy annyira szétesik a figyelme, hogy nem tud beilleszkedni, ott nincs kérdés, hogy mi a jobb.
0: Mennyire hajtják végre az ADHD-s gyerekek a feladatokat?
1: Hát ez attól függ, hogy...
0: Milyen fokszintű.
1: Igen, milyen szintű. Itt is, hogy kislány vagy kisfiú. Egy megfelelni akaró kislány, hát ez tűpontosan az elejétől a végéig. Észre se lehet venni. Uh-huh. Egy kisfiú, aki meg mondjuk az egészbe abszolút nem érdekli őt, és az egészet így elengedi, az meg le se fog ülni, meg se fogja próbálni, hát minek.
0: Tegyük fel, hogy ha valaki elviszi a szakszolgálathoz a csemetéjét, és kap egy kódot, vagy egy papírt arról, hogy ő ADHD-s, vagy autista. Az ADHD esetében lekerülhet-e ez a bélyeg róla valamikor?
1: Hát ugye az ADHD-t nem lehet kinőni. Idegrendszeri másképp húzalozottság, tehát egy nem betegség, nem pszichés zavar, egy idegrendszeri másfajta fejlődési út. Igazából változhatnak a tünetek, áttevődhetnek, de hogy igazából így ámulni nem fog. Nekem például nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy van papírom arról, hogy miért működök úgy, ahogy, és el tudom képzelni, hogy mondjuk egy iskolás gyereknek, akkor is, ha nem szenved annyira mondjuk a tünetektől, megkönnyebbülést jelent, ha kap egy papírt, hogy neki miért telik kétszer annyi energiába összekészíteni a tornazsákját, mint a másik kislánynak.
0: De tényleg miért telik kétszer annyi energiába mondjuk felöltözni reggel, vagy elindulni reggel?
1: Igazából idegrend, tehát hogy ez az idegrendszeri másképp húzalozottság miatt a figyelemnek a szétszóródása az, hogy ha valamit nem akar, akkor nagyon nem akarja. Ugye nem beszélünk ADHD-ben az úgynevezett hiperfókuszról is, hogyha nincsen valamiben egy ADHD-snak motivációja, akkor fizikailag képtelen rávenni magát, hogy megcsinálja. Tehát hogy nincs az a motiváció, külső motiváció, aminek hatására belevág, mondjuk egy öltözésbe, vagy nagyon nehezen, nagyon lassan, még ha valami hiperfókuszba kerül, akkor pedig se enni, se pisilni, se semmi mást nem csinálni, semmit nem áll föl, hanem azzal az adott feladattal foglalkozik, mondjuk csak rajzolgat, mert hogy éppen elkapta a rajzolgatásban a hiperfókusz.
0: Melyek a kezelés módjai? Milyen fejlesztési módok lehetnek? Lehet-e fejleszteni ezt az egész idegrendszeri működést, vagy érést, vagy csak gyógyszerrel lehet, gyógyszer nélkül is el lehet vele vegetálni?
1: Megint nagyon attól függ, hogy ugye milyen fokú figyelemhiány túlsúly, vagy hiperaktivitás túlsúly, tehát hogy nagyon sok fele lehet ágazni, így most én mondom a nagy átlagot. Az egyik legjobb azok mindenféle mozgásos terápiák, tehát ez a DSMT-től kezdve bármilyen mozgás vagy sport, az jó tud lenni, ami csatornázza az energiákat. Egyrésztről, másrésztről a pszichológusnál meg lehet tanulni a szülőknek is, de így családként ezt a kognitív viselkedés terápiás módszert, ami egy ilyen külső jutalmazó, motiváló rendszert ad a családnak a kezébe, amivel lehet gyűjtögetni pontokat, matricákat, és akkor lehet ezeket vezetgetni, és a végén nagy jutalom.
0: De ez beválik?
1: Ez beválik.
0: Az ADHD-s gyerekeknél?
1: Igen. Minden piros pont dopamin. Dopamin. Tehát, hogy a dopamin rendszeren keresztül lehet megfogni az ADHD szemét. Úgymond jutalom és megvonás, vagy jutalom és büntetés alapon kívülről nagyon jól lehet motiválni és szervezni az ADHD-s gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Neurotipikus, neurodivergens gyerekem egyaránt piros pontrendszerben nevelkedik otthon.
0: Egy szigorú szülő ül itt velem szemben.
1: Igen, és akkor van nekünk egy olyan szabályunk otthon, hogy bármiért kétszer szólok, és a harmadikra már a beígért következmény. Tehát például kettőször szólok, hogy indulás van fürdeni, először szólok, hogy indulás van fürdeni, utána indulás van fürdeni, vagy ha nem mész, nem lesz meseolvasás, mert elhúzódik az idő. Ez egy reális következmény, és harmadjára nem szólok semmit, csak viszem fürdeni, és nincs meseolvasás, tehát nincs könyörgés, hosszas szólás. Olyan van esetleg, és most ez már új, ugye már most elég nagy nekem hozzá a gyerekek, elég nagyok, hogy ezt is be lehessen vezetni, hogy ez elvesztett, tehát hogyha éri őket valami következmény, mondjuk itt az elvesztett meseolvasás, akkor ha gyűjtenek 3 piros pontot, visszaszerezhetik.
0: Nekem egyszer azt mondta egy pszichológus, akivel beszélgettem erről a jutalmazás rendszerről, hogy ha én azt mondom mondjuk a nagy lányomnak, hogy ha most nem indulsz el a fürdőszobába, akkor nem lesz esti mesélés, akkor ez zsarolás, és hogy tulajdonképpen én gondoljam át, hogy engem kizsarolt, és hogy kinek a mintáját vettem én át a családból, hogy engem is ilyen zsaroló eszközökkel neveltek-e.
1: Szülővel való bűntudatkeltés, nem értek vele egyet. Ő milyen eszközt adott helyette?
0: Humor, jókedv, elfogadás, tehát hogy minden olyan konfliktust, ami a családban történik, ezt próbáljuk meg humorral, jókedvel, elfogadással megoldani.
1: És így nevelünk szorongó gyerekeket. Nagyon sokszor a gyerekek azért tombolnak otthon, hogy lássák azt, hogy a szülő kiakad-e. Tehát minél tovább a szülő humorral reagál erre, meg viccelődéssel, meg kedélyeskedéssel, meg jókedvel, annál jobban fogja csinálni, mert ő maga is érzi az a közötti ellentmondást, hogy én itt engedetlen vagyok, de az anyám, apám meg csak itt röhögcsél. Hogy akkor most hogy is van ez? Most engem ők képesek megtartani? Hogy lehet az, hogy én bosszantom, de ő nem borul ki? Ez nem reális. És ezt ő is érzi.
0: Tehát az ADHD-s gyerekeket mondjuk keretezni lehet jutalmazási rendszerrel.
1: Abszolút. De a neurotipikus gyereket is lehet úgy nevelni, hogy reális következménye van annak, amit tesz vagy nem tesz. És ez nem büntetés, meg nem zsarolás. Hát én, ha elfelejtek jegyet váltani, akkor a BKK ellenőr megbüntet, és én se kérdezem meg tőle, hogy bocsánat, maga honnan tanulta ezt? Hogy miért csinálja ezt? Hát a világ nem így működik, ő se fog kedélyesen nevetgélni velem, hogy miért nincs bérletem.
0: Néhány olyan kisfiút ismerek, aki általános iskolában gyógyszert szed az ADHD-ra, és ezt megint szintén egy pszichológus mesélt a saját tapasztalatai alapján, hogy igen, beveszik a gyerekek ezt az ADHD-s gyógyszert délelőtt vagy reggel, és utána délután, amikor úgy megy ki belőlük, akkor mindig jön egy ilyen sírási fázis, és amikor azon túl vannak, akkor onnan már látható, hogy nincs bennük a gyógyszer hatása. Tényleg van-e ilyen mellékhatása, hogy így összezuhan a gyerek, amikor kimegy belőle a hatása?
1: Én el tudom képzelni, hogy igen, nem vagyok pszichiáter, és konkrétan ilyennel tapasztalatom nincsen, de el tudom képzelni, hogy a gyógyszereknek az a működési elve, hogy kémiai szinten tartják magasan azt a dopamin szintet, amit amúgy a gyerek úgy tartana saját magának magasan, hogy dobol, rágcsál, bekiabál, énekelget, és a többi. Ezt a gyógyszer kémiai szinten tartja magasan, tehát mi azt látjuk, ezek igazából ingerlők, pörgető gyógyszerek, akármennyire is paradox módon hangzik, egy ADHD-snak ahhoz, hogy lenyugodjon, pörgető gyógyszert kell szednie. És el tudom képzelni, hogy amikor ez ürül ki, akkor van a végén egy ilyen összeomlás, mert egyrészt olyan kémiai folyamatok zajlanak le, másrészt bezuhan a dopamin ott hirtelen, és ugye addig nem ő vette el magának, hanem ugye mesterségesen ez magasan volt tartva, kimegy ennek a hatása, bezuhan a dopamin, és akkor összeomlik a gyerek, és akkor utána kezdődik előről az egész, kezdi az öningerlést azzal, hogy megint énekel, dobol, piszkál. A egyik kedvenc ADHD-s gyerek működésem a testvérpiszkálás, mert a testvértől egészen biztosan megkapják azt a megfelelő mennyiségű ingert, hajtépést. Verekedést, kiabálást,
0: sok kisítást. Mindent megértettem most saját családom működésében.
1: Az igen. Egyik legjobb dopamin forrás a testvér.

0: Szóval, hogyha egy szülő észreveszi magán vagy a gyerekén ezeket a jeleket, vagy hasonló jeleket, akkor menjen szakemberhez akkor, amikor úgy látja, hogy...
1: Hogy kifogyott az eszközökből.
0: Hogy kifogyott az eszközökből. Igen. És akkor ne féljen a gyógyszer alkalmazástól
1: nem, se. Nem. Szerintem a válaszkészülőségnek pont ez a lényege, hogy nem forgatókönyvek szerint gondolkodunk, hanem a gyerek aktuális állapota szerint, mert lát, hogy a mai napon még nincsen szüksége arra, hogy én plusz segítséget kérjek, mert a saját eszközeim, a saját módszereim még elegek, és alszunk kettőt, és ez mondjuk megváltozik, és akkor menni kell.
0: Azt is olvastam az interneten, hogy az ADHD-s emberek sokkal többször összeomlanak bizonyos dolgokon, mint a neurotipikusak. Vannak olyan gyerekek, akik fél óránként, hanem még sűrűbben összeomlanak bármin, ami nem úgy történik, ahogy ők azt elképzelték.
1: Kettő felé bontanám, ugye felnőtt esetében azért felnőttől elvárható egy bizonyos fajta önszabályozás. Tehát, hogyha mondjuk felnőttként is szokott jelenni, én érzem, hogy az összeomlás felé tartok, akkor én verbalizálom, és próbálom feltérképezni, hogy mi lenne a szükségletem. Csend, nyugalom, kiszakadni kicsit egyedül, vagy hogy csináljunk valamit családként, és menjünk. Tehát, hogy próbálom feltérképezni a saját szükségletem, és akkor azt a férjemnek mondom, és meglátjuk, hogy együtt mit tudunk tenni ezért. Gyerekként teljesen, tehát egy gyerekként ez annyira változó lehet, mert ott mondjuk egy fél óránként lehet összeomlás ezer más dolog miatt is, amiben az ADHD csak egy katalizátor, de lehet, hogy önmagában amiatt van az összeomlás, tehát ott így általánoságban nagyon nehéz mit mondani. Szülőként türelmesnek lenni, kitartani, válaszkésznek lenni, segítséget kérni, ezeket tudom mondani.
0: És mi a teendője a pedagógusoknak általános iskolában, óvodában, középiskolában, de akár az egyetemen is, mert hogy én tanítok egyetemen, és egyre több olyan 18-20 éves hallgatónk van, aki hozza magával az eseni papírját, és rajta van, hogy ő ADHD-s, és akkor én látom, hogy tényleg így az órán nem tud nyugodtan ülni és jegyzetelni, ami nagyon furcsa egy egyetemen már, de úgy kell a kezébe valami stresszlabda, amit nyomkod, vagy a telefonján játszik sokszor. Mi a teendője egy pedagógusnak?
1: Ketté választanám itt a te esetednél. Egyetemi tanárként te meghatározhatod a kereteket, hogy milyen keretek közt lehet egy felnőtt hallgató ADHD-s. Tehát például rajtam is most van ez a gyűrű, biztos látod, ez egy ilyen köralakú gyűrű, tele van gyöngyökkel, amiket én így folyamatosan húzogatok. Más színű gyöngyökkel, folyamatosan piszkálom, húzogatok. Szerintem észre se vetted itt még, vagy lehet, hogy észrevetted. Vezetés közben is nagyon sokszor nem tehetem meg azt, hogy a telefonomat nyomkodom azért, mert nekem inges szegény egy autópályán vezetés. Tehát valahogy meg kell találnom azt a megfelelő helyzetnek megfelelő, hogy a társadalomba be tudjak illeszkedni. Nem lehet egy ADHD-s papír kiváltság, vagy hogy mondják ezt?
0: Bizonyos helyzetekben felmentés.
1: Felmentés, igen, ezt a szót kerestem. Felmentés, hogy akkor én azért nem teljesítek a társas helyzetekben, mert ADHD és autista vagy bármilyen vagyok. Mindenki saját magához mérten szerintem meg kell tennie azt, amit csak tud. És például azért egy egyetemi előadáson telefonon játszani és telefonnyomkodni azért, mert teljesen is papíron van, ez szerintem már egy kicsit meredek. Ennél azért tele van egyébként az internet ilyen fidgeting, mindenféle felnőtt eszközök, amit lehet mozsolgatni, piszkálgatni, szagolgatni, érinteni, kattogtatni, bár egyetemem az megint van nem az igazi. Úgyhogy azzal szerintem azt, hogy ilyen keretet szabsz neki, nem azt nyugodtan megteheted oktatóként. Óvodában, iskolában mondom az ideálist, az óvoda vagy az iskola pszichológusa közösen a kognitív viselkedésterápiás módszer elemeivel motiválni a gyereket az intézményen belül is, akár csak külön neki, mondjuk van egy matrica gyűjtő füzete, amit a szülő mondjuk minden óvodai nap végén megkap, és akkor lehet nézni, hogy hány matricája volt, és mondjuk vagy piros pontgyűjtő füzet, hogy nekem, de szülő be tud adni matricát is, tehát matricázni is lehet, és akkor lehet beleírni, hogy ma első szólásra odaült az ebédhez, ma végigült az ebédet, egyszer se állt föl, és akkor piros pont, piros pont, piros pont, és akkor az meg már a szülőnek a dolga, hogyha az intézményben X piros pontot összegyűjtött, vagy matricált a gyerek, akkor otthon ezt hogyan jutalmazza meg.
0: Még egy példát mondok a jutalmazásról az egészen személyes életünkből, hogy a kisfiunk jár TSMT-re, és a TSMT után ugye van mindig egy füzet, amiben matricákat lehet gyűjteni. Na most ez a nagylányunknál nagyon bevált, mindig vittük a füzetet, és mindig mancsorjáratos matricára gyúrtunk a végén. Oké. A kisfiam magasról letolja, hogy ez a füzet létezik, amivel motiválni tudtam végül, hogy ügyesen végigcsinálja a tornát nélkülem. Az volt, hogy utána elmentünk egy boltba, és választhatott Zizit.
1: Minden gyereknek a saját eszköze, vagy a saját kis motivációs rendszer, ezt meg kell találni.
0: dopamint azt be lehet vinni kívülről? Tehát tudok én annyi zizit adni mondjuk egy gyereknek, hogy az ADHD-s tünetei így csökkenjenek, vagy nincs az a mennyiség, amit így be lehet vinni kívülről?
1: Kívülről szülőként magunkra venni azt, hogy folyamatosan ingereljük a gyerekünket ahhoz, hogy összeszedett legyen a kis dopamin háztartása, ez egy elég meredek vállalás. Én erre szoktam mondani, hogy nem vagyok egy személyes szórakoztató berendezés. Tehát, hogy nem látom a bohóc arrat magamon, meg a bohóc sapkát, és hogy tessék unatkozni, és kreatívan feltalálni magatokat, és megtanulni az öningerlésnek a jófajta formáit. Én ezt például otthon nagyon sok mozgásos játékkal támogatom, tehát a mászókáktól kezdve a különböző ilyen mindenféle szenzoros játékokig, illetve a rajzolásnak az eszközei, hogy mindig elérhető helyen vannak, az alkotásnak a kis kézzel, kis ilyen tapicskolós játékok, de ilyen kisebb programokkal is, hogy minden napra valami kis program, ami jó, egy fagyizás, egy medencézés, egy strandolás, egy séta, valami. Úgyhogy így.
0: De ami hát, kicsit megmozgatja a családot.
1: Igen.
0: Azt is olvastam az interneten, hogy az ADHD-sok nagy része jól teljesít a munkahelyén. Mert hogy felnőttként nagyon kreatívak ezek az emberek, és belőlük vannak ezek a menő menedzserek, HR-esek, tehát hogy azok a férfiak, akik intenzív ADHD-s tüneteket mutattak gyerekként, ők aztán ilyen nagyon nagy pozíciót, vagy magas pozíciót elérnek bizonyos szakmákban.
1: Így lehet. Ez az egyik véglet, a másik véglet, mert ugye az ADHD a végletek állapota, vagy nagyon, vagy sehogy. A másik véglet pedig, hogy abszolút nem tudnak teljesíteni a munkahelyükön, nem tudnak bejárni, nem tudnak időre megjelenni, nem tudnak határidőre feladatot leadni, és a teljes szétesés. Tehát, hogy a kettő véglet, vagy valaki nagyon megtalálja a flow élményt a munkába, és hiperfókusz a munkája, és nagyon szereti, és nagyon tudja csinálni, nagyon magasra tör. Persze, ez aztán sokszor kiégéshez vezet, és ez úgynevezett crash out, meltdown, teljes összeomlás, padló, és akkor egy idő után megrázzák magukat, és indul az egész előről. Vagy ez az egyik véglet, a másik véglet meg az abszolút nem tudnak a munkavilágában, vagy nagyon nehezen találnak olyan munkát, ami elnézi azt, hogy nem érnek be időben, nincs meg a felszerelésük, elfelejtik az időpontokat, teljesen attól függ, hogy ki melyik véglet. Ha valaki megtalálja a hivatását, ami igazán tényleg a munkája is nagyon szereti, ott tud ez működni. Én nagyon szeretem azt a példát, hogy egy neurotipikus ember olyan, mint egy gyertya, hogy szépen fokozatosan, egyenletesen ég lefelé, az ADHD is meg olyan, mint a csillagszóró, hogy egy pillanatok alatt nagyon nagy lánggal, minden energiát beletéve, és aztán egyszer csak kihúny, és vége van.
0: Készítettél az egyik ismerősöddel, vagy kollégáddal, nem tudom pontosan, szülőknek ilyen gyereknevelést segítő kártyákat.
1: A kártyák azok arról szólnak alapvetően, hogy bizonyos érzelmi helyzetekben, amikor a gyerek bizonyos érzelmi állapotban van, akkor mik azok az ilyen készen kapott, előrendható mondatok, amiket tudjuk kezelni az adott helyzeteket, például dükezelés, irítség, féltékenység, ilyen nehéz érzésekről ráhúzott mondatok. Ez az egyik, a másik pedig ehhez egy kis háttérinformáció, tehát írtam hozzá egy könyvet is, ami segít megérteni ezeknek az érzelmi állapotoknak a hátterét, vagy a másik terméke, ugye ez a Love Leads termékcsalád, az pedig az érzelemtábla, amin a két munkám során nagyon-nagyon gyakran kérdezett a klienseimnek, sokszor feltett kérdést tartalmazza, ez a hogy vagy, mire lenne szükséged. És ugye a kártyák az inkább szülőknek segítség, hogy egy idő után automatikusak legyenek azok a mondatok, amik egy érzelmileg elárasztott helyzetben jól használhatóak. A táblánál viszont ott konkrétan ugye megjelennek az érzések, meg megjelennek a szükségletek, és egy ADHD-snél mondjuk, aki hiperfókuszba kerül, én például, amikor készültem erre a műsorra, akkor miközben írtam a kis jegyzeteimet, teljesen hiperfókuszban voltam, és olyankor a férjem volt az, aki elém tett egy pohár szörpöt, és ha megkérdezte volna, hogy mire van szükségem, akkor valószínűleg tényleg mélyen el kellett volna gondolkodnom, hogy nem ettem x órája, nem ittam, nem álltam föl mosdóba menni, és hogy egyébként még mindig megy a tévé, pedig már senki nem nézi, és zavar a zaj. De hogy ez magamtól nem jutott volna eszembe, és akkor a táblának ez a lényege, hogyha ránézünk, akkor magunknál is be tudjunk csekkolni, hogy hogy vagyunk, és mire lenne szükségünk, és mivel ehhez ilyen ábrás kis korongok is tartoznak, így a gyerekeknek is, például ADHD-ban nagyon nagy segítség az, hogy saját magukat tudják értelmezni, vagy saját magukat tudják egy kicsit feltérképezni, hogy akkor hogy vannak és mire lenne szükségük.
0: És ezt kivel csinálod? Tehát te, mint pszichológus állítottad össze, és ő mivel foglalkozik?
1: A barátnőm marketinges CSS, tehát mi először barátnők lettünk, és ő látta meg a fantáziát a szakmai tudásomban, hogy ebből termékeket lehetne készíteni. Ő neki volt az ötlete a kártyacsomag, meg ez a táblácska is, és akkor én csak tettem bele a szakmai tudásomat.
0: Ha a társadalomban bármilyen helyzetben látunk egy ADHD-s vonásokat hordozó embert, akkor mi az elsődleges kezelési útmutató, vagy hogyan kell viszonyulnunk ezekhez az emberekhez?
1: Még egyszer mondom, hogy a papír meg a diagnózis, ez nem kifogás arra, hogy ne próbáljunk meg legalább viselkedni. Lehet, most ez nagyon durván hangzott, de hogy tényleg, tehát nem, el tudom képzelni azt az ADHD-st, aki kifogásnak használja a papírját, vagy hogy azért nem jelenik meg, nem csinálja, nem vesz részt, vagy bunkon kommunikál. Tehát, hogy van egy ilyen véglet is, mert most már egy kicsit divat diagnózis is lett az ADHD, meg egy kicsit most így divat.
0: Sőt, én néha azt érzem, hogy kétféle embertípus létezik, az autista és az ADHD-s. Tehát, hogy nincs igen. Olyan, hogy neurotipik.
1: Az, hogy egyáltalán talán nők vagy lányok is lehetnek ADHD-sok, azaz USA-ban 1996-ban lett így felfedezve, mire az kis hazánkba begyűrűzött, ez egy plusz 10-15 év, ami azt jelenti, hogy nagyjából az én kamaszkoromban vált elfogadott-e az, hogy egyáltalán lányok is lehetnek ADHD-sok.
0: Tehát 15 éve magyarán.
1: Igen, igen, 15 éve, ami azt jelenti, hogy a most fiatal felnőttek, akik most válnak szülőkké, meg most találkoznak ugye az internetben, keresztül ezekkel a diagnózisokkal veszik észre magukon, és kapják sorra a diagnózisokat. Hát, hogy régen is voltak ezek, csak nem volt neve, meg nem volt diagnózis. Szokták mondani, hogy mindenki otthon hagyja néha a lakáskulcsát napon. Csak nem mindegy, hogy 10 indulásból 9-szer, vagy 10 indulásból 2-szer. Hát igazából mindenki hordoz ADHD-s tüneteket, a kérdés a mérték. Mindenki hordoz autista tüneteket, a kérdés a mérték.
0: Ez egyébként genetikailag öröklődik? Mitől lesz egy ember ADHD-s?
1: Hát van genetikai hajlam is, de elméletileg intrauterin, tehát méhen belüli hatások is, tehát környezeti hatások méhen belül, és a hozott genetika együtt. Nagyon sokszor bélyegzik meg úgy az ADHD-sokat, amit mondtam korábban is, hogy lusta, nem szedi össze magát, kényes, hisztis, bizonyos ingerekből nem tudnak eleget begyűjteni, bizonyos ingerekre meg nagyon érzékenyek, és ezt nagyon sokszor hisztinek, meg jellemhibáknak könyveli el a környezete, amitől az ADHD-s csak még kisebbnek érzi magát, még nyomorultabbul érzi magát, pedig így is már valószínűleg szenved, úgyhogy az empátiát, azt mindenképpen mindenki ébreszte fel magában a eltérő idegrendszerű embertársaink irányába, mert nagyon sokszor nagyon küzdelmesek nekik a legapróbb feladatok.
2: Prondvai Vera beszélgetett Cserzita pszichológussal az ADHD-ról. Szó esett arról, hogyan jelenik meg gyermek és felnőtt korban ez az állapot, milyen tévhitek övezik, és miért fontos a korai felismerés, valamint a megfelelő támogatás. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A világ békéjére énekelt nehéz sorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. A hajléktalanok mellett szólalt fel a Szentszéki ENSZ misszió tanácsadója. Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leo pápa spanyolországi látogatása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgio Laudatussi adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leo pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte: a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leo pápának a jelenlétéért és tanításáért. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, fogalmazott a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának tanácsadója, Murphy érsek július 28-án New York-i tanácskozáson. A hajléktalanság tartós jelenlétének nyugtalanítania kellene a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta felszólalásában. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet. A lakhatást azért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. A jelenlévők értékelték az eddig elért eredményeket, továbbá meghatározták a következő évtized prioritásait, a fenntartható városfejlesztést a szegénység felszámolása érdekében. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leo pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leo pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szent Atya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

Töltse velünk a szombat estét. Egy csésze tea, egy mécses, és már is otthonában fogadhatja a beszélgetések résztvevőit, sok érdekes témáról hallhat. Szeretettel várja a négy stáb minden szombat este 9 órakor.

0: pufák, amik milliók életét oldhatják ki. Ez hitünk egyik legnehezebb kérdése, mondta a püspök atya. Erre nem adhatunk logikus válaszokat. Erre figyelmeztet minket a Bibliában Jobbnak és barátainak története is. Jobb rengeteg csapást él át, elveszíti gyermekeit, vagyonát, majd súlyos betegségbe esik.
1: Eljön hozzá három jó barátja, és eleinte csöndben ülnek döbbenettel a fáradalmát látva, de végül elkezdenek neki magyarázni, hogy mi ennek az oka, jó, biztos, bűnös. Az Isten biztos ilyen módon neveli, alakítja, lesújtott rá. Jobb, mindegyik ilyen okoskodó válasz elutasítja. És azt mondja, hogy ő nem érzi úgy, hogy nagyon-nagyon bűnös lenne. Még inkább nem érzi azt, hogy ez lenne a helyes, hiteles válasz, hogy szeretné magát az Isten látni, hallani. Ő tőle akar a választ kérni. És döbbenetes, hogy Jobb könyvének a végén valóban megjelenik az Úristen, Jobbnak válaszol. És aztán azt mondja, hogy Jobb járjon közben a barátaiért, mert a barátai nem helyesen beszélnek Istenről, Jobb pedig igen. Nagyon óvatosnak kell lenni ebben, hogy ne adjunk könnyen okoskodó, nagyképű válaszokat a szenvedés kérdésére. Az ember apró kicsi porszem. Az értelmünk, a belátó képességünk nagyon-nagyon véges. Ahhoz, hogy értsük a szenvedést, ahhoz értenünk kellene az egész emberi életünket, az egész világot, a kezdettől, a végig, a teremtéstől, a beteljesedésig. Szinte az Isten helyén kellene állnunk, hogy ezt teljesen mind átlássuk. Az ember csak töredékeket lát. Itt a Földön teljes válasz az ember nem tud megfogalmazni, kapni. Auschwitzban halálra ítéltek hárman, rabott két férfit és egy fiatal gyereket. Két férfi nagyon hamar meghalt, de a fiatal gyerek sovány volt, nem húzta őt annyira a testének a súlya, és hát rettenetes nagy életerő volt benne. Több mint 20 percen át vonaglott a kötélen, nem halt meg. Az egész barak nézte ezt a drámai borzalmas látványt, és a folytogató csöndben egyik rab följajdult, és azt kérdezte, hol van az Isten? Nem sokkal később halkan egy másik rab megszólalt, és azt mondta, ott van, abban a kisfiúban. A szenvedésre nincsenek teljesen logikus válaszai. A szenvedésre a legfőbb válasz Jézus keresztje. Magára vette a terheinket. Ott van minden emberi szenvedésben. Ahogyan Jézus tanítja, a végítélet bírája, ezt fogja mondani, éheztem, szomjaztam, vándor voltam, ruhátlan voltam, börtönben voltam, beteg voltam. A történelem végtelen keresztútján Isten magára vette az ember terheit. Az emberi szenvedésre a legfőbb válasz Jézus keresztje. Amit a szenvedő testvéreinknek adhatunk, az elsősorban nem logikus válaszok. Gyökös Endre mondogatta ezt, hogy néha a legfőbb kezelés, amit az orvos vagy az ápoló ad, az, ha fogja a beteg kezét, hogy együtt érzünk, mellette vagyunk, szeretjük őt. A mai délutánnak mégis a témája, hogy mi a szenvedés oka, mi a szenvedés helye az Isten világában, termében, mi ennek a célja, értelme, hogyan kell ezt helyesen keresztül módon viselni. Először is hadd kezdjem onnan, hogy miért kérdés egyáltalán a szenvedés értelme. Miért van az ember olyan elemi erővel, sikolt, kérdezi az Istentől azt, hogy miért. Miért kell ennyi szenvedésen átmennem. Csak azért ilyen elemi erejű kérdés ez, mert az ember föltételezi azt, hogy létezik egy végtelenül hatalmas és végtelenül jó

0: Isten. És nem tudjuk összeegyeztetni azt, hogy ha Isten jó, akkor a világ miért ilyen rossz? A világban miért van ennyi rossz? Ezért a kérdés, a szenvedés. Ha az ember akkor indulna ki, hogy Isten nincs, akkor a legtermészetesebb dolog az, hogy a világban rengeteg káosz, rossz van. Akkor nem várhatnánk egy felénk jó indulatú és kegyes anyagvilágot. Ez kiérthetetlenül bennünk van. Ezért minden ember a világon a szenvedés problémájával küzd. Nem tudunk egyszerűen a világot élni. Az ember elemi erővel kiállt és kérdezi, hogy ennek mi az oka, mi az értelme. Ha Isten jó, akkor ez miért van így? Az, hogy az ember kérdezi a szenvedés okát, ez áttételesen egy hatalmas erejű bizonyíték a jelen annak. Az ember a lelkemén abszolút megvan a győződve, hogy Isten létezik. Nem tudunk más módon gondolkodni. Ezért lázadunk, ezért kérdezzük, hogy milyen a fájdalom. A teológiának a válasza a szenvedés és a rossz problémájára kettős. Két alaptípusa van a rossznak, a szenvedésnek. Az egyik a fizikai rossz, a másik pedig az erkölcsi rossz. Az erkölcsi rossz az, ami az ember szabad döntéseiből, tetteiből fakad, a bűnből fakad. Az ember boldogtalansága leginkább ebből származik. A házasságok szeretetlensége. A rengeteg diszharmónia emberek között, igazságtalanság, háborúk. Sokkal tágabb ennek a rossznak a köre, mint amit elsőre gondolnánk. A mai orvostudomány egyre többet beszél arról, hogy test és lélek mennyire összekapcsolódnak, és nagyon sok testi betegségnek van lelki oka. Az erkölcsi rossz körébe tartozik például Afrikának a döbbenetes nyomora, kilátástalan. Ez nem egy természeti csapásként hullott Afrikának. Afrikát a fehér ember millió módon tönkretette. Akkor, amikor rabszolgák százezreit, millióit hurcolták el onnan. Amikor gyarmatosították Afrikát. Az országhatárokat teljesen tönkényesen hozták meg. Egyáltalán nem figyelve az etnikai történelmi útra. Afrikában sokkal igazságtalanabb határok léteznek, mint amilyen például a Trianon békéleti diktátumnak a határai. Hatalmas nagy, néha 10-20-30 milliós népeket vágtak darabokra. Eleve elvetve a későbbi háborúknak, megoldhatatlan konfliktusoknak a csíráját. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a rossz dolgoknak az oka nem az Isten, hanem az ember, a mi bűnünk. Nem ezt kellene kérdezni, hogy miért engedi ezt az Isten, hanem azt kellene kérdezni, hogy miért teszi ezt az ember. Amerikában volt egy iskola, ahol gyerekek fegyvereket vittek be, lövöldözés volt, és az egyik gyerek meghalt. Sokkal később az iskola fali újságján föltűnt egy ilyen fölirat, amin ez volt olvasható, kedves Isten. Ebben az iskolában néhány nappal ezelőtt egy 15 éves gyereket lelőttek. Te miért engedted ezt? Te hol voltál? Aláírás Peti. Néhány nappal később megjelent egy másik felirat a fali újságon, ami így hangzott, kedves Peti, engem ebből az iskolából már több mint 10 éve kitiltottak. Aláírás Isten. Ha világunkból kitiltjuk Istent, a parlamentjeinkből, a tudományból, a törvényhozásból, a családjainkból, akkor ne csodálkozunk, hogy a világ itt ott szinte pokolná válik. Persze fölmerülhet ez a kérdés, hogy vajon alkothatott volna az Isten egy olyan világot, ahol nincs bűn. Nincs ez a fajta óriási kockázat, ami nem emberi szabadsággal jár. Ha eljátszunk ezzel a gondolattal, nyilván kicsit túlmenve a lehetőségeink, képességeink, megértési képességünk határán azt mondhatjuk, hogy elvileg elképzelhetnénk egy ilyen világot, ahol minden ember mindig csak jót tud tenni. Rosszat nem bír tenni, ilyen lehetőség, ilyen opció nincs. Ebben a világban tökéletes, polarizott gépekként működnének az emberek, mindig tökéletesen. Semmi hiba nem lenne benne, semmi rossz. De ebben a világban nem lenne egy szikrányi jó sem. Egy szikrányi öröm. Egy szikrányi szeretet. Az ember attól tud boldog lenni, hogy átélem, hogy valaki engem szeret, nem azért, mert itt van beprogramozva, hanem szabadon, önként, akkor is, hogy ez neki esetleg áldozatba kerül. És én is tudom őt ugyanúgy szeretni, szabadon, önként, örömmel. Ebben a világban, amelyben nem lenne szabadság, ebben nem lenne rossz, de nem lenne egy szikrány igazi jóság. Nem lenne benne álom, művészet, fantázia, játék, öröm, odaadás, hősiesség, nagy lelkűség. Az Isten azt választotta, hogy ilyen világot teremt, amiben van szabadság és lehetséges a szeretet. Mert az Isten lényege szeretet. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete, ez az Isten. Amit nekünk adni akar, nem egy ajándékcsomag, nem a mennybe teremt minket egyből, hanem a szeretet titkára hív. Arra, hogy megtanuljak szeretni, az életemet odaadni, ez a földi élet erre van. Teória a második kategóriát így hívja, hogy fizikai rossz. Ezek azok a negatív dolgok, amelyek nem az ember vagy esetleg más szellemi lények erkölcsi döntéséből fakadnak, nem a bűn következményei, hanem ettől függetlenül ez előtt is léteztek. Ebben a kategóriában tartoznak a testi betegségeknek egy nagyon jelentős része, a természeti katasztrófák. És ebben a kategóriában tartozik a testi halál. Teljesen nyilvánvaló, hogy testi betegségek voltak az első ember bűne előtt is. Mielőtt az ember itt a Földön megjelent, az előtt is voltak fizikai betegségek, létezett a rák is. Találtak elrágosodó dinoszaurusz csontokat. Az előtt is voltak természeti katasztrófák. Néha élőlényeknek a milliónit pusztították el néhány perc alatt. És teljesen nyilvánvalóan létezett a testi halál is, az ember bűne előtt is. Az evolúció az embernek és az élővilágnak a fejlődése el sem képzelhető a testi halál nélkül. Így tudott alakulni az élet, így tudtak keveredni a gének. Az élővilág alap törvényében a fejlődés útjában kezdettől bele van építve a halál. Enélkül az evolúció abszolút nem elképzelhető. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a halál a bűn következménye, akkor ezt nem kell értenünk, hogy a testi meghalás az a bűn után kezdődött, hanem úgy kell értenünk, hogy a meghalásnak ez a megsebzett módja, amit mi bűntől sebzett emberek átélünk. Ez a bűnnek a következménye. Fizikai halál volt a bűn előtt is. Csak a bűn ezt is megsebezte. Mégpedig azért, mert az ember, hogyha bűntől sebzett állapotban él, nem bízik teljesen abban, hogy van folytatás, van örök élet. Az Istennel való kapcsolatunk megsebződött. A hitünk nem abszolút erős és sziklaszilárd hatalmas bizalom, hanem van benne egy kicsike kétel. Emiatt az ember görcsösen ragaszkodik a földi életéhez, mert egy kicsikét bizonytalanabban tényleg van a folytatás. Vagy a bűntől sebzett ember azt éli át, hogy a földi életét nem tudta tökéletesen jól leélni. És a halála előtt ezzel szembesül, hogy mennyi mindent elrontottam, mennyi minden félben volt, és ettől szemben, emiatt nehezen engedi el az életét, egy óriási haláltosát él át. Vagy nem tud a szeretteivel megbékélni, nem tud bocsánatot kérni, nem tud megbocsátani, ezért nem tud békésen, könnyen meghalni. Ebben az értelemben a halál a bűn következménye. A halálnak ez a megsebzett módja. A bűntől megsebzett embernek a haláltosája. Önmagában a testi halál a bűntelen ember számára akkor is, ha fájdalmas lett volna, de egy természetes átmenet lenne ebből a világból az örök létben, ahogy a szülés egy fájdalmas út, amivel a kisgyermek megszületik ebben a világra. Egy fájdalmas, de természetes út. A halál ehhez hasonló keskeny folyosó, fájdalmas szülés, amivel megszületünk arra a másik világra. Betlehemben tanultam, és volt egy időszalézi testvér, nem volt papszín, inkább Polininek hívták, nagyon sovány volt, és nagyon mosolygós, ő volt a kert gondozásával megbízva. Időskorában már nem nagyon tudta a kertet gondozni, de ha tehette, minden nap kiment, nézegette a napsütést, a fákat, a vadárokat. Aztán még megbetegedett, ágynak esett, és idő után érezte, hogy nem sok van hátra. És akkor hívott mindenkit a kolostorból, nem csak az idősebb atyákat, testvéreket, hanem minket, diákokat is, akik ismertük őt. Mindannyian bemehettünk egy pillanatra a szobájába. Legtöbbünket azonnal megismert, mosolygott, bólintott volt, aki egy szót és egy néhány szót mindenkitől elbúcsúzott. Aztán néhány napval később csendesen elaludt. Akkor azt éreztem, hogy mintha a kolostorunkhoz szinte leért volna az ég, a menny, hatalmas békesség volt a kolostorban. Egyik testvérünk hazajött. A halál önmagában nem a bűn következménye, hanem a hazatérés, megszületés erről a világról, a másik világban, az életünk beteljesedése. Sajnos ezt a folyamatot is megsebezte az emberi bűn. Tehát a fizikai rossz, a betegség, a testi halál és a természeti katasztrófák. Mi ennek az oka? Miért van ez? Talán ezt a kérdést a legnehezebb megválaszolni. Én megkísérelnék egy nagyon egyszerű választ, és utána próbálom ezt kicsikét árnyalni. A fizikai rossz oka egész egyszerűen az, hogy az anyag romlandó, véges. Ez a földi világ romlandó és véges. Nincsenek tökéletes sejtek, sőt nincsenek tökéletes atomok, és tökéletes elektronok sem. Ez a földi világ, ez véges, időteli, múlandó. Lassan minden benne tönkre megy. Nem csak a fogaink nem tartanak örökké, de egy sejt sem, sőt egy atom sem tart örökké. Az anyagvilág nem olyan, mint egy gépezet, amit valaha a teremtéskor teremtő beindított, mint egy tökéletes óra, ami apró kicsi fogaskerekek kattognak, és tökéletesen beprogramozott módon működik. Nem ilyen a teremtett világunk. Az anyagvilágban van egyfajta esetlegesség, szabadság. A mai atomfizika egyre többet beszél arról, hogy akkor is, ha mindent tudnánk az anyagról a mostani pillanatban, akkor se tudnánk a következő pillanatot megmondani. Nem azért, mert nem ismerjük eléggé a törvényeket, hanem mert ez a törvény. Az anyagnak egy kicsike szabadsága, esetlegessége van. Az, hogy egy elektron pontosan hol van, nem lehet megmondani. Hogy az anyag mit fog a következő pillanatban csinálni, nem lehet biztosan megmondani. Az emberi szabadságnak egy kicsi csírája már ott van az anyagban. Egyáltalán ezért alakulhatott ki az emberi szabadság, mert ennek a lehetőségi föltétele megvolt. Isten egy ilyen világot akart, amelyben az emberi szabadság megjelenhet. Mit jelent az, hogy az ember szabad? Azt jelenti, hogy dönthetek. És a döntésemnek van súlya, nem mindegy, hogy mit döntök, alakíthatom a döntésemmel önmagamat és a világot. Jobbá tehetem. Mi kell ehhez? Az kell, hogy én magam alakítható legyek. Az Úristen az embert nem kézzel alkotta. Nem varázspálcát vett elő, és megalkotta kéznek az embert, ahogyan a zsiráfot, az elefántot semmit teremtette. Az Úristen azt akarja, hogy a magunk megalkotásában társak lehessünk. Társteremtők, a saját döntéseinkkel írhassuk meg legalább részben az életutunkat. Nem egy kész vágót teremtett, hanem egy igazi társat, aki saját magává válhat a döntései által, igazi társat Istennek. És a világ is változó és változtatható. Ha a világ teljesen kész lenne és teljesen tökéletes, akkor bármit döntenénk, bármit változtatnánk, vagy csak elmondanánk. Isten egy tökéletlen és tökéletesíthető világot alkotott, amelyben van tehe a szabadságunknak, amelyet javíthatunk, építhetünk. Az Isten ezt akarja, hogy az ember szabad lehessen, dönthessen, szerethessen. Az életünk legfőbb célja ez. Isten szeretet. Nem egy tárgy a boldogság, amit nekünk adni akar. Arra teremt, hogy megtanulja szeretni. Az emberi élet erről szól. Kicsikorban lassanként az ember öntudatra ébred. Rájön, hogy van szabadságom, van felelősségem, tudok cselekedni. Lassanként az ember kezébe veszi a sorsát. És aztán az életünk arról szól, hogy odaadjuk önmagunkat. Eleinte darabokban. Kiki a szeretteinek. Megtanulunk szeretni. Megtanulunk nagy lelkűen élni. Lassanként Istenhez leszünk hasonlók, aki maga szeretet. Erről szól az emberi élet. És ennek a beteljesítése, a csúcspontja a halál. Bizonyos értelemben az emberi élet koronája. Amikor már nem csak darabokban, hanem az egész életünket kell a kezünkbe venni. Isten kezében nagy hittel, szeretettel odaadni. Az önáldozásnak a hitnek utolsó nagy mozdulatával. Az emberi élet célja ez, hogy megtanuljak szeretni. Igen, gyakran azt gondolom, hogy nagyon gyerekes és szűk módon fogjuk fel a keresztény tanításból, hogy úgy gondoljuk, hogy a földi élet arra való, hogy érdemeket gyűjtsek. Jó pontokat az ellenőrzőbe. Az Úristen nem egy ilyen kicsinyes tanítónéni. Nem erre alkotta a földi életet, hogy itt jó pontokat gyűjtsünk. Hanem a földi életnek a természetes célja, a dolgok természetéből következik ez, hogy akkor tudok a halál kapuján át az Istenbe belépni. Ha szabad így mondani, kicsit gondolom módon, csak hogy gondolkodjunk új gondolatokkal is, akkor tudok az Isten anyagába behatolni, nyilván Isten nem anyag, csak egy hasonlatot szeretnék mondani, abba az Istenbe, akinek a lényege a tisztaság, az önzetlenség, a nagy lelkűség, az egyenesség, a szeretet, a hűség, az önfeledtség. Akkor tudok Istenbe belépni, ha ő hozzám hasonló vagyok, kompatibilis vagyok vele, ha megtanultam szeretni. Az Isten a szeretetnek hatalmas szimfóniája, óriási nagy dallam áradat ennek a szeretetnek. Az én feladatom itt a Földön az, hogy apró, kicsi, tiszta szeretet dallamocskává váljunk. Fizikusok gyakran mondják, hogy az anyagvilág az nem részecskékhez hasonló, hanem energiának, a gyönyörű harmóniák szerinti vezvése. És azt mondják, hogy talán leginkább dallamhoz hasonlít, zenéhez hasonlít. A világ az Isten szeretetének dallamából lett. Az én küldetésem az, hogy megtanuljak szeretni, tiszta dallammá váljak. És akkor a halál kapuján át beléphetek az Isten létében. A tisztulás állapotát is sokszor nagyon gyermeki kezdetleges módon fogják föl, hogy amit itt nem bűnhődött meg egy ember a bűnei miatt, ott még egy kis pót büntetés. Egyáltalán nem ez a tisztulás állapotának a lényege, ez is a dolog természetéből adódik. Abból, hogy legtöbben sajnos úgy érünk majd a halál kapujához, hogy nem tudtunk teljesen szeretetté válni, Istenhez hasonlókán válni. A bűnnek rengeteg következményes sebe ott van bennünk, a bűn torzít, önzővé tesz, görcsössé tesz, keserűvé tesz, haragossá. Rengeteg olyasmi van bennünk, ami Istentől idegen. Ennek kell belőlünk eltűnnie. Ahogy Isten lesz közeledünk, hogy szeretetének a hatalmas tüzéhez, fényéhez közeledünk, szinte magától eltűnik belőlünk. Ez egy boldogító szenvedés. Minden lépéssel Istenhez kell közeledni. Azt tűnik el belőlem, ami az egyéniségemtől idegen, végre megszabadulok tőle, és fölragyoghat az igazi, hiteles egyéniségem, Isten kiszabadít ebből a bégyomból. Isten erre teremt, hogy megtanuljon szeretni. És ez az úton néha a legfontosabb pont, szenvedés ösvényi útjai. Dietrich Bonhoeffer, evangélikus teológus mondta, aki náci haláltáborban halt meg, ott végezték ki nem sokkal a világháború vége előtt. Azt írja, a szenvedés szent angyal. Az emberi történelemben soha semmilyen élvezet annyi jót az emberből nem hozott elő, mint a szenvedés. A szenvedés megnyitja a szívünket Isten felé. Ezt a sokszor kemény kőszívet földöli. Alázatossá teszi. Együttérzővé. Szembesít a lét végességével. Azzal, hogy teremtmény vagyok. De teremtő kezében van az életem, hozzá tartok. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek a szolgálatát, a beteg testvéreinkért végez. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb szolgálat és küldetés ez. Az élet beteljesedésekor a nehéz lépések, néha az utolsó útszakasz mellett, ha van egy testvér, aki szeretettel, együttérzéssel, megértéssel van ott, oda hozza a beteg ágy mellé a Istent, a legnagyobb ajándék egy beteg ember számára.
1: Egyik testvérünk feltett egy kérdést. Sokszor halljuk a betegektől, olyan sokan imádkoznak értem, és mégis itt vagyok. Püspök atya mit mond erre?
0: Az imádság nagyon nagy erőforrás, az ember megnyitja az életét Isten felé. Nem annyira olyan módon hat az ima, hogy én Istent átalakítom, meggyőzöm arról, hogy ő szeressen engem, nem kell előtt meggyőzni. Az Isten örök szeretet, végtelenül szeret minden embert. Nem kell fölvilágosítani sem arról, hogy ő mit legyen. Az ember, ha imádkozik, kinyitja az életét Isten felé. Olyan, mint egy edény, az emberi lélek, igen, gyakran le van borítva a föld felé az edény, hiába esik az eső, nem esik bele semmi. Ha imádkozom, az edény fölfordítódik, kinyílik, és magától elkezd megtenni az Isten kegyelmével, erejével. Az imádság tehát nagyon nagy erő. Ahogy mondtam, test és lélek rendkívül összetartódik. Tehát nagyon gyakran van betegségnek is lehet joga, vagy gyógyulásnak is lehet joga. Gyökös Jendrendről fölgyegyez egy ilyen nagyon szép élményt az életéből, egy nehéz szívműtéten esett át, ami ahol majdnem ott maradt a vitartalom. És ahogyan magához tért, még nem nagyon tudott semmit mozdulni, meg szólni, a szemét kinyitotta, és azt mondta, hogy egy ilyen hatalmas nagy fénygömböt látott az ára végében. Óriási nagy és nagyon jól eső sugárzású fényt. Később tudta meg, hogy a műtétje alatt ezekben a napokban rengetegen az országban imádkoztak érte. Baptista közösségek, katolikus papok, rengeteg jó barát, ismerős plébániák. Ezt érezte ő, amikor magához tért. Tehát van az imádságnak gyümölcse és ereje. Nyilvánvaló, nagyon fontos mindig a gyógyulásért való. Itt tehát szabad a gyógyulásért mindig imádkozni. Nem kell ennek soha határt szabni. Nem kell nekünk kitalálni ebben a stádiumban imádkozott követket. Nyugodtan nézni az Úristenre, hogy hogyan segít. Nagyon fontos mindig az imánkat azzal a lelkülettel mondani, amit Jézus csak egyszer már kertben mond, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom. Fedd el tőlem ezt a kelyet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tehát nagyon fontos a betegeket erre elvezetni. Ne görcsösen csak ebben gondolkodjanak, hogy testileg gyógyulni, hanem ezt helyezzék Isten kedélyben, békességgel imádkozzanak, és engedjék, hogy Isten úgy legyen jelen az életükben, hogy vezesse őket, ahogy az ő akarja. Úr legyen veletek! Mindenható Isten, minden életforrása, hálálunk neked, fölgéletünket, és azért a beteljesedésért, amelyet mindannyiunknak ajándékozol. Hálálunk a testvéreinket is, akik a betegség, a szenvedés útján te felét közeledhetnek. Segíts minket, tudjunk a te közvetítőid erőforrás segítség lenni a számunkra. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Elhangzott műsorunkban dr. Székely János püspökatya előadását hallották a szenvedésről, amelyet a Budapesti Katolikus Kórház lelkészségen tartott az önkéntes beteglátogató munkatársaknak. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Máteret magisztrának a múlt alkalommal áttekintett bevezető gondolatait követően térjünk rá a körlevélnek azokra a fejtegetéseire, amelyekben 23. János a maga szellemi hozzájárulását, társadalmi és gazdasági meglátásait fogalmazta meg a társadalmi tanítás továbbépítésének és néhány kérdésben lényeges kibővítésének szándékával. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a Máteret magisztra gondolatmenete, a pápa érvelése számos ponton emlékeztet azokra a gazdasági és társadalomelméleti nézetekre, amelyeket éppen ebben az időszakban vezető európai kereszténydemokrata politikusok és közgazdászok, az Európai Gazdasági Közösség és a Jóléti Állam teoretikusai, a francia Robert Schuman vagy a német Ludwig Erhard és mások képviseltek, akiket máig is a szabályozott piacgazdaság teoretikusaként és az Európai Unió alapítóatyáiként tisztelünk. Új meglátásai tárgyaló gondolatmenetét a Szentatya azoknak az alapelveknek a megfogalmazásával, megerősítésével kezdi, amelyek egyértelműen kijelölik a katolikus társadalmi elmélet szellemi mozgás terét. Így fogalmaz, először is szögezzük le, hogy a gazdasági életben a döntő szerep a magán kezdeményezéseké kell legyen, akár egyénektől, akár közös értékek kielégítésére különféle módokon szervezett csoportoktól erednek ezek. Lényegében a magántőke és a magánmunka együttműködésén alapuló piacgazdaság melletti állásfoglalás ez, amit a klasszikus természetjog alapján álló keresztény tulajdonfelfogás és a modern gazdaság világának racionalitása is alátámaszt. Ezt az elvet ugyanakkor a pápa az államnak támogató, ösztönző, szervező, hiánypótló és kiegészítő gondoskodásával, mint a szubszidiaritás elvén alapuló, a gazdaságot és a társadalmat szabályozott autonómiaként értelmező és működtető valóságnak az elismerésével egészíti ki, lényegében a 60-as évek nyugati kereszténydemokrata, keresztény-szocialista gazdaságpolitikai modellje mellett foglalva ezzel állást. Némiképpen a Quadragesimo anno gondolatmenetét is továbbépítve, a nyugati demokráciák háború utáni fejlődésének tapasztalataira hivatkozva elismeréssel beszél a Szentatya a társadalom közbülső közösségeinek, egyesületeknek, szakmai, regionális, kulturális, érdekvédelmi társulásoknak, ma úgy mondanánk, hogy a civil szférának a fontosságáról, amelynek a társadalmi kapcsolatrendszerek zökkenőmentes és kiegyensúlyozott működését a tőke, a munkavilága, a társadalom alapsejtjét jelentő családi közösségek és az állam közötti sokrétű közvetítést, az egyének és közéletbe való megfelelő bevonását hivatott biztosítani. A következő kérdés, aminek tárgyalására kitér a körlevél, immár hagyományos témája a társadalmi tanításnak. A munkabérek kérdése az, amelyek mértékét a termelési és piaci racionalitás mellett az igazságosság és a méltányosság elvei szerint kell megállapítani. Ezen a ponton János pápa figyelmét néhány olyan új negatív jelenség kelti fel, amelyek azóta is világunk ellentmondásai közé tartoznak, és amelyekkel a katolikus társadalom és gazdaságetika és szociálpolitika sokan nem békélhet meg. Ezek sorában az egyik, a harmadik világ gondjaira élénken odafigyelő Szentatya szerint a bérszínvonalnak a fejlődő országokban való tudatosan alacsony nyomorszinten tartása, amely a kizsákmányolás, az egyenlőtlenségek és a szegénység szakadatlan újratermelésével megmételyezi az emberiség életét. A második visszásság az, amit latin-amerikanizációnak nevezünk a közbeszédben. Miközben egyes régiókban, országokban elképesztő a kizsákmányolás, a kisemmizés és a szegénység, addig a többség elképesztő nyomorával egy szűk réteg a gazdagsága, és a szegények nyomorát szemérmetlenül arcul csapó, nyílt pazarlásra áll szembe. Egy korrupt, magát saját társadalmától szöges drótokkal és fegyveres testőrökkel elzáró helyi elit embertelen uralma. A körlevél által felsorolt harmadik negatív jelenség egyes országok indokolatlan és türelmetlen erőltetett fejlődése, fejlesztése, erőszakos iparosítása és modernizációja, amelynek árát önkényeskedő, gazdasági és ideológiai légvárakat építő kormányzatok, a szöveg nem mondja ki, de alig ha kétséges, hogy a pápait döntően a szocialista rendszerekre és tervgazdaságokra gondol, az emberek tömegeivel fizetteti meg, és aggasztó az is, hogy a világországainak tekintélyes hányada nemzeti jövedelme igen nagy részét fegyverkezésre költi. A gazdasági fejlődés és társadalmi haladás egyensúlyának kérdésére térve, a Szent Atya azzal a nézettel száll szembe, amely a jólétet puszta anyagi felhalmozásként értelmezi, hiszen egy nép gazdasági jólétét nem is annyira az általa birtokolt anyagi javak összességével kell mérni, hanem inkább a javaknak az igazságosság szabályai szerinti elosztásával, vagyis azzal, hogy képes-e az állam minden polgárát fenntartani, kiteljesíteni önmagát, hiszen a nemzetgazdaságnak mint egésznek lényege szerint éppen ez a rendeltetése. A gazdasági növekedés öncélúvá válik akkor, ha a társadalmon belüli a munkaadók és munkavállalók közötti vagyoni különbség túlzott növekedésével jár együtt, és nem biztosítja minden szereplő számára a gyarapodásából, a hozamból való igazságos és méltányos, az egyéni és közérdekre is tekintettel lévő részesedést, aminek előteremtésére a keresztény közgazdászok által nyomatékosan ajánlott a profitból biztosítható munkavállalói részvényjuttatás az úgynevezett vállalati résztulajdon megteremtésének lehetőségét említi a dokumentum. János pápának ez a gondolata, vagy a gazdasági élet szereplői és az egyes gazdasági ágazatok közötti vagyoni és jövedelmi kiegyenlítődés és újraelosztás ajánlása szolgálta későbbiekben a legutóbb éppen 16. Benedek pápa által méltatott üzleti etika egyik szellemi és szemléleti kiinduló pontjául. A gazdaság, a munka világát érintő pápai javaslatok sorában nagy súllyal szerepel a munkát végző ember méltóságának biztosítása, amelyre a Szent Atya kisvállalkozásoknak, a szövetkezeteknek a munkás tőketulajdonossá válásának állami támogatással való szorgalmazását tekinti alkalmas eszködnek, valamint azt, hogy a munkavállalók részesedést kapjanak a nagyvállalatok életének és üzletpolitikájának alakításából, a termelés és értékesítés irányításából. 23. János a 60-as évek elején már világosan látta azokat a változásokat, amelyek a tőketulajdon természetének azóta végérvényessé vált átrendeződését jelezték előre. Így a tőketulajdonosok és a menedzserek körének elhatárolódásában már világosan felsejlett számára annak a veszedelme, hogy a nagyvállalati szféra előbb-utóbb kicsúszhat az állami kontroll, sőt, az egyes tőketulajdonosok ellenőrzése alól is, és a közjószolgálata helyett önmaga személytelen gyarapodásának útjára léphet. Egy ilyen fejlemény a pápa nézete szerint nem pusztán a tulajdonhoz való személyes és közvetlen jogot teszi semmissé, de a tulajdonnal belejáró személyes felelősséget is semmivé párologtatja. Az a folyamat, amit itt 23. János, bár nem a közgazdaságtan szakszerű megfogalmazásával érzékel, már nem más, mint a tőke globalizációjának veszedelme, ami nehezen értelmezhető a magántulajdonhoz való jognak a természetjog alapján való meghatározásából, hiszen az a tulajdonos személyességének hagyományos meggyőződéséből, és nem a tulajdonnak a tulajdonos fölé is kiterjesztett személytelen uralmából indul ki. Úgy tűnik, hogy a Szent Atya a 60-as évek elején éppen ennek ellensúlyozását látta a társadalmi és állami tulajdon szerepének növelésében, növekedésében, amit lényege belső természete szerint a közjó szolgálatába állított kollektív, közösségi magántulajdonként fogott fel, annak minden morális tartalmával és értékével együtt. A körlevél következő részében a pápa a gazdaság egyes ágazatai közötti egyenlőtlenségekből és azok növekedéséből származó kérdésekre fordította figyelmét. Látlelete szerint a modern társadalmakban felgyorsul a hagyományos falusi közösségek leépülése, az emberek tömegei városokba, az ipar és a szolgáltatások világába való átvándorlása, amely a mezőgazdaságot hátrányos helyzetű, el- és lemaradó területté teszi. E téma összefüggésében nem feledkezhetünk meg arról, hogy éppen a 60-as évek elején zajlottak nagy viták a nyugat-európai nemzetgazdaságokban az agrártámogatások rendszerének újragondolásáról, arról, hogy ha a parasság emberhez méltó életviteléhez szükséges eszközök hiányoznak, akkor a gazdaság és a társadalom fejlődése a falun megáll, vagy késésben marad, és ennek következtében semmi sem lesz képes az embereket visszatartani attól, hogy elhagyják a földet, aminek falun és városon a gazdaság és a kultúra egész világában beláthatatlan következményei lehetnek. E veszedelem elhárítására János pápa a föld műves munka jobb megbecsülését, kedvező adó- és hitelpolitikát, szabályozott agrárpiacot követelt, a természeti adottságokat és a regionális lehetőségeket jobban figyelembe vévő kormányzati lépéseket, és nagyobb társadalmi szolidaritást, hiszen végső soron az agrárium világának alakítása lehet a világban éhező tömegek megsegítésének, egész nemzetek felemelésének alkalmas eszköze. Ám a Máteret magisztra gondolatmenete szerint még ennél a város és a falu, a munkás és a földműves közötti szakadék áthidalásánál is nagyobb feladat az eltérő fejlettségi országok közötti kiegyenlítődés követelése, hiszen mai világunk talán legfontosabb kérdése mégiscsak az, hogy milyen viszonynak kell kialakulnia a gazdaságilag fejlett és a gazdaságilag elmaradott fejlődő országok között, azok között, akik jólétben, meg akik a legsötétebb nyomorban élnek. A Szentatya pápai körlevelében elsőként tesz hitet arról, hogy a gyakran túltermelési válságokkal az előállított termékek feleslegével küzdő fejlett világországainak morális kötelessége segélyekkel támogatni azokat, akik nyomorognak és éheznek, a termelőtőke és a termelési technikák hiánya vagy fogyatékosságai miatt még az elemi létfeltételekben is szűkölködnek. A gyengéknek tudományos, technikai, pénzügyi segítségre van szüksége, ám a helyi hagyományok viszonyok tiszteletben tartásával, hiszen akik a segélyezés mögé bújtatott hamis modernizációval megpróbálják megingatni e népek tiszta életfelfogását, valami nagyon tisztességtelen dolgot követnek el. Tegyük itt hozzá, a későbbi évtizedekben sajnos 23. János féle igazolódott. Olyan nyerészkedő segélyipar és segélyparazitizmus alakult ki mára, amely gazdasági és politikai játszmák része. Ez a nyomor, az alulfejlettség, a politikai zsarolás és a manipuláció II. János Pál vagy 16. Benedek pápa által számtalanszor elmarasztalt eszközévé globális újragyarmatosítással fejlődött az idők során, amely ellen az egyháznak az igazságosság és a szeretet globalizációjának eszközeivel harcolnia kell. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Oroszhegyad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Kiskörösön is megemlékeznek Petőfi Sándor halálának évfordulójáról. Nagy érdeklődés kíséri az Egyesült Államokban a házasság védelmében a 16. században vértanúságot szenvedett öt ferences hittérítő boldoggá avatását. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Augusztus 8-án szombaton Oroszhegyen rendezik meg a székelyföldi vándorbölcső lakók második találkozóját, amelyre a Kárpát-medence különböző pontjairól várják mindazon családokat, akik valaha részesei voltak a vándorbölcső programnak, valamint azokat is, akik hamarosan kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. Tájékoztatott a romkat.ro. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcső program célja, hogy a bölcsők családról családra járva a gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az első bölcső lakó találkozót 2025-ben Csinódon rendezték meg, a hagyomány folytatását idén az oroszhegyi bölcsős családok vállalták magukra. A találkozó 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyuládi Szent László oltárnál, amelyet bölcsök megáldása és átadása követ. Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékeznek július 31-én Bács-Kiskun vármegye több településen. Kecskeméten várostörténeti előadással, Kiskunfélegyházán hadtörténeti beszélgetéssel, Kiskörösön pedig emlékműsorral és koszorúzással idézik fel a költő alakját, közölték a szervezők az MTI-vel. A kecskeméti rendezvényen a helyi Petőfi kultusz 19. század közepétől napjainkig tartó alakulását, a felavatott emlékjeleket, valamint a városhoz kötődő dokumentumokat és helyszíneket mutatják be. Rövid élete során Kecskemét is fontos állomáshelye volt, 1828 és 31 között az ottani evangélikus elemi iskolában tanult. Születési városában Kiskörösön az eredeti állapotában megőrzött szülőháza és az evangélikus templomban található keresztelési anyakönyve ma is a Petőfi kultusz kiemelkedő emléke. Petőfi Sándor 1849. július 31-én tűnt el Segesváron. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco di Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stephen D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldog avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldog avatás az ország. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
3: Mihály Gábor Kossuth Díjas és Munkácsi Díjas szobrászművésszel a munkásságáról, a hitéről és a hazaszeretetéről beszélget Murányi Nikolett a művész alkotó műhelyében. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mihály Gáborral beszélgetünk a műtermében, ami egyben a műhely is. Mihály Gábor szobrászművész Székelyhídon született, Kossuth Díjas és Munkácsi Díjas szobrászművész, 84 éves, most is aktív és alkot. Gyönyörű környezetben vagyunk itt a műalkotások között, amik tükrözik az ő hitét, hazaszeretetét. Szeretettel köszöntöm.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit.
3: Örülök, hogy itt készülhet ez a beszélgetés. Szeretném megkérdezni, hogy jött ez az ihlet, hogy ön szobrászművész legyen?
4: Hát ez nagyon későn alakult ki. Gyerekkoromat vidéken egy kis faluban töltöttem. Az véletlen egyébként, mert kihangsúlyozta a riporter, hogy Székelyhídon születtem, véletlenül. Nekem tulajdonképpen Békés-megyei Csanádapácán kellett volna, hogy szülessek. Minden ősöm, apám, anyám, nagymamám, mind a két nagyapám, nagyanyám, testvére, mindenki ott született. Én azért születtem Székelyhídon, mert amikor visszacsatolták, hát sajnos ideiglenesen Észak-Erdélyt, akkor a frissen

0: Mosolygok most, de akkor elég szomorú volt a helyzet, mert 1960-ban, amikor apám 57-től 60-ig, mint idézőjelben ellenforradalmár börtönben ült, 60-ban kiszabadult, a házunk aljára az volt írva akkor is, hogy reszkes, tehát sötétben bujkáló ellenforradalmár, úgyhogy nem volt maradásunk, onnan is menekülni kellett, és Rákospalotán kötöttünk ki Budapest egyik külvárosában. Az általános iskolát Csanádapácán végeztem, de a gimnáziumot Orosháztán kezdtem el, és aztán Rákospalotai Dozsa György gimnáziumba fejeztem be. Ott érettségiztem. Na és akkor mindenről szó volt, csak éppen szobrászatról nem.
1: Mi érdekelte akkoriban?
0: Színészet. Elsős koromtól kezdve minisztráns voltam, valószínűleg egész nyolcadikos koromig. Nagy minisztráns élet volt, kitűnő fiatal papok, tisztelendők voltak, akik foglalkoztak velünk. Őket is úgy űzték el valahonnan nagyobb helyről, és tulajdonképpen számüzetésben voltak kis tök faluban, Békés megyeiben, Csanádapácán. Szép neve van, de a viharsaroknak a szele még mindig sajnos megcsapja, és hát politikailag nem éppen a jó oldalon szoktak állni. De hát akkor is baj volt, és ennek ellenére egy 40 fős minisztráns gárdával köztük voltam, és hát nagyon sokat minisztráltunk, és hát ott oda akartam kiukadni, most jut eszembe, hogy már ott kezdtem gyakorolni a színészmesterséget. Hát remélem megbocsátja ezt nekem a Jóisten, hogy kifiguráztam a jellegzetes öregasszonyokat, már elnézést így idézőjelben mondom, mert nagyon sok ájtatos és ilyen álszent figurát is lehet látni azért a templomokban. Én ezt azért elmondhatom, nem sértek meg semkit ezzel, de mindenhol vannak ilyen figurák. Én a templomokban észrevettem, és otthon utánozgattam őket, és fölismerték a rokonok, hogy kiről beszélek. És hát ez tulajdonképpen ott tanultam a színészmesterséget, és eleinte színész akartam lenni. De rokon szakma tulajdonképpen a portrészobrázat is, és úgy gondolom, hogy némi portrétista szobrászati tanulmányok lehet, hogy már akkor csírázódtak bennem, mert felismertem a különféle karaktereket, és egy portrészobrásznak az a legfontosabb tulajdonsága, hogy ezeket a karaktertulajdonságokat észrevegyek. Tehát először színjátszó szakkörökbe vettem részt Orosházi gimnáziumba, utána Budapesten is folytattam, még jelentkeztem még a színművészeti főiskolára is, de aztán nem, mivel nem vettek föl, és közben elkezdtem érdeklődni a képzőművészet iránt, szobrászkodtam, rajzolni jártam Újpestre, képzőmész körökbe, és akkor valahogy odáig jutottam, hogy elkezdtem felvételizni a képzőművészeti főiskolára. De én valószínűleg 2X-es is lehettem abban az időben, mert ugye ezt rebesgették, hogy valahol a naplókba be volt írva 1-2X pirossal. 65-ben kezdtem el nagyjából felvételizgetni, vagy lehet, hogy hamarabb. Mindenesetre 5-ször felvételiztem, már mindenkit fölvettek, akik körülöttem ugye a legjobbak voltunk, mondhatom ezt is, minden nagy képviség nélkül. Hát engem utoljára valahogy engem is fölvettek. Igaz, hogy kárpótolt az élet, mert akkor már két helyre jelentkeztem, kerámikusnak az iparművészetire, szobrásznak a képzőművészetire, és mind a két helyre fölvettek, úgyhogy azt választottam, amelyiket akartam.
1: És hogy döntött el, hogy melyiket választja?
0: Hát hűséges maradtam ehhez a képzőhöz, mert oda többször felvételiztem, oda 5-ször, oda meg csak 1-szer. A lényeg az, hogy sikerült végre hivatalosan is szobrásszá válnom. Elkezdődhetett a munka, tulajdonképpen a hivatásom gyakorlása.
1: Milyen típusú szobrokat készített eleinte?
0: Semmiképpen nem.

0: mondanám, hogy ilyen-olyan típusúakat, hanem próbáltam azokat a feszítő gondolatokat, amelyeket, mint szobrász, kitanulva a mesterséget, úgy gondoltam, hogy el tudok mondani. Tehát a szobrászat nyelvén szeretném kifejezni magam, és azokat a gondolatokat, azokat próbáltam megvalósítani szobor formájában. Az, hogy izmusok, ilyen-olyan izmusok, stílusok befolyásoltak-e, természetesen igen. Mert hát nyilván az a kor, amelyben én is éltem, meg a régebbi korok, amelyeket tanulmányaim során magamba szívtam, ezek mind meghatározták egy fiatal szobrásznak a munkáját, munkáinak a formavilágát, mert főleg formákról van szó. Addig hatottak, amíg az ember meg nem találta a sajátos kifejezési nyelvet, formanyelvét. Lassan-lassan erre az útra rátértem, és valahogy úgy alakult az életem, a szakmai életem, hogy nagy szobrokkal, köztéri szobrokkal jobban megbarátkoztam.
1: Most arról ismert, hogy köztéri szobrokat készít, óriási méret, óriási munka lehet. Itt is látunk a műhelyben nagyméretű szobrokat, meg az összes felszerelést a darutól kezdve.
0: A 2,5 tonnás daru mozog a
1: Ami
0: műhelyben.
1: döbbenetes, igen, és kicsi mintákat is látunk.
0: Tehát
1: Hogy hogyan nevezi a kicsiket? Hogy
0: tulajdonképpen
1: minta?
0: úgy alakul, hát tervek,
1: A
0: szobortervek.
1: szoborterveket is látunk, amik olyan kisméretűek, amik ugye egy-egy asztalon is elférnek.
0: Ugye senki nem készít köztéri szobrokat, mert hát fiatal emberként, ráadásul a főiskolán nem nagyon kap erre lehetőséget, sőt még arra sem, hogy esetleg a kis szobrát anyagban, nemes anyagban lássa, viszont mondjuk ő maga kifaraghatja, de már bronzba már nagyon sok pénzbe kerülne a fiatal embernek, hogy bronzba öntesse. Éppen ezért már az én időmben, az én főiskolai időmben is egy-két leleményes szobrász kollega bronzöntő műhelyt csinált magának, szerelt föl magának, Györfi Sanyi, Rétfalvi Sándor, ők voltak azok, akik nagyon nevezetesek arról, hogy elterjesztették a szakmába a viaszöntésnek a technikáját, és bizony ez nagyon fontos volt, hogy a fiatal ember is láthatta anyagban, mert úgy a legtökéletesebb. Ezek a szobortervek, vagy kis szobrok, vagy kis plasztikák, gondolatok, szobrászi gondolatok, hogy ezek alkalmasak lesznek-e arra, hogy köztereken megállják a helyüket. Ezek tulajdonképpen kiderülnek hamar, hogy esetleg ilyen kiállító térben érik el majd a hatásukat, vagy pedig monumentalitás csírái vannak benne, ezek már inkább alkalmasak arra, hogy köztereken is meg tudják határozni egy térnek a hangulatát, hogy a térbe belépve a belépő, a néző arra jár kell, vagy a térnek, tehát hogy hatással legyen. Tehát ezek kiderülnek már hamar. Hát nálam is elég hamar kiderültek, pályázaton indultam, és nyertem, tehát egy-két pályázatot megnyertem, sőt, nagyon jelentős pályázatot is, ami valahogy úgy alakította az utamat, hogy végül is egész életemben, eddigi életemben, mert végül is még nem fejeztem be, de egész életemben valahogy így a monumentális, tehát méreteiben monumentális, mert attól függetlenül, hogy ezt a szót használjuk, hogy monumentális, már a kis szoborban is felfedezhető a monumentalitás, nem fontos azt megcsinálni nagyba, tehát én ez alatt most a méretét értettem, hogy nagy szobrok, közterekre való szobrokban gondolkodtam főleg. Tehát valahogy így jutottam el és állandó részvevője voltam a pályázatoknak. Na, nem, mint hogyha meghívtak volna mindig, hanem önként is indultam, mert voltak nagy nyilvános pályázatok. Valahogy mostanában úgy vettem észre, hogy egyre kevesebb, habár néha-néha igen, vannak, és már később talán szóba kerül, hogy nem is olyan régen indultam én is egy nagy pályázaton, országos jeligés pályázaton, Mohács 500, az 500. évfordulóra, esetleg ha van idő, erről is egy pár szót beszélhetünk.
1: Igen. Mielőtt arról beszélnénk, mondanám így körbenézve, hogy szinte mindegyik szobornak van egy szimbolikája. Ezek nem egyszerű szobrok, bár egészen konkrét ábrázolások, ahogy mondjuk Szent László király ül a lován, vagy látjuk a kettős keresztet és alatta a Szent Koronát.
0: És a hármas halmon.
1: Hármas halmon, igen.
0: Leterít a régi Magyarország térképével, bronz,
1: igen.
0: Bronz térképével.
1: Tehát mindegyik szobornak van valamilyen szimbolikája. Kérném, hogy beszéljen nekünk most a Mohácsi szoborról.
0: Hát a Mohácsi szobor az egy véletlen, hogy elkaptam valahol egy hírt, hogy országos, sőt nemzetközi pályázatot írtak ki. A kulturális miniszter, erről országgyűlési rendelet volt, pénz volt félretéve, talán 200 millió, vagy valami ilyesmi. Tehát egy nagyszabású visszaemlékezést írtak ki, pályázatot írtak ki, végül is a megmaradásunk 500. évfordulójára. Ez nem egy örömünnep, de végül is, hogy is mondjam, ez egy vegyes, egyrészt fájdalommal tölti el az embert, sőt, hát az egész gyerekkorunkban, iskolákban csak a szomorúságot oltották belénk azzal, hogy a nem tudom hány tízezes magyar sereg pusztult oda élén II. Lajossal, Tomori párral, a hadseregnek a vezérével, aki mellesleg a kalocsai érsek is volt. Gondoltam, hogy egy olyan lelkesítő, vagy legalábbis más hangulatú, nem szomorú hangvételű emlékművet kellene kitalálnom, illetve kitaláltam, csak indulnom kellene ezen a pályázaton, dacára azt, hogy már 80, nem tudom, akkor 82 éves voltam.
1: Azért a hallgatók számára mondom, hogy fizikuma és szellemileg, testileg egyáltalán meghazudtolja a korát. Nagyon
0: hát
1: is aktív,
0: úgy,
1: erős emberrel beszélgetek.
0: Úgy éreztem én is, hogy alkalmas vagyok arra, hogy elkészítsem ezt a tervet. És hát egy olyan gondolat mentén, hogy hát 500 évvel ugyan borzasztó nagy pusztítást végeztek a törökök, az iszlám, ami most is fenyeget, de most így zárójelben hirtelen megjegyzem, és majd kitérhetünk egy másik emlékműtervemre is, ami ugyanígy ez ellen megfogalmazott munka, de maradjunk a Mohácsnál. Mégiscsak 500 éve él a nemzet, és nemzetek pusztultak már el azóta, sőt, akik segítségünkre siettek akkor, elhalványultak, de tulajdonképpen ezt kéne kihangsúlyozni, és egy sírhantot csináltam. Tulajdonképpen úgy néz ki a tervem, hogy így vizuálisan próbáljam érzékeltetni a rádióhallgatóknak. Egy sírhalom, egy sírdomb, melyen megjelennek halottak, de nyilván nem egy ilyen naturalisztikus formában, hanem talán inkább egy ilyen kis magasztos szal ábrázolva, II. Lajos is, Tomori Pál is, lovak, lótestek, karok, ilyen-olyan fejek, és a halotti lepel, ami lefedi őket, ezek mind bronzból vannak, mert úgy terveztem a kövek között, a sírhalom, a sírhant kövei között, bronz figurák és bronz leplek, mint ahogy a koporsokban a halottat is gyolccsal, halotti lepellel lefedik, úgy ez a bronz halotti lepel is fölfelé, két szárnyon, fölfelé, a magasba, fölfelé kúszva az ég felé, két főnix szárnya változott, tehát a főnix madár szimbólumát próbáltam megvalósítani, amiről tudjuk azt, hogy a régi keresztény mitológia szerint a halotta haló poraiból föltámadt madár, ami a továbbélés, a feltámadás, az újjáéledés gondolatát igyekszik tolmácsolni. Ez egy 8-10 méter magasan emelkedett volna ki a térségből, és az arra járókat természetesen megkapva, megfogva, meghatározta volna annak a hangulatát. Hát csak egy külön díjat kaptam. De még mindig bízom hátra, mert azóta se készült el, mert ami elnyerte a nagy érdemi zsűri, kicsit zárójelben mondom, és pejoratívan, egy olyan munkát hozott ki győztesnek, ami ilyen egy méter körüli magas, hát nem akarom kritizálni, de leírtam ennek a kritikáját. Majd lehet, hogy egyszer még meg is jelentetem.
1: Az ön munkája, ez a makett, egy gyönyörűen kidolgozott bronz szobor, körülbelül fél négyzetméter alapterületű, és egy olyan 60-70 centiméter
0: a kis terv.
1: Magas. Igen, ez a terv, és abszolút nem naturalisztikus valóban, hanem szemedgyönyörködtető.
0: Hát, hogyha egyébként belefér a műsoridőbe, és ha már ennél a témánál tartunk, mert tulajdonképpen nem beszéltem arról, hogy mikor minisztrás korú időszakomról beszéltem, hogy valahogy az a bizonyos keresztény erkölcs, a hit valahogy belém ivódott. Majdnem minden nap templomba voltam, sőt, már a hajnali miséken kezdtük a munkát, mert hogy azt mondhatnám, hogy ott dolgoztunk a papok mellett, mi is, és arról nem beszélve, hogy házszentelések, temetéseknél is jelen voltunk, és tehát ott szolgáltunk, jó értelemben mondva, a papok mellett, vittük a töményt, vittük a tömjénezőt, a szentelt víztartót, a füstölőt, tehát komolyan részt vettünk a házszentelésekbe, temetésekbe. Tehát belém ivódott az a bizonyos keresztény erkölcs, amit mostanában féltenünk kell.
1: Igen.
0: És ez a másik munkám, sajnos egy-két belém szorult mű van, nagy munka, amit nagyon sajnálom, hogy nem sikerült megcsinálni.
1: Ez a Regnum Marianum például?
0: Ez az, ő az, akiről most akartam beszélni. Tudnélik, ráadásul ezt már nagyon régóta hordozom, mert 2000-ben nyertem egy pályázatot vele Székesfehérváron, a Millet Centenáriumra kiírta a város, több pályázatot is kiírt. Ezt a Püspöki Palota timpanonjá, vagy a hajdani bazilika romkertje, már csak romkertje felé néző falára terveztem, és azért nem csinálhattam meg, azért nyertem csak második díjat, első díjat nem adták ki, mert pályázati döntés megszületett, addigra elhatározták, hogy lefedik a romkertet, és egy szörnyű vastraverzzel, építészetileg szörnyű vastraverz féle valamivel lefették, ezáltal megszűnt a pályázati helyszín, és csak egy 500 ezer forint talán csak, akkor az nagy, nagy pénz volt. Hát ez is jelzi azt, hogy jelentős volt a pályázat, mert azért ilyen nagy jelentős pénzjutalmat kaptam, de az igazi kárpótlás az lett volna, hogyha 5 évvel később megcsináltatták volna velem, mert a vastraverz tetőt lemontatta a népharag. Mert annyira tökéletlen volt, és újra szabaddá vált a pályázati helyszín, de engem addigra már elfelejtettek. Most azóta akarom én ezt a magyar népnek, ezt a fantasztikus, sajátos jelképét, szent mondáját, ami még Ferenc pápa számára is rendkívül érdekes volt, szinte érthetette, hogy micsoda kapcsolata van Szűz Máriával a magyarságnak.
1: Igen, és írjuk le azt is, hogy hogy néz ki ez a
0: Hát
1: szobor.
0: tulajdonképpen arról van szó, ami egyébként Székesfehérvár, Fehérvár megye cím, évszázados címerét adó szent jelenet, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, Szent István halálakor országát Szűz Máriának ajánlotta. Egy párdán átültve neki a Szent Koronát és a királyi attribútumokat.
1: Igen, de ez különleges ez a szobor számomra azért, mert úgy néz ki, hogy három oszlop van egymás mellett.
0: Magyarul inkább azt mondanám,
1: Igen.
0: hogy egy olyan templom szentélyéről van
1: Igen.
0: szó, ami romjaiban található.
1: Igen.
0: Hát tulajdonképpen romos a Szent Szűz Máriáról elnevezett bazilika. Ezekkel a romos oszlopokkal, architektúrákkal, ilyen letört ívekkel próbáltam érzékeltetni ezt a templom szentét, és félig meddig már az égbe szállt, mert felhők közül előtűnik Szűz Mária, Szent István pedig már épp a felhők felé kúszik, tehát valahogy a magasban játszódik, ez is kb.
1: Igen.
0: Olyan 10-10 méter magasan kéne, hogy jelként magasodjon
1: Igen.
0: valahol.
1: És van ez a három oszlop, amiből kettő így a romos tetejű, és a harmadik oszlop, na ez a különlegessége ennek a szobornak, hogy a harmadik oszlop tetején térdel Szent István, és az ég felé nyúlik, és
0: Hát
1: nyújtja
0: ugye
1: a Szent
0: felhők
1: Koronát.
0: fölé valahogy
1: Igen, de
0: fogja.
1: hogy Szűz Mária alakja, tehát Szent István Szűz Mária felé néz, Szűz Mária alakja teljesen a levegőben van.
0: Hát a
1: Tehát
0: felhők
1: a
0: között, vagy
1: felhők
0: az
1: között,
0: égben.
1: igen. De
0: Az
1: hogy ez,
0: égben valahogy.
1: lehet, hogy egy festményen ezt nagyon egyszerű megoldani, de egy szoborban biztos,
0: Ez
1: hogy
0: sokkal
1: nem.
0: nehezebb, így
1: Mert
0: van.
1: statikailag, hogy az így megáll, és teljesen az égbe mutat.
0: Na most
1: Ugye, hogy lett volna
0: jó
1: elhelyezve?
0: gondolja, hogy statikailag ez egy rizikós, de manapság már nem. De akkor még inkább rizikós volt 2000-ben, mert ezt mondom, ez már 26 éve ezen küzdködök, hogy valahol felállítsam ezt a magyar kereszténységnek, ezt a nagy-nagy jelét. Részlemezből lett volna megoldva, és a részlemezben sokkal könnyebb, mint bronzba öntve. Mert hogy én, hála Istennek, nem is tudom, hogy mit mondjak, de kilométereket hegesztettem részlemezt. Itt látható a műtermekben egy 65 méter hosszú részből készül, de lovasszobrom van részleve, 0,8-as részlemezből, mert ez a Szent László lovasszobrom, ami ott van a képen, úgy néz ki, mint a bronzból lenne, de 0,8-as lemezből van. Sőt, elárulok egy titkot, mert néha, mivel annyira benne voltam a lemezmunkákban, ez úgy elhíresültem erről, az országház tetején, nem tetején, hanem a Duna felőli oldalon van két kőtorony. Egyikről hiányzott a rézvitéz, egy ilyen 4 méter magas rézvitéz, a háborúban lelőtték, föl volt állandó sokáig. És azt a két rézvitézt én itt a műhelyemben újjá varázsoltuk, levettük a maradékot, hát levettük, hát fölállványozták, 80 méter magasan van, mikor fölállványozták a másik tornyot is, akkor levették a maradék részvitrészt, azt leszaptuk, és megcsináltunk két új részvitrészt. Tehát azt is itt készítettünk, jelenleg is ott áll, és 80 méter magasan, 4 méter magat. Na mindegy, a lényeg
1: Igen.
0: az, hogy ugyanilyen rézlemezből lett volna, ez is, és bírta volna ezt a kinyúló, 3-4 méterre kinyúló, súlypontilag rizikós megoldást. Úgyhogy
1: ami, mint látvány, csodálatos.
0: Jelenleg is ebben a részben gondolom megvalósítani, de terveim vannak még, hogy valahogy a kutyának nem kellett már elnézést, lehet, hogy nem jó szó, amit most használok, de kicsit indulatos vagyok, mert mennyiszer ajánlgattam, és most, amikor tényleg nagy bajban van az európai kereszténység, hát a magyaroknak ezt a szent jelképét azért csak föl kéne mutatni valahova 10-15 méter magasra, és találtam egy helyet, el sem merem mondani, de ezt szegény Kásler Miklóssal megbeszéltem, és le is leveleztük. mondta, hogy segít nekem ebbe, de már válaszolni nem tudott a legutóbbi levelemre, mert időközben szegény eltávozott az élők sorából. Tehát a legfőbb támogatómat, aki szakmailag nagyon-nagyon értette a mi múltunkat, tudta, hogy milyen jelképek valók közterekre, elvesítettem. És most hirtelen úgy gondoltam, a papokhoz fordulok, talán onnan kaphatok segítséget, mert az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen valahogy senki nem foglalkozik ezzel. Ennek is, mint ahogy a Szent Koronáimnak, amelyek, arról még nem beszéltem, de az országban 2-15 méter magasan álló egy-egy Szent Korona van felállítva, egy szarvason, egy pedig a Balatonvilágos aligai magasparton, és észrevétlenül hatnak. Én azok közül, a generáció közül vagyok, akik nem is hallottunk, akiket nem tanítottak iskolában erről. És úgy gondoltam, hogy amikor megtörtént ez a bizonyos rendszerváltás, ezeknek valahogy állniuk kéne, és örülök, hogy sikerült ezt megvalósítani, és mindenki örül. Aki arra jár, mindenki lefényképezteti magát. Így ivódik be az emberek tudatába a jó, ami be kell, hogy ivódjon. Ezért kellene ez a Regnum Marianum is, és hát hol lenne a legalkalmasabb? Épp a Hősök terén, ahol az elpusztított Regnum Marianum helye van.
1: Kicsit... A hallgatók, nem biztos, hogy ez a korosztály, mindenki tudja, tehát ott állt egy gyönyörű Regnum Marianum, Szűz Mária országa nevű templom a Hősök terén, amit felrobbantottak, mert nem felelt meg a kommunista diktatúrának, mert mindig ott volt a május 1-i felvonulás.
0: 50 körül.
1: 1950 körül robbantották föl, a helyén egy emlékkereszt áll, hát ott azon
0: egy
1: a
0: plé Krisztus.
1: Nagy, egy plé Krisztus, mégis megemlékezésül, hogy ott volt egy templom, tehát annak a helyén ez gyönyörűen mutatna, van elég tér hozzá.
0: Hát ez egy megoldatlan hely azóta is, mert volt ott egy vörös katona, és annak a spirálja, egy ilyen csúnya beton spirál, amely arra szolgált, hogy azon ment föl a vörös katona, és ott hozzá van téve az a már nem túl szép plé Krisztus. Tehát ezt valahogy úgy gondolom, hogy rendezni kéne ezt a teret, és talán a papság az, aki felemelhetné a hangját. Mostában nem tudom, hogy ki maradt, akihez fordulhatnék.
1: Bízom benne, hát, ha valaki hallgatja ezt a műsort, és hozzásegíti ahhoz, hogy valóban köztéren elhelyezhető.
0: De csak az anyag költséget kell megszerezni, a munkát én elintézem, úgyhogy még szerintem fiatal szobrászokat is találok arra, hogy ebbe a műhelybe megvalósítsuk. Ha lesz rá pénz, ha nem lesz rá pénz, valahogy ki kell, hogy spóroljam ezt még. Valami nagy segítséggel, rozsdamentes acél oszlopok, de olyan, hogy 8-10 méter magasak ám. Van egy jó kapcsolatom, tehát az a Vino Service, talán sikerül őket megszerveznem, beszerveznem, akik a régi Szent Korona szobraimat is kivitelezték, a Szarvasit, meg a Balatonvilágosit. Hát nem tudom, nagy terveim vannak, hát ha sikerül megcsinálni. A szoborban megnyilvánuló kifejezési stílusomat, vagy hogy mondjam, ez úgy hosszú évek során valahogy kialakult, de egyáltalán nem sorolható, úgy gondolom, be se ide, se oda, se amoda. De az évszázadok, az utóbbi évek, évtizedek, a legújabb korok is meghatározzák, és benne van. Úgy gondolom, hogy valaki úgy tud korszerű lenni minden időben, hogyha meglátszik rajta az adott kornak. Ugye a művészetben mi úgy is tanultuk, és észre is vesszük azokat a korokat, a stílusáról, stílusukról. Tehát valahogy benne van a korban, amit meghatároz a technika, a szoboröntés technikája, a lemez, a hegesztések, az új ipari technikák,
1: Igen.
0: stb. Stb. Tehát ezek mind hozzájárulnak.
1: De mondhatom, hogy figurális,
0: Na, hát
1: nem
0: az,
1: absztrakt.
0: mindenképpen, de az, hogy absztrakt vagy nem absztrakt, ez én erre nem törekszem, és nem is kell törekedni, mert van olyan, hogy az ember elvonatkoztat a figurális valóságtól, és esetleg egy olyan térbe egy kutat tervez, ahol a természeti formákhoz közel álló non-figuratív plastikát állít a térbe. Amúgy pedig egy figurális szobrot, hogyha mondjuk egy formagazdag figurális szobrot szétvagdosnánk, akkor szerintem sok esetben non-figuratív szobrokat is kaphatnánk. Tudnék, minden részletét, minden négyzetcentiméterét megdolgozza a szobrász, ilyen-olyan nézőpontból figyelve a formák egymás mellettiségét. Úgyhogy ugyanígy van ez egy képpel is, egy figurális festménnyel is. Hogyha felszabdalnánk egy figurális festményt, sok-sok non-figuratív kis képé lehetne varázsolni, szétszabdalva.
1: Nagyon szépek ezek, és benne van a magyarság, a magyar történelem, a hit, hiszen szenteket ábrázol, van olyan szobra közterületen is, de itt is látok egy modellt, amelyik Szent Kalkutai Teréz anyát ábrázolja. Nagy talentumot kapott ahhoz, hogy kifejezze az érzéseit, a kötődését a szenthez.
0: Kérdezte az előbb egy műsoron kívül, hogy melyik Biblia idézet, tehát próbálnám boncolgatni, és akkor ennek kapcsán megjegyeztem, hogy olyan nagyon nem vagyok az a típus, aki a Bibliát bújta életében, sőt, egyáltalán nem vagyok egy olyan típus, aki a könyveket bújta. Természetesen én is az alapvető olvasmányaimat, sőt, tehát azóta is, tehát mindig olvasok, és főleg verseket inkább szeretem, de nem vagyok ez a könyv moly. Én megélem a dolgokat, tehát nem kell arra gondolni, hogy ilyen nagy élvetek valaki vagyok, de inkább a munkára gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy megélem a dolgokat, illetve a gyakorlatból szűröm le a tapasztalatokat. Például erre a bizonyos talentumra már régen rájöttem, mikor aztán elkezdtem olvasni Jézusnak a példabeszédét a talentumokról, akkor én már rég gondoltam arra, hogy az embernek el kell számolnia a teremtőtől kapott tehetségével, adottságaival, és ez nem csak a szobrászra vonatkozik, aki egy jó mérnök, vagy a szakmájában kitűnő teljesítményekre képes, ezeknek mindnek úgy kell végezni a munkáját, hogy ne szégyelje, és el tudjon számolni vele, amikor ez a bizonyos elszámolás megtörténik. Úgyhogy hogy ez a talentumokról szóló példabeszéd, ez is hát fantasztikus volt, amikor olvastam, és rám duplán hatott, mert már megéltem ezt a ráébredést. Főleg úgy, hogy volt a családomban egy rokonom, aki mellett, vagyis hogy nem is tudom, hogy ő egy kicsit ferdeszémmel nézett rám, mert hasonló hivatásunk volt. Hát én úgynevezett sikeresebb emberként éltem az életemet, menet közben ő már szegény meghalt, de valahogy úgy érezte, hogy ahogy én végzem a munkám, az egy olyan fajta gyakorlat, ami talán nem Istennek tetsző, vagy tehát valami ferde utakon közelítem meg a sikert, és közben szerintem az húzódott meg a háttérben, hogy ő nem élt a természet adta, a teremtő adta, hogy ismerem tehetségével, nem dolgozott eleget, sőt. Tehát nem akarok nagyon belemenni ebbe, de ott tapasztaltam meg azt, hogy nem elég azt tehetségesnek születni, nagyon fontos az, hogy éljünk is ezzel, és megfelelően gazdálkodjunk, és növeljük az értékeket azzal, hogy kiváltságokat kaptunk az élet. Mert a művészek egy kicsit több talentumot kaptak, legalábbis egy speciálisabbat, ami arra is alkalmas, hogy példákat tegyenek az emberek elé. Tehát ilyen nevelői küldetésük is van.
1: Igen, és hogyha megpróbálnám felsorolni a Magyarországon köztereken álló szobrait, ki is futnánk a műsoridőből olyan sok helyen, úgyhogy ajánlom a hallgatóknak, hogy figyelmesek legyenek, amikor egy-egy köztéri szobor mellett elmennek, hogy mit is ábrázol, és milyen hatása van rájuk, és talán nagyon sokszor Mihály Gábor szobrait látják.
0: Hát, hál' Istennek sok szobrom van.
1: Van-e kedvence?
0: Nem mondhatnám, hogy van kedvencem. Én is úgy vagyok vele, hogy amivel foglalkozom, az a legkedvesebb. Aztán nem felejtem el, de nem foglalkozom vele is. Csak néha, amikor fölbukkan egy-egy történet arról, hogy láttam a szobrodat, például Szarvason, éppen valamelyik nap találkoztam valakivel, Szarvason van a körösbe, a holdkörös vizébe van állítva egy oszlop, amit annak idején az Orbán Viktor avatott még 2000-ben, akkor épp ő volt a miniszterelnök. Jelenleg ott egy kis hajó jár kell, akit már azóta, akinek a kapitányát már azóta megismertem, nagyon kedves ember, és ott engem népszerűsít, és mindig megáll a Szent Korona előtt a vízen, és elmondja, hogy ide-oda, ide-valósi, oda-valósi, és hogy ki csinált ezt a szobrot. Mellesleg van egy poénja annak a szarvasi Szent Koronának, mert a Balaton világos aligain csak egy Szent Korona van, egy oszlop tetején, egy párnán, de persze a párna nem egy ilyen kis párna, 2x2 méteres, tehát azért 4 négyzetméteres párna, amin azért el tudnánk aludni még többen is. Tehát, de ezt a szarvasit két arkangyal hozza, Mihály és Gábor arkangyalok. Úgyhogy ez az, bele szokták szőni, a kapitány beleszövi, hogy Mihály és Gábor az alkotója, és úgyhogy ez valahogy nem véletlen, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, de persze én sem utaztam erre, de érdekes volt számomra is, mikor kiderült, hogy meg vagyok örökítve én is.
1: Ez nagyon jó. Ezzel a szoborral kapcsolatban lenne kérdésem.
0: A piéta.
1: Egy piéta, de olyan különleges.
0: Ha az ember szobrászkodik, akkor ugye akkor van értelme a szobrászkodásnak, hogyha nem ilyen naturalisztikus öntvényeket tesz le az ember az asztalra, hanem az ő saját formanyelvén keresztül megrágja, megdolgozza, és kiteszi egy igazi plasztikai értékekkel, amit csak ő hozhatott létre. Ott ült Szűz Mária és a zölében a keresztről levett Jézus, és akkor ezt leborítottam, mint hogyha egy torinói lepelszerűen rátettem egy vizes textíliát, egy ilyen szép textilt, ez egy külön ilyen házi szőttes, és akkor szépen kirajzolódtak a formák, valahogy vizuálissá, plasztikusabbá és izgalmasabb szoborrá tettem.
1: Gyönyörű darab, tehát van egy kereszt, a három szárának a végén kerekített, mint egy sírra való kereszt, és azon által van vetve egy hosszan lelógott textil, és ebben a textilben van tulajdonképpen a fájdalmas anya a halott fiával az ölében, és az egészet élesen beburkolja ez a textil, ami hát bronzból van öntve.
0: Egy úgy hátulról kinyomja, és egy plastikussá. Tehát kicsit ilyen domborműszer, mint hogyha a háttérben lennének az igazi térbeli alakok, de úgy csak úgy sejteti, hogy ott van, és egy kicsit kiemelkedik valóban Jézusnak a teste.
1: Igen, és engem arra is emlékeztet, hogy a templomokban, amikor már a feltámadást ünnepeljük, nálunk szokás, hogy egy fehér, hosszú kendőt, egy leplet, azt dobnak át, hogy azzal jelképezik, hogy nincs itt Jézus, hanem feltámad.
0: Hát örülök, hogy ilyen gondolatok juttak másoknak eszébe.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatta a szobrokat.
0: Örülök neki, én is szívesen tettem. Utóbbi 10 évben, azt kell, hogy mondjam, sajnos van 3 olyan munka, már 2-t elmondtam, amit nem sikerült megvalósítani, és volt még egy, amit lehet, hogy most már kútba esett. Annak idején a szép emlékű Rubovszky György, aki a Gellért-Szálló igazgatója volt nagyon sokáig, egy idegenforgalmi szakember, szuperember, aki meghalt szegény, ő volt a Széchenyi Társaság elnöke, és megszervezett egy emlékműnek a lehetőségét Vaskapunál, ahol valaha ki volt írva, hogy a Széchenyi emlék csak a románok elárasztották, tehát nem jelzi azt a bizonyos európai fantasztikus műnek a létrejöttét, amit Széchenyi alkotott meg, az Alduna szabályozását, hajózhatóvá tette a Dunát a Fekete-tengerig, és oda megszervezte azt, hogy egy kétalakos szobrot, amit velem csináltatott volna, meg is csináltam a kis tervét, Széchenyi István néz le a szabályozatlan Dunára Milos Obrenovics szerfejedelemmel, aki nélkül nem jöhetett volna létre, mert olyan segítséget kapott tőle, aki akkor abban az idő 1830-as évek környékén vagy előtte volt szerfejedelem. És ennek a kettős figuráját már Áder János elvállalta a főnökségét, és akkor ebben az esetben kitört a Covid-járvány, meghalt a Rubovszky András, és azóta próbálom megvalósítani. Orbán Viktor miniszterelnök úr támogatta, de valahogy a kulturális vezetés nem tudott rá pénzt keríteni, és nem lett belőle semmi. Lehet, hogy már soha nem is lesz, de hát, ha most is meghallja valami jótét lélek, és valami segítségre siet. És ezeket nem megélhetés miatt, ha már nem élek valami nagy, magas szintű, nagy vonalúan, de nem emiatt mondom, hogy pénzt keresek vele, hanem hogy megvalósuljon, mert ez örök mementóként jó lenne, hogyha hatna még sokáig, évtizedeken át, évszázadokon át. Mert a bronza sokáig él.
1: Hálásan köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen.
1: Befejezésül egy meglepetés a hallgatók számára, hogy Mihály Gábor nem csak szobrászművész, hanem jó tehetsége van az énekhez, úgyhogy egy énekelt imádsággal fejezzük be.
0: Hát ez ugye a fülembe mászott. Ez tulajdonképpen ez a latin miatyánk az énekes miségből ragadt rám, soha nem tanultam, de annyiszor hallottam papoktól, hát szívesen eléneklem. Pater noster, qui es in cielo.

0: Az elhangzott műsort Mihály Gábor Kossuth díjas és Munkácsy díjas szobrászművésszel Murányi Nikolett készítette.
1: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
4: Kedves hallgatóink! A Szűzanya Rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el ima szándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Pörkütt. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. A pörköltet felénk mondták pörkütnek is. És miért jutott ez most az eszembe? Régi barátom és többször szomszédom, folyamatosan meg barátom, Zalán Tibor, a költő, az író, a drámaszerző, a szerkesztő és a dramaturg úgy döntött, hogy befejezi az alkotó munkát. Egy interjú címében azt olvastam, leteszi a ceruzát. Ha azt teszi le, akkor gyaníthatóan még írogat, mert ő a számítógépet tartja az írószer számának. De vissza a pörkűthöz. Ahogy jó szomszédhoz illik, úgy Pesterzsébeten és Óbudán is átnéztünk egymáshoz. Az ő két lányuk Sára és Judit, és a mi két fiunk András és Zoltán elválaszthatatlan barátok voltak. Közös óvoda, felváltva vittük, hoztuk őket. Tibor édesanyja Ilonka néni, aki sajnos nincs már közöttünk, számos alkalom jött Budapestre a Zalán-Szentpéteri családot, Tibornak és Csillának is levenni bizonyos terheket a vállairól. Sokszor találkoztunk, jókat beszélgettünk, amíg a poétára vártam. Ilonka néni szinte minden alkalma megkínált, jól főzött és sütött. Egyik alkalma megkérdezte, Sanyikám, nem enne egy kis pörküttet? Köszönöm, örömmel válaszoltam. Ecetes paprikát is kaptam hozzá. A pörkütt finom volt, és el is fogyott. Késő este telefon. Tibor hívott. Te doktor, megetted a pörköltemet. Hazajöttem és kértem anyámat, hogy a beígért pörköltet tegye az asztalra. Mire ő? Az bizony nem? Hogyhogy nem? Azért nem, fiam, mert az Sanyi jó ízen megette. A poéta rákényszerült valami zsíros kenyérrel, lila hagymával. Idővel azért megbocsátott, mert tudta, hogy bármilyen későn is hív vagy csönget be hozzánk valamivel megkínálom, vagy átadok neki egy flaskát, hogy a barátaival elfogyasztott italok pótlást nyerjenek. Ma már a becsöngetés elmarad. Az 1980-as évek pesterzsébeti szomszédsága, majd 1988-tól óbudai szomszédság 2019-ben megszűnt. Én elköltöztem a San Marco utcával, ő maradt a Bécsi úton. A barátság azért megmaradt, és a pörkütet és számos közösen megélt kalandot ma már csak olyan anekdotázgatva emlegetjük, ha össze-összefutunk. Azért tudunk egymásról, és a szomszéd az lennék én, és a Poljet, az pedig Tibor, váltanak egy-egy levelet, telefonálnak, és néha-néha visszagondolnak arra, hogy a barátságok megőrizhetők a távolságok ellenére is, akár 40 esztendő után is, mert a barátságok adhatnak erőt, hitet, és egy-egy találkozáskor a férfias ölelések ezt igazolják.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leó pápa spanyolországi látogatása. A világ békéért énekelt nehézsorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. Oroszhegy ad otthont a székelyföldi vándorbölcső lakók találkozójának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leó pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leó pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szent Atya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgio Laudato Si adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte: a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leó pápának a jelenlétéért és tanításáért. A 16. századi első katolikus bevándorlóival érkezett Amerikába öt ferences hittérítő, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuisas, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz és Francesco di Verescola. A szerzeteseket 1597-ben a hitük miatt gyilkoltak meg a mai Georgia területén akkor élő Guale indiánok, írja a Zenit. A vértanúk kiálltak a házasság szentsége mellett, nyilatkozta Stefan D. Parkers, Savannah püspöke. A georgiai vértanúk boldog avatását október 31-én tartják meg, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának jubileumi évében. Az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődés övezi a programot, hiszen ez lesz a 6. boldog avatás az országban. Georgia államban pedig az első, de a világ minden tájáról érkeznek majd résztvevők. Erre való tekintettel az ünnepi esemény helyszínén a férőhelyek számát 10 000-rel bővítik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa december 12-én olasz papukkal találkozik. A Szentatya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
4: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt terem című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirrasztás előz meg. Zuppi bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak: ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirrasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt,

0: hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi bíboros elismeri a papok nagy lelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősségterhét is. Nem akarjuk elrejteni ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretett közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
1: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulacanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok! Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettetek elő, a Chulucanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szó Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
2: Sei valiente, Cristo vive.
1: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak, és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újra éleszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyjának anyai közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
2: Sal illustre Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
1: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videó üzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulucanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
0: Negyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is.

0: A július 29-i, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a Laudato Si faluban tartott béke éneke ima találkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leo pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A béke himnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillantsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leo a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét, amely a különbségeink ellenére is befogadja egymást. Ha mindannyian a béke építésén dolgozunk, legyőzhetünk számos olyan helyzetet, amely konfliktust és gyűlöletet szül, nyilatkozta Leo pápa. Ezután arra a témára terelődött a beszélgetés, hogy mi a fontos Robert Francis Prevost szerint, aki az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik. Erre a megfontolásra Róma püspöke egy pontosítással válaszolt. Inkább úgy gondolok magamra, mint a pápára, aki csak véletlenül amerikai. Ez nem hazája értékének csökkentése, amelyet a pápa állítása szerint nagyon szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leo. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leo elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leo pápa. 14. Leo pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leo az NBC és a Telemundo televízióknak.
1: Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szöuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a holnapjukon, július 30-án csütörtökön közzétett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemle, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve, a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, az zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervezőbizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szöulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világpremiérjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldő pályamiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzemény a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervezőbizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a Koreai Erdészeti Szolgálat és a Szöuli Városi Önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseoul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándok csomagokról, amelyek tartalmaznák a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésüket Szöulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztráció megnyitásából kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sun Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szeulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozón résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szeulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyéjében megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg, és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Szeretettel köszöntöm Lóránt atyát, házfőnökünket, szeretett rendi testvéreimet és mindannyiótokat. Krisztusban, kedves testvéreim! Akkor szólal meg nekünk aktuálisan itt és most az Ószövetség, amiből egy részletet olvastunk, amikor az Úr Jézusban, a beteljesedésben halljuk. Ezért másképp értjük, mint az ószövetségi ember. Ugyanakkor annak is megvan a mondani valója, ahogyan ők értették. Kedves testvéreim, ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, amit nagyon sokszor még szentírás kutatók is úgy elfelejtenek, hogy tulajdonképpen a teljes értelem az Krisztusban van. Kedves testvérek, Izrael hitében maradva, ők azért várják a Mesiást, a mostani zsidók is. Ilyen értelemben a mai hívő és Mesiást váró zsidó nem úgy érti egészen ezeket a régi olvasmányokat, mint akkor, amikor azt megírták, hanem abba, hogy majd eljön a Mesiás, és mindent beteljesít. Mi pedig már megkaptuk ezt a kegyelmet. Hát így olvassuk. Akkor válik számunkra aktuálisra. Salamon király Gibeonba elment, és ott megjelent neki az Úr éjszaka álmába, és így szólt Isten: bármit kérsz, megadom neked. És mit mond az Úr Jézus? Bármit kértek az atyától az én nevemben, megint ez az én nevemben, megadja nektek. Milyen állapotban volt ez a Salamon? Fiatal ember, Izrael királya lett, egy nagy népnek a vezetője. Milyen lelki állapotban lehetett? Érdekes, nem ünnepeltette magát. Tudatában volt, hogy egy 20 éves ember, vagy 30, egy ekkora nép most irányítása rászakadt, tehát szorongott. És ezért elment Gibeonba, ahol egyszer megjelent az Úr, egy szentélybe, és ott elvitte Isten elé ezt a szorongását. Kérj, bármit megadom neked. Salamon nagyon sokat szenvedett a hatalom miatt. Nem örült neki. Nem a szuperhatalomtól megszédült ember lelki állapotában volt, és hirtelen gyakorolni akarta volna a bírói hatalmat, ahogy hazamegy, majd éppen egy esetet hoznak elé. Nem élvezte azt, hogy ő király lett, hanem olyan mély szorongás vett rajta erőt a szívén, hogy még az álmában is szorongott. Lehet örülni annak, hogy pappá szenteltek, hogy megáldották a házasságotokat, és mentek a templomból kifelé. De azért, ha nincs ott egy picit ez a szorongás, akkor valahogy hamis ez az öröm. Túl sokat bíz ránk az Isten. És álmában is szorongott. Az Úr észrevette, mert ő a szívünket nézi. Észrevette, hogy segítséget akar kérni ez a fiatal ember. 100 és 1000 kérni valója lett volna. Hát mindjárt az, hogy ugye több helyen megjelent az Úr a vándorlás folyamán, és azok mind szentélyek voltak. Nagy feladat lesz, hogy ezeket egy kicsit megszüntesse, és Jeruzsálemben templomépítés. Az apja már felhalmozta a cédrusfákat, mérhetetlen sok faragott követ, aranyat, ezüstöt, megmondta: fiam, minden van, de én nem vagyok méltó, hogy felépítsem, mert vér tapad a kezemhez. Neked kell felépíteni az Úr templomát, vagyis egyesíteni a szentélyeket. Tudjuk, az emberben, az ősi emberben van egy ilyen gondolkodás, még a mi szóhasználatunkban is, amikor azt kérdezte egy néni, hogy atya, melyik szűzanyához imádkozzak? A Medjugorjehoz, vagy a Fatimaihoz, vagy a Lurdihoz? Mondom, hogy Jézus édesanyjához. Ott csak megjelent. De a primitív ember azt gondolta, hogy az a veszély fönnállatott volna, hogy az egy másik Isten. Azért ez micsoda egy szellemi feladat is. Ugyanakkor állami kérdéseknek a tömege zúdult rá, egy fiatal királyság ez. Fel kell állítani egy bölcsességiskolát, ahol kinevel Izraelből egy elitet, akik majd mellé állnak és a népet tanítsák. Most ezekbe kérjen egy-kettőt. Hát az intelligencia kell a nagyon sok bajomban. Akkor ne egy-kettőt kérjek, hanem valami mélyet. Valami egészen mélyet. Fiatal házasok, fölszentelt pap, fogadalmat tevő szerzetes. Hát annyi mindent kérhetnék, ne kérd semmit. A lényeget kérd, amit Salamon. Mert van-e minden feladat mögött valami egy, közös? Van-e minden létező között mögött valaki? Van-e ennek a világ mindenségnek összetartója? Van a Teremtő Isten. Ezért egyet kértem az Úrtól, és azt kerestem, énekli a zsoltáros, hogy az Úr házába élessek életem minden napján. Az Istennel való mélységes kapcsolat, azaz, amit minden, ami mindent fönntart, ami azon kívül van, az nem pozitív kérdés, hanem a bűnös ember kérdése, hogy hogyan vétkezzék. Ez a fiatal uralkodó szorongó szívvel ment Isten elé. Először is bevallja a szorongását. Milyen szép, hallgassunk csak bele. Uram, én Istenem, királlyá tetted szolgádat, atyám Dávid helyett. De hát fiatal ember vagyok. Nem tudom, mikért kell uralkodni. Kedves testvérek, borzalmas az az önhítség, hogy valakit felszenteltek, és tudja, hogy hogy kell papnak lenni. Nagyon jó volt, amikor régen, ugyan 5-6 évet vagy 10-et leszolgált egy öreg pap mellett. 2-3 káplán. Nagyon veszélyes. Milyen veszélyes az, hogy egy új házas, hogy tudja, hogy kell nevelni a gyerekeket. Isten megadja nekik. De azért legyen alázatos. Szolgádok, te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát, na most, adj hát szolgádnak éber szívet. Ennek lesz a következménye, hogy meg tudja különböztetni a jót és a rossztól. Mert a vezetőnek ez kell. Nem az, hogy fönnmaradjon a hatalomba, hanem meg tudja különböztetni a bűnt az erénytől. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a nagyszámú népedet. Nagyon érdekes a kérdés, adj nekem éber szívet. A két szó az a lényeg. A szív az azt jelenti, hogy én, a személyem. Egy új szemét adj nekem. Emeld fel a személyemet a veled való kapcsolatra. Mert ez az érdekes szó, ez az éber, jó is, meg nem is. A léb az a szív héberül. Ez pedig a samáó. Az azt jelenti, hogy téged hallgató belső világot adj nekem. Mert te mindig meghallgatsz, de mi meg néha hallgatunk rád. Adj nekem olyan szívet, amely állandóan hall téged. Testvérek, micsoda egy lelki gyakorlat ez a mondat. Salamon lelkiismeretében szorongást tapasztal, de már ismereti a lelkiismeret hangját. Éppen lelkiismeretessége teszi őt szorongóvá, a felelősség. Ismeri már azt, amit minden embernek ismerni kéne, hogy van bennünk egy hang. Emiatt megyünk gyónni, vagy emiatt megyünk mégis oda a másikhoz, és azt mondani, bocsáss meg. Mert annyira igazunk volt mindenkivel szembe, és a csendben megszólal valaki, tudod, hogy hazudtál, mit játszod meg magadat? Ez a belső hang fölöttünk van, mondja Newman, kívül van, de belül szól. Ez az egyetlen megújulás az emberiségnek. Nincs több. Itt ez a felismerés egyetemessége és aktualitása. Ugyanakkor Salamon már azt is tudja, hogy ez a belső hang bemutatkozott Izraelnek. Amikor kiirdette a 10 parancsolatot, a 10 isteni szót. Nagyon érdekes, hogy Hammurábi oszlopain, amely korábbi, már ott vannak ez, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ott vannak. És a családmódon, nagyon jó, amikor néha támadják a nem gondolkodó emberek az egyházat. Mert kimondják, elgondolkodni kell rajta. Erre azt mondták, hogy jó, hát akkor nem Mózesnek adta Isten 10 parancsolatot, már korábban is tudták. Hát ez bizonyít, hogy a nem hívő emberben is van egy hang, és a 10 parancsolatban nem az a lényeg, hogy 10-et megparancsol, először is nem parancs, hanem haddeberim, 10 szót adott Izraelnek, de hogy mutatkozik be? Én vagyok a te Urad Istened, nincs több Isten. Én vezettelek ki téged Egyiptomból. Itt mutatkozik be. Tehát aki most szólok neked, az a belső hang, és én azonos vagyok. Ez egy megdöbbentő dolog. Te már korábban is hallottad azt, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne hazudj, stb. Valaki már szólt hozzád, de most bemutatkozom, hogy én vagyok a te szabadítod, aki Ábrahámot meghívta, aki az őseidet kiszabadította Egyiptomból. Ez a kettő, ennek a találkozása adja meg nekünk azt a hivatást, hogy minden emberhez küldetésünk van. Aki még hallgat a belső hangra. Kedves testvérek, persze ezt a hangot el lehet hallgattatni. Egy bűnös élettel és ideológiákkal. Mivel nincs Isten, azért ez a hang ez belőlem van. De hát nem belőlem van. És akkor most itt, akkor hogyan tudunk olyan embercsoportokkal mi fölvenni a kapcsolatot, akik gyűlölködnek. Két gyűlölködő csoport áll mondjuk a Duna két partján, és lövöldöznek egymásra. Jó lenne beszélgetni, hidat építeni, de az a baj, itt már nem lehet hidat építeni, mert a híd a szavak, és minden szónak megváltoztatták az értelmét. A házasságban nem azt jelenti, hogy házasság. Messze nem. A személy nem azt jelenti, hogy személy, hanem csak egyén. Sorolhatnám végig. Tehát a Duna fölött, az élet áradó folyója között nem lehet hidat építeni, mert ez ebbe az irányba, ez meg ebbe az irányba, mi is elmennek egymás mellett. De a Duna alatt van ám alagút. És az az alagút, az közös. Azt nem mi fúrtuk a Duna alá, a lelkiismeret hangja. Ezért nekünk azok a testvéreink, akármilyen csoportba tartozik, aki hallgat a lelkiismeretére, aki azt mondja, hogy a kisfiú az fiú, a lány meg lány, és a többi. Ezekkel lehet beszélni, akármilyen a felfogása. A többivel nem. Azt el kell tűrni, mint ahogy ők is eltűrnek minket, reméljük. Itt van ez az alagút, a lelkiismeret hangja. Csak hogy ez a király már tudta azt, hogy ez kinek a hangja. Salamon ismeri ezt a hangot, de még azt is tudja, hogy ez Izrael Istenének a hangja. És akkor azt kérte, hogy adj nekem téged hallgató szívet. Nem azt kérem, hogy jól tudjak dönteni. Annyi dolog vár rám, én abban nem is tudnék kiigazodni. Adj nekem téged hallgató szívet. Ez az imádság állapot a testvérek. Aki ezt kéri újmisésként, az nem fog apostatálni. Az a férfi és a nő, aki ezzel megy ki a templomba, És a családi ágyon elalvás előtt az, hogy Istenem, szeress bennünket, Istenem, köszönöm, Istenem, vezess minket, nem fog fölbomlani. Nincs ilyen. Az az örök fogadalom is a szerzetesnél. Adj nekem téged hallgató szívet. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Milyen kérdéssel? A mindent fenntartó valóság kérésével. Az Úr éppen megokolásában, hogy miért is tetszett neki ez a kérés, rátapint Salamon zsenialitására. Szóval, hogy mivel nem kértél hatalmat, több hatalmat, nem kértél vagyont, nem kértél dicsőséget, hanem a mindent kérted. Ne valamit kérjünk, a szabad, de csak a mindenen belül. Ezért Szent Pál apostol mondja, hogy tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a jobbukra válik. Ki szereti Istent? Aki hallgatja. Mert ő mindig hallgat ránk. És akkor a csapások, a nehézségek, minden. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Isten ezt mondta neki. Mivel épp ezzel a kérdéssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél, megadom neked, és nem is ellenséged életét kérted, íme megadom neked, amit kértél. Vagyis mit? Egy engem hallgató szívet. És ezért leszel bölcs. Ezért fogsz jól dönteni. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, ez a következmény, amilyen nem volt előtted, és nem volt utánad sem. Tehát az Istennel való közvetlen kapcsolat adja meg a bölcsességet, hogy kiigazodjak. És képzeld el, hazamegy a király, és eléjen lenne egy eset. Két asszony szült, egy ágyon vannak, az egyik agyonnyomta az újszülöttet, meghal, ez meg kicserélte. És oda mennek a fiatal király elé, hogy hát mindegyik mondja magáét, hogy igenis az enyém volt ez a gyerek, nem az enyém volt. Akit te agyonnyomtál, az te voltál, az csak megy a veszekedés, és figyeli őket. És Isten imádkozik. És azt mondja, jó, akkor vágjuk ketté ezt az élő újszülöttet, és a fele tiéd lesz, fele meg a másik. És akinek a lelkiismerete rendben van, mit mondott az az édesanya? Ne, legyen az övé. Micsoda bölcsesség. Tehát igazságos se lehet szolgáltatni annak, aki nem az igazságban van. Micsoda mélységek vannak itt, testvérek. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt az előtt, sem nem lesz utánad. Tehát az Istennel való közvetlen kapcsolat adja meg a bölcsességet. Kedves testvérek, tulajdonképpen lelki gyakorlatunk, amely két héten át tartott, Szent Ferenc életét elemeztük az első héten, az egész megtérés az volt, hogy kiművelte a hallását, kiművelte a látását, és az ilyeneknek, mint ti, mondja az Úr, boldog a ti fületek, mert hall. Nem csak a híreket, nem csak a pletykákat, nem csak sok jó dolgot, hanem a lényeget halljátok. És boldog a ti szemetek, mert lát, belelát a lényegbe, a fölmutatott ossjába, az Isten fiát látja, a bölcsesség forrását. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram,

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adj nyugalmas éjszakát, és amint halálig, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A világ békéért énekelt nehéz sorsú gyermekekkel együtt Andrea Bocelli Castel Gandolfóban. A hajléktalanok mellett szólalt fel a Szentszéki ENSZ misszió tanácsadója. Erősen pozitív benyomást gyakorolt az emberekre Leo pápa spanyolországi látogatása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgio Laudatussi adott otthon a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leo pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért, közölte a Vatikán média. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiből, Olaszországból érkeztek. A Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében kiemelte: a zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogy az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, kielégítve az értelem és a boldogság iránti szomjat, amelyet a világ nem képes csillapítani. Az ima találkozót megnyitó Fábia Baggio bíboros az ünnepség végén köszönetet mondott Leo pápának a jelenlétéért és tanításáért. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, fogalmazott a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának tanácsadója, Murphy érsek július 28-án New York-i tanácskozáson. A hajléktalanság tartós jelenlétének nyugtalanítania kellene a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta felszólalásában. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, a lakhatást azért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. A jelenlévők értékelték az eddig elért eredményeket, továbbá meghatározták a következő évtized prioritásait, a fenntartható városfejlesztést a szegénység felszámolása érdekében. A spanyol püspöki konferencia megbízásából felmérés készült 14. Leo pápa apostoli útjának hatásáról és jelentőségéről a jövőbeli európai látogatásainak szempontjából, közli az alateia.org. A kutatást egy független spanyol tanácsadó cég végezte. A felmérés során több mint 5000 résztvevőt és önkéntest kérdeztek meg a spanyolországi pápai látogatás eseményeire regisztráltak közül. A tanulmány bemutatja, hogy egy hónappal a Szent Atya június 6. és 12. közötti látogatása után még élénken emlékeztek mindenre. 98%-uk pozitívan vagy nagyon pozitívan értékelte a tapasztalatait. Állítják, hogy Leo pápa megerősítette vágyukat a világ jobbá tételére. A Szent Atya spanyolországi útjáról kialakult általános benyomás tehát erősen pozitív, ami a közelgő pápa látogatás szempontjából fontos jelzés a francia püspökök számára is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita Ima csoport tananyája születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ói, a világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa tüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa tüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az e világi boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mint

0: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak élelmadra.
1: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ígérgetve kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet utalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűznága szent olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amiunk által.
0: Amen.
3: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kereki Krisztina vagyok, Szigetszentmiklóson az újvárosi református gyülekezetbe járok. 3 gyermekes édesanya vagyok, és mert tényleg nagyon gazdag az, amit megélhettem ő általa. Olyan családba születtem, ahol igazából nem gyakoroltuk a hitet. Egyedül nagymamám volt református hívő asszony, aki rendszeresen járt templomba, és megkövetelte mindenkitől a családban, hogy konfirmáljon. Ez egy kötelező dolog volt, úgyhogy én is elkezdtem járni a konfirmáció előkészítőre, ahogy kell, de nagyon nem szerettem, mert ütközött a röplabda edzésekkel, és emiatt mindig késtem a röplabdáról, de hát valahogy azért túléltük, és lekonfirmáltam. És őszintén bevallom, az volt a tervem, hogy többet nem fogok bemenni a templomba, mert végre megszabadulok ettől a kötelezettségtől, de nem így lett, mert ott működött egy ifi csoport, akik meghívtak minket egy kirándulásra, és az a légkör, az a közeg, az a szeretetteljes, elfogadó társaság, ez annyira megragadott a barátnőmmel minket, hogy elkezdtünk ifire járni. Innen indult az én történetem.
2: Mennyi idős voltál ekkor, és miben változtatott ez az életeden?
1: 14 éves voltam ekkor, amikor lekonfirmáltam, és az, hogy ezzel a ifi csoporttal elkezdtünk minden héten találkozni, és énekeltünk, beszélgettünk az igéről, voltak tanítások, meg nagyon sok program. Ez eleinte igazából csak érdekes volt, de aztán elmentünk együtt egy nyári táborba, egy református fiataloknak szóló táborba, ahol azt kellett megélnem, hogy ez egy olyan valóság, az Isten léte, szeretettel megváltása, hogy engem személy szerint is megszólított. És az volt ez a tábor, még mindig 14 évesen, ahol igent mondtam az Úrnak, és már úgy jöttem haza, hogy már ő az én életem ura. Onnantól kezdve elkezdődött egy formálódás, hogy ami addig érdekelt, ami addig fontos volt, azokat elkezdtem elhagyni. Továbbra is jártam a gyülekezetbe, és elkezdődött egy értékrendváltozás, leginkább ezt tudnám megfogalmazni, ahol egyre inkább kerestem az Isten akaratát. A továbbtanulásban, ugye akkor voltam 8-os, akkor már imádkoztam azért, hogy hova menjek továbbtanulni. Későbbiekben is fontos volt, hogy kikérjem az ő akaratát és vezetését. Ha nem is mindig értettem meg, de bíztam abban, hogy ő egy olyan utat ad, amin járnom kell, és aztán így fontos mérföldkő volt a párválasztás is, tehát a férjemmel is, aki igazából az ifi vezetőnk volt, nagyon jó barátok lettünk, és aztán hát 15 éves voltam, amikor már rádöbbentem arra, hogy már ez több, mint barátság, és elkezdődött egy kapcsolat. Ott is imádkoztunk azért, hogy ez az Úrtól való-e, mert elég nagy korkülönbség, 11 év van köztünk, ráadásul ő már még nem hívőként volt egy házassága, ami felbomlott, elváltak, de ő is megtért utána, és hát nagy dilemma volt, hogy édesanyám mit fog ehhez szólni. Ehhez hozzá tartozik, hogy egyedül nevelt engem, mert 11 éves koromban édesapám meghalt váratlanul. Ez egy elég nagy traumája az életemnek, amiben szintén Isten segít, hogy feldolgozzam, és helyére kerüljön. Tehát imádkoztunk, hogy mi legyen, és azt az igét kaptuk a férjemmel egy ilyen csendességünkben, hogy ott áll a nép az ígéret földje előtt, bemehetnének, követeket küldenek, látják, hogy tejjel mézzel folyó föld az, de ők megijednek, és nem mennek be, és az Isten nem is engedi 40 évig őket be az ígéret földjére. És akkor mi azt hallottuk ki ebből, hogy ne féljünk odaállni édesanyám elé, mert az Úr nekünk adja. És az volt a szándékunk, hogy elfogadjuk, amit édesanyám dönt, azt az Isten szavaként fogadjuk el, mert ha ő úgy gondolja, hogy még fiatal vagyok, vagy nem tartja helyénvalónak, akkor ezt elfogadjuk. De nem így lett, pedig édesanyám egy elég szigorú asszony, hanem annyit mondott, hogy figyelni fogja, hogy ne menjen ez a tanulásom, meg az életem rovására, és jóvá hagyta ezt a kapcsolatot, úgyhogy 5 év együttjárás után volt az esküvünk, és azóta az Isten 3 okos, szép, egészséges gyermekkel megajándékozott, és éljük ebben is azt, hogy az ő áldása az beteljesedett.
2: Édesanyád hogyan fogadta a megtérésedet?
1: Hát azon a nyáron, amikor hazajöttem a táborból, és elmondtam otthon, hogy mi történt, nem értette. Nagyon megmaradt bennem, annyit mondott, hogy kis csacsim. Ez azt fejezte ki számomra, hogy ő ezt nem veszi komolyan, azt gondolta, hogy egy fellángolás lesz, de hát nem az lett. Sajnos azóta sem tudtam vele úgy beszélgetni, hogy a hithez közelebb kerülhessen, de bízom abban, hogy látja azt az életünkön, hogy ez Istentől van, és az Isten áldása van rajta.
2: Másokat esetleg sikerült Isten felé terelni?
1: Voltak olyan alkalmak, amikor főleg még ifis koromban mentünk falumissziókra. Az ottani lelkészekkel volt ez mindig megbeszélve, és akkor egy hétig akár ott táborozva hívtuk a fiatalokat magunkhoz, csináltunk programokat, és mindig kialakultak olyan mély beszélgetések, amik során volt konkrétan egy példa, ahol imádkoztunk együtt egy fiúval, aki abban az imában átadta az életét az Istennek. Ez egy nagyon különleges pillanata az életemnek, főleg azért, mert utána ez a fiú teológiára ment tovább, és lelkipásztor lett, és látjuk azt, hogy az Isten hogy megsokszorozta ezt a magot. De ha mostani életemre gondolok, most jellemzően abban használ az Isten, hogy mások hitét erősítse rajtam keresztül, tehát már megtért, főleg asszonyokkal, nőkkel, hívő lányokkal tudok úgy beszélgetni, hogy egy kicsit ők ezáltal közelebb kerülhessenek az Úrhoz.
2: Fel tudsz idézni olyan nehézséget az életedben, amin keresztül az Úr kegyelme és megtartó ereje veled volt?
1: Konkrétan 2 nagyon nagy mérföldköve van az életemnek. Az egyik az édesapám elvesztése volt. Ugye 11 éves voltam, amikor egy szívinfarktus elvitte őt váratlanul. Mivel utána én megtértem, az Isten elkezdett ezen dolgozni, gyógyítani, bár nagyon sok időnek kellett eltenni, hát kb. 20 év, mire úgy igazán szembe mertem nézni ezzel, addig valahol ez a gyász el volt folytva bennem, de volt szintén egy ilyen gyülekezeti tábor, ahol egy imaösvény szólt a családról, és nagyon vonzott engem ez az imaösvény, de féltem is tőle, hogy mi vár rám, sose voltam még ilyenen, de aztán erőt vettem magamon, és lementem, és hát az apa sarokban ott fölszakadt az a gyász, ami el volt folytva sokáig, és egyúttal megéltem azt, hogy az Isten átölel, és betölti azt a hiányt az ő jelenlétével és szeretetével, és nagyon jó volt megélni ezt a gyógyulást, amit aztán követett még sok több további esemény is. Egy gyógyító hétvégén voltunk, ahol például előjött ugyanez a történet bennem a megbocsátás oldaláról. Először nem tudtam, hogy miért kéne megbocsátanom, hát nem tehet róla, hogy szegény meghalt, de aztán rájöttem, hogy de, tehát az a gyerek bennem az igenis valahol magára hagyatottságot élt meg, és nagyon felszabadító volt ott is megélni ezt, hogy kimondhattam, hogy akkor én ezt is el tudom engedni. Nagyon meghatározó számomra, és ide vezetem vissza, hogy nagyon erős a biztonság iránti igényem. Tehát ugye gyerekként nekem összetört a világom egyik pillanatról a másikra, és valahogy ezt ösztönösen úgy próbáltam kompenzálni, hogy akkor én megteremtem a biztonságot, a kereteket, majd én kézben tartom, és az Isten sok-sok-sok-sok eseményen keresztül tanít arra, hogy nem az én kezemben van ez. És akkor itt kapcsolom be a másik történetet. 2021-ben tombol a COVID, és akkor derült ki, hogy egy petefészek ciszta olyan nagyra nőtt bennem, hogy azonnali műtétre van szükség, és hát már az csodálatos volt, hogy az Isten úgy elrendezte ezt, hogy eljutottam orvoshoz, hogy azonnal az orvos intézett egy MRI-t, még aznap estére, tehát ez elképesztő. A nőgyógyász is azonnal tudott fogadni, és tulajdonképpen pár hét, három héten belül már megvolt a műtéti időpont. Ami különösen nehézé tette ezt az időszakot, hogy pont a COVID miatt előtte vesztettük el a keresztlányunknak a férjét, aki 31 éves, fiatal, életerős, kétgyermekes apuka volt, és egy fél ország imádkozott érte, mert sokan ismerték és szerették, ők is hívő, szolgáló család, és nem értettük, hogy az Isten hogy engedhette ezt meg. És hát ez összekeveredve az én műtétemmel tulajdonképpen nem tudtam a gyerekeimnek azt mondani, hogy az Isten meg fog tartani, és minden rendben lesz, mert hát ott volt a példa, hogy nem. Ez nem feltétlenül van így. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz lelki teher volt, sose volt nagy műtétem amúgy sem, tehát nem tudtam, mire számít, csak legjobban attól féltem, hogy kiszolgáltatott leszek, mert ugye látogatni se jöhet be senki a COVID miatt, és hogy a fájdalom hogy lesz, mint lesz. És pont a műtét előtt volt egy úrvacsora az Isten tiszteletünk keretén belül, és akkor ott az Isten engedte meglátni azt, hogy hát ő is ismeri a fájdalmat a kereszten. Ő nem kapott fájdalomcsillapítót sem, én azért fogok kapni, és hát a kiszolgáltatottságot is ismerte, mert ott még az Isten is elhagyta egy rövid időre az atya. És ez nekem annyira erőt adott, hogy egy olyan Istenünk van, aki nálam még jobban tudja, hogy milyen az, amikor az ember ilyen helyzetben van, és hát csodálatos módon készítette el nekem azt a kórházi helyzetet is, tehát beléptem a kórterembe, és mintha egy baráti társaságba csöppentem volna, olyan nyitott és kedves és egymásra odafigyelő nők voltak ott, hogy el voltam képedve, hogy hol vagyok, és a műtét majdnem meghiúsult, mert nem volt személyzet, nem volt az a csapat, aki a szövettant műtét alatt meg tudná vizsgálni, valahogy ezek nem álltak össze, de az orvosom, Isten eszköze, nem tudok mást mondani, ő addig-addig ment utána, hogy szabadságról visszahívta a doktornőt, hogy meglegyen a szövettan, hogy szerzett helyettes műtős fiút, és összerántotta a csapatot, és én mindezt csak utólag tudtam meg. Tehát én olyan békességben voltam ott, hogy minden megy a maga módján, és utólag mondta el mindezeket, és akkor áldottam az Istent, hogy itt tanított meg leginkább arra, hogy én mennyire be akarom magam biztosítani, és hogy mennyire nem tudom magam bebiztosítani, de cserében ő ott van, és olyan módon hordoz, amit ember el nem tudna képzelni.
2: Mit jelent ő számodra, és hogyan ápolod a kapcsolatotokat?
1: Hát nekem az életem alapja, tehát mondhatni, hogy benne, hogy is mondja Pál apostol, benne élünk, mozgunk és vagyunk, és ezt élem. Minden reggel csendességgel, imádsággal kezdem a napot, elolvasom az igét, ugye nekünk reformátusoknak is van bibliaolvasó kalauzunk, és ez alapján imádkozom, oda viszem a saját épp aktuális gondjaimat, bajaimat, nagyon törekszem a hálaadásra, mindenben meglátni azt a kegyelmet és örömet, ami tőle van, a nehézségekben is, meg hát másokért, családomért könyörgök, azokért, akikkel kapcsolódok itt-ott életem során, ez mindenképpen meghatározó, és hát nagyon gazdagító volt számomra ez az elmúlt év, amit a Szapiencia Egyetemen tölthettem, ilyen szempontból, mert dogmatikát is tanultam, és bár sok mindent tudtam már az igéből, meg az ige hirdetések tanításából, de valahogy itt az, hogy végigvettük szisztematikusan, hogy ki az atya, hogy ki a fiú és ki a lélek, ez olyan mélységet adott ennek a kapcsolódásnak és misztikumnak, amit nem gondoltam volna korábban. Jézus abszolút a megkerülhetetlen, tehát az, hogy az Isten eljött közénk testben, ez egy felfoghatatlan dolog, én úgy gondolom, és az, hogy ráadásul életét adta értünk, személyesen én értem is, ez meg aztán sokáig kerestem azt, hogy mit jelent az, amit sokszor hallani, hogy a feltámadás erejéből élni. És valahogy nem azt mondom, hogy értem már, de kezdem kapizsgálni, hogy az, hogy mindent a kereszten át nézni. Nemrég megértettem azt például, hogy Jézus az utolsó vacsoránál, amikor megtöri a kenyeret, hálát ad, de ő már tudja, hogy az ő teste fog megtöretni, és hogy hálát ad már előre azért, ami következni fog. És valahogy ebben kezdem másképp látni a mindennapjaimat is, hogy mindenért lehet hálát adni, nem csak a jó dolgokért, hanem azért is, ami nehézség, hiszen ahogy el is mondtam, én magam is megéltem, hogy az Isten minden nehézségből áldást tud formálni és fakasztani.
2: Milyen mérföldkövekre, fordulópontokra emlékszel vissza, amelyek közelebb vittek ő hozzá?
1: Nagyon sok fordulópont volt, kisebbek, nagyobbak, ugye ez a két nagy esemény az életemnek is. Az iskola is fordulópont volt, mert megéltem itt is azt, hogy van egy elhívás, amire ha igent mondok, akkor az Isten elkészíti az utat. És nem tudtam, így visszagondolva se tudom, hogy hogy sikerült megcsinálni, hogy a család munka mellett közben van egy zenekarom a gyülekezetben, ezt a szolgálatot is vittem tovább. Sajnos pont erre az időszakra esett, hogy a munkahelyemről is kiderült, hogy meg fog szűnni, és keresni kell egy másikat. Tehát olyan terhelés volt, hogy fogalmam nincs, hogy tudtam megcsinálni ezt az évet, de ott volt, és valahogy segített.
2: Mit adott ez az év a hitedhez, és hogyan fogod hasznosítani az ott tanultakat az ő dicsőségére?
1: Most egy év teológiát tanultam, hogy aztán ősztől a lelki gondozó képzést megkezdhessem. Ez nagyon sokat adott abban, hogy mélyült a hitem, egész más mélységében látom azt, aki az Isten maga, a Szent Háromság Isten, és nagyon sok elfogadást adott. Tehát az, hogy én reformátusként egy katolikus egyetemen teológiáját tanultam, ez megláttatta velem, hogy sokkal több a közös, mint ami elválaszt minket, és ez az elfogadás és egység megélése, ez nagyon-nagyon sokat adott, és a beszélgetéseimben is sokszor nem csak református nőkkel tudok kapcsolódni, így sokkal jobban megértem most már azt a katolikus gondolkodást, vagy identitást, ami azért egy picit más, mint a református, de nem kevesebb, nem több.
2: Gyülekezeti szolgálatodon keresztül milyen kihívásokkal találkozol, illetve hogyan tapasztalod az Úr áldását?
1: Két szolgálatom is van a gyülekezetben, az egyik egy dicsőítő zenekar vezetése, ahol mindig azt élem meg, hogy mi eszközök vagyunk az Isten kezében, egy csatorna, mint a slag, amin átfolyik a víz, mi vagyunk, aki ezt biztosítani tudjuk. Nagyon áldott szolgálat ez, nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy az a lelkület, ami bennünk van, az építi a közösséget, és erre is próbálunk figyelni, hogy nem a tökéletesség, a perfekcionizmus a lényeg, hanem az, hogy az Isten dicsőítsük, és nem mi legyünk a középpontban, hanem ő. A másik szolgálatom pedig lelki beszélgetések azokkal a nőkkel, akik épp megrekedtek, megfáradtak. Van egy coach végzettségem is, de elvégeztem egy keresztény mentor műhelyt is, ami inkább a kísérés oldaláról segített a módszertant megtanulni. Úgyhogy én egy ilyen keresztény lelki kísérőnek tartom magam, amivel tudok szolgálni, hogy ez az elfogadás, az Isten szemével látni a másikat, és ítélkezés nélkül meghallgatni, amiben van, és csak finoman kérdésekkel vinni tovább őt, hogy újra kapcsolódni tudjon az Úrhoz. Ez egy fontos szolgálatom.
2: Az Istennel való életörömét össze tudnád foglalni?
1: Azt gondolom, hogy ez a világ mostanában annyira arról szól, hogy az egyén van a középpontban, magunkat teljesítsük ki, magunk boldogulása legyen a középpontban. Én azért vagyok nagyon hálás azért, hogy az Isten megragadott, mert túl tudok látni ezáltal a földi dimenzión, és kitárult valahogy a világ, hogy nem csak ez a földi élet van, és ez egy olyan gazdagságot ad, egy olyan plusz elhívást ad, hogy van egy ilyen mennyei vonzás, amiben ha beleállunk, akkor találjuk meg igazán önmagunkat. Tehát, ahogy Jézus is mondja, hogy el kell veszteni magunkat ahhoz, hogy megtaláljuk. És ez egy olyan fordított világ, amit az Isten idehozott, hogy nem az önzés, hanem pont az önzetlenség, hogy az adni tudás, a másikra való odafigyelés annyira gazdagító, hogy én bár nagyon tudok örülni a természetnek, nagyon tudok örülni az Isten ajándékainak, de leginkább akkor repes a szívem, és akkor vagyok hálás, amikor megengedi látni az ő munkáját, akár a saját, akár a másik életében, mert én azt gondolom, hogy nincs olyan mulatozás a világon, ami ezt pótolhatná.
2: Vannak olyan emberek, akik a hited növekedésében sokat jelentettek számodra?
1: A Meg

0: mélysége volt, ami nagyon sokat formált. Ő az emberi lélek és az Isten munkájának olyan mélységeibe tudott belenyúlni, hogy az ember tényleg utána egy hétig emészgette az ige hirdetésnek az üzeneteit. Nekem ez nagyon sokat jelentett, hogy én is merjek mélyre nyúlni, és merjek szembenézni nehéz kérdésekkel is akár. És ha már Faragó Tibort említettem, az ő fia, Faragó Csaba most Harasztina a lelkész, és ő volt az ifi vezetőnk annak idején. Tőle az maradt meg leginkább, hogy egy-egy ifit sokszor úgy kezdett, hogy ő éppen utazott be hévvel a teológiára, és azon gondolkodott útközben, hogy, és mindig volt valami, amin gondolkodott, és kamaszként nekem ez szintén sokat jelentett, hogy lehet gondolkodni dolgokon, hogy nem baj, ha megkérdőjelezzük a világot, megkérdőjelezzük azokat, amik ilyen evidenciáknak tűnnek, és lehet keresni Istennél a válaszokat ezekre.
1: Kedves hallgatók, Kereki Krisztina tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai

az euró és a forint, az euróövezet és Magyarország. Erről manapság sok szó esik. Egy hosszabb távú, mindnyájunk életét érintő kulcskérdésről van szó. Ezért nem a napi szempontok tükrében szeretnék szólni, hanem az Európai Unió és Magyarország jelenét és főleg jövőjét befolyásoló, meghatározó kérdésről. A nemzetközi gazdaság és a nemzetgazdaság szempontjainak megbeszélését és nemzeti érdekeink érvényesítésének lehetőségeit gondoljuk át közösen. Vizsgáljuk meg a kérdéskört keresztény-európai és keresztény-magyar megközelítésben a tények alapján. Kérném szépen, a következő résztémák kapcsolódnak itt egybe. Ezekről szeretnék szólni. Először, hogyan jött létre az euró, és miként működik? Másodszor, mi az optimális valutaövezet a közgazdaság meghatározása szerint? Harmadszor, kik az euróövezet tagjai, és milyenek az Európai Unióban a tapasztalatok? Negyedszer, melyek a Maastrichti kritériumok, azaz mit kell teljesíteni a belépéshez? Ezzel kapcsolatban az utolsó nagy kérdéskörben szeretném részletesen bemutatni, hogy melyek az euró működésének előnyei és hátrányai, és ebből végkövetkeztetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy erős forintra, azaz erős nemzeti valutára van szükség, és csak erős forinttal lehet és érdemes belépni egy jól működő euróövezetbe. A jó forint hamarabb megteremthető, mint a jó euró. Tehát nekünk nemzeti valutánk megerősítésére kell koncentrálnunk, és meg kell várnunk, ugye, hogy az euróövezet is egészséges legyen, és ne egy olyan válságövezetbe lépjünk be, ami nagyobb károkat okozna, mint hasznot Magyarországnak. Kérném szépen, hát ugye az eurót 1999-ben vezették be, mint elszámolási pénzt, és utána készpénzként 12 ország vezette be az eurót készpénzként 2002. januárjában. Na most, az eurót az eurozónában jelenleg körülbelül 340 millió ember használja. Az eurozónán kívül 6 európai ország fizetőeszköze, Andorra, Monaco, San Marino és a Vatikán használják szerződés alapján. Koszovó és Montenegró pedig egyoldalúan vezette be. Tehát nem tartozik hivatalosan az övezethez, de használja az eurót. Érdekes, hogy szintén eurót használnak a dél-afrikai Zimbabwe-ban, amelyet szintén egyoldalúan vezettek be. Na most az euró a második legjelentősebb tartalékvaluta a világban az amerikai dollár mögött, és az euróövezet jelentős világgazdasági szerepet játszik, de pénzügyileg nagyok a különbségek, gazdasági fejlettségben, gondoljuk meg Svédország, Olaszország közötti különbségeket, vagy Franciaország és Görögország között. De nem csak az észak-déli különbségek vannak meg, hanem gondoljuk meg, hogy Olaszországon belül a regionális különbségek is fennmaradtak, sőt, bizonyos időszakokban növekedtek is, pedig egy államot alkot, ugye 1870 óta. Tehát látjuk, hogy a gazdaság és a pénzügyek fontos, nagyon észszerűen, de nehezen összeegyeztethető dolgok, hogyha divergálnak, azaz eltérnek egymástól. Na most az euró létrehozásának célja az volt, ugye, hogy bevezessék a gazdasági és monetáris uniót. Azaz egységes belső piac jöjjön létre, és a sokat emelgetett négy szabadság megvalósuljon, az áruk, szolgáltatások, a tőke, majd a munkaerő, most már ezt kibővítve, általában is a személyek szabad mozgása az euróövezetben. Na most, ugye, hogyan viszonyul az euró az amerikai dollárhoz képest?
1999. januárjában a számlapénzként való bevezetéskor 1 euró egyenlő volt 1,16 USA dollárral. Most a dollár ezután erősödött, majd a 2008-as gazdasági válság hatására a dollár legyengült, és az euró megerősödött. A 2022-es európai energiaválság miatt és azóta ismét az induló paritás alá került, tehát körülbelül a bevezetéskori arány állt vissza a jellemzően 2025 átlagában, tehát 1,20 vagy a körüli árfolyam a dollárral szemben. Sok szó esik arról, elméletben is, de a gyakorlatban is sokat tárgyalják, hogy mi is az optimális valutaövezet lényege. Az optimális valutaövezet egy olyan földrajzi térség, a definíció szerint, ahol egy közös valuta bevezetése a gazdaság hatékonyságát maximalizálna. Közös devizát érdemes bevezetni akkor, ha teljesülnek a következő feltételek. A munkaerő szabad mobilitása a régión belül, az oktatás, a munkanélküli és egészségügyi ellátás hasonló színvonala, nyugdíjrendszerek harmonizálása és átjárhatósága. Na most a szabad tőkáramlás pedig összefügg az árak és bérek rugalmasságával. Ez a vállalkozások közös alapítását teszi lehetővé, a bankrendszer megfelelő felügyelete kellene, na látjuk, hogy az utóbbi évtizedek során végig ezzel sok-sok baj volt. Az áruk és szolgáltatások kereskedelme és az adózás közös rendszere szintén fontos. A termelés diverzifikálsága azt jelenti, hogy ha minél többféle terméket állít elő egy gazdaság rentábilisan, annál kevésbé viselik meg egy részpiac sokjai. Jó az, ha kialakul egy hasonló üzleti ciklus a tagországokban, hiszen ha egyik országban felemelkedés, másik országban lesüllyedés valósul meg, akkor nehéz kezelni egy közös övezeten belül. És hát a döntéshozatal szempontjából lényeges a közös gazdaságpolitika kialakítása. Itt is a 21 eurót használó országnál az a probléma, hogy nagyon eltérő a gazdaságpolitika igénye, a fejlettségszint is, a struktúrák is, és a követett preferenciák, társadalmi elvárások is Svédországban és Dél-Európa között. De ugyanígy mondhatnánk a Nyugat-Európa és Közép-Európai különbségeket is. Fontos a nyitottság is, ugye a külkereskedelmi integrációban. Ugye nyitott gazdaságról beszélünk abban az esetben, ha az exportnak a bruttó hazai termeléshez viszonyított aránya meghaladja a körülbelül 50%-os szintet. A nagyobb lakosságszámmal rendelkező tagállamok esetében ez az arány 30-50%, a kisebb tagállamok általában mindig ugyanazon fejlettség mellett is nyitottabbak, elérheti ez az arány ugye a 80% körüli szintet is. Hát ez a helyzet Magyarország esetében is. Megjegyzendő, hogy az USA és a Kína a világkereskedelem meghatározó tényezői, de az exportarány esetükben is csak a 10-20%-os sávban mozog, tehát a kis országok jóval sebezhetőbbek a világban. Hát ugye az EU-27-ek a világkereskedelem fontos szereplői, de az USA gazdaságpolitikai pénzügyi befolyásával domináns, ugyanígy a biztonságpolitika terén, és Kína pedig a technológiai előretörése, a termelékenységi javítása és az előnyök révén az export előretörésben jelentős előretörést ért el. Na most az Európai Központi Bankot ugye létrehozták, és ez hivatott az egységes monetáris politika megvalósítására. Hát ugye nem véletlenül az euróövezetnek a brüsszeli bürokraták igyekeznek meghatározni a gazdasági céljait, de azért a pénzügyi központot Frankfurt am Mainba
a német pénzügyi stabilitás fellegvárába helyezték. Korábbi stabilitást értek ez alatt. Na most, az a probléma, hogy az euró bevezetése óta több évtizeden át kiderült, hogy súlyos következményekkel jár, ha az egyes gazdaságok, tehát 27 gazdaság az Európai Unióban, és ugye ebből 20, illetve hát a használó kisebb országokkal szemben összesen 21 ország fizetési problémákkal küzd, árfolyam korrekcióra lehetőség nincs, a nemzeti kormány nem tudja, vagy nem meri felvállalni a konszolidációs lépéseket. Hadd tegyem rögtön hozzá, hogy sem megszorításokkal, sem a szociális kérdés, vagy az egészségügyi oktatási rendszer közfinanszírozás elhanyagolásával, vagy akár csak stagnálásával nagyon negatív következmények jártak az euróövezeten belül is. Lámfalusi Sándort nevezik ugye az euró atyának gyakran, de azért nem teljesen indokolt, hiszen ő nagyon világos álláspontot fejtett ki az euró bevezetésének feltételeiről. És a szakmai álláspontját a következőkben összegezte, idézem. Ez egy politikai mechanizmus volt. Sosem jött volna létre a közös pénz, ha a jegybankokra adják a döntéshozatalt. Soha. Ez teljesen világos. A jegybank elnökök közül voltak, akik valóban akarták a közös fizetőeszközt, de ők főként a kisebb országokat képviselték. Később ugyanitt írja Lámfalusi tanulmányában. Francia oldalról a Banque de France teljes egészében a kormányzattól függött, a legcsekélyebb kérdésben sem voltak függetlenek. Azt tették, amit mondtak nekik. Végül pedig Németország sem akarta kezdetben a közös fizetőeszköz, mégpedig politikai indítékból nem. Az egyik legfontosabb szerepet az emberek meggyőződésében Jacques Delors játszotta. Érdekes a történelem elemzésben, ugyancsak Lámfalusi írja, hogy amikor Delors érzékelte, hogy némelyek, különösen például Karl Otto Pöhl és munkatársai a Deutsche Bundesbanknál, berzenkednek a monetáris unió gondolatától, akkor felkereste Kohlt és neki magyarázta a helyzetet. Mit sem törődve a Deutsche Bank Bundesbank függetlenségével utasította Pöhlt, hogy hallgasson. Na hát ez egy érdekes és kevéssé ismert fejlemény volt. Ugye a monetáris politika az a pénz kibocsátásának a területe, hogy közösen bocsátják ki a pénzt, de utána a közösen kibocsátott pénzt nemzetileg költik el, illetve hát a multinacionálisok nemzetközi pénzügyi szférába kerül, stb. Közös pénzkibocsátással széttagolt pénzügyi felhasználás, költségvetések, pénzköltés áll szemben. Ez egy alapvető dilemma. Sokan azt gondolták, hogy majd a monetáris politika közössé válása elvezet a költségvetések közössé válásához is. De hát ugye erről szó sincs, és a belátható időben ez nem is lenne jó, az euróövezet egyetlen tagja sem szeretné növelni a közös kasszába való befizetéseket. Az a helyzet, hogy az úgynevezett brüsszeli költségvetés az Európai Unió költségvetésén keresztül mindössze a 27 tagállam bruttó hazai termékének 1%-a folyik át körülbelül évente. A maradék 99% a nemzeti kormányok nemzeti költségvetésekből adódik. Na most ebből az következik, hogy a Brüsszelből folyósított támogatások, jogszerű kifizetések, ugye agrárkifizetések, infrastruktúrális és más támogatások, ezek valójában ugye a tagországok befizetéseiből adódnak, és kifizetésüknél pedig fontos, járulékos, de csak kiegészítő szerepet játszhatnak a gazdaságok fejlődésében. Ez a jelentőségét nem csökkenti, csak azt szeretném mondani arányaiban, ugye, hogy az Európában elköltött pénznek a 99%-a nemzeti költségvetéseken megy át, és 1% a központosított brüsszeli költségvetéseknek az aránya. És a juttatások azok nem ajándék, hiszen az Európai Unió költségvetésébe
a tagállamok az áfa bevételeiknek kezdetben fél, aztán 1%-át fizetik be, a vámoknak nagyobbik részét, mert a külső vámhatáron beszedett vámoknak a 75%-át be kell fizetni Brüsszelbe, és a maradék 25%-a a vámoknak marad csak a beszedő országoknál a vámbeszedés, adminisztráció, egyéb pénzügyi költségek kiegyenlítésére. Tehát a költségvetési politikákat nem igen lehet összehangolni jobban, és ez a dilemma, ez mind a mai napig fennmaradt a gazdasági monetári és monetáris unióban. Neve szerint így szerepel, meg kell mondanunk röviden, monetáris unió van, gazdasági unió nincs, és a belátható jövőben nem is várható. Na most az árfolyamok kérdése, az infláció kérdése, a nemzeti szintű adó- és költségvetési politikák, hát ezek nagyon fontos tényezőt jelentenek. Az öt Maastrichti kritériumot idézzük fel ismét, amelyek nagyon jók, de éppen az egyik legfontosabb, a fizetési mérleg hiányzik. Nem véletlenül. Na most az első Maastrichti kritérium az árstabilitás, hogy az infláció ne haladja meg 1,5 százalékponttal többel a három legalacsonyabb inflációjú EU állam átlagát. Ebben a referencia érték tavaly 2,6% lett volna, a magyar infláció 2025 átlagában 4,4%-ot tett ki, de jól tudjuk, hogy az év végére és a 2026-os év legelején meredeken csökkent is. De hát itt nem a rövid távú folyamatokról van szó, hanem hosszú távon kell az inflációt biztosítani, ami nagyon helyes cél, tehát e felé érdemes minden országnak törekednie. Az inflációt persze néha a külső sokkok lódítják meg, gyakran pedig a belső egyensúlytalanságok, vagy az árbér spirál, ahol ugye nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy a bérek beépülnek az árakba, az árakat viszont nem követi a reálbéreknek, a béreknek a növekedése, és különösen nem a reálbéreké. De most az államháztartási hiány, az ne lépje túl a bruttó hazai termék 3%-át. Magyarország 2020 óta soha nem tudta, és nem is tudja jelenleg sem, a 3%-os küszöb alá szorítani a deficitet. Hát ez ugye a válságban, amely ugye a Covid-járvány miatt volt, és utána az európai konfliktusoknak a terhei miatt, noha Magyarországhez nem járul közvetlenül hozzá, de mégis kihat a költségvetési hiány alakulására. Hát gondoljunk különösen jelenleg a benzinárak, kőolajár, földgázárak hektikus mozgására. Hát ugye a békétlenség mindig inkább felfelé nyomja az árakat. Ezen persze ugye a nemzetközi olajcégek sokat keresnek. Duplájára nőtt a profitjuk 2025-ben. Na most az államadósság, ez az egyik legfontosabb kritérium, hogy a bruttó adósságnak a GDP, bruttó hazai termék 60%-a alatt kellene lennie, és utána egy kis módosítást hoztak, hogy vagy ha e felett van, akkor egyértelműen és folyamatosan csökkenő pályán kell mozognia a megadott referencia érték 60% felé. Na most ráadásul Magyarországon is és máshogy is az a helyzet, hogy növekedés tapasztalható az államadósságokban, tehát távolodtunk Magyarország is, de nagyon sok euróvezeti ország távolodott ettől a céltól. Érdekes megjegyezni, hogy a fizetési mérlegek tartós egyensúlytalansága, az állami adósságállomány folyamatosan nagyobb az euróövezetben, mint a nem eurót használó EU országokban. Hát akkor éppen az egyik legfontosabb cél nem teljesül, hiszen az állami adósságállomány az európai övezetben nagyobb problémát okoz, súlyosabb terhet okoz, és a finanszírozása is nehéz, időnként irreálisan megdrágul. Hát különösen igaz ez az eladósodott dél-európai országokra. Na most a hosszú távú kamatlábak, ez a 10 éves lejáratú államkötvények hozama legfeljebb 2 százalékponttal legyen magasabb, mint a 3
legalacsonyobb inflációjú tagállami. Ugye hibrid a mutató, mert ugye az államkötvények hozamát viszonyítjuk az inflációhoz. Ebből is probléma adódik, hiszen az infláció és a kamatlábak nagyon eltérően alakulnak. A referenciaérték 4,8% lenne a tagsághoz, ehhez képest a magyar kamatszint 2025 átlagában 6,9% volt, tehát ez sem teljesül. És az ötödik Maastrichti kritérium az árfolyam stabilitás, hogy a csatlakozás előtt az adott országnak legalább 2 évig az európai árfolyam mechanizmusban, az ERM2-ben kell lennie, rögzíteni kell a nemzeti valuta árfolyamát az euróhoz, és ehhez képest plusz-minusz 15%-os sávban, tehát elég jelentősen ingadozhat, de ugye az árfolyamot nem lehet ezután már módosítani. Tehát ha jó árfolyammal lép be egy ország, akkor sok mindenben jól jár, viszont az exportja ugye versenyképesség szempontjából, ha minden más kritérium változatlan, akkor megnehezül, azért, mert ugye a hazai exportőr kevesebb nemzeti valutát kap cserébe adott kitermelt euróért. És hát, hogy egy ország mennyire ráutalt az importra, az is fontos. Tehát ugye az dönti el a kérdés, hogy milyen módon lehet finanszírozni a külgazdaságot, hogy egyensúlyban legyen a fizetési mérleg. Na hát ez a legtöbb országban nem teljesül, és az euróövezet helyzete sem jobb, sőt rosszabb, mint a kívülálló országoké. Na hát ha ezt becsületesen végig gondoljuk az adatok tükrében, akkor ez elég nagy problémát jelent. Ebből rögtön adódik a kérdés, hogy milyen legyen majdan esetleg, amikor belépünk, az euró-forint árfolyam, illetve általában is az eurónak a nemzeti valutákhoz való árfolyama. Két tényező határozhatja ezt meg, és hat rá nagyon is reálisan, de mind a kettő nagyon bonyolult módon. Mégpedig az egyik ugye a vásárlóerő paritás, ez ugye a mindennapi életben azt jelenti, hogy a valuták átváltási árfolyama olyan legyen, ahogy a vásárlóerők viszonyulnak egymáshoz. Tehát ha Bécsben valami 1 euró, és Magyarországon 350 forint, akkor ennyi legyen az árfolyam. Igen ám, de a vásárlóerő paritás számos dolog eltérítheti, és el is téríti. A második szempont éppen a fizetési mérleg egyensúlya, ez pedig ugye azt mondja meg, hogy milyen legyen az árfolyam, hogy az export és az import egyensúlyban legyen. De lehet, hogy ez nem a vásárlóerő alapján biztosítható, hanem mondjuk egy euró és 400 forint, ezt csak példánként mondom, hozható egyensúlyba az export és az import. Tehát a vásárlóerő alapján számított árfolyam és a fizetési mérleg egyensúlyához szükséges árfolyam eltérhet és el is tér. Az átváltások és a pénz értéke. Csak egy érdekes példát szeretnék megemlíteni, hogy a német márkát 1999-ben 1,95 német márkát váltottak át 1 euróra, és ma 1 euró sokkal kevesebbet ér, mint akkor 1 német márka, tehát az euró az induló értékének a felét elvesztette, több mint a felét. Hát kérném szépen, akik érdeklődnek a nemzetközi pénzügyek iránt, azoknak szeretném ajánlani Botos Katalin professzor kiváló, mélyen szántó, időtálló nemzetközi pénzügyi könyveit. A sok között is kiemelkedő a pénz nemzetközi pénz, a világméretű pénzügyi egyensúlyhiány és a pénzügypolitika, gazdaságpolitika e témába vágóan. Csak érdekességként jegyezném meg, hogy a nemzetközi pénzügyi egyensúlytalanságokat és azok kihatásait már 1987-ben bemutatta a világméretű pénzügyi egyensúlyhiány című könyvében, és ezek a kulcsproblémák máig fennmaradtak, sőt kiéleződtek. Az elemzésünk arra vezethet, hogy fontos, hogy a pénzügyek és a nemzeti valuta stabilak legyenek, szilárd pénz kell és alkalmas a gazdaság jó működésének biztosításához, a hiányok és bizonytalanságok pedig mindig a leginkább a középosztályt és a szegényebbeket sújtják,
tehát a társadalmi felemelkedés szempontjából is igen negatív. A jó pénzhez a gazdasági jó működése kell, amely a gazdaság szerepének, felismerésének, növekedési szempontjainak és az egyensúlyhiányok csökkentésének szempontjai egyszerre tudja összeegyeztetni. A jó pénz és a gazdaság jó működése a társadalom tagjainak jó életminőségét kell, hogy szolgálja. Ez pedig nem érhető el megszorításokkal, sem meg nem szolgált jövedelmekkel, amelyeknek a nemzetközi áramlása nagyon megterheli az adott országnak a pénzügyét, pénzügyi mérlegét. Hát gondoljunk arra, hogy milliárdok mozognak. A pénz szabad áramlása eredetileg azt jelentette, hogy szabadon lehessen exportálni és importálni, és a turizmushoz, vagy külföldi nyaraláshoz, vagy szakképzésre való utazáshoz szabadon lehessen pénzt átváltani. De azt nem, hogy egy országban a megszolgált, vagy éppen megszerzett 100 milliárdokat lehessen minden engedély nélkül külföldre transferálni. Lelki, erkölcsi, szellemi megújulásra van szükség, és csak ekkor lehet egészséges fejlődés, és jó jövedelemtermelés, és méltó elosztás és felhasználás. Ehhez a megbeszélt gazdasági és pénzügyi szempontokon túl békére és jóságra van szükség. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni Szent Ferenc 800. jubileumi évében. Pax et bonum. A béke Isten ajándéka, de ő az emberekre bízta ennek felismerését, képviseletét, megvalósítását a történelemben, ahol vándorlásunk társa lett. Istent kérjük, békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Isten akarata szerinti igaz békét, úgy legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallhatják.
1: Szeretett testvéreim, együtt ünnepeljük a három betániai testvért, Máriát, Mártát és Lázárt. Három evangéliumi szakasz emlékezik meg róluk. Az egyik, amikor Mária ott ül az Úr lábánál, aztán fölháborodik, mert Márta meg sűrök forgások házi munkába, és Márta számon kéri Jézustól, hogy miért nem küldi el őt is segíteni Máriát. Ugye a szemlélődő meg az aktív élet ugye típusainak szokták számon tartani. Jézus nem állítja szembe a kettőt, mindegyünknek van hivatása. Kinek inkább az aktivitás, kinek inkább a szemlélődés. Aztán a második evangéliumi szakasz, amikor Lázár meghal, erről majd a mai evangéliumban hallani fogunk. A harmadik pedig, amikor már dühösek a zsidók, mert Lázár él. És szeretnék eltüntetni, hogy Jézus istenségébe vetett hit ne terjedjen el. Az ember mindig ember. Nem csak Medjugorjéba gyújtogat, hanem itt is. Három szentnek az ünnepe. Ugye az életük már legendából ismerjük csak, hogy pont azért, hogy eltüntessék őket, mint Lázár feltámadásának tanúit, az lett a halálbüntetésük, hogy belerakták őket egy csónakba, ahol nincsen kormánylapát, nincsen árbóc, és remélték, majd a csónak fölborul, és belevesznek a tengerbe. Helyette Galliába kötnek ki, és a legenda úgy tudja, hogy Lázárból püspök lett Galliában, Mária szemlélődő életet élt, Márta pedig betegeket gondoz. Ez már legenda folytatja. Szóval a három karakter mindenképpen Jézus tanúi. Ez új dolog az egyházunkban, hogy a hármat együtt ünnepeljük. Valamikor csak Mártának az ünnepe volt a mai. Nézem, nem tudom mindenkinek a nevét, de talán, ha van közöttünk Márta, akkor Isten éltesse. Kedves testvéreim, nagyon mélyen elgondolkoztathat bennünket Szent Mária, Márta és Lázár ünnepén a szentírási szakaszok, amiket a liturgia kiemel a szentírás gazdagságából. Az első olvasmányban János első leveléből hallunk egy részletet. A lényeget mondja el Istenről. Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való. Nagyon butuska, de nagyon magát okosnak tartó kis hölgy volt nálam a kedvesével, és sehogy nem tudtam megközelíteni, mondta, hogy racionális és tudós, annak hitte magát, és mondtam neki, hogy kedves, ti azért szeretitek egymást, mert szeretve voltatok. Anyátok szeretett benneteket. Azt egy hosszú-hosszú láncon keresztül a szeretet mindig visszajut Istenhez. Azért tudunk szeretni, mert Isten a szeretet. Én mindig csodálkoztam azon, hogy a szeretetből nem lett Isten érv. Pedig azt tud szeretni, aki szeretve volt. A kislány tehetetlen tudósságában fölpattant és eliramodott. Sajnálom. A szeretet Istentől való. Aki szeret, az Istentől való. Ez a lényege a mi hitünknek. Mi hisszük Istent, aki a szeretet. Mária és Márta, meg Lázár története olyan bájos, hogy Jézus a 12-vel betér hozzájuk, és fogadják őt. A szeretet dominál az ő kis hajlékukba. Ott van 12 vagy 13 vendég, nem semmi. Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy Isten elküldte egyszülött fiát, hogy éljünk általa. És most is egy nagyon lényeges mondat. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő előbb szeretett bennünket, és elküldte egyszülött fiát. A szeretet az mindig teljes önátadás. Akik szülők közöttünk, megélik azt, hogy hányszor leválik a gyerek a szülőről, és szegény anyukák belegebednek ebbe. Pici meg örül, hogy ő már óvodás, már nagycsoportos, már iskolás. Szegény anyuka meg tudja, hogy válik le a gyerek róla. Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Ha Isten ennyire szeret bennünket, nekünk is szeretnünk kell egymást. A hiteltelen kereszténység az, amely nem ismeri fel Jánosnak ezt az igazságát. Isten a szeretet, szeretete abban nyilvánul meg, hogy egyszülött fiát adta oda értünk. Ahol a kereszténységgel nem társul a szeretet, ott hamis kereszténységről van szó. Megvan a kultikus forma, de semmi következménye nincs neki. Ebbe ment tönkre a kereszténység. És akkor János nem áll meg itt. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy lelkéből adott nekünk, a lélek az a kapcsolat. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban Isten benne marad, és ő is az Istenben. Isten szeretet, aki megmarad a szeretetben, az Istenben marad, és Isten ő benne. Nagyon keveset idézzük Jánosnak ezt a helyét, de azt gondolom, hogy a kereszténységnek a lényegéről van szó. Aki szeret, az Istenben van, és Isten ő benne. Az evangélium. Ugye a gyerekek, mikor összevesznek, arról szoktak beszélni, hogy ki kezdte. A mai evangéliumban, ugye amikor Lázár meghal, Jézus nem azt kérdezi, hogy ki kezdte. Márta meg Mária, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérünk. Jézus nem azt mondja, ki kezdte, hogy ki végzi. Azt mondja az Úr Jézus, testvéred fel fog támadni. Én vagyok a feltámadás és az élet. Olyan szép ez, testvéreim, ami keresztény hitünkben. Nem az az izgalmas, hogy ki kezdte. Lázár kezdte, meghalt. Negyednapos halott. Jézus nem esik kétségbe. Nem a haláli az utolsó szó. De ott vagyunk keleten, forróság, már negyednapos, mondják szegény lányok. És Jézus azt mondja, hogy jó van, lányok, de ki vagyok én? Én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed ezt? Aki él és hisz bennem, az nem hal meg örökre. Az izgalmas kérdés nem az, hogy ki kezdte, hanem ki végzi. Jó, Gyökösi Bondi bácsi, akkor beszél erről a perikópáról, elkezdi ragozni a hülye temetési szokásokat. Kandelláberek számát is nem tudom micsoda. Akkor mi csak ezek voltak. Nem ez a lényeges. Aki végzi. Én vagyok a feltámadás, ez élet. Hiszed ezt? Ez életünkben Isten utolsó szava hozzánk. Nem tudjuk, hogy végezzük, de annyit tudunk, amit Jézus mond, és a mai napnak ez az üzenete. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Amen.
0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallották.
2: Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Augusztus 2. Mindig örvendjetek. Milyen sok ember van, aki sohasem ismerte meg az örömet. Ürességgel táplálkoznak, és kétségbeesés létráján kapaszkodnak. A sötétség és a halál árnyékában ülnek. És nem is kell a földgolyó túloldalán keresgélnünk őket. Ott élnek a szomszédságunkban, az utcáinkon járnak, talán éppen a mi családunk tagjai. Valódi öröm nélkül élnek, mert remény nélkül élnek. Remény nélkül élnek, mert sohasem hallották, tényleg, sohasem hallották Jézus Krisztus evangéliumát, mert sohasem találkoztak egy testvérrel vagy egy nővérrel, aki megérintette volna az életüket Jézus szeretetével, és felemelte volna őket nyomorúságukból. Ezért el kell mennünk hozzájuk, mert a remény hírnökei mi vagyunk. El kell menni hozzájuk, mint a remény hírnökei. El kell vinnünk hozzájuk az igazi öröm tanúságát. Zálogát kell adnunk elkötelezettségünknek, hogy egy igazságos társadalomért és városért akarunk dolgozni, ahol tisztelik és szeretik őket. Így hát bátorítalak titeket, hogy legyetek mély és tartós hitű férfiak és nők, legyetek a remény hírnökei, legyetek az öröm hírnökei, legyetek az igazságért dolgozó igazi munkások. Engedjétek, hogy Krisztus evangéliuma, a jó hír kisugározzék szívetekből, és a béke, amit egyedül ő adhat meg, örökre lelketekben maradjon. Drága testvéreim és nővéreim, örvendjetek mindig az Úrban. Újból azt mondom, örvendjetek.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádás kezdődik a nagyváradi Szent József templomban. Köszöntjük az erdélyi